0: eseményben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsodabói-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett szárazfű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbércit tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, a hatodik parancsolatot értelmezzük a következő két részes interjú segítségével, Dezső Attila református lelkipásztorral, történelem szakos tanárral, a parancsolat egyháztörténeti, történelmi vonatkozásait tárjuk fel. A riporter Jászter Beáta.
2: Nagyon nagy szerencsénk van, hiszen történelem szakos tanár is, nagy tiszteletű úr, tehát sokkal nagyobb rálátással rendelkezik a történelmi tényekre. Azt mondja sok ember, hogy bár az egyház azt hirdeti, hogy ne ölj, mégis milyen hiteltelen az egyház, hiszen számtalan olyan történelmi eseményt tudunk felsorolni, amelyben azt látjuk, hogy bizony öldöklésre indult a keresztény világ. Hogyan érdemes közelíteni ehhez a témához, hogy ne panduljai legyünk az egyháznak, mi hívő emberek, hanem úgy vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy azért lássuk a lényeget, de a tényeket se tagadjuk le.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm Beátának ezt az érzékeny és tapintatos, de minden tekintetben felelősségteljes kérdést, mert már itt az elején látom azt, hogy melyik oldalra nem kíván eldőlni, és azt hiszem, hogy ez a helyes irány. És éppen én is ezt az irányvonalat viszem, és éppen ezért az elején szeretném, hogyha tisztáznánk, hogy tényleg nem azért vagyunk itt, hogy letagadjuk az egyháznak a bűneit, mert igenis voltak bűnök, volt vérontás, volt hatalommal való visszaélés, ezeket egy keresztény embernek nem kell mentegetnie, de történelemtanárként ugyanilyen fontosnak tartom, hogy hát tényleg ne propaganda, hanem a történettudomány alapján beszéljünk az egyháztörténetről, meg hát arról, hogy a nevű parancsolat akkor ez most hogyan kapcsolódik ez a sok borzalomhoz, ami kísérte azért az évszázadokat. Előjáróban talán azt tudom mondani, hogy az egyháztörténetnek is, meg egyáltalán a történettudománynak soha nem az volt az első kérdés, hogy kinek van igaza, hogy ki miatt történik ez az egész, hanem hogy miért történt az, ami történt, mi volt az ok, ami ezt az egészet így kiváltotta. Aztán majd utána már lehet kérdezni, hogy akkor ez mennyire volt jó, meg etikus, meg elfogadható az a fajta reakció, amit a kiváltókra adott az egyház. Aztán a másodszor én azt gondolom, hogy a nevői az soha nem volt ilyen abszolút pacifizmus. A múlt alkalommal beszéltünk róla pontosan, ugye, hogy ez a Lótírcá, ez nem mindenféle emberölést tiltott. Az Ószövetségben, a Tórában is van szó halálbüntetésről, amit meg kell végigvinni. Ismeri az Ószövetség az igazságos háborúnak a dolgát, önvédelmet enged meg, rendelkezik a vérbosszúnak az intézményéről. Ugye ezeket a múlt alkalommal meg is beszéltük. És mindezek mellett mondja ki azt, hogy Lótírcá, ne ölj. Tehát az igazságtalan, az önkényes, az ártatlan vérnek a kiontását tiltja ez a parancsolat. És ez azért nagyon fontos, mert ha ezt nem értjük, akkor eleve rossz kérdéseket fogunk feltenni az egyháztörténelemnek, és akkor már eleve ilyen prekoncepciós válaszokat fogunk kapni. Aztán nagyon fontosnak tartom azt is történelemtanárként is hangsúlyozni, hogy minden korban volt legitim erőszakszervezet. Nem tudom, hogy kezd szépen mondani. Hát ma is elfogadjuk, hogy létezik rendőrség, hogy van katonaság, honvédség, ismerjük az önvédelmet, és hát ahogy a múltkor is beszéltük, hogy vannak azért olyan országok, ahol a halálbüntetés mind a mai napig benne van a jogban. Tehát ma sem az a kérdés, hogy szabad-e valaha erőszakot alkalmazni, hanem az a kérdés, hogy mikor jogos alkalmazni ezeket. Pontosan ugyanez volt a középkor emberének a kérdése is, hogy meddig mehet el az a másik, ameddig én nekem ezt tétlenül nézni kell, és mi az a határ, amikor nekem már fel kell lépni, amikor már nem maradhatok néma, és amikor már nem hagyhatom szó nélkül. És aztán nagyon fontos világosan hangsúlyozni, kimondani, hogy azért az a korszak, amiről beszélünk most itten, hogy a középkori ember az nem a mai értelemben vett modern ember. Jó, tehát a középkori ember az soha nem választotta szét a vallást és az államot és a társadalmat. Emiatt fontos látnunk azt is, hogy azért egy eretnekség az nem egyszerűen csak egy más vélemény volt a fősodorral szemben vagy az mellett, hanem az egész társadalmi rendet veszélyeztető jelenségnek tartották az eretnekséget. Tehát az állam ellenségének tartották azt, aki eretnek gondolatokat hirdetett. És hát elfogadhatjuk azt, hogy azért ma ezt a 21. században ezt ilyen nagyon nagyon túlzónak gondoljuk, amikor mindenki szabadon beszélhet, meg mindenki mondhat, amit akar, mocskolhatjuk egymást, aláshatjuk egymásnak a tekintélyét, és nincs semmiféle büntetés. De ha ezt a középkori gondolkodást nem értjük meg, akkor már megint csak ott járunk, hogy nem a középkorról beszélünk, hanem a 21. századi előítéleteinket vetítjük vissza a középkorra. Magyarul, hogyha elveszítjük a kontextust, ha innen most elkezdünk a 21. századból pálcát törögetni, itt mindenki felett, hogy de ezt így kellett volna, meg úgy kellett volna, akkor biztosan, hogy elveszítjük a valóságot. Úgy tanultam a Debreceni Egyetemen a tanári szakon, hogy a történelem a legnagyobb ellenség az az anakronizmus, amikor számon kérem a jelent a múlton, hogy miért nem úgy csinálták, mint ma. Tehát a múltat nem lehet a jelen erkölcsi mércével mérni, ez egy alaptétel, nem lehet felmenteni senkit, nem lehet elítélni senkit, megállapításokat lehet tenni a múlttal kapcsolatosan, de senki fölött ítéletet tartani nem lehet. Az ott és akkor az érthető, amennyire érthető, és aztán ebből nekünk kell levonni a saját magunk életére vonatkozóan, hogy na hát akkor én ebből mit tudok tanulni, hiszen historia ezt magistra vitae, az élet retanító mestere a történelem, tehát hogy megtanítja az embernek azt, hogy ugyanazokat a hibákat ne kövesse el. És hát van bennem még egy dolog, egy elöljáróba, hogy azért 2000 év történelme során az egyház soha nem volt egységes. Mindig sokszínű volt ez az egyház, amiről majd most beszélni fogunk. Már a kezdetekben is, hogyha azt beszéljük, hogy egy jeruzsálemi gyülekezetet veszünk alapul, hogy az volt az ős gyülekezet, akkor utána mégis csak azt látjuk, hogy azért nem sablonszerűen alakulnak ki majd a különféle gyülekezetek. Teljesen más volt egy szmirnai gyülekezet, a filippi gyülekezet egész más volt, mint egy római gyülekezet. Tehát a Krisztusnak a hite kötötte őket össze, de különböztek énekeikben, a predikációs hangsúlyaikban, a gyülekezeti életüket a helyi dolgok szerint szervezték meg, tehát sajátos közösség volt. És a sokszínűség, ez megmarad az évszázadokon keresztül, minden egységesítő törekvés ellenére is. Tehát a nagy baj az, hogy elfelejtjük nagyon sokszor, amikor az egyházról beszélünk, hogy minden korban sokszínű maradt az egyház, és úgy beszélünk róla, mintha ez ilyen szobor lenne, ilyen vállandó változhatatlan, és számon kérünk rajta évszázadok után is olyan dolgokat, ami már kontextusa szerint nem releváns. És még akkor hozzátehetjük azt is, hogy azért ez az egyház változott olyan szempontból is, hogy mindig volt valami, amire reagálnia kellett. És ezeket a reakciókat látjuk egyház történeti pontokként, de megint csak bonyolódik a helyzet, mert egészen máshogy reagált Kelet, és egészen máshogy reagált Nyugat, máshogy reagált egy falu, és máshogy egy város, és hogyha egy hatalmi központban lévő városi keresztény megint máshogy reagált, mint egy távoli provinciában lévő keresztény, hiába volt városi, de megint csak azt mondom, hogy mi felszoktuk osztani az egyház történetet is olyan dolgokra, hogy nagyjából értsük, de más volt egy vértanú egyház például, vagy Nagy Konstantin után megint csak nagyon más a közeg, ami alapján értelmezni kell az egyház történelmét, nagyon más volt a középkori pápaság, de ahogy mondom, egy falusi plébános egészen máshogy élte az életét, mint egy szerzetes, és akkor megint itt vagyunk, hogy keleti szerzetes, vagy nyugati szerzetes, akkor mire tették a hangsúlyt, jó? Tehát, és aztán megint más egy reformátor. Tehát azt akarom csak mondani, hogy 2000 éves történetet nem lehet egyetlen erkölcsi ítélettel lezárni, most, amikor majd így visszatekintünk az egyház történetére.
2: Hát igen, látszik, hogy véleménye mindenkinek van, de amikor a történelmet kutatjuk és feltárjuk, akkor azért ahhoz sokkal több háttértudásra és másfajta gondolkodásra van szükség. Ha azt mondjuk, hogy ne ölj, akkor rögtön, akik a hitben nem jártasak, rögtön ezzel vágnak vissza, hogy no de, ott volt az inkvizíció, miközben azt mondta az egyház, hogy ne ölj, halomra ölte az embereket. Az inkvizíció egy intézménnyé vált, ugye, de az a legfontosabb számunkra, hogy hogyan viszonyuljunk az inkvizícióhoz, és hogyan működnek majd azok a szűrők, amelyekről az imént szó volt.
3: Igen, inkvizíció, én azt gondolom, hogy az inkvizícióval kapcsolatosan is ugyanaz a helyzet, ami az egész egyházzal, hogy nem lehet egy kalap alá venni az egészet, hogy egészen más volt a középkori vagy pápai inkvizíció mondjuk a 16. században, meg egészen más volt a spanyol inkvizíció ugye az 1470-es években, és hát megint más volt a római inkvizíció az 1500-as években. Tehát, hogy maga az inkvizíciót, hogyha utána nézünk, hogy több mint 600 éven keresztül működik, több mint 6 évszázadon keresztül működik, és hát nagyon nagy eltérések vannak az egyes korszakokon belül. Tehát így kimondani, hogy az inkvizíció rossz, meg az inkvizíció ilyen, tehát ez nem lehet, tehát történetietlen. Amit viszont rögtön tisztázni kell, hogy az inkvizíció az nem a gonosz egyház agyszüleménye volt, nem azért hozták létre, hogy az egyház gyötörje meg, nyúzza az embereket, vagy hogy kiélje a különféle papságok egyetlenségét. Ezt azért mondom, mert az elmúlt rendszerben nagyon ez volt az irányadó, tehát ezt kellett tanítani, és hát ez egy rettenetes dolog, hanem egy adott történelmi probléma kezelésére jött létre ez az intézményrendszer, hogy beállta fogalmazott, aminek a működését tényleg a mai szemmel lehet jogosan bírálni, de magát az inkvizíció csak is a korabeli események összefüggésében érthetjük meg. Tehát a 12. és 13. században azt kell látnunk, hogy egyre jobban felerősödnek a különféle eretnek mozgalmak, amik elkezdték a maguk, hát én most így mondom, hogy konkolyát szórni, a maguk konkoly misszióját végezni, és hogyha értjük, hogy a középkor embere számára, hogy az előbb is mondtam, hogy a vallás és a társadalmi rend, ma így mondanánk, hogy az állam és az egyház szorosan összefonódott, összekapcsolódott, mondjam, hogy keresztény állami politikát folytatott, akkor értjük azt, hogy az eretnekség az valami egészen félelmetes dolog volt az akkori ember számára. Ugye ma, mai napjainkban az iszlám ilyen, hogy nem tesz különbséget politika és vallás között, hanem egy a kettő. Így kell értelmeznünk a középkori európai államokat is. Ugye a társadalmi rend egységének a felbontóit látják, az ellenséget látják. Az állam ellenségét látták az eretnekekben, tehát hogy ez nem csak egy házi kérdés volt, az eretnek kérdés, hanem állami kérdés is volt, és nem mellesleg nagyon sok biblia ellenes dolgot is hajtottak azért ezek az eretnekek, hát nincs időnk arra, hogy itt most sorba vegyük a valdenseket, meg a katarokat és a társait, de ilyenek voltak, például tiltották a házasságot egyesek, akkor mit tudom én, nem köteleződtek el az államvédelme felé, ami azért egy nagyon ijesztő dolog, ugye nem veszik fel a fegyvert akkor, amikor megtámadják az államot, tehát nem hajlandóak katonáskodni, nem esküdtek fel a királyra, tehát magyarul nem lehetett rájuk számítani, nem ismerték el az uralkodót maguk felett, tehát hogy nagyon durva államellenes dolgaik is voltak ezeknek az eretnekeknek, tehát innentől kezdve még egyszer mondom, nem csak egyházi kérdés volt az eretnek kérdés, de nagyon-nagyon sokféle volt. És szóval az eretnekség az nem egy ilyen más vélemény volt. Ezt kell nagyon megértenünk, mert ez az alapja az egészünknek. És hát nagyon kevésbé tudják az emberek, én tanítom azért középiskolában, amikor erről szó van, hogy ezekkel az eretnekekkel nagyon csúnyán bántak a helyiek, a helyi lakosok, egy falunak a lakosság, egy városnak a lakosság, gyakran nagyon brutális lincselések történtek, bíróság nélküli kivégzések történtek, akasztások történtek, csonkítások történtek a legbrutálisabb módon, és mindig az adott földesúrnak, vagy a despotának a döntésétől függött ez az egész, hogy ő hogy gondolta. Na most az egyház az részben ezzel a barbár eljárás ellen lépett fel, és ezt a barbár eljárást akarta visszaszorítani, hiszen rengeteg olyan embert vádoltak meg, akik nem is voltak eretnekek, de meglincselték őket. Tehát, hogy ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy ismerni is akarta az adott eretnekséget az egyház, hogy a hitvédő, így mondjuk apologéták, azok felkészülten mehessenek a nép közé, és hát ahogy Pál apostol is írja a leveleit, hogy azt hallom, hogy ez van köztetek, de nem is ez az igazság, hanem ez az igazság. Tehát tulajdonképpen az egyház nagyon biblikusan igyekezett fellépni az eretnekekkel szemben. Tehát úgy kell ezt elképzelni, mintha valaki a gyülekezetben elkezdene hazugságokat terjeszteni egy presbiterről, és mondana a fűt fát bokrot, és úgy ilyen suttogó propaganda szerűen menne ez az egész, és kezdene a gyülekezet felháborodni egy presbiter ellen, és már ilyen lincs hangulat alakulnék, hogy az ilyen a presbiter. Most a lelkésznek, mint lelkivezetőnek, meg a presbitériumnak kutya kötelessége megismerni ismerni a részleteket, és hogyha alaptalan, akkor lépéseket kell tenni a hazugságot terjesztővel szemben. El kell kezdeni hirdetni, hogy a másik oldalon meg az igazságot a presbiter érdekében, meg az egyház gyülekezet közössége érdekében, hogy ne essen szét, hogy ne ilyen acsarkodás legyen a gyülekezet élet. Tehát nem engedhetjük meg, hogy egy áskálódó ember, mondjam így abban a korban mondjuk az eretnekek, szétszedjék a közösséget. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk akkor, amikor az inkvizíciót elkezdjük boncolgatni.
2: Ebből a nézőpontból akkor az inkvizíció inkább védekezés, mint megfélemlítés, de még mindig ott van a másik kérdés, hogy a mégiscsak nagyon brutális gyilkosságok, mészárlások történtek ennek a keretében. Erről is beszélnünk kell.
3: Jó, maximálisan egyetértek, igen, hát pontosan a fenti dolgok miatt, ugye, amit az eddig is elmondtam, ugye 9. Gergely pápa az, aki 1231-ben megszervezi az inkvizíciót, mert egyre jobban látta, hogy ezzel a püspökök nagyon más, hogy eltérően járnak el. A világi hatóságok indokolatlanul brutálisan járnak el bizonyos emberekkel kapcsolatosan. 9. Gergely azt mondta, hogy ez szükséges lenne az egész ökumenében, az egész egyházban egy olyan egységes rendszer, hogy minden, akár ahol történik eretnekség, minden ugyanúgy járjanak el. Na, ez a rendelet, ez védte azért az ártatlanokat, akik nem voltak vétkesek, mert ez itt kiderült innentől kezdve, és fékezte a hatalmukban visszaélőket, mondja, nem lehetett akármit csinálni egy vádlottal. Tehát maga az inkvizíció, latinul inquerere, ugye ez a belekérdezni szóból ered, ami az eljárásra utal, hogy ugye a vádlottat számos kérdéssel bombázták, és hát sokféleképpen feltették neki ugyanazt a kérdést, mint a mai pszichológiai tesztek, és hogyha valahol eltérő választ adott, vagy ilyen bizonytalan dolgot adott, akkor aha, itt kell belekérdezni, itt kell belemenni, itt van valami, ami nem stimmel, és akkor abba belekérdeztek, és hát így az inkvizíció szó maga ezt a procedúrát, ezt a vizsgálatot, ezt a kivizsgálást jelenti, és hát amit töri tanárként megint mondok, hogy ez egy nagyon érdekes jogfejlődés volt ebben a korban, mert innentől kezdve már a bíró kérdezte ki a vádlottat, és nem mindenféle ember, meg csőcselék, meg felbérelt valakik. Tehát ami miatt az inkvizíció azért nagyon negatívvá vált, hogy az idő előre alattával a kikérdezéshez különféle kényszerítő eszközök meg kínzó procedúra társult, de ezzel kapcsolatban is nagyon fontos látni, hogy a kínvallatást az nem az inkvizíciónak a találmánya. Tehát a kínvallatás nem az egyház találmánya. Egész Európa büntető joga alkalmazta a kínvallatást. Az egyházi bíróságok majd csak a 13. században, 4. Ince pápa engedélyével, mondjam így, hogy emelik be, vagy alkalmazzák, de a pápa feltételeket szabott. Tehát nagyon fontos, hogy papíron az volt, hogy életveszélyt nem okozhatnak. Maradandó sérülést nem okozhatnak. És egyszer lehetett alkalmazni. A 4. Ince pápa nagyon figyelt erre. Tehát a gyakorlat azért természetesen nagyon sokszor más volt, és idővel ez is változott, ahogyan hogy az állam befolyása az egyházra egyre nagyobbá vált. Amikor a középiskolásokat tanítom, akkor hát mindig beszélünk a vas szűzről, ugye, ami egy ilyen szöges láda volt, amiben beleállították az embert, és olyan különféle karok segítségével, ha nem válaszolt a kérdésekre, akkor szög csapódott a kezébe, a lábába, a fülébe, vagy éppen a szemét nyomták ki. Beszélünk mindig a bokasúlyokról, hogy mit jelent az, hogy kintpadra vontak valakit, vagy amikor trágyalével itatták, és akkor addig, ameddig szét nem durrant már, meg a koponyazúzóról tudunk beszélni, vagy milyenek voltak a körömletépések, amiket azért csak úgy halkan mondok, hogy a terrorházában azért az 50-es években előszeretettel alkalmaztak mindvégig, nem egyházi személyek. Talán a legjellemzőbb, amit vidékeken szoktak alkalmazni, az az istenítélet volt, amikor valakit boszorkánysággal vádoltak meg, és hát akkor így összeláncolták, összekötözték, köveket tettek rá, és egy ilyen lidikóka-szerű dologra tették rá, egy ilyen pallóra, és beledobták a vízbe, vagy belemerítették a vízbe, és hát hogyha az illető nem mutatta meg a varázs erejét, és nem jött fel, a megkötözött ember megszabadultan a vízből, akkor nem volt bűnös, de belefulladt a vízbe. Ha meg feljött a vízből valami csoda folytán, akkor kimondták rá, hogy boszorkány, úgyhogy akkor meg megégették. Tehát vagy így, vagy úgy, de mindenképpen meghalt. Most az inkvizíció főleg a spanyol változatában vált a leghírhettebbé, erről a brutalitásáról, és hát azt is elmondhatjuk, hogy tényleg akik a karmai közé kerültek, azok nem jöttek onnét ki. A kínzások során tényleg előszedték már ezeket, hogy összeégették az embereket, csonkítottak mindenféle ilyen érzéstelenítés nélkül, és az emberek már a halálukat kívánták már, hogy inkább ne bántsák őket, inkább bevallottak olyat is, amit el se követtek, csak már végezzék ki őket, és ne legyen több fájdalom. Na, elég a horrorból, de hogy az biztos, hogy nagyon fontos, hogy a kínzásokat, és ezt nem szokták elmondani, a kínzásokat nem az egyház végezte, hanem az állam. Nem papok kínozták az embereket, nem szerzetesek csonkították az embereket, hanem az állam. Sőt, egyházi bíróság nem hajthatott végre halálos ítéletet sem. Tehát, ha valaki eretnekségnek vádjával, mondjam, hogy elítéltek, akkor azt átadták a világi bíróságnak. Tehát a kivégzéseket, azokat mindig az állam hajtotta végre. Az egyháznak erre nem volt hatalma. Na most, természetesen ez azért nem menti fel az egyházat erkölcsileg, hiszen tudta, hogy mi fog történni, hogy ki fogják végezni, de jogilag egy nagyon fontos különbség és fontos részlet, jó, hogy az állam és az egyház annyira egyben volt, hogy az egyház az kérdezett, az állam meg kínzott, és az állam kivégezte az illetőt, hogyha így volt. Tehát Jézus esetében is ugye így van, hogy viszik ott, mondják Pilátusnak, hogy nekünk senkit nincs jogunk keresztre feszíteni. Tehát ezt kell látni az inkvizícióban is. Bűnös az egyház természetesen, igen, voltak túlkapásai az egyháznak is ebben a részben. Pénzért azért sok mindent meg lehetett csinálni.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk rövidesen folytatódik.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, most folytatjuk a hatodik parancsolat értelmezését Dezső Attila református lelkipásztorral. A riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Tehát akkor ott tartunk, hogy az állam és az egyház közösen felelős ezért. Hány áldozatról beszélhetünk, mekkora az áldozatok száma körülbelül?
3: Itt azért nagyon óvatosan kell fogalmazni, ugye a régebbi történeti írások, ugye a 19.-20. századi egyház ellenes irodalom, azok mindig ilyen milliós számokról beszélt, ugye felnagyítva az egészet le kell járatni az egyházat, de a modern történettudomány azért ezek többségét nem fogadja el. Tehát a fennmaradt levéltári anyagok alapján a középkori, mondjam, egy pápai inkvizíció halálos ítéleteinek a száma az nagyságrendileg olyan néhány ezer lehetett több évszázad alatt, tehát néhány ezer több évszázad alatt, de a pontos szám mindig vitatott, és régiónként nagyon eltérő volt, ahogyan ezt már mondtam. A spanyol inkvizíció az véresebb volt, az több százezres becslés van, a legtöbb mai kutató azért ezt is inkább lefele korrigálja. Tehát sokkal jobban felkapták ezt az egészet, mint ami a valóság volt. Tehát egy ilyen túl hype-olt, ma így mondják a fiatalok, dologról van szó. A dokumentáció az néhány ezer kivégzésről beszél, több mint három évszázad alatt, de miután nem maradt ránk minden papír, ezért nem tudunk pontos adatot mondani. És amikor a Beata azt kérdezi, hogy az áldozatok hányan voltak, akkor nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy csak a kivégzetteket, meg a megcsonkítottakat vesszük sorra, a családjaik is áldozattá lettek. Sok családot megnyomorított így az inkvizíció, ellehetetlenítettek, kiközösítettek, nagyon sok mindent el kellett hordozzanak, megbélyegezték őket. Ebből is látszik, hogy illetéktelen kezekben mivé lesz egy eredetileg, mondhatom így, hogy védelemből létrehozott intézmény. A jóból mi lesz illetéktelen kezekben. Tehát az áldozatok számai az máig a hatalommal visszaélő vezetők bűneire világítanak rá, tehát hogy nem tűrhetjük pontosan emiatt, legyen az egyházi vezető, legyen világi vezető, hogy a hatalmával visszaélve áldozattá tegyen embereket vagy családokat. Tehát nem tudom a pontos választ, tehát pár ezer vagy pár tízezer, de semmiképpen nem milliós számokról beszélünk, amit a egyházellenes propaganda szokott mondani.
2: Mostanáig a történelem tanárt faggattam, most a teológust kérdezem. Teológusként erre mit lehet mondani?
3: Hát szerintem itt is érdemes világosan fogalmazni, hogy ahogyan az előbb is mondom, hogy azért az inkvizíció létrejöttének történelmi okai azért érthetőek, hogy a társadalmi egységnek a védelme, meg a vallási rend fenntartása, az önbíráskodásnak a korlátozása, meg az egységes jogi elbírálás, de ettől még tényleg jogos a kérdés a Beátának, hogy összevethető-e ez Krisztus evangéliumával, hogy kikényszerítünk valami hitet. Az egyértelmű válasz az, hogy nem. Nem. Jézus soha nem kényszerítette a követőit, soha nem kényszerítette az embereket. Felszólított őket, hogy higgyetek be, én bennem higgyetek az evangéliumban, de nem kényszerítette, nem bántotta őket. Tehát az evangélium az meggyőzéssel, tanúságtétellel, a Szentlélek munkája által terjed. Tehát amikor az egyház a hitnek a védelmét, mondjam így, hogy fizikai kényszerrel kapcsolja össze, akkor ott el lehet mondani, hogy egy olyan útra lépett, amelyet ma nagyon sok keresztény már saját korában is jobban, mondjam, hogy joggal bírál. Az inkvizíció történetét két véglet torzítja el. Teológusként is azt lehet mondani, hogy az egyik szerint hát ez volt a világtörténelem egyik legvéresebb intézménye 605 éven keresztül. A másik meg azt mondja, hát ebben semmi probléma nem volt, hát ez abban a korban ez egy ilyen általános dolog volt. Na most az utókor feladata nem az, hogy egyiket vagy másikat tovább vigyen, tehát meg kell értenünk, miért jött létre, milyen jogi újításokat hozott, miben korlátozta a korábbi önkényt, de azt is el kell mondanunk, hogy amikor a hitvédelmét erőszakkal kapcsolták össze, akkor az egyház túllépett azon a lelkületen, ami Jézus Krisztus tanított, amit Jézus rábízott, és ezzel követte el a bűnt, hogy kényszeríteni akarta a hitre.
2: Jön a következő nehéz téma, az inkvizíció után a keresztes hadjáratok, hiszen ez a második ilyen kapura lövés, Ugye, amikor azt mondják a keresztényeknek, hogy jó, akkor az inkvizíciót azt nagyjából rendbe tettük, akkor jönnek a keresztes háborúk. Látnunk kell azt, hogy miért indították ezeket a keresztes hadjáratokat. Anélkül nem tudjuk megítélni.
3: Hát igen, a keresztes hadjáratok valóban tényleg megint egy olyan téma, ami a közgondolkodásban nagyon sok leegyszerűsítéssel él. Én azt gondolom, hogy itt is ugyanazt a módszert kell alkalmazni, mint az inkvizíciónál. Ugye a keresztes hadjáratok nem a semmiből jönnek. Ugye a 7. századtól kezdve az iszlám olyan hódításba kezdett, ami megváltoztatta a geopolitikát ugye az akkori korban. Néhány évszázad alatt a keresztény világ nagy része elveszett, oda lett Szíria, Palesztina, vagy menjünk ott Észak-Afrikában, Egyiptom, aztán ugye a Gebel al-Tarikkal ugye 711 környékén ugye átjönnek, és akkor elvész Hispánia jelentős része ugye egy jó időjére, ugye 1492-ig. Ezek közül több korábban évszázadokon keresztül hatalmas nagy keresztény központok voltak. Gondoljunk bele, a nagy kappadóciai atyák és társai, ezek mind ott vannak ebben a korban, és már iszlám fennhatóság alá kerülnek. Aztán, ami nagyon nagy ütés volt szerintem, nem biztos, hogy jól mondom az évszámot, talán 638, amikor muszlim uralom alá kerül Jeruzsálem, és a legdurvább talán, amikor a szeldzsukok, ami egy török csapat volt, előre törnek, hihetetlen durva helyzetet hozva létre a Közel-Keleten, és közben a kereszténység azért csak nem fér meg egymással, 1054-ben ott van a szkizma, az egyházszakadás, nem értenek egy csomó mindenben egyet, tehát belharcok, külharcok, hát itt csak veszíteni lehet, amikor ilyen dolgok vannak, és 1071-ben a manzikerti csatában bizánci birodalom rettelte súlyos vereséget szenved. Ennek következtében mondhatom így is, hogy Kis-Ázsia jó része elveszett, és most jön a képbe a lényeg, hogy első Alexiosz Komnénosz bizánci császár volt az, aki félretette a gőgjét, és félretette a nagy keletiségét, és azt mondta, hogy egyedül kevés vagyok. Ez a kereszténységnek csak a fele, ami a teljes iszlámmal harcol, nem bírjuk felvenni a harcot, és segítséget kér a nyugati keresztényektől. Ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem úgy történt ez, hogy Nyugat-Európa egyszer csak kitalálta, vagy a pápa egyszer csak kitalálta, hogy na hát akkor megkezdjünk egy nagy háborút az iszlámmal szemben, meg induljunk el, foglaljuk el Közel-Keletet, hanem egy keresztény birodalom katonai segítséget kért a keresztény Európa keresztényeitől. Mert a fél kereszténység harcolt a teljes iszlámmal szemben. És hát így jutunk el odáig, hogy 1095-ben második Orbán pápa a Clermont zsinaton meghirdette az első keresztes hadjáratot, és a több indoka volt erre, tudom én, a Bizáncnak a megsegítése, vagy megtámadták az zarándokokat, megölték az zarándokokat az iszlám hívők, lerombolták a keresztény zarándok helyeket, tehát hogy a zarándok utaknak a biztosítása, a zarándokok védelme és a szent helyeknek a felkereshetőségének a biztosítása is benne volt azért ezekben a dolgokban, és hát természetesen a keresztény egységnek a védelme, mert azért rájöttek, hogy jól van, lehet, hogy mi nyugatiak vagyunk, ti meg keletiek, de ez így nem jó. Aztán nem volt egységes azért a keresztes hadjáratokban résztvevőknek az indoka sem, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy volt, aki vallási meggyőződésből ment el, ugye, volt, aki bűnbánatból ment el, mert azt mondta, hogy ha, mit tudom én, harcolok, akkor búcsú van, akkor megbocsáttatnak a vétkeim. Volt, akit a lovagi eszménye vezetett, ugye hát ismerjük akár Oroszlán Szívű Rihárt és társai, akik elindulnak, és hát persze voltak politikai érdekek, voltak gazdasági érdekek, meg rengeteg kalandványó is ilyenkor el szokott indulni. Voltak, akik mondjuk, tudom én, társadalmi felemelkedést vártak, tehát hogy nem lehet egységesen tekinteni a keresztes hadjáratokra, mindenkinek más volt az indítéka, és máshogy is viselkedett ezekben a hadjáratokban, tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyház. Jó, az egyház segítséget akart nyújtani, ahogy nyújtott, meg ahogy tette a keresztény Magyarország ugye 1456-ban, ugye a Nándorfehérvári diadalnál is Kapisztrán János seregeivel, és hát mindenki megpróbált összefogni az iszlámmal, tehát itt is ez van, csak pár évszázad korábban.
2: Ez volt a kiinduló helyzet, most már tudjuk. De mivel lehet magyarázni az öldöklésnek a jogosságát? És ezt azért kérdezem, mert az újságíró nem csak azt kérdezi, a keresztény újságíró pláne nem csak azt kérdezi, amit ő szeretne kérdezni, hanem azt is, amit mások kérdeznének.
3: Hát igen, talán említettem korábban, hogy az igazságos háború, ez az úgynevezett bellum justum, ez már Marcus Aureliustól, hát mondjam, hogy ismert volt, és azt mondja ki ez a bellum justum, hogy hát ha jogos a hatalom, és igazságos az ok, amiért indul, és helyes a szándék, ami miatt háborút indítanak, akkor fegyveres összecsapásokra kerülhet sor, akkor erkölcsileg védhető. Na most a középkori keresztények jelentős része így értelmezte, tehát ez volt a háború értelmezésük abban az időszakban, a keresztes hadjáratok idején, tehát nem hódító háborúnak indította az egyház ezt, bár még egyszer mondom, voltak, akik hódítani indultak, hanem a keresztény közösség, a szent helyek védelmét akarták, és persze különféle érdekek csapódtak ehhez. Hol vannak a problémák? Már az első keresztes hadjárat során is történtek zsidó ellenes pogromok, ugye főleg a Rajna mentén, ezeket ismerjük, tanuljuk. A hatalmas fosztogatások mentek, amerre indultak, azok fosztogattak, nem a papok, jó, és nem a szerzetesek, jó, tömegmészárlások történtek. Amikor 1099-ben elfoglalják Jeruzsálemet, akkor egy olyan vérengzés volt Jeruzsálemben, ami beíródott úgy a történelembe, hogy a kortárs keresztények, források is egyik fele azt mondta, hogy jaj, milyen jól csinálták ezt az egészet, míg a másik pedig megundorodott ettől a fajta magatartástól, és nem nevezte keresztényinek. Tehát megint csak azt mutatja, hogy már akkor sem volt egységes erkölcsi megítélése a keresztény hadjáratoknak, és nem volt egységesen hívő az az elkövetelezett keresztény az, aki megindult ezekbe a hadjáratokba. Aztán nem volt minden hadjárat egyforma sem, tehát ezt se lehet azt mondani, hogy mer a keresztes hadjáratok. Egy első hadjáratot nem lehet egy kalap alá venni a negyedikkel például, ugye? Vagy a gyermekkeresztes hadjárattal, ugye ez is volt, vagy a későbbi politikai vállalkozásokkal. Ugye a negyedik keresztes hadjárat, láttam be, hogy összehúzta a szemét, ugye ez csak annyira, hogy 1204-ben egy hihetetlen törést eredményezett, elfoglalták a keresztesek Konstantinápolyt, vagyis egy keresztény várost. És ez éppen annak mondott ellene, amiért eredetileg útnak indultak. Tehát nem lehet összehasonlítani, nem lehet azt mondani, hogy ez a keresztény. Szóval hol lépte át az egyház itt a Krisztusnak a tanítását, amikor bosszúvá alakult, vagy amikor fosztogatássá lett, vagy amikor a civilek lemészárlásába került ez a hadjárat, vagy politikai haszonszerzés csatlakozott ehhez a egészséges segítő szándékhoz, vagy amikor már keresztény a keresztény támadta, testvér a testvért, templom a templomot, mondjam így, akkor a keresztes hadjáratok résztvevői maguk is megsértették ezt a nevű parancsolatot, akkor az az erkölcsi rendet, amire védelemre hivatkoztak, bűnössé tették tulajdonképpen. A keresztes hadjáratok megítélésén tehát érdemes különbséget tenni, megint csak itt járunk, a háború erkölcsi igazolhatóság, amire Beáta rákérdezett, a bellum justum, és a háborúban elkövetett bűnök között a kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz. A Szentírás ugyan, mondjam így, hogy következetesen elítéli azért az ártatlan vérnek az ontását, a kegyetlenséget is, meg a

0: kérdés az állam és az egyház összefonódásáról, hogy meddig egészséges ez.
1: Hát igen, talán az a nagy kérdés, hogy akkor a kölcsönös kiszolgálói, vagy kölcsönös, mint tudom, játékszerei egymásnak, ugye évszázadokon keresztül az egyház és az állam. Újra mondom, hogy valahogy azt kell látnunk, hogy mint a mai iszlám világ, olyan volt a középkori Európa is, csak keresztény változatban. Van valami, azt gondolom, ebben, ami megbújik. Egy nagyon egyszerű példát hozok. A nagy földrajzi felfedezések ideje után, ugye 1492 után, amikor 1532-ben Francisco Pizarro eljut az Inka birodalomig, mert ugye ott hatalmas nagy aranykészlet van, eljut a birodalom határára, Atahualpa Inkának, mondjam így, hogy a táborához. Egy domonkos szerzetes, Vincente el Valvedere, talán azt hiszem így hívták az illetőt, az uralkodó elé lépett, a hatalmas keresztet tartottak elé, és akkor elkezdtek ilyen tolmácson keresztül beszélgetni, hogy egy hatalmas nagy király küldött engem hozzád. Mondja az uralkodó, hát a Hualpát, én is hatalmas király vagyok, de mondja neki, hogy de a mi királyunknak egy hatalmas istene van, és akkor mondja, hogy hát nekünk is hatalmas isteneink vannak. De igen ám, de a mi istenünk, a mi hatalmas istenünk, az beszél is hozzánk. Kérdezi Atahualpát, hogyan? És akkor ott lebegtetik előtte a Bibliát, oda kéri Atahualpa a Bibliát, és akkor hát a füléhez teszi, hallgatja, ugye hát nem szól semmit, és fogja, egyes mondjam így, hogy források azt mondják, hogy oldalra tette, mások azt mondják, hogy a földre vágta, vagy ledobta maga elé a Bibliát, és azt mondta, hogy ez a könyv nem beszél. Na most ez volt az a fajta ideológiai alap, ami miatt egy keresztény állam, egy nem keresztény államot megtámadhatott, mert hogy a Bibliát a földre vágta, megalázta a Krisztus, stb. Miközben ez már egy prekoncepciós dolog volt, hát azért mentek oda, hogy hódítsanak. Ugye Pizarrónak arany kellett, a domonkosoknak meg hát terület kellett, ahol az emberek lelki dolgai fölött disponálhattak, vagy nem is tudom, és természetesen hirdethették az evangéliumot, tehát ne tételezzünk fel rosszakat senkiről, de hogy kéz kezet most alapon, tényleg ezt tudjuk mondani, hogy ez történt. Nagyon nagy veszély van tehát abban, hogyha az egyház javakért használni akarja az államot, meg az állam hadseregét, meg az állam erejét, és hogyha az állam a céljai elérései érdekében használni akarja az egyház, mondjam így, hogy lelki hatalmát, emberek lelkire gyakorolt karizmáját, tehát a neői parancsolat így elkenhető mindig a másikra mutogatással, hogy az egyház volt a hibás, az állam volt a hibás, ugye eznek a kettőségét nem tudjuk külön választani, amikor az inkvizíciót nézzük, amikor a keresztes hadjáratokat nézzük, vagy akár itt ezt a Inka birodalom megtámadását nézzük. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mindig be lehet tudni a propagandának, meg be lehet tudni az egyháznak, meg sok mindennek. Tehát az a baj, hogy ebben mindenki benne van.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, nem fejezzük be, mert két hét múlva társadalmi kérdések mentén fogjuk megvizsgálni a 6. parancsolatot.
1: Jó, hát nyitott vagyok rá, hogyha az Úristen éltet bennünket, akkor legyenek etikai kérdései ennek a következőnek. Hát addig is gondoljuk végig a történelmet, meg a történelmünket, a saját életünknek a történelmét is, mert akkor, amikor hibáztatunk valakit, vagy amikor azt mondjuk, hogy ez az volt, meg így kellett volna, meg úgy kellett volna, akkor a magunk életéből tudjuk, hogy ha ő lett volna az én helyembe, vagy én lettem volna az ő helyébe, lehet, hogy ugyanúgy cselekszem. Hát addig is Isten áldjon mindenkit, áldás, békesség.
2: Kedves hallgatóink, a 6. parancsolatot értelmeztük az iménti két részes interjú segítségével Dezső Attila református lelkipásztorral, történelem szakos tanárral, a parancsolat egyház történeti, történelmi vonatkozásait tártuk fel, a riporter Jászter Beáta volt.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

바이로 바가다가 바이로 소가라가 되고 내고대로 나를 사이로 바가다가 되고 내고대로 바가다가 되고 내고대로 너를

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők 2/3 szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a 2 legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség 2/3 többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Képeken. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes Kék Túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turista út nyilvántartásában. A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móracz Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás törökíjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük témáinkat. Elsőként a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával, Pap Ferenccel beszélgetünk a pótfelvételi eljárás apropóján.
2: A tekintetben, hogy mindegyik képzési helyen, mindegyik képzési formában meg tudjuk hirdetni, ami a korábbi években gyakorlat volt, ez az idén nincs. Tavaly is már azt lehetett látni, hogy szűkölnek a lehetőségek, azért, mert hogy fel tudtuk tölteni a kapacitásukat, és ez azért örvendetes, mert a pedagógus utánpótlásnak a jövője jobban biztosítva látszik, ezen dolgozunk, hogy azok, akik beiratkozzanak, ők 3-4 év után el is végezzék ezeket a képzéseket.
1: Aztán megismerhetnek egy erdélyi szépségkirálynőt, Lőrinc Orsolyát.
3: Nagyon sok szép lány van, tehát mind a 12 lány, vagy rajtam kívül 11 lány, tehát gyönyörű, tehetségesek, ez semmi kérdés, és ilyenkor mindig azt kell nézni, vagyis amit néztem, hogy miben lehetek jobb, de nem másoknál, hanem minden egyes nap magamnál jobb. Tehát minden nap valamit többet akartam fejlődni, többet akartam beletenni, azért, hogy a végén meglegyen úgymond az eredménye, és megkaphassam a koronát.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Református hittanoktató, református közösségszervező, kántor vagy tanító szakra is jelentkezhetnek még az érdeklődők a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára pótfelvételi eljárással. A szeptemberben induló képzésekre felvételt nyerő hallgatók kollégiumi helyet is kaphatnak, jelentkezni augusztus 7-éig lehet. Pap Ferenc dékán azt mondja, az örvendetes változás, hogy vannak képzéseik, például a fővárosban futó tanítói, amelyre már nem tudnak meghirdetni pótfelvételt, mert már a rendes felvételi eljárás során valamennyi helyet betöltöttek a jelentkezők. Mindez nem is kizárólag az intézmény, hanem a pedagógus szakma jövője miatt is fontos változás. A részletekről tehát Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával beszélgetünk. A közelmúltban kihirdették a felvételi ponthatárokat. Hogyan érintették a jelentkezések és a felvett hallgatókról, arányokról, számokról meséljen nekünk a Károli pedagógiai kara tekintetében?
2: Mind az egész egyetemet, de különösen is a pedagógiai kart nagy érdeklődés övezte az általános felvételi eljárásban. Ez egy több hónapig tartó időszak, eljárás, amikor a hallgatók kiválasztják az intézményt, jelentkeznek, sorrendet módosítanak, és olyan érdekesség jött ki a végén, hogy a pontszámok, a bekerülési pontszámok jelentősen megnőttek. Ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődtek, jó pontszámokkal, jó eredményekkel, szakmai tapasztalatokkal, pluszpontokkal a kar iránt és a képzéseink iránt, és ebből következik, hogy az ágazatirányító minisztérium döntése értelmében csak néhány helyen tudtuk megnyitni a pótfelvételi lehetőségét.
1: És egyébként ez a felvételi, ez meglepte Önt? Tehát az előző évek tekintetében?
2: Bizonyos szempontból igen. Az elmúlt években fokozatosan jellemző volt az, hogy szinte minden szakunkon nő az érdeklődés és a fölvehető hallgatói létszám, ez nagyon nagy örömet jelent. Azonban ebben az esztendőben különösen feltűnt az, hogy a pontszámok országosan is, de nálunk is nőttek. Tehát jól felkészült fiatalokkal, vagy éppen olyanokkal állunk szemben, akik az életüknek egy bizonyos pontján, például levelező képzést választva pályát módosítanak, pedagógus képzési vagy hitéleti pályák és szakmák iránt érdeklődnek.
1: És arra van megfejtés, hogy mi lehet egyébként a pontszámok mögötte?
2: Azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a pedagógiai hivatásnak a fizetésbeli kitüntető megkülönböztetése, hogyha szabad ezt mondani. Tehát, hogy lehet érezni annak a hatását, annak a pozitív hatását, hogy akik óvodapedagógusnak, csecsemő és kisgyermeknevelőnek, tanítónak szeretnének tanulni, vagy éppen hittanoktatónak, mindegyik szférában a megbecsülés a fizetések emelésével is kézzelfoghatóvá vált. Van egyfajta olyan kampány is, pozitív kampány, hogy ezekre a hivatásokra hívjuk fel a figyelmet, hiszen szükség van óvodapedagógusokra, szükség van tanítókra, hittanoktatókra, nagy generáció megy nyugdíjba, ezt az intézmények is folytatják, tehát fölhívják a figyelmet, hogy szép pálya, jó pálya, jöjjenek, elköteleződve jöjjenek, és hát mellette pedig természetesen az sem mindegy, hogy aki elvégzi ezeket a szakokat, milyen életkilátással rendelkezhetnek utána.
1: Köszönöm, és akkor forduljunk rá a pótfelvételére. Akkor milyen szakokon van egyáltalán lehetőség bekerülni még a szeptemberben induló képzéseikre?
2: A budapesti képzési helyünkön egyáltalán nincs lehetőség, hiszen feltöltöttük a kapacitásokat. A vidéki képzési helyeken, a nagykörösi székhelyen és a kecskeméti képzési helyen meghirdettük az ott működő összes szakunkat nappali munkarenden. Ez azt jelenti, hogy tanító alapképzési szakra Nagykörösön, nappali munkarendre, állami finanszírozásos helyekre és önköltséges helyekre, Kecskeméten óvodapedagógus és csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra szintén csak nappali munkarenden van lehetőség, a neveléstudomány mesterképzési szak Nagykörösön működik, ez levelező formában indul és indulhat oda, önköltséges formában lehet jelentkezni, valamint a hitéleti szakokra, azaz a református hittanoktató, református kántor és református közösségszervező szakokra nappali és levelező munkarendre mind a két finanszírozási formában van lehetőség jelentkezni.
1: Az ön által is említett nevelés, tudomány, mester képzés, az mit jelent? Szerintem ez kevésbé ismert, mondani egy pár szót erről a képzésükről?
2: A nevelés, tudomány, mesterképzési szak egy viszonylag új szakunk. A magyarországi református felsőoktatásban az egyetlen olyan képzőhely vagyunk, ahol ezt a mesterképzési szakot kínáljuk. Itt tulajdonképpen az alapképzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemő szakokra építve elsősorban a szakmai továbbképzésnek a lehetőségét teremtjük meg, tehát egy magasabb fokozatot, egy mesterdiplomát ad, ez a bölcsészettudomány területhez tartozik ez a képzés, de hogyha valaki tanítani szeretne például felsőoktatásban alkalmassá, vagy úgy gondoljuk mi magunk is, vagy éppen valamelyik egyetemen doktorálni szeretne, akkor ennek a szaknak az elvégzése nélkülözhetetlen. Tehát a magyarországi református felsőoktatásban, ugye Debrecenben van még pedagógus képzés, nálunk van erre csak lehetőség, keresztény szemléletű értékrendű, és főleg kisgyermekkori nevelésre specializálódó mesterképzési szak, amit az ez iránt érdeklődő akár református intézményekben dolgozóknak, vagy bárkinek ajánlunk.
1: Részletkérdések, főleg a nagykőrösi helyekkel kapcsolatban, kollégiumi elhelyezés lehetséges a most jelentkezőknek?
2: Igen, a nagykőrösi és a kecskeméti képzési helyünkre jelentkezőknek a nagykőrösi saját működtetés és tulajdonú kollégiumot javasoljuk, szeretettel várjuk a hallgatókat, hiszen a kollégiumi elhelyezések azáltal, hogy az országban mindenütt nő a felsőoktatásba bekerülők létszáma, a kollégiumi helyeknek a kapacitásai csökkennek, nagykörösen van rá lehetőség, tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik így akarják elvégezni a tanulmányaikat.
1: Ösztöndíjak, és itt most kiemelten is gondolok arra, hogy beszámoltunk itt az Európa Rádióban is arról, hogy a nagykörösi önkormányzattal indítottak egy közös ösztöndíjat. Ez érintheti azokat, akik nem a hagyományos, hanem a pótfelvételi eljáráson keresztül nyernek majd felvételt az intézményükbe?
2: Igen, ők is megkaphatják, pályázati úton lesz majd az ösztöndíj odaítélve, ez Nagykörösváros önkormányzata és a Kári Gáspár Református Egyetem közös ösztöndíj konstrukciója, amelyben a pedagógus utánpótlást, a saját egyetemünk hallgatói létszámát szeretnénk növelni. Ez is egyébként látjuk a hatását, hogy több hallgató jelentkezett azokra a képzési formákra, ahol korábban ennél azért 4-5-6 fővel kevesebbet tudtunk fölvenni.
1: Mi a határidő, amit most szem előtt kell tartani a jelentkezőknek, nem az ösztöndíj tekintetében, hanem önmagában a pótfelvételi tekintetében?
2: A pótfelvételi eljárás egy kivételes eljárás, és rendkívül rövid eljárás, elindult már a jelentkezés. Augusztus 7-ig lehet a pedagógus képzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő, valami neveléstudomány, mesterképzési szakra augusztus 7-ig lehet a felvi.hu-n jelentkezni. Fölhívva a figyelmet arra, hogy alkalmassági vizsgát is, akire ez vonatkozik, tehát aki ebben az esztendőben másik intézményben vagy nálunk nem teljesítette a bemenethez szükséges alkalmassági vizsgát vagy elbeszélgetést, azoknak lesz egy viszonylag gyorsan, várhatóan augusztus 17-én egy alkalmassági vizsga, tehát ez a felvi.hu állami rendszerben kell jelentkezni. A hitéleti képzésekre, tehát hittanoktató, kántor, közösségszervező alapképzési szakokra viszont nem a felvi.hu rendszerben, ahogy ez az elmúlt években is volt, hanem az intézményhez közvetlenül kell fordulni. Van a honlapon ezzel kapcsolatban megfelelő információ, online regisztrációs fölött, és a kollégák föl fogják venni a kapcsolatot, és az összes dokumentumot, mellékletet, mindent a karnak kell közvetlenül megküldeni.
1: Itt az alkalmassági vizsga tekintetében jól értettem, hogy azt mondja, hogyha valaki már más intézményben ebben az eljárásban, felvételi eljárásban volt alkalmasságin, akkor azzal is tud jelentkezni önökhöz?
2: Igen, tehát hogyha valaki úgy járt, hogy beadta a jelentkezését, és nem vették föl létszám, pontszám problémák miatt, de 2026-ban az általános felvételi eljárás keretében ezt a pedagógus képzéshez szükséges alkalmassági vizsgát teljesítette, akkor az ő esetében lehetőség van arra, hogy ezt elfogadjuk, viszont itt mindenképpen majd a tanulmányi osztállyal kell kapcsolódni, és ott el fogják mondani, hogy ez hogyan működik. Tehát a felvételi alkalmassági eljárás a pedagógus képzésben az adott felvételi évben érvényes. Jövőre már nem lesz érvényes.
1: És ez nem problematikus az önök intézménye szempontjából? Tehát egy felvételi vizsgán nem saját szempontokat is érvényesít egy felvételi bizottság, vagy ez egy ugyanazt kell nézni minden intézmény bizottságában?
2: Van egy exakt leírás, és mindegyik intézményt ugyanazt nézi. Ez egy gyakorlatilag hát több mint 3 évtizedes szakmai konszenzus az intézmények között, hogy ezt az alkalmassági vizsgát tegyük föl mondjuk tanítószakon, ez van egy mozgás, testnevelés alkalmassági, beszéd alkalmassági, énekzene alkalmassági, ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteni, és hogyha valaki 4-5 akárhány intézménybe jelentkezik egy eljárásban, ami nem lehet, ugye nem a pótfelvétel, hanem a sima eljárás, ott is csak egyszer kell elmenni, és mindegyik intézményre érvényes. És föl van a figyelmet arra, hogy a pótfelvételi eljárásnál csak egy intézménybe és egy szakra lehet jelentkezni, tehát nem olyan, mint az általános eljárás. Az viszont lehetőség, hogy lehet állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre is jelentkezni, de csak ugyanazon szakon, szak esetében, tehát tanító szakon a finanszírozási forma kétféle lehet, de nem tud egy intézménybe vagy több intézménybe jelentkezni a jelentkező.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawatttal csökkentették villamos energia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamos energia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamos energiatermeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel, hívta fel a figyelmet az egyik vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek elküldött összefoglalójában. Az ágazatnak egyszerre kell alkalmazkodnia a szélsőségesebb időjáráshoz, az emelkedő költségekhez és a nyomott értékesítési árakhoz. A tájékoztatás szerint a magyarországi termőterület az elmúlt években mintegy 35 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent, az öntözött területek aránya ugyanakkor nőtt. A cég szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az ágazatban egyszerre csökken a termelők és a feldolgozók nyeresége, miközben nő a termesztéshez szükséges befektetés és a vállalt kockázat. Az öntözés például egyre kevésbé tekinthető választható technológiai elemnek, sokkal inkább a biztonságos termesztés egyik alapfeltételévé válik, hangsúlyozták. További 10 napig tarthat a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek. Vörös kód van érvényben az egész országban. Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a hőhullám még legalább augusztus 15-éig eltart. A Dél-Puglia tartományban egy 71 és egy 81 éves férfi a meleg miatt rosszul lett és meghalt. A tárca legutolsó adatai szerint a nyár eleje óta országosan 3%-kal több 65 év feletti halt meg hőség miatt tavalyhoz képest. Az egyik olasz természetvédelmi szervezet rekordnak tartja, hogy egymást követő 48 napja trópusi hőmérsékletet mérnek éjszaka, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius fok alá. Az utcákban az aszfalt hőmérséklet átlaga átlépte a 62 fokot, és kiemelkedőnek számít, hogy a Liguriai Imperiában elérte a 90%-ot a levegő páratartalma. Az északnyugati Torinóban a Po folyómedre majdnem teljesen kiszáradt, a maradék kevés víz elalgásodott. A legnagyobb olasz folyóvíz szintje több mint 8 métert süllyedt.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, a hírek után már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést a pótfelvételiről Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. A rendes felvételi eljárásról azt mondja a dékán, hogy örvendetes változás az, hogy van olyan képzésük, például a fővárosban futó tanítói, ahova már nem tudnak pótfelvételt meghirdetni, mert minden hely betelt, de például református hittanoktató, református közösségszervező és kántorszakukra még várják a jelentkezőket, és aki tanító szeretne lenni, az is tanulhat, csak nem Budapesten. A részletekről beszélgetünk tehát Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával.
2: És egyébként mi a tapasztalata, hogy akik pótfelvételin próbálnak bejutni önökhöz, azok olyanok, akik későn ébredtek, vagy olyanok, akik más intézményben, más szakra nem kerültek, benne nagyon szeretnének elkezdeni valamit tanulni?
3: Mind a kettő jellemző, nem nagy létszám szokott általában jelentkezni, de azok, akik jönnek bármi indoknál fogva, tehát van, aki nem jól kalkulálta be lehetőségét. A jelenlegi felvételi rendszer azért érdekes, idézőjelben, mert kevésbé lehet az elmúlt évnek a tapasztalataira építeni. Bizonyos szakoknál nagyon nagy az érdeklődés, ott talán valamennyit lehet kalkulálni előre, de lehet látni, hogy a pontszámok itt is mozogtak. Tehát az, hogy az idén ennyi pont volt, jövőre annyi volt, nagyon sok feltétel teljesülése kell hozzá, és az idén nagyon jó eséllyel feltöltötték az intézmények a helyeket, így hogyha valaki például kevés helyre, vagy nagyon frekventált intézménybe jelentkezett, akkor nem jutott be. Tehát a mi intézményünknél is azt lehet látni, hogy vannak olyan képzési formák, főleg a levelezőről, sehova nem tudunk hirdetni pótfelvételit, mert feltöltöttük az általános eljárásban a helyeket. És akkor, ha valaki valami másra számított, akkor az sajnos nem jutott be. Nálunk is van olyan, aki most jelentkezett, hogy szerette volna azt, hogy hát bekerüljön, de éppen, hogy lemaradt, mert sokan jelentkeztek nagy pontszámokkal. Ilyenkor tudjuk azt mondani, hogy próbálja meg esetleg másik képzési helyünkön ugyanazt a szakot megjelölni.
2: Akkor ebből, amit mond, az következik, hogy most a pótfelvételi, lehet, hogy ezt erős így kimondani, de kérdésbe én fölteszem, kevésbé olyan hangsúlyos, mint korábbi években?
3: Erre csak a pótfelvételi után fogok tudni exakt módon válaszolni. Azért azt gondolom, hogy jelentős, mert ahol megvan hirdetve a pótfelvételi lehetősége, azért az mégiscsak esélyt jelent, de a tekintetben, hogy mindegyik képzési helyen, mindegyik képzési formában meg tudjuk hirdetni, ami a korábbi években gyakorlat volt, ez az idén nincs. Tavaly is már azt lehetett látni, hogy szűkülnek a lehetőségek, azért, mert hogy fel tudtuk tölteni a kapacitásukat, és ez azért örvendetes, mert a pedagógus utánpótlásnak a jövője jobban biztosítva látszik, ezen dolgozunk, hogy azok, akik beiratkozzanak, ők 3-4 év után el is végezzék ezeket a képzéseket.
2: Mert egyébként van olyan statisztikailag kimutatható különbség a pótfelvételiben fölvett és az általános felvételiben fölvett hallgató között, hogy a pótfelvételisek mondjuk kisebb arányban fejezik be a szakjaikat?
3: Nem, ez általában jellemző, hogy valaki beiratkozik, és az első nehézségek, vagy nem erre számított, tehát az első egy év kritikus a felsőoktatásban, ezt hívjuk lemorzsolódásnak, és ahogy haladunk előre, egyre kevésbé jellemző, bár ott is előfordul, tehát az, hogy valaki pótfelvételi, vagy sima, tehát általános eljárásban került be, a lemorzsolódás szempontjából nincs jelentősége. Nyilván, hogy aki család, munka mellett jön be a képzésbe, neki számos olyan problémát, olyan életszerű gondot kell kezelni, amit mondjuk egy nappali munkarendőnek nem. Tehát a lemorzsolódás ellen küzdenek a felsőoktatási intézmények. Ez egy általános országos jelenség most. Mi is benne vagyunk, tehát próbálunk a hallgatóknak személyre szabott segítséget, mentorálást, támogatást, tanácsadást biztosítani, és hogyha valaki akadozik például bizonyos tárgyaknál, ott is a megfelelő segítséget, tanácsot vagy időben való útmutatást adjuk meg ezeknek a hallgatóknak.
2: És akkor egy utolsó kérdés, aki most felvételt nyer majd önökhöz, ugye augusztus 7 a határidő, hogy ők beadják a felvételi kérelmüket, ők mikor tudják meg, hogy kezdhetnek szeptemberben?
3: Augusztus 20-a utáni napokban várható a nagyon gyors eredményhirdetés, és ezeknek a hallgatóknak, leendő hallgatóknak, akik megkapják először is az értesítést az oktatási hivataltól, aki a világi képzésekre jár, utána kapnak majd egy besorolási döntéslevelet, amit a kar vezetője ír alá. Ott nagyon sűrű határidők lesznek, hiszen a gyakorlatilag a fél évet, a tanévet el kell indítanunk jogilag szeptember első napjaiban, tehát nagyon oda kell majd figyelni arra, aki bekerül hozzánk is, hogy a megfelelő határidőben minden olyan adminisztratív kötelességnek tegyen eleget, amely jogviszonylétesítés és egyéb kapcsolódó ügyek kapcsán a fél év és a tanév elején szükséges teendő.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pap Ferencet, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Erdélyből indult, meghódította Magyarországot, majd Ausztriába vette az irányt. A szépség királynő, aki nagy álmokkal indult, és fiatal kora ellenére is beváltotta azokat. Hogy élte meg a kalandokat, a nehézségeket és a vándor életet? Erről beszélgetett Lőrinc Orsolya szépség királynővel az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikációs szakos egyetemista.
1: Székely udvarhelyről indultál, Erdélyből, és azóta egy abszolút eseménydús életet tudsz magad mögött, illetve még majd tudhatsz magad előtt is. De hogy indult ez az egész egy kicsit, hogyha a gyerekkorodról így tudnál mesélni, hogy honnan jött ez a hatalmas kalandvágy és élésimádat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg.
2: Amúgy ezt jól látod, amúgy szeretem az életet, szeretem az életem. Székelyudvarhelyen születtem, de Szentegyházán nőttem fel, tehát nekem Szentegyháza amúgy a szülővárosom, és ebből a kisvárosból igazából nagy álmokkal indultam, és ehhez volt kicsi a szülővárosom.
1: Milyen álmokkal indultál el azon az úton, amin most is jársz?
2: Azóta egy kicsit amúgy változott, mert a legnagyobb motivációm, amiért nagyvárost is kerestem, hogy hát mindenképp így a médiában, vagy műsorvezetőként helyezkedjek el, mert kicsiként néztem a tévét, és akkor mindig így láttam, hogy úgy, atya, gatya, devagány, Budapest, tényleg élet, nagyon sok lehetőség, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék a részese lenni, és amint említettem, nekem ehhez kicsi volt a város. És hát nagy álmokhoz nagy város kell, így jött nekem Budapest, és akkor ugye felvételiztem a Budapesti Gazdasági Egyetemre, hál' Istennek fel is vettek, és akkor így kezdődött igazából nekem az álmom megvalósítása, hogy a kommunikáció és média szakon kezdtem el tanulni.
1: Egyik nagy váltás után jött a másik, Pest után, illetve a diploma után egy új fejezet nyílt az életedben, elmentél nyugatra egy kicsit, egy újabb országba kötötték ki, Ausztriába és azon is belül Linzbe. Oda milyen célokkal indultál el? Mi volt az ok, ami miatt úgy gondoltad, hogy ez a váltás neked most szükséges lenne?
2: Az anyukám már kb. 10 éve amúgy, hogy Ausztriában él. A családom másik fele meg ugye Erdélyben, és hát én egyedül voltam Budapesten, ahogy említettem is, és akkor már akkor megfogalmazódott bennem, hogy tényleg mindent fel kellett tenni.

0: így a karrierért, vagy pedig lehet ezt valahogy egy kicsit közelebb hozni a családhoz. Akkor arra gondoltam, hogy például Ausztria is egy nagyon jó lehetőség lenne, mert ott biztos, hogy csak fejlődök, és ugyanúgy még fiatal vagyok, meg tudom tanulni a nyelvet, még ugyanúgy ezt a karriert fel tudom építeni, vagy akár még egy jobbat is. Jött a Covid időszak, akkor döntöttem úgy, hogy igazából ebből a nagy csendből most szerintem érdemes kilépni, ami ugye volt ez az időszak alatt. Tehát, hogy most az idő annak, hogy akkor akár elkezdjem az osztrák életem, megtanuljam a nyelvet, és ugyanúgy nulláról akkor felépítsem a karrierem még egyszer egy másik országban.
1: Indult el a 2020-21-es Miss Queen Hungary szépségversenyen. Esetleg így el tudnád mondani, hogy mi járt így a fejedben, amikor arra a döntésre jutottál, hogy te már pedig erre jelentkezni fogsz?
0: Igen, amúgy azért is említettem, mert amúgy az életemnek nyilván egy jelentős puzzle darabja, ami hát ilyen okokozat, és azért, hogy logikusan fel tudjam így építeni a mit, miértet, így említenem kellett. Az oka pedig, én voltam kislányként a szüleim egyke hercegnője, tehát ez nekem egy kiskori álmom volt, hogy megmutassam a szüleimnek, és nyilván magamnak is bizonyítsam, hogy ezt az elnevezést valóra lehet váltani, és koronát nyerni. A folyamat viszont ennél bonyolultabb, és talán ezért is motivált még jobban. Ez rengeteg fejlődéssel, és akár lemondással is jár, nem elég szépnek lenni, tehát ezt a kártyát már eljátsszuk az első körben a castingon, hogy oké, szépek vagyunk, tovább jutottál a második körre, de innen kezdve már erős a mezőny, és bizonyítani kell.
1: És akkor áttérnék egy ilyen bizonyos sztereotípiára, vagy egy ilyen prekoncepcióra az emberek fejében, miszerint elég gyakran jön az a feltételezés, hogy a szépségkirálynők, amikor versenyeznek, más se hallunk tőlük, csak az, hogy világbéke, stb., és emiatt így néhányan meg is kérdőjelezik így az intelligenciájukat, de ezt te is meg tudnád erősíteni, illetve rácáfolni ezekre a mondjuk azt kételkedőkre.
0: Az intelligencia nem zárja ki a szépséget. Inkább az a kérdés, miért feltételezzük, hogy a kettő nem fér meg egymás mellett. Illetve, hogy honnan jönnek ezek a sztereotípiák, az is sokat megválaszol szerintem.
1: Visszatérve így a versenyre, úgy magára már a casting után, hogy ott például milyen feladatokat kellett ellátni.
0: A különböző szponzorokkal, partnerekkel dolgoztunk együtt, és már akkor is nézték, hogy kinek milyen a munkához való állása, mennyire találja fel magát, vagy mennyire tud a munkákban helytállni, illetve a koreókban mennyire változik, vagy fejlődik a mozgástechnika, a kommunikációs készség, ki mennyire tudja magát kifejezni a kamerák előtt, vagy megmutatni. Hát meg különböző kisebb-nagyobb patételek, amit így nem feltétlen direkt, inkább ilyen tudat alatti. Tehát, hogy nem feltétlen tudsz róla, de vannak. Kb. Ilyesmi, így kell elképzelni ezeket a felkészüléseket.
1: És hát akkor térjünk rá a lényegre, hogy ezt meg is nyerted, ezt a versenyt. Így visszatekintve érezted magadba, hogy ezt te meg is fogod nyerni?
0: Persze. Ez nem, se nem lenézés, se nem ego, hanem csupán én úgy voltam vele, hogy nekem hinnem kell magamba ahhoz, hogy ez az álom valóra váljon. Tehát, hogyha nekem kétségeim vannak, vagy félelmeim, akkor én magamat eltolom attól, hogy ez megvalósuljon. És én láttam, tehát, hogy nagyon sok szép lány van. Tehát mind a 12 lány, vagy rajtam kívül 11 lány, tehát gyönyörű, tehetségesek, ez semmi kérdés. És ilyenkor mindig azt kell nézni, vagyis amit néztem, hogy miben lehetek jobb, de nem másoknál, hanem minden egyes nap magamnál jobb. Tehát minden nap valamit többet akartam fejlődni, többet akartam beletenni, azért, hogy a végén meglegyen úgymond az eredménye, és megkaphassam a koronát. Láttam, az volt egy lány, aki nagyon jól táncolt, hogy hogyan mozog. És otthon próbáltam a tükör előtt, hogy én ezeket a mozdulatokat, tehát hogy én nem vagyok táncos, mint például ő, de mégis hogyan tudnám úgy felfejleszteni, vagy kigyakorolni, hogy ez nekem ne legyen úgymond nehézség. És akkor otthon gyakoroltam, ugyanígy a szereplésben, vagy a pózokban, a koreográfiában, tehát én tényleg energiát tettem bele abba, hogy amit aznap csináltunk, én felvetettem például telefonon, videón, este megnéztem, és újra játszottam. Tehát, hogy nem bíztam úgymond a véletlenre, én erre céltudatosan készültem.
1: Ha visszamehetnél így a múltba, akkor mit mondanál annak az erdélyi kislánynak, aki teli álmokkal tervezgette, hogy majd esetleg valami hasonszőrű életet fusson be, igaz, még rettentő fiatal vagy, de mit mondanál neki?
0: Ez egy nagyon szép kérdés. Én azt mondanám amúgy, hogy minden rendben van, és hogy én hiszem azt amúgy, hogy minden eljön amúgy a megfelelő idejében az, ami hozzánk tartozik, és aminek el kell jönnie. És ami nem úgy történik, hanem másként, azt pedig el kell fogadnunk, mert én eléggé optimista vagyok, és én hiszek abban, hogy mindig amúgy a dolgoknak a legjobb verziója történik velem, úgyhogy így könnyebb az elengedés is, hogyha például esetleg van olyan, hogy miért nem úgy alakult, mert tudom azt, hogy nekem ez volt a legjobb.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Erdélyből származó Lőrinc Orsolya szépségkirálynőt hallották.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawatttal csökkentették villamos energia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamos energia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamos energiatermeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel, hívta fel a figyelmet az egyik vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek elküldött összefoglalójában. Az ágazatnak egyszerre kell alkalmazkodnia a szélsőségesebb időjáráshoz, az emelkedő költségekhez és a nyomott értékesítési árakhoz. A tájékoztatás szerint a magyarországi termőterület az elmúlt években mintegy 35 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent, az öntözött területek aránya ugyanakkor nőtt. A cég szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az ágazatban egyszerre csökken a termelők és a feldolgozók nyeresége, miközben nő a termesztéshez szükséges befektetés és a vállalt kockázat. Az öntözés például egyre kevésbé tekinthető választható technológiai elemnek, sokkal inkább a biztonságos termesztés egyik alapfeltételévé válik, hangsúlyozták. További 10 napig tarthat a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek. Vörös kód van érvényben az egész országban. Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a hőhullám még legalább augusztus 15-éig eltart. A Dél-Puglia tartományban egy 71 és egy 81 éves férfi a meleg miatt rosszul lett és meghalt. A tárca legutolsó adatai szerint a nyár eleje óta országosan 3%-kal több 65 év feletti halt meg hőség miatt tavalyhoz képest. Az egyik olasz természetvédelmi szervezet rekordnak tartja, hogy egymást követő 48 napja trópusi hőmérsékletet mérnek éjszaka, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius fok alá. Az utcákban az aszfalt hőmérséklet átlaga átlépte a 62 fokot, és kiemelkedőnek számít, hogy a Liguriai Imperiában elérte a 90%-ot a levegő páratartalma. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt, a maradék kevés víz elalgásodott. A legnagyobb olasz folyóvíz szintje több mint 8 métert süllyedt.
3: Az időjárásról.
4: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
3: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcske.
0: Édesapja.
1: Szentpéter
0: esetője.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esetleg.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Epilóg. Mit mondjak még olyat, amit maguktól ki nem találnak? Nekem fáj legjobban elhagyni a derék körtvélyest, sok jó ismerőseinket, és hiszem, hogy az olvasó is úgy van vele. De mit keressünk itt tovább? A választási taktika véget ért, 3 nap múlva megválasztják Katángit, és a kisvároska csöndes lesz, belezökkenve hétköznapi életébe, melyet csak a lakodalmak, disznótorok, napfényre került apró szerelmi viszonyok és cselszövények tarkítanak. A körtvélyesi Machiavelli írnokait fogja mustrálni, a borait lefejteni, s koronként egy-egy sürgető levelet ír Katánginak, hogy ebben vagy abban az ügyben beszéljen a miniszterrel, Munci új sertéseket fog hízlalni, a Pengő Laci és a Palina sebei begyógyulnak, s újra elkezdik a stenkerkedést a szekhűnél. Flöki úr adóságokat fog csinálni, s egy napon valószínűleg oltárhoz vezeti Röszkei Ilonát. Majd kimesterkedi azt valahogy az öreg. Tessék elhinni, minden így lesz. Ezért tehát nem érdemes már ott időzni, amíg keveset tudok, még azt röviden elmondhatom. Katángi megjött másnap délelőtt, és nagy néptömeg fogadta szívélyesen, ám bár a csizmadiákat és pékeket a maga részére hódította Kovinyi, Blandék ugyanis rájöttek az értekezlet után, hogy megcsalták őket, hogy az egész konferencia, a polgármester fölléptetése egyszerű csíny volt, melyet még Pesten főztek ki a főispánnal, és tervszerűleg végrehajtottak. Blandi méregbe jött, és megnyitotta tárcáját, pincéjét Kovinyi mellett, hogy legalább zavart és bosszúságot csináljon a gyűlölt ellenfélnek. A csizmadiák és a pékek egész éjjel ittak a Blandi kastélyban, és a fogadtatásnál egy pár apcúg is hangzott, ami megijesztette a főispánt, aki szintén kiment a jelölt elé. Megvannak-e a zászlók, kérdé, amint Katángit a kocsiára ültette. Természetesen. Hát az egyebek? Az egyebek is, felelte Katángi vígan. No, az derék, mert a csizmadiák és a pékek elpártoltak az éjjel. Majd visszapártolnak. Nem jó nagyon vérmestek lenni. Nyomban meg kellett tartani a programbeszédet, úgy volt határozva, s mondhatom, nagyon aggodalmasan indult, Blandiék jobban dolgoztak az iparosok közt, mint hinni lehetett volna. Katángi szólni kezdett a múlt országgyűlés tevékenységéről, nagy zaj és félbeszakítások, úgyhogy teljesen elvesztek a szavai. Gondolta magában, talán a kvóta érdekli őket, és áttért a kvótára. Még nagyobb zaj. Közbeszólások egész förgetege szabadult föl. Halljuk, halljuk, halljuk. Nem tartozom hallgatni, mi a csíte kopasz. Kikérem magamnak, nekem hiába beszél, menjen ki, abcúk. Nem tud-e semmit. Takarodjék ki, ha nem akar hallgatni. Urak, csönd, parancsoljon az öreg apjának. Gyerünk haza, komám, tanuljanak tisztességet, mit szól ehhez az új úrhoz. Puttonyba vele, nem pozsonyba! Így hangzott zagyván, össze-vissza, látszott, hogy vegyesen vannak hívek és ellenfelek. Katángi maga is megijedt, s megint átugrott új témára, körtvélyes érdekeiről kezdett beszélni. Svindli! Ugyan-ugyan! Bolondság! Legyen magukban tisztesség, üres ígéretek! Hát illik ez! A jóérzelműek sziszegtek a zavarókra, de hasztalan minden vonalon megindul a diskurzus, még a párthívek között is, az a bizonytalan, kivehetetlen zümmögés, morgás ez, amit úgy hívnak műnyelven, morog a tenger, s ha a tenger morog, lőttek a mandátumnak. Katángi végkétségbe esésében az esze utolsó fiókjához nyúl. Ott még van egy téma. Az a bizonyos, az a csalhatatlan. S elhagyva a helyi érdekeket, valahol a mondat közepén mennydörgő hangon csapált új mezőre. Mikor én a száműzetés keserű kegyerét tettem, erre csönd lesz. Mindenki ránéz és bámul. Nagyon fiatal ez arra. Igenis, uraim, én a száműzetésben születtem. Jó, hogy nincs itt most az országgyűlési almanach az életrajzokkal. Édesatyámat, a vitéz honvédet, kiűzte a zsarnok, idegen világokban bújdosott. Szegény, öreg, jegyzé meg Szlanocs, a legvadabb csizmadia, és most ő is figyelni kezdett. Ott jöttem a világra, s ott nőttem föl, mint gyermek, idegenek közt, nem szaladgálván hazám rétjein, virágos szedve és pillangókat kergetve, mint a többi gyermekek. Egyszer, midőn már 8 éves voltam, eljött a házunkhoz, Párizsba egy rokonunk, egy nénénk, Kossuth Lajos, dicső hazánk fiának egy rokona. A néni Magyarországból jön, mondá anyánk, csókoljatok neki kezet, gyerekek, mert testvéreim is voltak. Mi kezet csókoltunk, mire a néni kinyitotta a bajtliát, hogy abból valami cukorkát keressen. Hát ebből a bajtliból kigorult egy fél kifli. Száraz, kemény, mint a kő, de az otthoni földben termett búzából való. Egy fél kifli. Egy magyar kifli. A néni nem talált cukrot, sopánkodott. Istenem, mit adjak nektek, gyerekek? Hát adja nekünk a kiflit. És hiszik-e, uraim, hogy soha még én olyan jót, édeset nem ettem, mint ez a kemény kifli volt. Katángi szétnézett a figyelő gyülekezeten, az összes körtvélyesi pékek könnyeztek. Másnap reggel, folytatta Katángi, midőn fölkeltünk, mert csak egy szobánk volt a száműzetésben, láttuk, hogy szegény jó nénink még alszik az út fáradalmai után. Cipői ellenben ott állanak az ágya mellett. Oda rohantunk mi gyermekek e drága cipőkhöz. Fölkaptuk, és lecsókoltuk talpaikról a haza szent porát. Katángi újra szétnézett. A csizmadiák sírtak minnyájan, mint a záporeső. Most már uralkodott a kedélyeken. A játszma meg volt nyerve. Egy merész fordulattal átsiklott a kvótára és minden egyébre. Hallgatták már rokon szemvel, lelkesedéssel, megéljenezték közbe-közbe, és egyhangulag megválasztották harmadnapra. De még aznap elsimult minden forrongás, fészkelődés, és este a tiszteletére rendezett banketten még Blanti is összeütötte vele a poharát. Servus Flaké! Legyünk ezentúl pertú! Függelék. Katángi bejut a pénzügyi bizottságba. 1897. Bátor voltam pár hét előtt nagyságos Katángi Mennyhért képviselőtársamnak másodszori megválasztását megírni, s ennek kapcsában szellőztetni a körtfélyesi viszonyokat, ahol egyhangulag megválasztatott. Meggyőződésem szerint a mintegy 6-7 ívre terjedő rajz így egész és kerekded, ahogy van, de az olvasók ragaszkodnak a címhez, mely így szólt: Nagyságos Katángi Mennyhért úr további viszontagságai, a körtvélyesi csíny, s végül a pénzügyi bizottságba való megválasztása. Az olvasók nem törődvén azzal, hogy a körtvélyesi csíny leírásával természetszerűleg bevégződött a mandátumért való küzdelem rajza, rám törnek, hogy a pénzügyi bizottságba való megválasztása hol marad. Számtalan levél és levelezőlap érkezik naponta az ország minden részéből a szerkesztőségbe. Kérjük a Katángi befejezését. Körtvélyesről hasonlóképpen több levél érkezett, Báró Blanditól, pláne egy érthetetlen távirat. A Flaké nem teljes hé! De itthon, a Szabad Elvű Klubban is folytonos a zaklatás a gólyák részéről, legkiváltképp Kapucán Gergely sürgeti. Mondd el már, hogy jutott a Mennyús a pénzügyi bizottságba, hogy magam is megtanuljam a fortéját? És én el is mondtam volna már szívesen azóta, mert nem szeretek a közönséggel tréfálni, ha a közbejött politikai események óvatossá nem tesznek. Ugyanis én a Katángi pénzügyi bizottságba való megválasztásáról semmi egyéb különöset nem tudok, mint más pénzügyi bizottsági tagokról, akik a konferencián kijelöltettek és a ház plénumában megválasztottak. Némelyikről azt is tudom, hogy miért választották meg, viszont némelyekről még azt sem. Amire az ominózus cím megírásakor alapítottam munkám tervezetét, az egy magánlevél, melyet Katángi a feleségének írt, s melyben részletesen szól pénzügyi bizottsági tagságáról, egyéb pozitív adataim nincsenek. Ugyám, de egy levelet közzétenni, bár annak a tartalma kétségtelenül politikai, a történtek után nem mertem a tisztességgel megegyezőnek tartani. Hát ha a Nemzeti Kaszinó megbélyegez. Magam ugyan nem lévén tagja, ki nem zárhat, de a műveimet, mint becsteleneket kilökheti a könyvtárából. Ezért haboztam a kérdéses Katángi történet kiegészítésével, de a sok sürgetésnek és kísértésnek végre is nem állhatok ellent. Hiszen én is csak ember vagyok, akinek a könyökét is kifúrja, ha valamit tud. Azon felül, tekintettel arra, hogy Katángi úr ezen nejéhez intézett levelét a ma igen tisztelt munkatársunk, ki nekem átadta, egyenesen Katángi képviselő úr zsebéből lopta, tehát még mielőtt postára adatott és elküldetett volna, sőt, még a levél márka se volt ráragasztva, ennél fogva nem is tekinthető még levélnek, hanem egyszerű följegyzésnek. Mert mi a levél? Egy egyénnek bizonyos mondani valója, amit egy másik egyénnel közöl. Tehát a közlés sine qua non. Mi tehát a tény? A tény az, hogy Katángi följegyzé, miképp jutott be a pénzügyi bizottságba, de még eddig nem közölte senkivel. Eszerint ez nem levél. És én egész nyugodt lelkiismerettel közzétehetem, maradván ezentúl is gentlemannek. Íme itt következik a levél. Budapest, november 28-a, 1896. Kedves feleségem, Klára. Haragszol, hogy nem jöttem haza a megnyitás előtt, Körtvélyesre kellett mennem, ahol násznagy voltam. Emlékszel a kis Brandt Károlyra a Brixi fürdőből? Ugyan, hogy ne emlékeznél, hiszen neked is udvarolt, csak hogy akkor még tacskó volt. Nos, ennek voltam a násznagya. Elvette a választókerületem legfőbb emberének, Röszkeinek a leányát. Minka, a menyasszony, szakasztott hasonmásod, bárcsak a lelke is olyan finom lenne, de az szinte lehetetlen. Brand bécsi gyáros, és igen elszorult a szívem, mikor ott láttam azt a gyönyörű magyar leányt az oltár előtt, ahol a pap, főtisztelendő Bernolák Nepomuki János úr rájuk adta az áldást németül, s eszembe jutott, hogy ez most már osztrák alattvalókat fog szülni. Ach, Klári, nem képzeled, hogy milyen erős bennem a hazafiú érzés. Az esküvő után nagy lakoma volt, egy pár különös ételről receptet kértem számodra Röszkeinétől. A lakomán téged is felköszöntött Kosehuba, takarékpénztári igazgató, különben is sokat kellett csuklanod édesemen napon, mert a főispánné folyton végzált, hogy nem tudok egyébről beszélni, mint rólad. De hát én ilyen vagyok. Másnapra fáklyás zenét terveztek választóim részemre, de már el kellett mennem az országgyűlés megnyitására. Mit írjak neked a megnyitásról, hiszen körülbelül mindent olvastál a lapokban. Szörnyű a többség, szörnyű. Se hossza, se vége a padokban. Bánfi pompásan csinálta. A tömérdek újakon felül majd minden párt hívét visszahozta. Márpedig a politikában a legfőbb axióma, szeresd barátaidat, hogy hosszú életű légy a földön. Meglásd, hogy Bánfitól meg nem szabadulunk vagy 15 esztendeig. Nagyon kemény legény az. Egyéb iránt hidd meg, Klárcsi, az egész választás az apparátustól függ, a főispánoktól, szolgabíróktól, jegyzőktől, falusi bíróktól. Ha az apparátus jó, akkor olyan biztosan működik, mint az automata gépek. Ha az egyik nyíláson sok pénzt dobsz be, a másik nyíláson sok mameluk jön ki. Hiszen láttál már olyan gépet, amibe egy hatost kell bedobni, mire alul egy csokoládé doboz ugrik ki. Mondják, hogy a parlament rosszul fest, s hogy tehetetlen a sok névtelen, ismeretlen gólyák miatt, s kivált, mert nevezetes emberek maradtak ki, mint Bekerle, Ernust, Ugron, Horváth Lajos, Barta, stb. Ostobaság, hiszen rosszul fest az igaz. De emlékszel a Kristófunkra, amikor a Szent Mihályi búcsunk kiverték az ápfogait, hogy meghökkentünk. Eleinte rá se akartál ösmerni, úgy megváltozott, de végre láttuk, hogy a megmaradt fogaival csak éppen úgy tudott harapni, rágni, és éppen annyit evett, mint azelőtt. Ne félts, te fiam, az országgyűlést, se Bánfit. Hanem nagyobb baj az, hogy a lakást, melyet azon esetre szándékoztam kivenni, ha a képviselővé választanak, hogy végre szívem vágyát betöltsem, tudnilik, hogy fölhozhassalak. Kivették az orrom előtt. Meg se álmodnád, hogy kik. Hát bizony, Kapucán Gergelyék. Hej, Klára, Klára! Nem a gondviselés bosszúja most magát rajtad. Nem akarlak szemrehányásokkal illetni, de lehetetlen eltitkolnom, mert szívem nyitott könyv előtted. Hogy szinte megvoltam dermedve, mikor oda megyek, hogy még egyszer megnézzem a szobákat, és Kapucánékat találom ott, mármint lakókat. Anyastul, feleségestül jött fel a kis örmény. Az öreg örményasszony, Gergely mamája, éppen szolgálót fogadott a Zubringerájból, s igen mulatságos volt, amint eléje festette nagy ravassággal munkakörét, s jövendő élet sorát sebes hadarással. Reggel 3 órakor fölkelsz, fiacskám, aztán nyakszol, aztán tüzet csinálsz, galambocskám, aztán nyakszol, aztán vizet hozol, szívem, aztán nyakszol, aztán elmégy a piacra, lelkem, aztán nyakszol. A szegény leány, mintha gyanút fogott volna a sok nyugszolra. Fizetést kapsz 1 hónapra, 7 forintot, ebédre, rizskás a levest, ha lesz, húst, ha marad, s aztán a kenyér a kasztemben, s a kócs a zsebemben. Nálam regula a regula, s ami egyszer regula, az regula. Hát így lesz. Kapucánék egyéb iránt azt mondják, hogy a lakás nagyon nedves, s hogy a Gergely lakcipői megpenészettek. Amiből megtanultam azt is, hogy Gergelyt nemigen hívogatják ebédekre, estélyekre. Hát még talán jól jártunk, hogy a lakással megelőztek. Még ott beszélgettem az asszonyokkal, megjött valahonnan Gergely, s mesélte, hogy tegnap este a klubban a miniszterelnök tudakozódott utánam. Lehetetlen. 10 éve vagyok képviselő, és még soha se tudakozódott utánam a klubban senki. És most egyenesen a miniszterelnök tudakozódott volna. Nem csalsz meg, Gergutz. Becsületemre mondom, keresett! Nosza, több se kellett, rohantam el rögtön, felülve egy fiákerbe, s meg sem álltam csak fönt a palotában Bánfi előtt. Hallom, hogy kerestél tegnap, kegyelmes uram. Vagy igen, mondta a miniszterelnök, foglalj helyet és gyújts rá. Egy originális tervem van veled. Szívem hangosan kezdett dobogni. Éreztem, hogy az idők méhe nem közönséges eseménnyel terhes. Parancsolj! A párt nagy, kezdi a miniszterelnök. Nagyon nagy, tette hozzá mosolyogva. És sok benne a Streber, tette ismét hozzá szomorúan. És én téged szeretnélek beadni orvosságnak a stréberség ellen. Elpirultam, és azt hiszem, igen ostobául néztem ki zavarommal. Engem a stréberség ellen nem értem. A miniszterelnök szokása szerint nagy lélegzetet vett az orrán keresztül. Hát majd elmagyarázom. Itt van ez a pénzügyi bizottság. Képzeld, mennyire meg vagyok akadva, mindenki ebbe akarja magát megválasztatni. lévén a legelőkelőbb bizottság hírében. Ostromolnak per mapsz, és direkt indrigálnak, diplomatizálnak, fenyegetnek és cirógatnak, szóval mind ide akarnak jönni. De hát hiszen ez lehetetlen. Voltak idők a Deák párt uralma alatt, hogy valóságosan ez a bizottság kormányzott, és nem a kormány, innen a nagy nimbusza. És most ebbe a nimbuszba találunk belepusztulni, mert a mameluk hátából szíjat lehet hasítani, barátom, és még csak meg se jajdul, méltóztas nekem elhinni, mert én ismerlek benneteket, de ha egyszer megérkezik az ideje, mint a kecskének a kapaszkodási ösztön, a bacskánál a vándorlási vágy, ha egyszer elkezd a delegációba vagy a pénzügyi bizottságba kívánkozni, akkor vagy be kell oda mennie, vagy renitens lesz. Nem így van? Így van, kegyelmes uram, de mit segíthetek én ezen? El akarom oltani azt a vágyukat, hogy a pénzügyi bizottságba kívánkozzanak. Hogyne, be kell menned a pénzügyi bizottságba. Csodálkozva néztem rá. De hiszen éppen az a baj, hogy hely nincs, és te mégis engem a... A miniszterelnök fölénnyel mosolygott. Jaj, Klára! Nagy ravasság lakozik ebben a bánfiban. Vállalod vagy nem? Vágott közbe Kurtán. Dehogy nem, kegyelmes uram, siettem beleegyezni. A te kedvedért hogy ne vállalnám? Örömömben zsibbanás fogta el a lábaimat, kezemet. Csak az intencióddal nem vagyok tisztában. Hát, megmondom, miben kísérletezek, ha meg nem haragszol. Egy nyájas mosolyom volt a felelet. Megharagudni ilyenért aktuális miniszterre, hogy képzelhet felőlem olyat? Emlékszel-e, szólt, hogy pár év előtt senki se akart bemenni a napló bíráló bizottságba, mert azt mondták, hogy jelentéseddel, meg a leveleiddel lejárattad a bizottságot. Mindenki lemondott, mindenki visszahúzódott, inzultusnak tekintette, akit kijelöltünk, végre nem maradt más hátra, mint hogy a legkiválóbb embereket kellett felszólítani, például Podmanickit, hogy menjen be a naplóbírálóba, és reparálja meg, amit rontottál. Hát, ez igaz, mondám elkomorodva, észrevettem már, hova céloz. No látod, én bizton hiszem, hogy ha te leszel jelölve a pénzügyi bizottságba, hát egyszerre beszűnik, és lelohad a nagy vágyod a bejutni. Sőt, akadnak majd, akik kilépnek. Hát, vállalod, ugye? Kegyelmes uram, szóltam fölállva, s hangomon átrezgett a megsértődés érzete. Ez inkább megszégyenítő rám nézve, mint... Bolond vagy te, mennyus! Mi megszégyenítő van abban, az, hogy valaki jelentőségre emel egy állást, szép és derék dolog. Ha szükség van ezen jelentőségre, de ha teszem azt, arra van szükség, hogy valamely állás minél jelentéktelenebbé váljék, ott a te jelentéktelenítő tulajdonságod az az erő, amihez az igazi politikus hozzányúl. A soványító fluidum csak éppen olyan értékes a patikában, mint a kövérítő. Ej, menyus, okosabb embernek tartottalak. Hiszen van valami igazat, kegyelmes uram, beösmerem, de mégis kérek 3 napi gondolkozási időt. Megkaptam a 3 napi gondolkozási időt, s éppen azért ismét nem mehettem haza, hogy öleljelek, mert éjjel-nappal mindig gondolkoztam, az engedélyezett időt fel akarván használni. hogy mire határoztam magamat? Hát, fiam, megvallom, egy darabig föl voltam háborodva Bánfi ellen, de a végén beláttam, hogy nincs igazam. Sőt, megbizonyosodtam róla, hogy egy nagy karrier küszöbén állok, mert ha elhíresztelődik rólam, hogy senki se devalválja nálamnál jobban a nagy pozíciókat, különösen, ha Bécsben is megtudják, én leszek a legkapósabb ember az osztrák-magyar monarchiában. Fölmentem Bánfihoz harmadlapra, elfogadtam a pénzügyi bizottsági tagságot, és most már azt mondom, Klári, hogy mint excellenciás asszony fogsz meghalni. Lett is mindjárt sikere a hírnek, hogy bemegyek a bizottságba. Szél Kálmán, Berzevici, Láng Lajos kijelentették, hogy nem kívánnak többé ott lenni, és egyéb törekvések is megszűntek. Ezt a levelemet nem utasd kérlek senkinek. Szerető férjed, Katángi Menyhért. Utóirat. A lakást, amiről te írtál leveletben, megnéztem az Erzsébet körúton, de az indiai pest is miatt, amelyről dr. Farkas azt mondja, hogy semmi esetre ki nem kerül bennünket, nem vettem ki. Mert a halál torkába nem vettem.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigail.
3: A gyors gyümölcskertész. Szent Péter esetleg.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
4: És a gyerek.
6: A gólya kalifa.
5: Foszti fiú esetleg.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 000, Győrött és Székesfehérváron 200 000, Pécsett 180 000 forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb 130 000 forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az egyszülős központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 000 egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 000-en élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az egyszülős csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség 2 helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbércét tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus munkatársaival Budapesten, a Hunren Evolúciótudományi Intézetben, dr. Boros Gábor Zoltán tudományos főmunkatárs. De mit is jelent ez pontosan? Hogyan kell ezt a kutatási folyamatot elképzelni?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása, egymásra adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A rák kialakulásakor egymást érik az evolúcióbiológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan az oroszlánok az évmilliók során egyre erősebbek lesznek, vagy egy növényfaj egyre szárazságtűrőbbé válik. Később, ha egy tumort gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, amelyben hasonlóan a baktériumokban kialakuló antibiotikum rezisztenciához, a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Munkájuk végső célja, hogy ezeknek az evolúciós folyamatoknak a jobb megértése által a daganatos megbetegedéseket hatékonyabban tudják kezelni. A riporter Takács Ádám.
2: A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év százmilliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumorképződéshez vezet. Tehát egy egyeden belül, egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
3: Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
2: Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos. Nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt, de ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
3: Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
2: Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
3: Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik, ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor ez gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy másik helyre a testben, és itt kell gyakorlatilag egy új populációt megalapítania és túlélnie. Ez megint egy adaptációs felállás, csak egy másik adaptációs felállás. Ennek a megértése is nagyon fontos, és talán ami a legfontosabb, vagy ami a legkönnyebben látható, hogy mennyire fontos, az a terápiák alkalmazásakor történő rezisztencia túlélésnek a vizsgálata. Ez egy jól ismert folyamat, ha például belegondolunk a baktériumokba és az antibiotikum rezisztenciába, hogy minket egy patogén, valamilyen betegséget okozó organizmus, mondjuk egy baktérium megfertőz, és gyógyszerekkel próbáljuk specifikusan kiirtani ezt a baktériumot, és a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat, és ugyanez történhet meg, illetve hát történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Egy kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy bakteriális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. Ugye ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol maradjunk mondjuk a bakteriális fertőzéseknél, gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktériumfaj, ami betegséget okoz, ezt a baktériumfajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokarióta szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi, máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik. Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz olyan szert találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a több sejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi, akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákenni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladattal állnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg az egészséges emberi sejteket. Ez egy nagyságrendileg nehezebb probléma, és gyakorlatilag ugyanebből a keretrendszerből fakad az, hogy a rák az nem egy betegség, mert nagyon sokféleképpen lehet egy egészséges sejtet rákos sejté átalakítani, illetve nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy az eredeti sejt, ami rákos sejté változott, az melyik szervből, melyik szövetből ered. Ezért van az, hogy a rák elleni terápiák, a sikeres terápiák is, illetve a nagy előrelépések, amikről olvashatunk az újságokban hetente, havonta, ezek majdnem néhány kivételtől eltekintve, ezek szinte mindig nagyon specifikus eredmények. Egy bizonyos rákfajtának, egy bizonyos altípusán belül, egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiájáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben, nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
3: Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
2: Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág, az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtózatosan hasznos, és rengeteg, egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni, emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolásához egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldal, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserépbe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal, ez tipikusan, hogy a kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petricsészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár a petricsészében, ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot kialakító, a rákot létrehozó mutációkat. Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára. A technológia, amit itt használunk, az gyakorlatilag kettős. Két célunk van. Az első cél az az, hogy ezeket a mutációkat létrehozzuk. Ebben egy hatalmas áttörés volt a sokak által, ha nem is részleteiben, de mint név sokak által ismerősnek hangzott a CRISPR technológia. Ez egy Nobel-díjat is adtak, nem olyan régen. A lényeg ennek az, hogy a korábbinál sokkal, de sokkal hatékonyabban lehet specifikusan géneket kikapcsolni. És a rákot okozó mutációknak egy nagy része az így történik, hogy olyan gének kapcsolódnak ki a tumorban. Ezeknek a feladata a korlátlan osztódásnak a megállítása. Ugye a korlátlan osztódás az egy gyakorlatilag egy evolúciós örökségünk. Minden ma élő élőlény az egy közös őstől származik. Ez a közös ős, ez kezdetben egysejtű volt, mint mondjuk egy baktérium vagy egy élesztő kolóniát, hogyha elképzelünk, és minden egyes sejt úgymond magáért küzd, és a leggyorsabban próbál osztódni, ahogy csak tud. Ez a fajta gyors osztódási potenciál, ez benne van nekünk is minden sejtünkben, csak erre kiépült egy rendszer, hogy a több sejtű élőlényekben, amilyenek mi is vagyunk, mondjuk a tüdő epitéliumomban lévő sejtek, azok ne osztódjanak korlátlanul. Sok gén vesz részt ebben a rendszerben, akiknek mondjuk az a feladata, hogyha egy sejt úgy viselkedne, ahogy neki nem szabad, akkor például öngyilkosságra kényszeríti ezt a sejtet. Na most, hogyha ezt a gént mi kikapcsoljuk a laboratóriumban, akkor ez elő fogja segíteni azt, hogy az adott sejt, amiben ezt a gént kikapcsoljuk, az egy tumorrá növekedjen. Ez megtörténik a valóságban és a természetben, hogy különböző mutációk által ez a gén kikapcsolódik egy betegben, egy tumorban, és ezáltal a tumor mondjuk gyorsabban tud nőni, nagyobbra tud nőni, jobban tud áttétet képezni. Erre használjuk ezt a CRISPR technológiát, hogy ilyen géneket ki tudjunk kapcsolni, nem csak egyet, hanem akár több százat is.
3: De ugye, ahogy említetted, ez magát a tumor kialakulását és további fejlődését eredményezi. Arra nincsen mondjuk valami megoldás, hogy akár a környező szövetek, amiből táplálkozna ez a rákos sejthalmaz, hogy mondjuk azoknál ezt a gént felerősíteni, vagy akár bebiztosítani, hogy legyen egy gát, és mondjuk ne nagyon tudjon tovább szaporodni, vagy azokból tud táplálkozni is?
2: Igen, ez egy érdekes gondolat, a tumornak a mikrokörnyezete, az egy erősen kutatott téma. Tehát gyakorlatilag egy tumor környékén, illetve magában a tumorban sem csak rákos sejtek vannak, és a sejtek azok nem egyedül nőnek, hanem interakcióban vannak. Az, hogy konkrétan a környező sejtekben, tehát a génterápiával küzdeni ezzel, ez sok szempontból nehéz feladat. Ilyen szempontból talán jelenleg szerintem megoldás nincsen, viszont az, hogy a növekedő tumort azt ne csak a rákos sejtekre fókuszálva vegyük figyelembe, hanem a környezetét is figyelembe vegyük. Ez egy nagyon valóságos, egy nagyon fontos kérdés. A laborban ez problémákba tud ütközni. Egy sejttenyészetben tipikusan egyfajta sejteket vizsgálunk. Például a közeljövőben tervezünk kialakítani egy olyan technológiát, meghonosítani a laboratóriumban, ahol már nagyobb kevert sejtpopulációkat tudunk háromdimenzióban vizsgálni, és itt már lehetőség van különböző sejttípusoknak könnyebben össze tudjuk keverni, a természeteshez hasonlóbb környezetet tudunk létrehozni. Amikor élő állatokon, tipikusan egereken vizsgáljuk ezt, ahol ugye ezek mind megvannak. A mi kutatásaink konkrétan ezekbe a kérdésekbe még nem mennek bele, de alapvetően igen, tehát alapvetően ez befolyásolja, a tumor környezet az befolyásolja gyakorlatilag minden oldalát a rák progressziónak. Egy egyszerűsített világnézetben viszont azt tudjuk vizsgálni, hogy az adott sejtekben mutációk jönnek létre, a mutációk rákos növekedést okoznak, és már ez önmagában egy olyan nehéz kérdés, hogy néhány mutációnak az összedolgozása végül milyen növekedést fog okozni, hogy még hogyha nem is megyünk bele azokba az ötletekbe, amiket te felvetettél, még akkor is egy meglepően komplex és egy problémával állunk szemben, és olyan kérdésekkel, amikre még mindig nincsenek tökéletes válaszaink.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunneren Evolúciótudományi Intézetének tudományos munkatársával a rák kutatásról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgy zárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. gépeken. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes kék túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turista út nyilvántartásában. A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móracz Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás török íjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
4: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunren Evolúciótudományi Intézetének tudományos munkatársával, a rák betegségek evolúciós vonatkozásairól. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Alapvetően nagyrészt véletlenszerű folyamatok a mutációk. A rák kialakulásának két oldala van ilyen szempontból. Az egyik oldal az az, hogy maguk a rákot okozó mutációk létrejönnek-e, milyen rátával jönnek létre. A mi kísérleteinkben, amikor ezzel a CRISPR genommérnöki technológiával bevisszük a mutációt, akkor gyakorlatilag ezen átlépünk, hiszen mi hozzuk létre. A mutációt adott sejtben tudjuk, hogy milyen mutációt hozunk létre. Ugye a természetben viszont a rák kialakulásának a gyakorisága, illetve akár egy adott mutációnak a létrejöttének a valószínűsége, azt nagyon befolyásolja az, hogy a mutációs ráta mekkora. Ugye ilyen szempontból sok olyan életmódbeli tanács, például a dohányzásról való leszokás, és ebben tud segíteni, hogy gyakorlatilag a mutációnak a létrejöttének a valószínűségét csökkentjük azzal, hogy effektíve a mutációs rátát csökkentjük. Ha már létrejött a mutáció, vagy mutációk, akkor annak a megértése, hogy ezek viszont milyen hatással járnak, az a második kérdés. És mi gyakorlatilag ezen dolgozunk, létrehozzuk a mutációkat, és utána egy úgynevezett DNS vonalkód technológiával ezeknek a sejteknek az életútját tudjuk követni. Létrehozunk mutációkat, lenti vírussal bevisszük azt az általunk megszerkesztett DNS anyagot, ami két dolgot fog csinálni a sejtben. Egyrészt mutációt hoz létre, olyan specifikus rákot okozó mutációt, ami tumorképződéshez vezet. Másrészt az adott sejtnek a genomjába beilleszt egy úgynevezett DNS vonalkódot, ami igazából egy magasztos név arra, hogy egy viszonylag rövid, véletlenszerű szekvencia. Tehát az ATGC bázisokból áll a DNS, ami talán sokaknak még ismerős a gimnáziumból. Ezek általában egy jól meghatározott sorrendben alkotják a genomot. Amit mi beviszünk DNS-t, annak van egy olyan darabja, ahol ezek véletlenszerűen vannak. Azáltal, hogy véletlenszerűen vannak, azt érjük el, hogy a mi általunk használt mondjuk 10 000 vírusban mindegyikben ezek egészen egyéni szekvenciát fognak alkotni. És a kísérleti végén igazából egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy fogjuk a sejtjeinket, ezt mondjuk akár egy egér tüdőből, akár a petri csészéből veszük őket, ledaráljuk őket, a DNS-üket kivonjuk, és az egész genomjukból csak ezt a pici DNS darabot fogjuk és megszekvenáljuk. Nyilván itt vannak különböző technikai lépések, de a lényeg az, hogy csak ezt a rövid darabot, hogyha megszekvenáljuk, akkor abból egyrészt megtudjuk, hogy az adott sejtben milyen mutáció volt, azt is megtudjuk a DNS vonalkód segítségével, pontosan melyik tumorból jött az adott sejt, és a sejtek számát is tudjuk, tehát azt is meg tudjuk mondani, hogy mekkora volt a tumor. Mondjuk egy egyszerű kísérletet, ha most meg akarunk tervezni, akkor azt lehet mondani, hogy vegyük 10 olyan gént, ami az emberekben, az emberi tumorokban a leggyakrabban kapcsolódik ki rákos tumorokban. Ezeket egyesével üssük ki különböző sejtekben, ezeket hagyjuk nőni, majd ezeket a sejteket kezeljük meg a 10 leggyakrabban használt rákellenes terápiával, és utána ezekből vegyük az adatokat, és látni fogjuk azt, egy adott terápiánál melyek azok a mutációk, amire az adott terápia a legjobban, vagy a legkevésbé működött. Nyilván ez egy nagyon nagy egyszerűsítés, és még nincsen benne az, hogy az adott terápia az hogyan fog hatni az egyéb egészséges sejtekre, a rezisztencia folyamata nincsen benne, tehát hogy ne képzeljen ki, hogy ebből egy lépésben rögtön olyan eredmény lesz, amit a klinikumban lehet használni, de ez talán érzékelteti azt, hogy ezekkel a technológiákkal viszonylag egyszerűen és viszonylag gyorsan tudunk olyan nagy léptékű méréseket létrehozni, tehát olyan méréseket, amiből sok adatunk lesz, amiből meg tudjuk vizsgálni azt, hogy különböző genotípusú sejtek, tehát olyan sejtek, amiből különböző mutációkat hoztunk létre, hogyan viselkednek akár például egy élő egérnek a tüdejében, vagy hasnyálmirigyében, vagy valamilyen szervében. Ez egy nagyon hasznos módszer, egy nagyon hasznos szerszám arra, hogy korábban elképzelhetetlen lefedettséggel ilyen térképeknek szoktuk hívni, térképeket rajzoljunk arról, hogy a különböző mutációk, illetve akár különböző mutációknak a kombinációja, és az érződik, hogy azért itt már, ahogy itt a dimenziókban egyre feljebb megyünk, ez a tér, amit le kell fedni, egyre nagyobb, És ezért fontos az, hogy olyan módszertanáink legyenek, ahol nem 10, nem 100, hanem akár 1000 vagy sok ezer tumort, sok ezer ilyen sejtpopulációt tudunk lemérni.
3: Hol tart most a kutatás? Vannak konkrét eredmények?
2: Alapvetően ebben az irányban vannak eredményeink, hogy a különböző mutációknak az együttes hatásai, azok nagyon nehezen megjósolhatóak. Ugye ez nem egy egyértelmű probléma, bár evolúcióbiológiában ez régóta ismert. Ezt úgy hívják, hogy genetikai interakció. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha én kikapcsolom A-gént, és megnézem, hogy A-gén kikapcsolása miatt mennyivel nagyobbra nő mondjuk egy tumor. Nézhetnénk akármilyen más hatást is, hogy mondjuk milyen színű lesz a hajam, vagy milyen színezetű lesz a macska. Hogyha A-génnek a hatását megnézzük, A-mutációnak a hatását, és aztán megnézzük B-mutációnak a hatását is külön, tehát az egyik populációban A-gént kapcsoljuk ki, a másikban B-gént, annak is van egy hatása. Ebből a kettőből lehetne egy sejtésünk arra, hogyha egyszerre kapcsoljuk ki A és B-gént, akkor mit fogunk látni? Tehát mondjuk A-génnek a hatása az volt, hogy 10%-kal nagyobb tumorokat látunk azokban a populációkban, ahol az A-gént kikapcsoltuk. B-gént kikapcsoljuk, ott is 10%-kal nagyobb tumorokat látunk. Mit gondolnál, mi történik, hogyha A-gént és B-gént is kikapcsoljuk egy harmadik populációban?
3: Na, hát jó kérdés, gondolom, hogy extra nagyobb tumorokat fogunk kapni. Gondolom így laikusként.
2: Igen, én is ezt gondolnám, ezt hívjuk úgy egyébként, hogy egy null modell, egy kezdeti modell, ami megpróbálja megjósolni azt, hogy mit fogunk látni. Tehát hát az egyik 10%, másik 10%, akkor mondjuk azt, hogy 20%, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, egy multiplikatív modell, akkor 21% nagyobb növekedést fogunk kapni. És akkor ehhez képest, amit látunk, az valamennyire meglepő lehet. Nyilván, ha pontosan 20%-ot vagy 21-et kapunk, akkor ez egy kicsit sem meglepő. Ilyenkor mondhatjuk azt, hogy nincsen genetikai interakció. Hogyha ennél nem nagyságrend, csak egy picivel nagyobb vagy kisebbet találunk, az már egy interakció, csak még nem annyira érdekes. A nagyon érdekes akkor lesz, amikor egészen megfordul ennek az irányba. Tehát, hogyha azt találnánk, hogy A és B gént együtt kikapcsolva rosszabbul növekszik a tumor, az egy nagy meglepődést okozna. Ezeknek az ilyen genetikai interakciós térképeknek a feltérképezése, ugye az ezekről való gondolkodás az már nagyon régóta folyik. A kísérletes feltérképezése az néhány évtizede folyik, a rákban való feltérképezése az pedig most történik meg, és nekünk ezzel kapcsolatban vannak eredményeink, és igazából azt találtuk, ami sajnos nem túl bíztató, hogy viszonylag ritkák az ilyen esetek, ahol egészen megfordul ez az irány. Ugye el lehet képzelni, hogy ha azt találnánk, hogy van egy mutáció, ami segít a rák kialakulásában, nagyobb tumorokhoz vezet, és van egy másik, ami pedig ezt a hatást megfordítja, akkor az akár egy gyógyszer terápiának a célpontja is lehetne. Ugye ezeket ilyenkor mi a laborban kiütjük ezeket a géneket, kikapcsoljuk genetikailag. Nagyon sok gyógyszernek a hatásmechanizmusa az, hogy az adott génből létrejövő fehérjének az aktivitását csökkenti, ami gyakorlatilag egy nagyon hasonló hatást okoz. Ezeket úgy is hívják, hogy előjele pisztázis, mert a hatás előjele változik meg, tehát pozitívból negatívba, vagy negatívból pozitívba. Ezeket más evolúciós rendszerekben nagyon gyakran látni. A mi eredményeink azt mutatják, eddig, nyilván ezt bizonyos ráktípusokon néztük meg, hogy itt nagyon ritka. Ezeknek valamennyire érteni véljük az okát, mert a rák az egy nagyon specifikus evolúciós rendszer. Ettől függetlenül ezek új eredmények, és ugye nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy az ennek való megértése, illetve ezeknek a kölcsönhatásoknak a feltérképezése, az fontos lehet abban is, hogy meg tudjuk előre jósolni, hogy a rák progresszió az milyen mutációs útvonalakon tud haladni. Tehát mely mutációk fognak egymás után megtörténni, és milyen sorrendben. Ezt nagyon jó lenne megérteni, és ez bizonyos szempontból az evolúcióbiológiának a szent grálja, hogy az evolúciót, az adaptációt előre tudjuk jelezni. Ebben rákon kívül is ez egy nem véletlenül szent grál, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és igazából nagyon nagy pozitív eredmények nincsenek. De a rákbiológiában meg még fontosabb, hiszen itt egy adott az betegségnek a progressziójának a megértése és az előrejelezhetősége az nagyon-nagyon sokat segítene.
3: Egyáltalán a rák, meg ez a fajta sejtosztódás miért különleges, vagy miért érdekes kifejezetten evolúciós szempontból? Hol van ennek a témának az eszenciája? Ami miatt te azt mondtad, hogy márpedig te a rákos sejtekkel szeretnél foglalkozni. Egy olyan környezetben, ahol akármerre fordulsz, evolúciót látsz, fantasztikusabbnál fantasztikusabb növények vannak, úsznak a tengerben, gyönyörű, különleges állatok, az eget is meghódították, különleges fajok, de téged mégis a rákos sejtek foglalkoztatnak. Miért? Mit látsz ebben, ami szerinted, ami téged hajt, ami neked ennyire fontos?
2: Igen, ez egy jó kérdés, és kicsit olyan szempontból nehéz is róla beszélni, hogy ugye egyrészt ez egy szomorú téma, nyilván egy betegségről beszélünk, másrészt meg egy nagyon érdekes téma, aminek a fő motivációja egyébként ez nálam a ráknak az evolúciós aspektusa, egy nagyon érdekes evolúciós modell. Emellett nyilván nem mennék el amellett sem, és nyilván egy plusz motiváció, hogy a rák kutatás az nyilván segíthet embereken, még hogyha több lépésen keresztül is, nem közvetlenül is, de az emberi gyógyászatban fontos tud lenni. De emellett számomra egy nagy motiváció az is, hogy mint egy evolúciós rendszer nagyon különleges. Van ennek több olyan aspektusa is, ami miatt szerintem egészen különleges. Az egyik az, hogy gyakorlatilag a legtöbb evolúciós adaptáció az úgy történik, hogy az adott faj a környezetéhez alkalmazkodik, és mindig az új adaptív lépések, azok egy már viszonylag jól alkalmazkodott háttér egyed,

0: így alakulhat ki a többsejtűség, a sejtjén csak nagyon kis része, tehát a herékben, a petesejtekben lévő néhány sejt az, akinek megengedett, mint a hangya királynőnek, hogy tovább szaporodjon és osztódjon. Igen, tehát tovább vigye saját magát. És ez a fajta többsejtűségi szerződésnek történik meg a megszegése a rák esetén. Egyébként amennyire én tudom, hangyabolyban is történnek lázadások, ahol a dolgozók elkezdenek osztódni, erről nem tudok sokat, de a rák kialakulásakor gyakorlatilag ez történik, hogy a dolgozó sejtjeink, akinek nem lenne dolga osztódni, ahogy csak bír, azok mégiscsak elkezdenek osztódni, ahogy csak bírnak. Ez azért érdekes, mert tehát amiből kiindul ez az evolúció, az adaptáció, az egy olyan sejt, ami egyáltalán, tehát ha a rák szempontjából nézzük, és abból a szempontból nézzük, hogy a korlátlan osztódás a cél, ugye mondjuk egy egysejtű baktériumnál például ez a cél, az a legsikeresebb evolúciósan, akinek a legtöbb utódja lesz. Nyilván embereknél is, csak embereknél ugye ezt egyet szinten nézzük, de ha sejt szinten nézzük, akkor az erre való optimalizáció eddig nem volt jelen, sőt, hát a fordítottjára való optimalizáció történik, egy adott testi sejt arra van optimalizálva, hogy ne osztódjon, mert nagyon rossz dolgok történnek, ha osztódna. Amikor kialakul a rákbetegség, akkor gyakorlatilag ez fordul meg, és egy ilyen egyáltalán nem jól adaptálódott állapotból elkezdődik egy adaptáció abba az irányba, hogy az a sejt tudjon osztódni. És gyakorlatilag ebből lesz a tumor. És ez egy evolúciósan nagyon izgalmas, és egyébként nagyon fura felállás. Szempontból is különleges a rák, hogy egy teljesen aszexuális rendszer, ami azt jelenti, hogy a populáció növekedésekor nem történik különböző egyedek között genetikai anyagnak a kicserélése, nem történik rekombináció, ugye a legtöbb fajnál, még azoknál a fajoknál is, akik aszexuálisan tudnak osztódni, azért néha vannak szexuális osztódási lépések, a rákban ilyenek nincsenek. Ez olyan szempontból vannak ennek fontos vonatkozásai, hogy a káros negatív mutációkat nagyon nehéz az adott tumorból levetkőzni. És éppen ezért azt is találják az emberek, hogy ezekben a tumorokban nagyon komoly a káros mutációknak a tumorra viszonyított negatív hatása. Én korábban ilyen negatív káros mutációkkal foglalkoztam, még nem a rákbetegségen belül, és ez szerintem egy másik nagyon érdekes kérdés, hogy ezeket a káros mutációk a tumorokban hogyan alakulnak ki, hogyan maradnak fenn, mekkora negatív hatásuk van, hogy esetleg ezeket a negatív hatásokat fel lehetne a klinikumban használni, tehát terápiás célból meg lehetne őket specifikusan támadni. Jelen pillanatban ilyen irányba nem kutatunk egyébként, de szerintem ez egy nagyon izgalmas új irány lehetne a csoportnak.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Boros Gábor Zoltánt, a Hunren Evolúciótudományi Intézet tudományos főmunkatársát ismerhették meg, aki a rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus társaival.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok, szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawattal csökkentették villamosenergia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamosenergia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamosenergia termeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb legalacsonyabb 215 ezer, Győröt és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécset 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkor a szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban akár irányított véradással is segíthetik a vérellátó szolgálatot. A részletekről Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiónknak.
2: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradást szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kell a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel hát azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap, ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen, hát a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak.
1: A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállom felszaporodott, nehezítve a páralgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 000 hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföldön. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. augusztus 7-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg. És akkor a tartalomból, földünkön nagyjából 2 millió különféle gomba él, de ezek közül a tudomány, a mikológia is legfeljebb csak 150 ezeret ismer, a körömgombától a vargányáig vagy a szarvasgombáig. A Szegedi Gombász Egyesület célja épp ezért a természetvédelem, különösen a nagy gombák védelmének elősegítése. Céljukat ismeretterjesztéssel, oktatással, kutatással, valamint természetvédelmi szervezetek munkájának támogatásával érik el. Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Tőké Zoltán református lelkész vagyok Csengerből. Igét a zsidókhoz írt levél második fejezetének első 4 verséből olvasom. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyet akarata szerint osztott szét. Kedves testvérek! Sokféle dologért aggódunk, és hasonlóan sok minden van, ami a törődésünket igényli. Legyen szó emberekről, családunk tagjairól, barátainkról, vagy esetleg munkatársainkról. Vagy legyen szó tárgyakról, ránk bízott értékekről, melyeket örököltünk, vagy életünk során megvettünk, szereztünk. Gyakori kép, hogy egy-egy jól felújított épületről, vagy értékét megőrzött, restaurált tárgyról büszkén fényképeket osztunk meg. Íme ilyen volt, ilyen lett. Képek arról, milyen volt a felújítás előtt, és milyen lett a felújítás után. Megbecsült értékek, melyeken látszik a gondos tulajdonos, vagy a gazda ráfordított ideje, odaszánt energiája. De lehet ilyen egy gondozott kert, vagy egy kiállításra méltó jószág, házi kedvenc is. A zsidókhoz írt levél arra hívja fel az akkori olvasók figyelmét, hogy vigyázzanak és ne feledkezzenek meg az üdvösségről. Így szól, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Aki nem törődik Isten igéjével, az olyan, mint az a hajó, amely a kikötő biztonsága helyett a szirteknek, a szikláknak ütközik, és menthetetlenül elpusztul. A nem törődő magatartás igazi csapda, mert az utolsó percig lehet minden más tagadni. Amikor pedig a veszély egészen közelbe ér, és nyilvánvalóvá válik, hogy komoly a baj, sajnos a legtöbb esetben ilyenkor már túl késő. Túl késő visszafordulni, túl késő újat kezdeni, túl késő megbánni, vagy esetleg megbocsátani. Mindezekben sokak sorsát és szomorú tragédiáját látjuk, akár a Szentírás lapjain is. Az ószövetségi nép életében hányszor és hányszor próbálta az Úr felébreszteni népe lelkiismeretét a megtérésre és az újjászületésre. Jézus is az új szövetségben milyen döbbenetes módon sírt a Szent Város Jeruzsálem felett. Lukács evangélium a 13. fejezetében, a 34. versében ezt olvassuk. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnya alá, de nem akartátok. Szomorú ez a kép, és Jézus látta, mint legfőbb prófétánk, a város pusztulását, és látta lelki szemei előtt annak romjait is. Figyelmeztet az ige, vegyük komolyan Isten szavát a világhoz, amely nem más, mint maga Jézus Krisztus. Így szól ez, még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mert Isten nem hagyott minket sem hűséges, hiteles bizonyságtévők nélkül. Mennyire fontos volt a hű bizonyságtevők sokasága, például Lukácsnak, a szerzőnek, aki evangéliumának első fejezetét így kezdte. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Szemtanúk és egyben szolgák. Nem néma tanúk, nem semleges szemlélők. Boldogok lehetünk mi is, A bizonságtételünket felhasználja a mindenható Isten, a Szentlélek ereje által arra, hogy másokat hitükben megerősítsenek. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, segíts meg bennünket, hogy hűséges, hiteles bizonyságtevői lehessünk. Segíts, hogy ott is hitelesek maradjunk, ahol ismernek bennünket, családunk, barátaink körében, vagy ott, ahol élünk. Így áld meg egyházunk munkáját és a keresztények szolgálatát a világban. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napi renden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 000, Győrött és Székesfehérváron 200 000, Pécsett 180 000 forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb 130 000 forintnál húzódott a középérték. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, földünkön nagyjából 2 millió különféle gomba él, de ezek közül a tudomány, a mikológia is legfeljebb csak 150 ezret ismer, a körömgombától a vargányáig vagy a szarvasgombáig. A Szegedi Gombász Egyesület célja épp ezért a természetvédelem, különösen a nagy gombák védelmének elősegítése. Céljukat ismeretterjesztéssel, oktatással, kutatással, valamint természetvédelmi szervezetek munkájának támogatásával érik el. Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával beszélget Balázs Alexandra.
2: A legfontosabb eszközünk a tudás átadás, amiben ugye a szemléletformálás, ismeretterjesztést is beleértjük, és elég sok mindent teszünk ezen a területen. Igyekszünk mikológusokat felvonultatni, van például egy Mikológia Tanszék című sorozatunk, ez egy online ismeretterjesztő tudományos előadás sorozat, amivel havonta egyszer jelentkezünk, és ahol hát a legkülönbözőbb szakterületével a mikológiának lehet megismerkedni. Ebben például genetikai, evolúciós, gyógyszerészeti és a legkülönbözőbb vonatkozások megtalálhatók, és ilyen ismeretterjesztő előadásokat igyekszünk végezni. Szinte minden felkérésnek eleget teszünk, ami kapacitásunkból futja. Szeretek iskolákban gombákról beszélni, mert a fiatalok nagyon hálás közönség. Érdeklődőek, befogadóak. Azt sajnos én is alá kell, hogy húzzam, hogy hát a mikológia az eléggé elhanyagolt, hogy mondjam, a teljes vertikumban, és itt az általános oktatástól egészen a felső oktatásig bezárólag. De igyekszünk minden területen helytállni, nem csak általános és középiskolásokkal találkozunk, hanem azért, hogy az egyetemeken is elérhető legyen ez a tudás, hogy a Szegedi Tudományegyetemen elindítottuk a terepi gombász kurzust egyetemi hallgatók részére, hogy a nagy gombákról, azoknak az ökológiájáról, hát egyáltalán fogalma legyen egy biológusnak, egy gyógyszerésznek. Ez egy egyéves program, amelyben a legkülönbözőbb aspektusait vizsgáljuk meg a terepi gombászatnak, tehát legyen az mérgező gombák, vagy gyógyhatású gombák, élőhelyismeret és a mikológiának a alapvető tudnivalói, és talán az megérdemel némi magyarázatot, hogy mi is az, hogy nagy gomba. Ugye nagy gomba alatt azokat a gombafajokat értjük, amelyek látható méretű termőtestet hoznak létre. Ugye a gombák világa az nagyon kiterjedt, a gombák több mint 2 millióan vannak, a legszerényebb becslés szerint is, mások szerint akár 5 millió gombafaj is létezhet. És ezekből nagyon-nagyon sajnálatos módon mindössze 150 ezeret ismer a tudomány. Azt kell mondjam, hogy meglehetősen lomha tempóban nő ez a szám, olyan évi körülbelül 2000 új gombafajt írnak le a kutatók. Megint csak meg kell, hogy említsem, hogy a mikológia tudománya mennyire sanyarú, rossz helyzetben van. És ha már számokról van szó, akkor még egy számot, vagy még további számokat mondanék, ha szabad. Az IUCN, a Természetvédelmi Világszervezet fenntart egy úgynevezett vörös listát. Ezen a vörös listán azok a növény, állat és gombafajok szerepelnek, amelyeket természetvédelmi szempontból felmértek. Tehát felmérték azokat a kockázatokat, amely ezeket a fajokat fenyegeti. Ez alapján besorolták őket veszélyeztetett és kevésbé veszélyeztetett kategóriákba, és ezt a munkát elvégezték 61 néhány ezer növényfaj esetén, és ezt a munkát elvégezték mindössze 600 gombafaj esetén. Ha másból nem, akkor ebből is látszik, hogy rengeteg teendő van még a nagy gombavédelem területén.
3: Mi az, amiért ilyen mostoha helyzetben vannak a nagy gombák, hogyha annyira nagyon nagy a jelentőségük, mint ahogy ön is mondja, és ahogy a szakirodalom is leírja?
2: Talán onnan érdemes kiindulni, hogy most már beszélünk a gombák országáról, azon belül ugye a nagy gombák egy speciális csoportja a gombáknak, de nem volt ez mindig így. Tulajdonképpen amikor én gimnazista voltam, akkor én még úgy tanultam, hogy a gombák azok egyfajta telepes növények.
3: Igen.
2: És ez annak ellenére így tanultam, hogy már 1969-ben egy Robert Whittaker nevű amerikai kutató előállt az öt ország elmélettel, amelyben az állatok és a növények mellett indokoltnak látta a gombákat külön országba elhelyezni, és tulajdonképpen a 70-es évek elején ezt a kutatók tudományos társadalom széles körben el is fogadta. És hát a mai nap, hogyha körülnézünk, és mondjuk Magyarországon keressük azokat a kutatókat, azokat a mikológusokat, akik tényleg tudományos szinten, főállásban foglalkoznak gombákkal, hát őket különböző növénytani tanszékeken találhatjuk. Nincs önálló tanszéke a mikológiának Magyarországon. Ugye Magyarországon egyetlen egy mikológia tanszék létezik, hát az ismeretterjesztő tudományos előadás sorozat, amit mi így neveztünk el. Fricska képpen ennek a helyzetnek a kifigurázására, vagy erre való figyelemfelhívásként. Szóval minden esetre nem volt önálló disziplina, nincs meg a helye az akadémiai szférában, vagy nem méltó helyén kezelik ezt még, kevés azon kutatóknak a száma, akik ezzel foglalkoznak. És hát persze vannak ennél objektívebb tényezői is, hogy a gombák rejtőzködnek, tehát a gombákat nem látjuk folyamatosan. A gomba, amely termőtestet hoz a fán, az tulajdonképpen egy hatalmas élőlény, amely benne él a fában, és folyamatosan, és csak egy rövid időre hoz létre egy egészen múlékony termőtestet a fa oldalában, és csak abban az időszakban van lehetőségünk megfigyelni. Tehát ugye a gombáknak van egy ilyen speciális tulajdonsága, hogy a termőtestek azok csak rövid időre jelennek meg. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gombák ilyen rejtélyesek, és ilyen keveset tudunk róluk. És hát én azt gondolom, hogy ez teszi azért egyedivé a mi oktatási rendszerünket, mégpedig az, hogy élőhely központú. Vannak egyéb oktatási rendszerek, amelyekben a gomba a kereskedelmi célú szakellenőrzésére oktatják a hallgatókat. Ott nincsenek akkora jelentősége, hogy az a gomba hol termett, és mikor termett, és milyen körülmények között termett, és milyen módon kapcsolódott ahhoz az életközösséghez, amelyben termett. Mi viszont ezekre a kérdésekre helyezzük a hangsúlyt, és én azt gondolom, hogy egy terepi gombásznak igazán ezekre van szüksége. Ezek teszik értékessé számára azt a tudást, amit mi nyújtunk.
3: Mennyire érdeklődnek az emberek egyébként a gombászat iránt, hogy milyen gombák vannak Magyarországon, melyik ehető, melyik mérgező, melyik mire használható?
2: Igen, van egyfajta hagyománya természetesen szerencsére Magyarországon a gombászatnak, de úgy tűnik számomra legalábbis, mintha valami fajta új jelenség kezdene kibontakozni. Én ezt körülbelül úgy látom, hogy az emberek a természet felé fordulnak, mert valami feltűnően hiányzik az életükből. És a gombászat könnyen választ ad erre a kérdésre, illetve bepótolja ezt a hiányt. Ugyanis azt tud hatékonyan gombászni, aki tényleg odafigyel a természetre. Ugye sokan kimennek a természetbe sportolni, futni, kerékpározni, és akkor a természetet csak mint egyfajta ilyen zöld hátteret használják. A gombász egy kicsit ennél tovább megy, mert neki muszáj a természetre figyelnie, hogy a jeleket tudja olvasni, és így aztán a gombát megtalálni. Mi ezen az úton még tovább visszük az embereket, és nem csak tudást adunk át, hanem talán segítünk egy kicsit visszatalálni a természetben.
3: De ez fontos is, nem, hogy az emberek ne csak úgy neki induljanak a természetnek, és össze-vissza szengjenek mindent, mert gondolom egyrészt nincsenek tisztában nagyon sokan azzal, hogy melyik gomba ehető, melyik mérgező, kettő meg lehet, hogy több kárt tesznek, mint hasznot, és nem mindenhol lehet gombászni.
2: Igen, ez sok-sok szempont. A mi szempontunk az a következő, hogy ha az emberek tájékozottak a természet dolgait illetően, akkor őket könnyen meg lehet arról győzni, hogy ez olyan érték, amit érdemes megvédeni. Azok a szempontok, amelyeket ön említett, hát például, hogy hol lehet, hol szabad gombászni, természetesen van ennek egy jogi háttere, ezeket a jogszabályokat mi összegyűjtöttük, ezeket mi oktatjuk, igyekszünk segíteni abban, hogy hogyan tájékozódjon az ember azt illetően, hogy hol szabad gombásznia, és mennyit szabad gombásznia. Tananyagot állítottunk össze például egyfajta ilyen térinformatikai ismeret csomagot, amelyből megtudhatja az ember, hogy az interneten elérhető eszközökkel hogyan tájékozódhat mondjuk az erdőkről, hogy ott hol vannak a védett területek, melyek az állami erdők, ott milyen faállomány van, és a többi. Tehát mindezekre a területekre igyekszünk odafigyelni, mindezekről igyekszünk információt nyújtani. Nem mondom, ami őző szempontunk, ha lehet így mondani, az, hogy a természet védelmének megnyerjük a gombászokat.
3: És ez nagyon jó, mert ugye a terepi gombászképzésükön kívül ugye azért bepillantást nyerhetnek évi 2 alkalommal a nyílt napjaikon az emberek, önökkel tarthatnak a környéken szervezett nyílt gomba ismereti túráikon.
2: Így van, hát 2 nagyon fontos mozzanatot emelt ki. Az egyik az, hogy hát igyekszünk bepillantást engedni. Hát az egyik alkalommal a gyilkos galócát ismertetjük meg az érdeklődőkkel, ami nagyon fontos gomba. Egyébként egy nagyon szép gomba, nagyon izgalmas, nagyon érdekes gomba, de természetesen aki gombát gyűjt, annak ismernie kell a gyilkos galócát. A másik, amennyire izgalmas, a gyógyhatású gombák, amit dr. Ványolós Attila tart nálunk. Hát ő tulajdonképpen a magyarországi nagy gomba hatóanyag kutatásnak az úttörője. Azt hiszem, hogy nála hitelesebb előadó ezen a szakterületen nem lehet. Használjuk az iNaturalist nevű nyílt biodiverzitás dokumentáló rendszert, és azon keresztül bárki számára, bármely kutató számára elérhető adatokat szolgáltatunk a gombadiverzitásról, illetve hát én igyekszem megfelelni annak a kihívásnak, hogy a természetvédelemről, illetve a gombavédelemről beszéljek.
3: A Délalföldre milyen gombákkal jellemzők, milyen gombákat lehet itt találni, főleg mondjuk ehetőkre gondolok, mert szerintem az emberek többsége megakadt ott, hogy csiperke, barna csiperke, laska gomba, talán még ismerik a vargányát, meg a rókagombát, meg a fülőkét, de szerintem nagyon sok gombát nem ismernek az emberek, ami itt terem Magyarországon.
2: Igen, de nincs ezekkel semmi probléma, azokkal a fajokkal sem, amelyeket felsorolt. Ugye ezek egy része vagy nagy része termesztett. De természetesen csiperkékből például mondjuk, ami az Alföldre jellemző, itt vannak szikes területek, a sziki csiperke, az egy kompakt, vastag húsú zömök képviselője a csiperkéknek, vagy a szekszárdi csiperke, más néven nyomott tönkű csiperke, szintén az Alföldre jellemző faj. De hát lehet nyugodtan, hogyha már a réteket, legelőket említjük, gyűjtögetni a mezei szegfű gombát.

0: Önnek melyik a kedvenc gombája?
1: Az én kedvenc gombám az az ízletes rizike, az itt az Alföldön is megterem a fenyvesekben, és hát abból például nem készítünk pörköltet. Azt egészen máshogy kell elkészíteni, az tejelő gombákhoz hasonlóan azt legjobb grillezni, grillezve sütni, és hát ha így teszünk, hogy grillezve sütjük, akkor már csak egy kis fokhagymás tejföllel kell meglocsolnunk a végén, és akkor az egy igazán ízletes eledel. Ami így az alföldi fajokat illeti, hát talán még esetleg érdemes kiemelni a sárga géva gombát, ami ártereinken igen gyakori, nagy mennyiségben terem. Könnyű is megtalálni, mert hát jövünk, megyünk az ártéren, és ott hát messziről világító hatalmas telepeket látunk a fákon. Angolul chicken of the woods, csirkegombának is nevezik, csirkehúsra emlékeztető az állaga és az íze a gombahúsának. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenkit arra bíztatok, hogy gombásszon, mert hogyha gombászik, akkor felfedezi a természet értékeit is közben, és talán van alkalma azon nem gondolkodni, hogy a természet táplál minket. Ezért hát érdemes védenünk.
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben a gombákról hallhattak. Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával beszélgetett Balázs Alexandra.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawatttal csökkentették villamos energia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamos energia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamos energiatermeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel, hívta fel a figyelmet az egyik vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek elküldött összefoglalójában. Az ágazatnak egyszerre kell alkalmazkodnia a szélsőségesebb időjáráshoz, az emelkedő költségekhez és a nyomott értékesítési árakhoz. A tájékoztatás szerint a magyarországi termőterület az elmúlt években mintegy 35 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent, az öntözött területek aránya ugyanakkor nőtt. A cég szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az ágazatban egyszerre csökken a termelők és a feldolgozók nyeresége, miközben nő a termesztéshez szükséges befektetés és a vállalt kockázat. Az öntözés például egyre kevésbé tekinthető választható technológiai elemnek, sokkal inkább a biztonságos termesztés egyik alapfeltételévé válik, hangsúlyozták. További 10 napig tarthat a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek. Vörös kód van érvényben az egész országban. Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a hőhullám még legalább augusztus 15-éig eltart. A Dél-Puglia tartományban egy 71 és egy 81 éves férfi a meleg miatt rosszul lett és meghalt. A tárca legutolsó adatai szerint a nyár eleje óta országosan 3%-kal több 65 év feletti halt meg hőség miatt tavalyhoz képest. Az egyik olasz természetvédelmi szervezet rekordnak tartja, hogy egymást követő 48 napja trópusi hőmérsékletet mérnek éjszaka, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius fok alá. Az utcákban az aszfalt hőmérséklet átlaga átlépte a 62 fokot, és kiemelkedőnek számít, hogy a Liguriai Imperiában elérte a 90%-ot a levegő páratartalma. Az északnyugati Torinóban a Pó folyómedre majdnem teljesen kiszáradt, a maradék kevés víz elalgásodott. A legnagyobb olasz folyóvíz szintje több mint 8 métert süllyedt.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják augusztus 7-én pénteken. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Ma az Ibolyáknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg kínálatunkat 8 óráig. Hamarosan belelapozzunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy modern korunkban egyre tovább élünk, kérdés, hogy mennyi az egészségben eltöltött évek száma. Bene Ágnessel, a Debreceni Egyetem egészségtudományi kar gerontológiai tanszékének tanszékvezető helyettesével beszélgetünk a témában, 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: nisam od számít. Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Augusztus 7-e van, az Ibolyák és az Albertek ünneplik ma a névnapjukat. Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Az Albert férfi név a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése nemes és fényes, híres. Az Albert női párja az Alberta, az Albertin és az Albertina. Most pedig nézzük, kedves hallgatóink, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz augusztus 7-éhez. 1714-ben a nagy északi háború során az orosz haditengerészet első fontos győzelmét aratja a Gagunti csatában. 1944-ben a Harvard Egyetemen elkészítik a Harvard Mark I néven ismerté vált IBM Automatic Sequence Controlled Calculator elektromechanikus programvezérelt számítógépet. 1961-ben a Vostok 2 sikeresen földet ért. 1974-ben Philippe Petit francia kötéltáncos acélkábelen átsétált az épülő világkereskedelmi központ ikertornyai között. Augusztus 7-én született 1825-ben Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, az MTA tagja. 1912-ben született Csenki Imre, Kossuth-díjas magyar karnagy, zeneszerző. 1934-ben Simó Sándor, Balázs Béla díjas magyar filmrendező. 1966-ban született Jimmy Jimbo Wells, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipédia alapítója. Augusztus 7-én hunyt el 1834-ben Joseph Marie Jacquard, a róla elnevezett szövőgép feltalálója. 1887-ben Gerendai Antal kőfaragó szobrász, aki a Kölcsey Ferenc és Vörös Marti Mihály síremlékét készítette. 1957-ben meghalt Oliver Hardy, amerikai komikus, a Stan és Pan burlesk sorozat párosának nagyobbik fele. 2009-ben meghalt Cseh Tamás énekes, színész, zeneszerző és előadó művész. 2021-ben Vig Melinda, magyar paramászó. Kedves hallgatóink, az augusztus 7-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Origó. Egy csendes tavaszi délutánon, családom egyik tagjával kávézás közben egy újságcikkről beszélgettünk. A nagyobb ívű beszélgetésben az említett írott anyag kapcsán az került a boncasztalra, milyen érdekesen emlékszik valaki a saját szemszögéből egy adott korszakra, időszakra. Persze, mindenki úgy emlékszik eseményekre és emberekre, ahogy azt az ő szájíze diktálja. Azonban egy dolgot mégsem tehetünk meg. Nem mehetünk szembe a tényekkel. A tények apró, néha elhanyagolhatónak tűnő adalékok, amelyeknek egyetlen markáns feladatuk van. Elválasztják egymástól az igazat a hamisságtól, a valóst a valótlantól. Nem akarom az objektív valóságot egymérlegre tenni a szubjektív megéléssel, de van különbség máshogy látni dolgokat és elhitetni önmagammal a valóság ellenkezőjét. Mármint lehet, de annak megvannak a maga veszélyei. Például az, ahogy szép lassan hozzászokunk ahhoz, hogy nem azt mondjuk, ami igaz, hanem azt, amit annak akarunk hinni. S ha elégszer elmondtuk másnak, miközben magunk is halljuk újra meg újra, idővel megtörténik a csoda, és a valótlant már mi magunk is elhisszük. Így lesz a hazugságból idővel igazság, így lesz árulóból a mártír, elkövetőből áldozat, vagy a gyávából a bátor. A sok ismételgetéstől, mikor mi magunk is elhittük, az lesz a mi új origónk, a mi saját új kiindulópontunk, az új szög, ahonnan látjuk a világot. A többi embert, eseményt, pillanatot. S könnyedén már észre sem véve leszünk képesek kis hazugsággal elfedni egy sokkal nagyobbat. Persze az igazság útján járni nehéz és bizonytalan, míg a hazugságé csak idővel lesz egyre nehezebb. Ez a világ tele van hazugsággal, emberivel és embertelennel egyaránt. Vannak, amelyeket mások védelmére, míg másokat a sajátunkra fabrikálunk. Lehet azért, mert úgy kevésbé fáj, lehet azért, mert úgy megmarad a békesség, és sorolhatnám. Az igazságot kimondani, elfogadni, vagy felelősséget vállalni érte sokkal nehezebb, s csak az Úr tudja, hová is vezet, vagy hogyan fogadják mások. Én a bizonytalanság és nehézség ellenére azért választanám mégis ezt az utat, mert a hazugságokról pontosan tudjuk, hová vezetnek.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok, szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győrött és Székesfehérváron 200-200 000, Pécsett 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Modern korunkban egyre tovább élünk. Kérdés, hogy mennyi lesz az egészségben eltöltött évek száma. Manapság sokkal kevesebb olyan tevékenységet végzünk, amelyek erősítenék a kéz finom motorikáját, vagy az izmainkat sokrétűen, és nem utolsó sorban fejlesztenék a gondolkodásunkat, karbantartva az agytevékenységünket. Tehát kényelem, egyenlő betegeskedés. Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Demeter Zsuzsa, Bene Ágnessel a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar gerontológiai tanszékének tanszékvezető helyettesével.
2: A sok generációs különbség közül az egyik a szókincsünk, a szókészletünk, és most egy Z-generációs szóval tudnék erre válaszolni. Ez most egy fancy kifejezés, a longevity, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy minél jobb életminőségben, minél hosszabban éljünk. Ez ugyanaz a fogalom, mint a pozitív idősödés, vagy az egészséges idősödés, vagy a sikeres idősödés, ezeket szinonímaként is tudjuk használni. Mi azt tanítjuk a hallgatóinknak például, de magunk is azt az utat követjük, aminek három pillére van, egy három pillérű házban igyekszünk minél jobb életminőségben élni. A fizikai aktivitás és életmód kérdések, ez a táplálkozás, a rendszeres testmozgás, és még sorolhatnánk, ez az életmód faktorokat jelenti. Aztán a mentális egészségünk, a mentális frissesség megtartása, ez nem csak a keresztrejtvényfejtést, meg a bingózást jelentheti, vagy a kártyázást a férfiaknál, hanem a beszélgetéseket. Mert amikor valakivel beszélgetünk, akkor rákapcsolódunk arra, amit ő gondol a világról, vagy netán közös gondolataink keletkezhetnek. Beszélhetünk vele a múltról, a jövőről, illetve az ott nem lévőkről is beszélgethetünk valakivel, ami mind mentális aktivitást jelent, és a rugalmasságát növeli az agyunknak.
3: Én azért fogalmaztam úgy, hogy ez egy elfeledett történet tulajdonképpen, mert hát belettünk kényszerítve betonfalak közé. És a beszélgetést ugye meg lehet valósítani lépcsőházi szomszédok között is, de mondjuk a fizikai aktivitás már egy picit nehezebb. Mert az ember, ha nincs rákényszerítve, hogy kimenjen, meglocsolja a virágait, a növényeit, megkapálja a kertjét, sorolhatnám, akkor nem biztos, hogy mozdulni fog, hogy sétáljon, edzőterembe menjen, és a többi, és a többi. Itt most már az idősebbekről beszélünk, de hát ezt persze nem akkor kell elkezdeni, hanem gyerekkorban. Tehát mit látunk most? A gyerekek ülnek a szobájukban, és merednek a képernyőre, vagy kicsire, vagy nagyra. És akkor lehet, hogy még hátrébb kerülünk ebben a dologban, és beszélgethetünk arról, hogy milyen az egészséges életmód, milyen a pozitív idősödés, de hát hogy jutunk el oda? Hogy juttatjuk el a gyermekeinket oda?
2: Ez a kérdés mindenhol releváns. A civilizációval egyre kényelmesebb életet élhetünk. Ez nem csak azt jelenti, hogy tömegközlekedéssel járunk, hanem azt is jelenti, hogy a háztartásunkban egyre több olyan eszközt használunk, ami megóv minket attól, hogy mosogassunk. De a mindenféle hámozás, mentesítés, megvásároljuk hámozva a zöldséget, és még sorolhatnám, vagy akár azt is mondhatnám, ami egy komplexebb dolog, hogy almalevet iszunk, ahelyett, hogy megvásárolnánk az almát, hogyha az sérült, akkor megpucolnánk. Ezek nem csak táplálkozásunk szempontjából fontos elemek, mondjuk egy alma evésénél, hanem mozgást is jelentenek. Nagyon sok mozgással jár az, hogy mi almát fogyasszunk. Tehát el kell mennünk megvenni azt az almát, ki kell válogatni, oda kell nyúlni a kezünkkel, aztán mikor hazavisszük, akkor el kell helyezni valahová, cipelni kell, és amikor meghámozzuk, akkor még a finom motorikát is használjuk, és amit használunk, az egyre jobban működik. Tehát meg tudjuk a funkciót tartani, hogyha használunk valamit. Szóval A fizikai aktivitás az a mikromozgásoktól egészen a gyaloglásig tart, és nem kell itt edzőteremre gondolni, hanem egyszerűen a kényelmi dolgoknak a leépítésére. A gazdagságnak, a jólétnek, az egy löbetűs jólétnek, annak nem arról kellene szólni, hogy minél több eszközünk legyen, ami még elektromos áramot is fogyaszt ráadásul, és megkímél minket mindentől, mert hogy az megkímél minket az egészségtől is. A longevity fogalom, hogyha már erről beszéltünk, talán abban különbözhet a többitől, hogy egy kicsit jobban fókuszál az egészségben eltöltött életévekre. Mert a születéskor várható élettartam az magas, tehát 75 év körül van, hiszen a férfiaknál kevesebb, a nőknél több. Magyarországon ez elég nagy különbség. De az egészségben eltöltött évek száma az úgy körülbelül 10 évvel kevesebb. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy mindenki 10 évet betegségben fog eltölteni az idős korában.
3: Visszatérve az előbbi gondolatmenethez, a háztartási gépek tömkelegével vesszük magunkat körbe. Tőlünk nyugatabbra talán ez már hamarabb is megtörtént, és még nagyobb kényelemben élnek fogalmaink szerint, vagy elképzeléseink szerint, és mégis egészségesebben öregednek meg, azt tudjuk, vagy azt látjuk, vagy azt halljuk. Mi teremti meg ennek a lehetőségét?
2: Hát például az, hogy nem dolgozzák magukat halálra, már aktív korukban sem, és az életmódfaktorok. Beszéltünk itt arról, hogy sok minden van még a tarsójunkban, hogyha a jó dolgokról akarunk beszélni az életmódot tekintve, de például az életmód orvoslás szempontjai is itt vannak a tarsójunkban, hiszen minden olyan életmódfaktort lefednek az életmód orvoslásnak a területei, ami elősegítheti ezt a jól létet mindenkorban. Az én nagy kedvencem ezek közül a faktorok közül az alvás minőség. Nem mindegy, hogy mennyit alszunk, hogyan.
3: És hogyan ébredünk.
2: Igen, és például, ha csak az alvást tekintjük, akkor nagyon sokat tehetünk azért, hogy megfelelően felkészülve, gondoljunk itt olyanra, hogy ez egy nagyon sokszor elhangzó dolog, de végtelenül egyszerű megvalósítani, hogy ne legyen a telefon a töltőn a fejünk mellett, amikor alszunk. Ne legyenek zajok, kapcsoljuk le a villanyt, húzzuk be a függönyt. A szervezetünk úgy tudja, hogy amikor sötét van, akkor alszunk. És hát a szervezetünk nem tudott ezzel a nagy fejlődéssel lépést tartani, ami körülöttünk van. Tehát ezért vannak ezek a civilizációs betegségek, mert hogy nem tudtunk még robottá alakulni, ami hát nem is valószínű, hogy a mi életünkben elkövetkezik.
3: Igen, hát nem tudunk a nappal kelni és a nappal nyugodni. Hát ez már rég nincs így.
2: De azért lehet rá törekedni.
3: Az a kérdés, hogy hogyan. Ugye, amikor a szomszédainkat már halljuk, hogy mozgolódnak korán vagy későn, akkor azok mind zavaró tényezők például. Tehát ugye egy falusi környezetben régen, nem tudom, hogy azok a zajok mások voltak.
2: Ott is vannak zajok. A kakas 5-kor kukorékol.
3: Igen, jobb de akkor fel is keltek az
2: vagy emberek. Vagy 4:30-kor. És árnyékba húzódtak. Tehát ezek a régi praktikák már Magyarországon is szerencsére előkerülnek, hogy amikor nagyon süt a nap, akkor menjünk árnyékba, vagy pihenjünk le, amikor...
3: De most ezt tényleg el kell mondani az embereknek?
2: Hát persze, mert hogy a modernitás mindig azt jelenti, hogy megyünk a divat után, és amikor az a divat, hogy nem tudom, most nem tudok egy ilyen jó példát mondani, de hogy a józan paraszti ész, az mindig segíthet. És ez a nagymamáink hogyan éltek. Nagyon érdekes, hogy egyre több a gyógynövény felismerő tanfolyam. A gyógynövényekről egyre több szó esik, ha csak így a nagymamáink életét tekintjük. A balkonkertekben egyre több a fűszernövény, a gyógynövény, és az, amikor gyógyteákat, vagy főzeteket, vagy tinktúrákat fogyasztunk, az egy modern dolog lett. És ha belegondolunk, akkor ott van a szemünk előtt, a lábunk előtt. Persze annak is megvan a helye józan parasztésznek ebben, amikor gyógynövényt gyűjtünk, hogy lehetőleg ne az út mellől szedjük fel. De ezek mind olyan dolgok, amiket például egy nagy családban az ember elsajátít, mert hogy hall ilyen történeteket az idősebbektől, praktikákat, és akkor könnyebb dolga van.
1: Kedves hallgatóink, Bene Ágnessel, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Gerontológiai Tanszékének tanszékvezető helyettesével Demeter Zsuzsa beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az energiafogyasztás mérséklése és a villamosenergia rendszer terhelésének csökkentése érdekében az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület gyakorlati ajánláscsomagot dolgozott ki az irodaházak, ipari és logisztikai ingatlanok működtetésének támogatására. Az ajánlások között szerepel az irodaházakban a hűtési, szellőzési és világítási rendszerek működésének felülvizsgálata, a nem használt területek fogyasztásának csökkentése. Példaként említették még az épület komfortját biztosító rendszerek üzemidejének optimalizálását a kritikus időszakokban, valamint az elektromos autótöltések átütemezését a 17 és 22 óra közötti kiemelt terhelési időszakon kívülre. Az ajánlások között szerepel a homlokzati világítások, reklámfelületek, dekorációs fények és nem szükséges digitális kijelzők idéglenes lekapcsolása is. Az ipari és logisztikai ingatlanokban az üres járatban működő gépek, szállítópályák, motorok és egyéb segédberendezések leállítását, valamint ahol a technológia és a biztonság ezt lehetővé teszi, a nagy energiaigényű gyártási, logisztikai és üzemeltetési folyamatok átütemezését javasolták. A magyarországi szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmazott meg ajánlásokat a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet. Az átfogó szakpolitikai javaslatcsomag célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, az engedélyezés és telepítés szabályainak hosszú távú kiszámíthatóságát. A javaslatok között szerepel a természetvédelmi védőtávolságok meghatározása, egységes madár- és denevérfelmérési protokollok kidolgozása, a megalapozott döntéshez szükséges, még hiányzó téradatok és kutatási eredmények pótlása, a helyi szereplők tőkebevonása és szélenergia fejlesztésekre szabott energiaközösségek létrehozásának ösztönzése. A fenntartható bővítés feltétele, hogy a szélerőművek telepítési helyeit tudományos alapokon az ökológiai szempontok hangsúlyos figyelembevételével jelöljék ki, írták. A szervezetek a javaslatcsomagot benyújtották a gazdasági és energetikai, valamint az élő környezetért felelős minisztériumnak. Vízhiányra figyelmeztetnek a társasházkezelők. A házaknak a vízhiányra nem csak ivóvíz, hanem higiéniai és működési szempontból is fel kell készülniük, figyelmeztet Szilber Szilvia, társasházkezelő, a Magyarországi Ingatlan Tulajdonosok és Társasházak Országos Egyesületének elnökségi tagja. Az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, már egy 6-8 órás vízkimaradás is ellehetetlenítheti a WC-k használatát és közegészségügyi kockázatot okozhat. A szakértő szerint a társasházak előregedett belső vezetékrendszere, valamint a csőtörések és felújítások miatti leállások is indokolják a vízhelyzeti tervek kidolgozását. Javasolja a háztartások felkészítését higiéniai eszközökkel, és legalább 72 órára elegendő ivóvíz, élelmiszer, valamint alapvető vízhelyzeti felszerelés tárolását. Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását, hangoztatta 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozó záró miséjén Assisiben. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmazta. Rendezték. A 18 és 33 év közöttiekhez szóló négynapos rendezvény záró miséjét 14. Leó az Angyalos Szűz Mária Bazilikában mutatta be. Azért vagyunk itt, hogy megértsük, merre tart a történelem és merre megyünk mi, mondta a pápa. Szent Ferencet és Szent Klárát említve példaként kijelentette, a világ elismerést és szolgálatot igényel, nem kizsákmányolást és uralkodást. A világot nem védeni, hanem átölelni kell, tette hozzá 14. Leó.
0: Az időjárásról.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, elszórtan némi frissítő zápor, zivatar kialakulhat. A zivatarokat néhol erős viharos széllökések kísérhetik. Némileg csökken a hőmérséklet, enyhül a kánikula, általában 30 és 35 fok között várható a legmagasabb nappali hőmérséklet, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Igei tanács a szexualitással kapcsolatban. Szerezzetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is. 1. Korintusi levél 6. fejezet 20-as vers. Ann Landers rovatíró így ír. A lányoknak épp annyira kell tiltott szexuális kapcsolattal bizonyítaniuk a szerelmüket, mint amennyire egy jávorszarvasnak szüksége van kalaptartóra. Ha már bizonyítani akarsz, miért nem játszol inkább ugróiskolát a strádán? Körülbelül ugyanannyira biztonságos a kettő. Ideje felébredned. Ha egy fickó arra kér, hogy bizonyítsd a szerelmed, arra hajt, hogy te légy a valaha élt legnagyobb, legnaívabb balek a világon. Az, hogy a szerelmet bizonyítani kellene, a legmegátalkodottabb hazugságok egyike. Aki szeret, azt akarja, ami a legjobb neked. Ő meg arra kér, hogy kövess el erkölcstelenséget, add fel az ártatlanságodat, dobd el az önértékelésedet, kockáztasd a jó híred elvesztését, és vállald be a teherbeesés, a fertőzések, vagy a bajba kerülés veszélyét. Ébredj fel! Ő azt akarja, ami neki a legjobb, a saját örömét keresi a te károdra. Még hogy szerelem, jó vicc. Egy fiú, aki szeret egy lányt, hamarabb vágná le a jobb karját, mint hogy ártson neki. Ez az önző alak valójában csak azt bizonyította, hogy egyáltalán nem szeret téged. A folytatás jól kiszámítható. Don Juan ráun erre a játékra, aztán dob téged, odébb áll és máshol veti ki a hálóját, hát ha sikerül fognia egy hasonlóan ostoba halacskát. Ha szeret téged, bizonyítsa ő a szerelmét az oltárnál. Ha megbízható igei tanácsot keresel a szexualitással kapcsolatban, íme. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron védtettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Korintusiakhoz írt 1. levél 6. fejezet 19-es verstől a 20-as versig. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Következzen magazinműsorunk második órájának kínálata 9 óráig. A nyári Lubi Akadémia végén a Lubi Társaság nevében dr. Kis Kálmán elnök oklevéllel és könyvajándékkal köszönte meg a diákok aktív részvételét a csaknem egy hetes tábor munkájában, illetve fejezte ki köszönetét a Nemzeti Együttműködési Alapközösségi Környezet Kollégiumának, amely az Egyesület 2025 őszén beadott pályázatát sikeresnek minősítette és biztosította a megvalósítás költségeit.
2: Úgy gondoltuk, és ahogy beszélgettünk a gyerekekkel, láttuk, hogy nem mindenkinek sikerült még eljutni mindenhova, talán még a szűkebb pártjában sem, vagy ha eljutottak, és nem biztos, hogy olyan szemmel nézték, mint ahogy mi szerettük volna bemutatni, ezért nagyon hasznosnak ítéltük meg már a felkészülési időszakában is, hogy egy ilyen szűkebb, kisebb szakmári túrát tegyünk a gyerekekkel. Szerdán délelőtt egy kis szakmári túrát szerveztünk a gyerekeknek, azért, hogy a legszűkebb környezetet nézzük meg. Én csak azért is gondoltam ezt fontosnak, mert én magam itt nőttem fel ebben a kis falban annak idején, persze ez jó néhány évtizeddel korábban történt, és akkor még más volt az infrastruktúra. De hát ha azt mondom, hogy felnőtté kellett válnom, hogy utána bejárhassam a falunk közelében vagy környezetében lévő következő falvakat is, akkor nem túlzok. És azt gondolom, hogy a mai világunk sem arról szól, hogy az ember folyamatosan járja a mindennapokban vagy a szabad idejében a szomszéd településeket. Ezért tartottuk fontosnak, hogy megnézzük Nagyart valóban most már mélyebben megismerve, minden látnivalóját megmutatva. Szatmársekét még egyszer, Kölcsey Ferenc neve kapcsolódik természetesen rögtön hozzá, meg hát Petőfi Sándor is, meg a Lubiak is kapcsolódnak, tehát mi most ilyen szemszögből is bemutattuk Szatmársekét, amikor belátogattunk a temetőbe, de hát sok egyéb érdekes dolgot tudtunk elmondani még. És mivel a mi szűkebb szatmári környezetünk, a szatmári térségünk bővelkedik, nagyon jelentős irodalmi értékekben természetesen a következő célpontunk az Tisza-Csécse volt. A Móricz emlékházat megnézni, azt a templomot, ahol Mondott, keresztelték.
1: A Nagyari Lubi kastélyban Dani Attilának, a Rákóczi Tárogató Együttes tagjának hangszer bemutatóját és multidéző dallamait hallgathatták meg azon fehér gyarmati refis gyerekek, akik részt vettek a Lubi Társaság által szervezett Nyári Lubi Akadémia elnevezésű táborban. Dani Attila, aki puszta dobos polgármestere, nem csak a tárogató hangszerrel és dallamvilággal ismertette meg az ötödikes diákokat, hanem mesélt a szatmári hangszeres hagyomány, és azok történelmi fontosságáról is.
3: Kicsit nosztalgiázok, igen, pár éve már nem tanítok, nem vagyok gyerekek közt, bár ez így nem igaz, mert a helyi általános iskolában minden ünnepi alkalomkor meghívnak, és ezt a hagyományt, hogy a tárogatót is szól, megtartottuk, megtartom. Itt a Lubi kastélyban a Kálmán által lehetőséget biztosított Lubi Társasági programokban is szívesen játszok. Itt a gyerekek kapcsán egy kuriózumot is hoztam, elhoztam neki a kuruc ruhámat, ami tetőtől talpig a korhű jellemzőket tartalmazza, és lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy akár fel is próbálják, magukra öltessék, és ez is szerintem egy olyan zenetörténelmi kis programrész lehet, ami nem minden nap van a általános iskolás gyerekek életében. Ez olyan, mint a biciklizés. Egy hurulya alapfogás van rajta, tehát az szerintem nem nehéz. Én trombitán kezdtem gyerekként, tehát arról meg nehéz volt átállni, de a nácsipos hangszert is, hogyha rájön az ember, hogy hogyan kell megfújni, akkor gyakorlással szerintem hamar el lehet sajátítani a játékot rajta.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálat a 9 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A nyári Lubi Akadémia végén a Lubi Társaság nevében dr. Kis Kálmán elnök oklevéllel és könyvajándékkal köszönte meg a diákok aktív részvételét a csaknem egyhetes tábor munkájában, illetve fejezte ki köszönetét a Nemzeti Együttműködési Alapközösségi Környezet Kollégiumának, amely az Egyesület 2025 őszén beadott pályázatát sikeresnek minősítette és biztosította a megvalósítás költségeit. Dr. Kis Kálmánnal, a Lubi Társaság elnökével Szilesz Szabolcs beszélgetett.
2: A gyerekeknek lehetőségük volt arra is, hogy ki is mozduljanak. Amúgy is voltak az előadások után kirándulási lehetőségek, hiszen elnök úrnak a segítségével nagy a nevezetesebb pontjait megtekintették és megismerték, viszont távolabbra is merészkedtek.
3: Igen, úgy gondoltuk, és ahogy beszélgettünk a gyerekekkel, láttuk, hogy nem mindenkinek sikerült még eljutni mindenhova, talán még a szűkebb pártjában sem, vagy ha eljutottak is, nem biztos, hogy olyan szemmel nézték, mint ahogy mi szerettük volna bemutatni, ezért nagyon hasznosnak ítéltük meg már a felkészülési időszakában is, hogy egy ilyen szűkebb, kisebb szakmári túrát tegyünk a gyerekekkel. Szerdán délelőtt egy kis szakmári túrát szerveztünk a gyerekeknek, azért, hogy a legszűkebb környezetet nézzük meg. Én csak azért is gondoltam ezt fontosnak, mert én magam itt nőttem fel ebben a kis falban annak idején, persze ez jó néhány évtizeddel korábban történt, és akkor még más volt az infrastruktúra. De hát ha azt mondom, hogy felnőtté kellett válnom, hogy utána bejárhassam a falunk közelében vagy környezetében lévő következő falvakat is, akkor nem túl. És azt gondolom, hogy a mai világunk sem arról szól, hogy az ember folyamatosan járja a mindennapokban, vagy a szabad idejében a szomszéd településeket. Ezért tartottuk fontosnak, hogy megnézzük Nagyart valóban most már mélyebben megismerve, minden látnivalóját megmutatva, Szatmárcsekét még egyszer, Kölcsey Ferenc neve kapcsolódik természetesen rögtön hozzá, meg hát Petőfi Sándor is, meg a Lubiak is kapcsolódnak, tehát mi most ilyen szemszögből is bemutattuk Szatmárcsekét, amikor belátogattunk a temetőbe, de hát sok egyéb érdekes dolgot tudtunk elmondani. Még. És mivel a mi szűkebb szatmári környezetünk, a szatmári térségünk bővelkedik, nagyon jelentős irodalmi értékekben természetesen a következő célpontunk az Tisza-Csécse volt. A Móricz emlékházat megnézni, azt a templomot, ahol Móricz Zsigmondot keresztelték, ott kialakította a falu központjában található nagyon értékes oltártörténeti érdekes parkot is, Móricz Zsigmondnak az oltáraihoz kapcsolódva, tehát ezeket végignéztük, és utána vettük az útirányunkat Turistlandi felé. Egy ipari műemléket néztünk meg, amely mindenki számára érdekes, természetesen ennek a működése különösen a mérnöki tudományok iránt érdeklődő fiúknak köti jobban le a figyelmét. De önmagában maga az épület, a környezet, az annyira szép és annyira festői, hogy minden embert megigéz. A kis körútunk végén aztán megint csak visszatértünk ide, meg hát az idő is nyilván szűkösebbé tette a lehetőségeket, de aztán, hogy jobban kibontsuk mindezt, és Szabolcs-Szatmár Bereg mostani megyénknek a kicsit távolabbi tájra is eljussunk, úgy, hogy megint szatmári szemmel nézzük mindezt, erre a csütörtöki kirándulás adott lehetőséget, amikor felkerekedtünk, és hát átlépve Szatmár határát, a Tiszát, elmentünk Vásárosnaménybe a Beregi Múzeumnak megnézni a gyönyörű gyűjteményeit, amelynek néprajzi, történeti, ipartörténeti kiállítása is van, és hát ez érdekes már csak azért is, mert a múzeumnak a gyűjtött anyaga az nem csupán beregi, hanem szatmári vonatkozású információkat is szolgál, tehát mindenféleképpen mutatja, hogy a mi hírünk eljutott a Tiszán túlra is. Persze mondanunk sem kell, hogy a Tisza jobb és bal oldalán élő emberek hasonló sorsban osztottak annak idején, tehát igazán nagy különbségek nincsenek, de azért vannak, amire fel tudtuk hívni a figyelmet. Gyönyörű tájon haladva, a nyírség homokbuszkás részeit elérve, a baktai erdő mellett elsuhanva értünk el aztán Nyíregyházára. Az első célpontunk a falu múzeum volt, hogy megmutassuk a gyerekeknek mindazt, amit már csak egyes falvainkban, ha még szerencséjük van, akkor önmagukban egy-egy épületekben, vagy gazdasági épületekben figyelhetnek meg, láthatnak meg. Ott viszont magában azt gondolom mindenki számára nagy érdekesség volt egy egész falut látni, amely olykor, ha mondjuk filmet forgatnak, vagy amikor rendezvény van a múzeum faluban, akkor nyilván népi viseletbe öltözött ifjak, emberek, a hangszereket megszólaltató, hasonlóképpen viseletben lévő emberek teljesen élettel tudják megtölteni. Mi most végigjártuk, és a fő célunk az volt, hogy megismerkedjünk a Szatmári utcának az egykori kisnemesi közép és módosabb paraszti portájával, a gazdasági épületekkel, hadd lássuk, hogy hogy éltek a beregiek, hogyan különböztek, miben különböztek egymástól, építészetben, berendezésekben. Hadd lássuk azt a falut, amely annak a falunak a közepét, ahol ott van a bolt, a kocsma, ott van a templom, ott van a paplak, amely mint egy egész szerves, organikus egész adta a teret annak idején több száz embernek mindenhol. És hát természetesen célunk az is, hogy meg tudjuk mutatni a Nyíregyházi Egyetemnek a komplexumát, hogy hadd lássák, hát a kedvük lesz majd valamikor, persze évek kellenek még hozzá, hogy odaérjenek életkorban, akár akarjanak ennek az egyetemnek is a hallgatói lenni. És mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye központja Nyíregyháza nem csupán szabolcsi értékeket mutat be, hanem nagyon büszkén mutathattuk be a Kölcsei szobrot, amely a vármegyeháza bejáratánál van, Móricz Zsigmond szobrát, emlékmény akár a Nyíregyházi Egyetem parkjában áll, vagy pedig a megyei könyvtár előtt. Ezek olyan mozzanatok, amelyek gondoljuk, hogy elhozzák a mi szatmári kis síkságunk értékeit ide a Nyíregyházi központba. És nem lett volna teljes természetesen ez a kirándulás, hogyha nem jutunk el Máté Szalkára, amely 1925-től 1938-ig, ami akkor közigazgatásilag egyelőre létrehozott Szatmárugocsa Bereg vármegyénknek volt a központja. Ennek most is látható még két gyönyörű épülete, amely ebből az alkalomból épült, az egyik a egykori vármegyeháza, amely a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Művelési Központnak ad helyet, a város főutcáján, illetve a városnak a másik főutcáján, ugyanez volt ez is, csak ott egy főút közben az ketté szakította a későbbi város tervezése alapján, az utca másik végén gyönyörű platánsorok után érünk el az egykori főispánnak a házába, remetes házába, amely most a Szatmári Múzeumnak ad otthon, és amelynek udvarán az ország hihetetlen gazdagság, azt hiszem, hogy első számú és legfontosabb az egészhető szekérgyűjteményét tekinthettük meg, amelyek a legegyszerűbb használati eszközöktől kezdve a legkomolyabb kordékon, hintókon keresztül mutatja be a régi élet bonyolításához szükséges közlekedési eszközöket. És hát természetesen, ha már itt voltunk, akkor azt is megnéztük, hogy Máté Szalka történetének része az is, hogy egykoron az 1900-as évek elején sokan kivándorolva Amerikába jelentős sikereket értek el, például a filmipar megteremtése terén, de a Mécsesfordó kisfiú szobra látnám, pedig el tudtuk mondani nagy büszkeségünkre a mai Magyarország első települése, amely 1880-as években kigyúlt az utcai közvilágítás, az Máté Szalka volt. Volt tehát mit bemutatnunk a gyerekeknek, de az egész nap folyamán én azt gondolom, hogy ezek mind maradandóak lesznek, hiszen mind szóban látták, és hát vizuálisan is biztosan, hogy megmaradnak ezek az élmények. És ez a következő az utolsó nap, a pénteki nap, amikor hát ez egy ilyen könnyedebb gasztronómiai napot gondoltunk a gyerekeknek kétféle módon. Szatmárnak én azt gondolom, aki idejön messze földön is tudja, hogy vannak nagyon híres ételei, italai, mi természetesen itt a gyerekek számára ismert dolgokat akartuk bemutatni, és ez sikerült is. Kis József, a penyigei pedagógus, aki szintén a Lubi Társaságnak a tagja, évekkel ezelőtt már a Lubi könyvtársorozatban készített egy könyvet, amelyben a pásztor ételeket gyűjtötte nagyon szépen csokorba, nagyon szép színes könyv, és ennek kapcsán kértük őt meg, hogy ő, aki nem csak a receptek gyűjtője, hanem maga is kiváló szakács, ért a dolgokhoz, főzön akkor egy búcsú ebédet nekünk, úgyhogy ez nem a hagyományos éttermi kiszolgálás keretében zajlott, és a konyhai főzés, hanem kint szabad tűzön készítettük el a kastélynak a kertjében. A hozzávalókat nagyon finom volt, mert egy olyan osztulére engedett pörkölt készült, ami talán azt gondolom, hogy mindenki valóban nagyon jó ízűen csettinthetett egyet, de még mielőtt elkészült, mert ehhez a lassú tűz szükséges, és hogy azt az időt is hasznosan tudjuk kitölteni. Dr. Bormi Balázs kértük meg, hogy foglalja a figyelmét az iskolásoknak, gasztro élményeket előre idézve és nyújtva. Ő az a kedves barátunk és titkárunk az egyesületben, aki önmagában Kéri Péterrel egy nagyon nagyszerű duót alkotva, most már többedik filmüket készítették el a szatmári ételekről, étel különlegességekről, és azt kértük, hogy egy ilyen kis rövid filmet mutasson be, csináljon kedvet az igazi ebédhez, amelyet azért még megelőzött természetesen egy kis összegzés az iskolásokkal, gyorsan számba vettük, mi minden történt az elmúlt 6 nap alatt, hol jártunk, ki mindenkivel találkoztunk, milyen témakörben mit tanultunk, milyen élmények jelentik számukra most a legnagyobbakat, amire emlékeznek, mit fognak elmesélni majd otthon, és ezek után a kis táborzárásként mindenki megkapta maga részvételi oklevelét egy Petőfi kötet keretében. Úgy búcsúztunk el egymástól, hogy reméljük mindaz a információ, mindazok az élmények, amelyek itt érték őket az elmúlt 6 nap alatt, reméljük, hogy nagyon emlékezetesek maradnak, mindig fognak emlékezni rá. Hadd mondjam ezt, én azért is gondoltam, hogy egy ilyen tábort kellene szervezni, mert amikor én 1973-ban, majdnem hasonló korú kisfiúként megkaptam a lehetőséget, hogy az akkor Petőfi Sándor 150. születési évfordulója alkalmával Bács-Kiskunban szervezett egy hetes Petőfi túrán gyerekként részt vehettem, az valami hallatlan élmény volt, meg volt persze bennem a druk, hogy innen Szatmárból sok száz kilométert menve, vajon milyen élményekben lesz részem, de azt tudom mondani mai napig is, hogy nagyon fantasztikus élmények voltak ezek, nagy örömmel vettem részt, és ha azt mondom, hogy voltak települések, amiket én annak idején ennek a nagy túrának köszönhetően láthattam, és bár mindig szerettem volna elmenni, most még nem tudtam odáig eljutni, hogy másodjára eljussak, de még remélem a jó Isten ad lehetőséget, hogy felkeresettem ezeket a helyeket. A mai napig is szívembe zártam, és nagyon örülök, hogy valakik annak idején ezt megszervezték, munkát, fáradtságot nem kimélve akartak élményeket, információkat nyújtani, mert számomra egy örök élmény maradt még így 6 évtized távlatában is. Abban bízom, azt szeretném, hogyha ezek a mostani 6. menő kisiskolások hasonlóképpen gondolnának majd vissza egy jó fél évszázad múltán arra, hogy mit láttak most az elmúlt 6 nap alatt Nagyarban is a környéken.
2: A 2026-os nyári Lubi Akadémia tehát bezárta ajtóit. Elnök úr, legutolsó mondatként és zárszóként csak egy ilyen jövőbelátást szeretnék kérni elnök úrtól, ami mindig nehéz, hiszen tudjuk azt, hogy bármi történhet, de ennek az akadémiának lesz-e majd valamikor folytatása, hiszen nagyon értékes programok voltak, előadások, és a tanulók is gazdagodtak nem csak tudásban, hanem élményekben is, tehát ilyenkor magától adódik ez a jogos kérdés, hogy lesz-e még akadémiai foglalkozás bármikor a Lubi Társaság szervezésében.
3: Mindig bízunk a jövőben, bízunk abban, hogy mindig mindenre van lehetőség, az ötletekben azt gondolom, hogy bővelkedünk, és hát külső kérdések döntően, hogy sikerül-e esetleg forrás szerezni. Mi magunk a mostanit is kiegészítettük valamelyest, természetesen, de a fő összeg az, amit pályázati támogatással kaptunk, amennyiben lesz rá lehetőségünk, vagy valamilyen más forrás, és hát ugyanilyen lelkesen állnak hozzá a szervezők, a tagságunk, a vezetőségünk, mindenféle oldalról. Én azt gondolom, hogy nem lesz akadály annak, hogy a későbbiekben is még sor kerüljön ilyen, vagy hasonló jellegű találkozásokra a gyerekekkel, ahol át tudjuk adni az ismereteinket a szatmári és lubis dolgokról.
2: Dr. Kis Kálmán elnök úrnak köszönöm a beszélgetést, kívánunk elnök úrnak most már erre a nyárra azért jó pihenést, hiszen hamarosan kezdődik az egyetem is, ahol nagyon sok teendő lesz majd, és fogadni kell a diákokat, de addig egy pár nap pihenés elnök úrnak is belefér, és bízunk benne, hogy még hasonló nyári akadémiai táborokról beszámolhatunk, amelyet a Lubi Társaság megszervez.
3: Én is köszönöm szépen, mindenkinek kellemes nyarat kívánok a hátralévő napokra, hetekre, időszakra, jó pihenés, feltöltődés, mert valóban minden szeptember egy újjászületés számunkra, azt gondolom, hogy nagyon sokunk számára, alig várjuk, persze egy kis pihenés után újra találkozunk hallgatókkal, régiekkel és újakkal, csillogó szemű, tudásvágyal teli emberekkel is, át tudjuk adni azt a tudást, mert hogy úgy érezzük, hogy ez a küldetésünk, és hát addig hasznos az ember, ameddig valóban tud ilyen módon mások számára információkat átadni.
1: A nyári Lubi Akadémia végén a Lubi Társaság nevében dr. Kis Kálmán elnök oklevéllel és könyvajándékkal köszönte meg a diákok aktív részvételét a csaknem egy hetes tábor munkájában, illetve fejezte ki köszönetét a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet Kollégiumának, amely az Egyesület 2025 őszén beadott pályázatát sikeresnek minősítette és biztosította a megvalósítás költségeit. Dr. Kis Kálmánnal, a Lubi Társaság elnökével Szilesz Szabolcs beszélgetett.
4: Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. Hol van a tűz,

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Nagyari Lubi kastélyban Dani Attilának, a Rákóczi Tárogató Együttes tagjának hangszer bemutatóját és multidéző dallamait hallgathatták meg azon fehér gyarmati refis gyerekek, akik részt vettek a Lubi Társaság által szervezett Nyári Lubi Akadémia elnevezésű táborban. Dani Attila, aki puszta dobos polgármestere, nem csak a tárogató hangszerrel és dallamvilággal ismertette meg az ötödikes diákokat, hanem mesélt a szatmári hangszeres hagyomány és azok történelmi fontosságáról is. Dani Attilával a rendhagyó foglalkozást követően Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Lubi Nyári Akadémia általános iskolás korú fiataloknak megrendezésre került Nagyarban a Lubi kastélyban, ahol Dani Attila polgármester úr, mint tárogató, művész tárogató dalamával nyitotta meg a rendezvényt dr. Kis Kálmánnak a szavai után, és ugye ezek az alkalmak, míg amit a fiataloknak is vagy az idősebbeknek szervez a Lubi Társaság, ezek már hagyományszerűen mindig így kezdődnek, hogy a tárogatónak a különleges dallamai megteremtik azt a hangulatot, ami szükségeltetik ilyenkor. Hogyan készültél erre a mai nap? Hiszen te is pedagógus vagy, attól, hogy polgármesterként dolgozol, és gondolom ilyenkor, mikor fiatalokkal találkozol, azért a hivatás előjön belőled.
3: Igen, köszönöm is a lehetőséget, hogy itt ismét a gyerekek közt szólalhat meg a tárogató, és ilyen szép épületben, itt a Lubi kastélyban. Kicsit nosztalgiázok, igen, pár éve már nem tanítok, nem vagyok gyerekek közt, bár ez így nem igaz, mert a helyi általános iskolában minden ünnepi alkalomkor meghívnak, és ezt a hagyományt, hogy a tárogatót is szól, megtartottuk, megtartom. Itt a Lubi kastélyban a Kálmán által lehetőséget biztosított Lubi Társasági programokban is szívesen játszok. Itt a gyerekek kapcsán egy kuriózumot is hoztam, elhoztam neki a kuruc ruhámat, ami tetőtől talpig a korhű jellemzőket tartalmazza, és lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy akár fel is próbálják, magukra öltessék, és ez is szerintem egy olyan zenetörténelmi kis programrész lehet, ami nem minden nap van a általános iskolás gyerekek életében.
2: A kuruc ruha mikor volt utoljára? Rajtad. Ugye a Rákóczi korabeli viselet a Rákóczi dallamokkal egybekötötten is hangszerrel, ugye így egyben, hogyha valaki autentikusan rád néz, azt mondja, hogy hát ez igen, tettünk egy időutazást, viszont elmondtál egy kulisszatitkot, sajnos most nem jó rád ez az öltözet.
3: Hát ez átmeneti dolog, hál' Istennek jól élünk, és az ember vastagszik néha. Márciusban ugye a fejedelem születésnapja alkalmából több helyszínen is tárogatóztam, illetve azóta is, hiszen Rákóczi évet tudhatunk ebben az évben, hanem is a teljes felszerelést, a kurucruha ugye több részből áll, ilyen melegben pláne, hogy nem igen szívesen vesszük fel a pelerint és a sapkát, viszont ebben az évben többször felvettem a mentét, és abban szólalt meg a tárogató, egy kicsit hangulatában szerintem közelebb viszi a vizuális élmény is a zenei világhoz.
2: A Vajai Tárogató Együttesnek az oszlopos tagjaként a Rákóczi emlékében gondolom sok megszólítás volt, tárogató dallamokkal, nem csak magadban, hanem társakkal együtt is rendezvényeken, programokon vettél részt. Hogyan alakult eddig ez az év? Hány programon, milyen megjelenésnek kellett megfelelnetek?
3: Érdekes, hogy amíg a tárogató együttes nem fogta össze a tárogatósokat, 90-es években addig sokkal több fellépési felkérés volt. Most viszont hál' Istennek az alvó tárogatók, a fiókban vagy szekrényekben lévő tárogatók újra előkerültek, és az elmúlt 30 évben azt lehet mondani, hogy számos tárogatós újra vagy újból elkezdett tárogató, és van érdeklődő új tanuló is, fiatalok is és idősek is, és az, hogy ebben az évben júniusban a 35. országos tárogatós találkozót rendezhettük, megszervezhettük meg szerencsén a Rákóczi várban, és közel 100 tárogatós, magyar tárogatós és a határon túlról is érkeztek, vett részt ezen a rendezvényen. Ez is azt mutatja, hogy ennek a hangszernek egy ideig nem volt hangja, idézőjelbe, most viszont attól lett hangosabb, hogy sokkal többen játszunk rajta, és így megoszlik a fellépések száma, és ebben az évben 10-12 fellépésen vagyok túl.
2: Én laikusként kérdezem, hogy nehéz megtanulni a tárogatón játszani?
3: Ez olyan, mint a biciklizés, egy furúja alapfogás van rajta, tehát az szerintem nem nehéz. Én trombitán kezdtem gyerekként, tehát arról meg nehéz volt átállni, de a nádcsípos hangszert is, hogyha rájön az ember, hogy hogyan kell megfújni, akkor gyakorlással szerintem hamar el lehet sajátítani a játékot rajta.
2: Ha már említetted, hogy biciklizés, akkor ezt egészen fiatal korban lehet kezdeni?
3: Én azt gondolom, igen, általános iskolában nyugodtan.
2: Hogyan alakul Pusztadoboson a közösségi élet ezen a nyáron, hiszen itt most már az augusztusi hónapban járunk, és ugye azért a polgármester úrnak is kell valamikor pihenni meg a családjának, amellett, hogy vagy tárogató művészként van jelen ezeken a protokolláris alkalmakon, vagy mint településvezető, akár pálinka lovagrend tagjaként, tehát azért vannak itt civil szervezeti felkérések, megkeresések, és számos társadalmi tevékenységből kifolyólag nagyon sok helyszínen kell részt venned és képviselned a szervezeteket, saját magadat, intézményeket, vagy akár a települést, de hogyan alakult a 2026-os nyár eddig, és hogyan fog alakulni ezután?
3: Az év első felében tavasz és nyár elejé kisebb programjaink voltak, tehát nagyszabású falunap vagy közösségi nap, mi szokott korábban lenni, még nem volt. Tavalyi év is már így telt el, hogy a nyarat, hát hogy is mondjam, a programokat ugye a dolgozókra építjük, iskolásokra építjük, óvodásokra építjük, tehát így a nyár közepén nehéz ezt megvalósítani velük a közösségi programokat, ezért most egy picit váltottunk egy-két éve, hogy ezt június közepéig le tudjuk a tavaszi és a nyár elejé rendezvényekkel, gyereknap, mi is történelmi megemlékezéseket is csináltunk a kis emlékparkunkba, a Rákóczi is program volt, a trianoni emlékműs sor, aztán Pünkösdi program, majd ősszel folytatnánk így a nagy nyári szünet után, és tavaly is már szeptemberben volt meg az a kis közösségi nap, aminek hagyománya van már nálunk, egy kicsit a szüreti hagyományokkal összevegyítve, és már szeptember végére van időpont 1-2, ami az idősek világnapjához és a zenevilágnapjához kötődik, illetve most hál' Istennek a Művelődés Intézet által a Petőfi program keretében, ha jól emlékszem, 4-5 második féléves program rész is van, már karácsonyi adventi programot is sikerült foglalni, úgyhogy az év hátra második része, az a hátra lévő időben szerintem érdekes lesz, és ugyan még nincsen minden program elemre szervezve, de tartalmas lesz a második fél évünk is.
2: Ha már Pusztadobosnak egy ilyen kulturális pedagógus ember a vezetője, akkor megvan az az igény is a lakosság részéről, hogy ezek a programok is szépen folyamatosan minden esztendőben megtörténjenek, meg legyenek szervezve, hiszen az igényt maga a vezetés is alakítja, meg hát nyilván kellenek hozzáfogadó felek is.
3: Én így szeretném, hogy így lenne, de sajnos, és őszintén kell beszélni, változik az igény is. Úgyhogy ehhez változunk mi is, le kell követni azt, hogy cserélődik a lakosság, rengeteg a fiatal, úgyhogy én magam részéről szeretném a hagyományosan kulturális dolgokat továbbvinni, és mivel általában a falusi ember nehezen jut el fővárosba vagy nagyvárosba a rendezvényekre, ezért alkalomszerűen igényes előadókat is hozunk, lehet, hogy csak kisebb célcsoportnak, de akár egy-egy templomi hangversennyel minden évben igyekszünk ezt a réteget is kiszolgálni, és hát természetesen a gyerektől az idősig, időskorú, akíg mindenkinek próbálunk megfelelő program részt biztosítani, vagy programot.
2: Pusztadobosnak is van közösségi oldala, ahol egyébként az érdeklődők tudnak tájékozódni, vagy milyen formában szoktak hírül menni ezek a programok?
3: Van internetes felületünk, bár azt már elég kevesen látogatják a honlapot. Közösségi szintér néven megy az egész kulturális szervezés és program, halászat-vadászat, gyakorlatilag ott megjelenik minden előtte és utána is, illetve a saját oldalamon, elég népszerű oldalam van, és az önkormányzatnak is van Facebook oldala, tehát ez a közösségi médián keresztül tudjuk, illetve a helyi sajtónk van, amiben szintén akár havi vagy két havi rendszerességgel tájékozódhat a lakosság az elmúlt és a leendő következő programokról.
2: Tani Attila polgármester úrnak, tárogató művésznek köszönöm szépen a beszélgetést, kívánjuk azt, hogy a polgármester családnak is legyen része a pihenésben a 2026-os nyáron, hiszen azért ősztől hallottuk, hogy folytatódik nagy elánnal a munka.
3: Jut egy kicsit szerintem mindenknek a nyárból egy kis pihenés, viszont a mi munkánk olyan, hogy nyáron is tart, úgyhogy lekiszagítjuk azt a kis egy-két hetet, hogy fel tudjunk töltődni, mindenkire ráfér szerintem, úgyhogy én is kívánok minden hallgatónak jó nyári szünetet, nyári pihenést, akinek lehetősége van rá.
1: A Nagyari Lubi kastélyban Dani Attilának, a Rákóczi Tárogató Együttes tagjának hangszer bemutatóját és multidíző dallamait hallgathatták meg azon fehér gyarmati refis gyerekek, akik részt vettek a Lubi Társaság által szervezett Nyári Lubi Akadémia elnevezésű táborban. Dani Attila, aki pusztadobos polgármestere, nem csak a tárogató hangszerrel és dallamvilággal ismertette meg az ötödikes diákokat, hanem mesélt a szatmári hangszeres hagyomány és azok történelmi fontosságáról is. Dani Attilával a rendhagyó foglalkozást követően Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele 6. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, mert amit vet az ember, azt fogja aratni is. A látszat ellenére sem vagyok nagy facebookos. Igaz, minden nap igyekszem kitenni egy Isten igéjével kapcsolatos lelki tartalmú üzenetet az oldalamra, már ha el nem felejtem, de mások posztjait nem igazán nézegetem. Ettől függetlenül olykor belefutok kiírásokba, posztolásokba. Bár ne tenném, gondolkodom el időnként. Az a spirituális katyvasz, én csak így hívom, ami van emberi szívekben, teljesen megdöbbent. A közelmúltban egyik ismerősöm a pünkösd és valami keleti valláshoz kötődő gyakorlat párhuzamáról írt pár sort. Elgondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy nem is katyvasz ez, sokkal több. Téveigés. Annak meg nem szokott jó vége lenni. Amit vetünk, azt fogjuk aratni is, minden tekintetben, lelkileg is. Isten igéjével kell törődnünk, annak mélységét kutatni, megérteni, tanulmányozni. Minden benne van, ami elég számunkra. Ne forduljunk sem a keleti, sem más vallások felé, még ha mutatnak is hasonlóságot a Biblia üzeneteivel, mint ég és föld között akkora különbség van közöttük. Olvasd, hidd, éld az Isten igéjét. Ne tévelyegj! A mai ige magyarázat a Nyíregyháza Kertvárosi Gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A kormány gyors jelentésében közölte, hogy a Tolnavár megyei Paks, Dunakömlődön és a Borsodabói Zempénvár megyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések történtek. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy a hőség okozta szárazság miatt számos helyen tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdöttek a tűzoltók Bács-Kiskun, Borsodabói Zempén, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. Enyhül majd a hőség, szombaton már másodfokú óra csökken a hőségriasztás szintje. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Duna vízszintje már 11 cm-t emelkedett vasárnap óta Pakson, az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön. A kormányfő megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása miatt rendkívül hiányzik a talajból, emiatt forrósodik föl ennyire a levegő napközben, és emiatt száradnak el a szántókon a kapás növények. A forróság pénteken ugyan mérséklődik, de csapadék csak kevés érkezik, a jövő hét pedig ismét száraz időt ígér, közölte a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, múlt hét közepétől csak vasárnap és hétfőn fordultak elő néha záporok, zivatarok Magyarország. 5-10 mm-t meghaladó csapadék azonban csak kevés helyen esett. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az Alföld nagyobb részén még az 5 mm-t sem ért el, így az átlaghoz képest hatalmas a hiány. A május óta lehullott mennyiségben pedig Magyarország túlnyomó részén 70-140 mm közötti az elmaradás a sok éves átlaghoz képest. A talajban már alig van nedvesség, az ország döntő részén kritikusan száraz a föld, amelyben a 25%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom. Jelezték, hogy a napraforgó kényszerérésben van, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, itt is megkezdődött a kényszerérés, többfelé a növényszáradás. Miskolc térségében teljes érésben vannak az állományok, ezen a területen vannak még zöld táblák és szép csövek, bár a talaj itt is csontszáraz. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van, amely az elmúlt 10 napban tovább romlott. Mivel számottevő csapadékra az előttünk álló 8-10 napban sincs kilátás, az aszály tovább fokozódik majd, hangsúlyozták. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi tisztséget a módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, vagyis a most következő szombatot a honvédség számára. Ruszin Szendi Romulus utasítása szerint 2026. augusztus 8-a a honvédelmi szervezet számára, ideértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is, szolgálatmentes nap, illetve pihenő nap. Ezt úgy kell megszervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre bedolgozni az országban.
0: Az időjárásról.
1: Egy hidegfront hatására némileg enyhül a forróság, a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők, többfelé várható zápor, zivatar, néhol a jégeső sem kizárt. A szél sokfelé megélénkül megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-35 fok körül alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük témáinkat. Elsőként arról hallhatnak, hogy jégeső és vihar csapott le Kárpátaljára, templomok és parókiák is megsérültek. Katona Viktóriával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Az MRS ugyanis gyűjtést indított a viharkárok enyhítéséért.
2: A Nagydobronyi templomnak a tornyán a csillag leesett a viharkárban, a szélben. Jobban mondva, teljesen nem tudott leesni, azonban a csillagnak a belsejéből előkerült egy időkapszula az 1900-as évek elejéről, amelyben az akkori lelkipásztor, az akkori presbiterek egy üzenetet hagytak hátra, és leírták, hogy Isten dicsőségére, hogy tudták befejezni a templomnak a felújítását, és hogy a kietlen földről gazdag földre juttatja be az Úr az övéit, és ezzel valahogy ez futótűzként terjedt, ez a nagydobronyi csillagnak az időkapszulójának a híre, és ez mindenkinek adott egy kis fellélegzést és azt a fajta reménységet, hogy az Úr ebben a nehéz helyzetben sem hagyja el az övéit.
1: Aztán egy furcsa trendet ismerhetnek meg. Az interneten egyre népszerűbbek a különböző hangokkal, zörejekkel, suttogással készült nyugtató videók. Az egyik legnépszerűbb hazai tartalomgyártó Lamira lesz a vendégünk.
3: Leinte nagyon szkeptikusan álltam hozzá, és nagyon nem tetszett nekem sem, mert nagyon furcsa volt, hogy miért suttog valaki egy mikrofonban.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jégesővel kísért vihar tépázta meg a közelmúltban Kárpátalját. A Nagydobronyi Református templom tornyának csillaga lebillent a helyéről, és kiesett belőle egy időkapszula is. Több parókia teteje és lakóházak is megsérültek Kárpátalján. A Magyar Református Szeretett Szolgálat gyűjtést hirdetett, hogy segíteni tudjanak a határon túliaknak. A részletekről Katona Viktóriával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Most az elmúlt napok magyarországi történései nyomán talán kevésbé figyeltünk Kárpátaljára, de milyen jó, hogy a Református Szeretett Szolgálat figyel. Milyen viharkárok történtek Kárpátalján, amiben próbáltuk segítséget nyújtani?
2: Július 27-én hétfőn a késő délutáni órákban egy rendkívül erejű vihar sofört végig Kárpátaljának több településén. Orkán erejű széllökések, heves zivatar és nagyon sok helyen diómi tyúktojási nagyságú jégeső esett. A vihar jelentős károkat okozott, legfőképpen a Beregszászi, az Ungvári Munkács és a Huszti járásokban, és ezekben a térségekben lakóházak, középületeknek a tetőszerkezetei rongálódtak meg, fák dőltek ki, villanyoszlopok sérültek, elektromos vezetékek szakadtak le, fóliasátrak és mezőgazdasági területek semmisültek meg, és nagyon sok helyen az utak is átmenetileg járhatatlanná váltak, és egyházi vonatkozásban is parókiák és templomtetők is sérültek.
1: Utóbbiakról tudsz konkrétumot mondani, hogy mely gyülekezeteket érintette így a vihar?
2: A vihar nagy részt ugye a leginkább érintett települések Makos János és Sárosorosz, Tiszakeresztúl, Bene, Beregszász, de például a mezővári templomnak a tetejét is megbontotta a szélvihar.
1: És akkor ti miben is hogyan tudtok és próbáltok segíteni?
2: Igyekszünk az egyházkerületnek az elnökségével együttműködve segítséget nyújtani azokon a területeken, ahol ilyen súlyos viharkárokkal kellett szembenézni a kárpátaljai testvéreknek. A szeretett szolgálat ugye, mivel hosszú évek óta folyamatosan kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar közösségekkel, ezért azt gondoltuk, hogy ebben a viharkárban is jó lenne, hogy a szeretett szolgálat oda tudna állni támogatók által, hiszen a mostani viharkárok egy újabb súlyos terhet jelentenek egy olyan térség számára, amelyet az elmúlt években már a háború gazdasági és társadalmi következményei is jelentősen megviseltek. Ezért is gondoltuk, hogy gyűjtést szervezünk, amely gyűjtés végeredményét pedig átadjuk azoknak az érintett területeknek, ahol a legsúlyosabbak voltak a viharkárok.
1: Mindjárt beszélünk a konkrét gyűjtésről, de amit te is elkezdtél pedzegetni, hogy hát az elmúlt évek azok amúgy is megtépázták a kárpátaljai embereket. Te most beszélve akár a egyházkerület elnökségével, akár másokkal, hát rengeteg ismerősöd van Kárpátalján. Hogy vannak így lelkileg az emberek? Szóval egy kárpátaljai szív az annyira edzett, hogy egy viharkár az már meg sem érinti a lelkét, csak egy újabb feladat, amin túl kell lenni, vagy van, aki most már úgy érzi, hogy most már elég lesz a megpróbáltatásokból?
2: Hát most már elég volt a megpróbáltatásokból. Azért ez a viharkár, ez fel nem tűnt volna abból a szempontból, hogyha a háború előtt történik, mert hogy akkor otthon vannak azok a férfiak, akik segítenek a tetőszerkezeteket helyreigazítani, akik eljárnak a faluban abban annak az okából, hogy esetlegesen megnézik azoknak az időseknek, akik egyedül élnek, az ingatlanjaikat, hogy hol lehet segíteni. A fóliasátrak, amelyekből most megpróbálják kitermelni önmaguk számára az élelmet, amelyet úgymond kikönnyítik a vásárlás, hogy ne kelljen annyit vásárolniuk, és ugye az infláció miatt megemelkedett árak vannak, ezért a termésekre helyezték legfőképpen a fókusz, sőt ugye eladás szempontjából is, megélhetés szempontjából is a fóliasátrak és a mezőgazdasági területek elsődlegesek a Kárpátalján élő magyar közösségek számára is, és most volt ez a pillanat, amikor volt egy község, ahonnan sírva hívtak fel, és mondták, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, mert nincsen férfi a faluban, vagy ha van is, akkor ugye nem tud kimenni, és nem tud hatékonyan segítségül lenni. Ezért nagyon sok helyen az asszonyoknak, nőknek kellett helytállniuk, és felmászni a tetőre, és ráhúzni a fóliát a beszakadt tetőszerkezetre. Azt gondolom, hogy és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy most már ez egy ilyen kifáradás és egy óriási nehézség az ő számukra, mind fizikális megoldásban, mind pedig anyagi megoldások terén, de azért az, hogy az Úr mennyire is tud gondoskodni az ő népéről, egyrészt sokan is megmozdultak, és igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani, másrészt pedig csak egy ilyen történetet mondanék el, hogy a Nagydobronyi templomnak a tornyán a csillag leesett a viharkárban, a szélben. Jobban mondva, teljesen nem tudott leesni, azonban a csillagnak a belsejéből előkerült egy időkapszula az 1900-as évek elejéről, amelyben az akkori lelkipásztor, az akkori presbiterek egy üzenetet hagytak hátra, és leírták, hogy Isten dicsőségére, hogy tudták befejezni a templomnak a felújítását, és hogy a kietlen földről gazdag földre juttatja be az Úr az övéit, és ezzel valahogy ez futótűzként terjedt, ez a nagydobronyi csillagnak az időkapszulójának a híre, és ez mindenkinek adott egy kis fellélegzést és azt a fajta reménységet, hogy az Úr ebben a nehéz helyzetben sem hagyja el az övéit.
1: Milyen szép szimbolikus történet. Köszönöm, hogy elmesélted. És akkor a gyakorlati része, hogyan tudtok segíteni, tehát a gyűjtést mondd el, légy szíves, hogy akkor a hallgatóink hogyan tudnak segíteni, és van-e valamilyen célkitűzésetek, hogy mekkora összeget próbáltok most összegyűjteni?
2: A Magyar Református Szeretetszolgálat ugye elindította az adománygyűjtését, segítséget akarunk nyújtani viharkárosult családoknak a legsürgetőbb helyreállítási munkákhoz, az alapvető szükségleteknek a biztosításához. A beérkező támogatásokat majd a helyi partnerekkel együttműködve a tényleges szükségletek alapján akarjuk felhasználni. Segíteni úgy lehet, hogy egyrészt a számlaszámunkon, ahol a közleményben a kárpátaljai viharkár kell, hogy szerepeljen, és másrészt pedig az adomány.jobbadni.hu gyűjtő oldalunkon a viharkára lehetséges támogatást adni. Reménységünk van felőle, hogy összegyűlik egy olyan összeg, amelyet tényleg hatékonyan tudunk segítséget nyújtani. Most jelenleg az első, amit kitűztünk magunk elé, hogy az egy 1 millió forint, de reménységünk van a felőle, hogy ettől több is össze tud gyűlni, hogy minél hatékonyabban tudjunk segíteni.
1: És az anyagiakon túl mennyire van lehetőségetek segíteni? Most visszautalva arra, amit te mondtál itt a férfi erő hiányára, ilyen lehetőségetek van-e, hogy valamilyen csapat indul Kárpátaljára és fizikailag segít?
2: Jelenleg csapatot nem indítottunk, ezt így egyeztettük, hanem abban próbáltunk segítséget nyújtani inkább, hogy azok a területek, ahol ilyen jellegű káresetek történtek, ott a helyileg, hogyha voltak esetlegesen olyan vállalkozók, vagy olyan egyének, akik ezeket a feladatokat el tudták látni, hogy az ő számukra nyújtottuk azt az anyagi támogatást, amellyel el tudták végezni a feladatot.
1: Ennyit a viharkárról. És a másik programotokról beszéljünk még, ami éppen futógyűjtés. Ugye egy hónap múlva már Magyarország becsöngetnek a diákok számára, és szeretnétek úgy elindítani azokat a gyerekeket iskolába, akiknek most még lehet, hogy nincs tanszerük, és ha ti nem segítetek, nem is lenne, hogy legyen. Hogy áll ez a gyűjtésetek?
2: Igen, elindítottuk most a szeretetszolgálatnak a tanszergyűjtése éppen a fél időhöz ért, úgyhogy a következő hetekben még nagyobb szükség van az összefogásra. Az energiaválság az minden magyar háztartást a fogyasztás visszafogására ösztönöz, azonban tudjuk azt, hogy a mély szegénységben élő családoknak nem csak a kánikula és az osztály miatt kell spórolniuk a következő hetekben. Habár ugye a hónap végén több százezrekhez megérkezik a tanévkezdés segítő állami támogatásnak az első részlete, amelyet mi magunk is nagyon üdvözlünk, hogy ez megtörténhet, mégis sokak számára a beiskolázásra járó kiadások még így is megoldhatatlan helyzetet okoznak. Ezért is hirdettük meg ezen az éven ennek ellenére is a Radírozzuk ki a különbségeket című kampányunkat. Azért, hogy az anyagi nehézségekből fakadó különbségeket megpróbáljuk eltüntetni a gyerekek között, és igyekszünk őket ezáltal is motiválni a tanulásra és a kitartásra, mert hogy mindamellett, hogy érkezik egy állami iskola kezdési támogatás, továbbra is sokan szorulnak kiegészítő támogatásra, olyan családok, akiknek az anyagi helyzete miatt még ez a támogatás sem elegendő ahhoz, hogy az iskola kezdés költségeit tudják fedezni, és kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni ezeknek a családoknak, akiknek az életében többféle krízis is jelen van. Ilyen krízis lehet esetleg egy munkahelynek az elvesztése, egy válás, egy lakhatási válság. Mindezek indokolttá tudják tenni azt, hogy ezt a gyűjtést, ezt tényleg folyamatában mi magunk is hozzájáruljunk a gyerekeknek az iskola kezdéséhez, és hogy számukra a tanszeradományaink nagy segítséget tudnak nyújtani, és akkor így a támogatást is tudják használni, amit kapnak esetlegesen olyan egyéb szükségletekre, mint egy új cipő, vagy egy új kabát, vagy egy új nadrág, amivel el tudnak indulni, és nem lesznek különbözőek azok a gyermekek, akik ilyen mély szegénységben és nehézségben élnek. És hogy évközben nálunk több mint 60 településen működő tanulás segítő foglalkozásainkon folyamatosan támogatják és mentorálják tanulmányaikban a diákokat, és a kiemelkedő teljesítményújtó diákoknak, ugye pedig fiataloknak ösztöndíjakkal igyekszünk segíteni őket, hogy a céljaikat elérjék. Ezért most abban változott, hogy a szeretetszolgálatnak ez a gyűjtése, hogy azon mentoráltsainkat is szeretnénk támogatni, akik folyamatosan küzdenek azért, hogy még jobbak lehessenek, és elérhessék a céljaikat, és hogy azokon a településeken, ahol a foglalkozásaink jelen vannak, ott pedig étközben is, hogyha elfogy az a füzet, akkor legyen mivel pótolni, mert hogy amikor a támogatást adják nekünk, a támogatóink, az adományozóink, akkor abból a mennyiségből ugye el lehet kezdeni egy iskolát, vagy ebből a támogatásban, amit most kapnak a családok, el lehet kezdeni, de évközben ezek a füzetek betelnek, ezek az íróeszközök elkopnak, és annyira jó, hogyha a telephelyeinken van egy készenléti szükséglet, amelyből bizony tudják támogatni azokat a családokat és azokat a gyermekeket, akik évközben is ugyanúgy, ugyanott maradnak, és ugyanabban a mély szegénységben élnek.
1: Te is szóba hoztad a magyar kormány iskolakezdési támogatását, és hogy ennek ellenére is úgy látjátok, hogy szükség van, most soroltál itt példákat a ti segítségetekre, de hogy látod, hogy a támogatók azok mennyire érzik úgy, hogy nem kell már adni ilyen tanszergyűjtésre, mert hogy az állam úgy is ad. Tehát ez szembe jön-e ez az én hipotézisem veletek, vagy úgy látod, hogy a támogatók értik, hogy ennek ellenére szükség van a segítségetekre?
2: Akik évek vagy évtizedek óta támogatják ezt a jellegű kezdeményezésünket, ők tényleg folyamatosan ott vannak és jelen vannak, és természetesen a te hipotézised az teljes mértékben megállja a helyét, mert bizony vannak olyan támogatók, akik jelezték, de hát ugye érkezik ez a támogatás, vagy áruházi gyűjtéseknél is szembe jött velünk ez a gondolat, ami teljesen valid és igaz. Mégis mi kiállunk emellett a programtervünk és kampányunk mellett, mégpedig azért, mert mi napi kapcsolatban is vagyunk az ügyfeleinkkel, és látjuk azokat az egyéb élethelyzeteket, amelyek bizony meg tudják nehezíteni továbbra is a gyermekeknek az iskolába járását, és ezért is szeretnénk, hogy érezzék meg a támogatók, az adományadáson gondolkodó honfitársaink azt, hogy bizony az a pénz, amit kapnak, az nagyon jó és szükségszerű, és fontos is, de ezen kívül azért a mindennapi nehézségekben kiemelkedő segítséget tud nyújtani. Az ő füzetük, az ő általuk adott iskolatáska, vagy bármilyen más jellegű tanszer.
1: Van-e valami olyan speciális tanszer, rendszer, ami egyébként szükséges lenne, és az vagy most, vagy általában kevesebb érkezik. Tudsz ilyet megnevezni? Körző, nem tudom, szögmérő, számológép, nem tudom.
2: Természetesen minden, ami az iskolához szükséges, a körzőtől kezdődően a füzeteken át, a radíron, a füzetírattartó papucson, a lefestőn, a tollon, a HB-s ceruzán, a rajzlapon, a színes lapon, a ragasztón, túl, szóval minden olyan, amelyekkel a gyermekek az iskolába, amikor bemennek, akkor nem érzik magukat megkülönböztetve, és amikor majd az osztályfőnök megkérdezi, hogy minden van-e, akkor arra azt tudják mondani, hogy igen, nekik is van 40 lapos füzetük, nekik is van slégvonalas füzetük, minden megvan ahhoz, hogy ők is az iskolában biztonságosan tudják magukat érezni, és elkezdhessék a tanulmányaikat.
1: Tanszergyűjtésnél is mondd el kérlek, hogy hogy lehet támogatni a hallgatóinknak, ha nem az áruházi gyűjtést választják majd, amikor találkoznak veletek, akkor anyagilag hogy lehet támogatni?
2: Lehet támogatni a programunkat 1358-as adományvonalnak a hívásával, augusztus 10-ig új vagy jó állapotú tárgyi adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtőpontjain, online az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy pedig banki átutalással a honlapunkon található bankszámlával, amelynek a közleménye pedig a tanszer.
1: És akkor zárásként összekötöm a két témánkat, ha nem is a viharkárral, de Kárpátaljával. Szóval, hogy azt megtartjátok, mint korábban, hogy határon túlra is próbáltok juttatni az adományokból, és így Kárpátaljára is, akár máshova is.
2: Így van, Kárpátaljára is, igen. Igen, igen, igen. Augusztus végén szándékunkban áll Kárpátalján is támogatni a kárpátaljai diákokat szokásunkhoz híven teljesen felszerelt iskolatáskával.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A kormány gyors jelentésében közölte, hogy a Tolnavár megyei Paks Dunakömlődön és a borsodabói Zempénvár megyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések történtek. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy a hőség okozta szárazság miatt számos helyen tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdöttek a tűzoltók Bács-Kiskun, borsodabói Zempén, Fejér és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében. Enyhül majd a hőség, szombaton már másodfokúra csökken a hőségriasztás szintje. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Duna vízszintje már 11 cm emelkedett vasárnap óta Pakson, az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön. A kormányfő megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, vagyis a most következő szombatot a honvédség számára. Ruszin Szendi Romulus utasítása szerint 2026. augusztus 8-a a honvédelmi szervezet számára, ideértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is, szolgálatmentes nap, illetve pihenőnap. Ezt úgy kell megszervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre bedolgozni az országban. Minden eddiginél több, 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élő szereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: számot számít. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, igazán nem szoktam véleményezni az elhangzó beszélgetéseket, mert hiszek abban, hogy a hallgató majd eldönti, tetszik-e neki, amit hall, vagy egyenesen tiltakozik a téma ellen. De most nem bírom megállni, hogy nem mondjam el előzetesen, hogy a most következő beszélgetés témájától én magam erősen idegenkedtem már akkor, amikor az azt készítő tanítványom felvetette az ötletet. Aztán meggyőzött. Ha hiszik, ha nem, több százezres nézettsége van azoknak a videóknak, amelyekről most szó lesz, az úgynevezett ASMR videókról. A cél megnyugtatni a hallgatót, a nézőt úgy, hogy például különböző zajokat, zörejeket hallanak, sokszor úgy, hogy suttogva beszél hozzájuk a videó készítője, és olyan is van, hogy egy-egy elképzelt szituációt hallgatnak végig a hallgatók, mondjuk egy orvosi vizsgálatot. Hogy ez miért jó nekik? Arra majd a videó készítője próbál meg válaszolni. A műfaj legismertebb és legnépszerűbb hazai képviselője a mai vendégünk, Lamira, vele beszélgetett Rádai László, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
2: Azoknak, akik nem ismerik ezt a világot, be tudnád mutatni, illetve össze tudnád foglalni, hogy mi is az az ASMR?
3: Ugye az ASMR egy angol nyelvű rövidítés ennek a műfajnak. Pontosan az Autonomous Sensory Meridian Response kifejezésnek a rövidítése. Magyarul ezt eléggé nehéz megfogalmazni. Ha szó szerint fordítjuk, akkor egy ilyen önkéntelen idegi érzéki válasz, de itthon csak ASMR-nek vagy ASMR-nek rövidítjük és így hívjuk. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen idegi válasz, amit az agyunk ad különböző nyugtató hangokra. És eredetileg egy ilyen fejbőrtől induló bizsergő érzést jelent, egy ilyen eufória-szerű, kellemes, relaxált állapot, de természetesen az nem mindenkinek jön elő, vagy nem mindenki számára érezhető, hanem az ilyen jellegű videók vagy hangok, szimplán relaxációjából hallgatják ezeket a videókat az emberek, úgyhogy egy ilyen kellemes, relaxáló, érzést keltő hangoknak az összetétele jelezhet ezt mondjuk a suttogást, vagy lágybeszédet, vagy különböző hangoknak kiváltását, például különböző tárgyaknak a tapogatását, simogatását is nagyon szerteágazó a műfaj, és különböző például roleplayek is megjelennek benne, úgyhogy nagyjából így mondanám.
2: És te hogy találkoztál ezzel a műfajjal, illetve mikor találkoztál vele?
3: Én körülbelül olyan 8-10 évvel ezelőtt, igazából a párom lévén, ő hallgatott ilyen ASMR videókat, én egyáltalán nem is ismertem ezt a műfajt, és ő mutatta meg nekem, mert volt egy eléggé stresszes időszakom, amikor mondtam a párom, hogy próbáljam ki, hogy ilyen videókat hallgatok, és hát eleinte nagyon szkeptikusan álltam hozzá, és nagyon nem tetszett nekem sem, mert nagyon furcsa volt, hogy miért csuktak valaki egy mikrofonba, és akkor mondta a párom, hogy de hát nézek meg több videót, ne csak egyet, ne csak azt, amit ő, mert tényleg olyan változatos videók vannak, hogy igazából meg kell találni azt, ami az ember számára megfelelő, és akkor így kezdtem keresgélni különböző angol nyelvű videókat, és találtam egy lányt, aki tényleg elérte azt a hatást, hogy simán elaludtam a videóira, úgyhogy így ismerkedtem meg magával a műfajjal.
2: És akkor hogy jött az az indítatás, hogy te is ki akarod magad próbálni, mint tartalomgyártó ebben a műfajban?
3: Ugye említettem, hogy én angol nyelvű videókat néztem, és igazából rákerestem a magyar nyelvű videókra is, de láttam, hogy nem annyira sok ASMR készítő vagy tartalomgyártó van így Magyarországon, illetve nekem, amik a legjobban bejöttek és nyugtatók voltak, ezek a roleplayek, tehát az úgynevezett szerepjátékok, és ebből egyáltalán nem találtam magyar nyelven elérhető tartalmat. És akkor ezt úgy gondoltam, hogyha nekem segítettek ezek a videók, akkor mi lenne, hogyha én is tudnék segíteni másoknak azzal, hogy készítek ilyen tartalmakat magyar nyelven. És végül is így jött az, hogy akkor elkezdtem én is magyar nyelvű roleplayeket készíteni.
2: És Éber, említetted, hogy a kedvenc jellegű videóid a szerepjátékos roleplayes videó, és hogy, hogy ezek dominálnak a csatornádon?
3: Nekem valahogy személy szerint ezek állnak hozzám a legközelebb. Tehát én amikor elkezdtem saját magamnak ASMR videókat keresgélni, amikkel én meg tudok nyugodni, vagy el tud lazítani, vagy el tudok rajta aludni, akkor nekem leginkább tulajdonképpen csak ezek az úgynevezett szerepjátékok váltották ki ezt a hatást, tehát néztem másfajta videókat is, amikben különböző tárgyakat tapogatnak, vagy a mikrofont pirizgálják, de egyszerűen azok nálam nem váltották ki ezt a nyugtató hatást, hanem a roleplayek, mert tényleg változatosak, én ebben tudok úgymond kiteljesedni, tehát kreatívkodni kell benni, szöveget írni, tehát a vicces, flagma stílusú roleplayeket is csinálok. Nyilván ezeken nem feltétlenül alszik el valaki, hanem csupán kikapcsolódás céljából, szórakoztatás céljából nézi ezeket a videókat, és tényleg ezeket azért szeretem csinálni, mert teljesen ki tudok benne teljesedni, mint kreativitás szempontjából is.
2: Én mindig is gondolkoztam az ilyen videóknál, hogy ebből mennyi az, ami teljes mértékben igaz, tehát ahogy így megvan írva a szakkönyvekbe is, és mennyi ezekből a humbuk. Gondolom a többi ilyen roleplayekre is, ha nem is ennyit, de azért hasonló módon kutatsz és felkészülsz belőle.
3: Így van, tehát ilyenkor általában valamilyen szakmát játszom el, tehát legyen az orvos, fodrász, sminkes, amikhez ugye abszolút nem értek.
4: Én dr. Lamira vagyok, és én fogom elvégezni most ezt a vizsgálatot.
3: Tehát ilyenkor mindig ezeket a szkriptírásokat, meg a roleplayeket megelőzi egy kutató munka, ami nyilván egy orvosi roleplaynél sokkal hosszabb, pont azért, hogy valósághű legyen, és tényleg olyan élmény legyen, mint hogyha valaki elmegy az orvoshoz.
2: Közel 500 videó után még mindig vannak új ötleteid, amik nem teszik repetitívvé a videóid sorát?
3: Ne is mondd, hogy már 500 videónál tartok. Igen, nyilván az embernek vannak hullámvölgyei, amikor úgynevezett alkotói válságba került, tehát nekem is van ilyen, amikor itt ülök a számítógép felett, hogy most itt kéne találni valamit, meg kéne írni hozzá a szöveget, és egyszerűen nem megy. Tehát volt nekem is, hogy hetekig nem tudtam semmit írni, és egyszer csak van olyan, amikor így minden jön, általában esténként szokott ez lenni, amikor jönnek az ötletek, és akkor egyszer a 3-4-5 videó ötlet is az eszembe jut, és utána megírni ezeket már igazából szerintem sokkal könnyebb, mint magát az ötletet, tehát a témát kitalálni, hogy ne legyen az repetitív, hogy mondjuk a 20. szemészeti vizsgálat legyen ugyanazokkal az eszközökkel, ilyenkor próbálok másfajta eszközöket is bevonni, például a gyorvosi videóhoz, hogy ne legyen mindig ugyanaz, de próbálok még mindig így 5 év után is kreatívkodni, új dolgokat, új videókat kitalálni. Nyilván egy idő után az egyre nehezebb, de én még érzem magamban ezt a pluszt. Egyelőre nincs ezzel probléma, mondom, vannak úgynevezett alkotói válságok 1-2 hét, de frissen, felfrissülten megjönnek az ötletek, és akkor gyorsan megírok több roleplayt is egyszerre.
2: Te vagy a legtöbb feliratkozóval rendelkező magyar ASMR-os. Ahhoz képest, hogy abszolút random volt, ahogy ez így előjött a te életedbe, ahhoz képest nem is egy rossz teljesítmény ez. Milyen érzés ez a cím?
3: Igen, amikor elkezdtem 5 évvel ezelőtt, nem gondoltam volna, hogy ez így kinövi magát, meg hogy ennek úgymond ilyen népszerűsége lesz. Emlékszem még az első feliratkozomra, az első 5000-es nézettségem elérésére, tehát ezek még mind itt vannak előttem, és tényleg olyan, mintha nagyjából tegnap lett volna, úgy emlékszem rájuk. Nyilván ez azzal jár, hogy az utcán vagy bárhol felismernek és megismernek, de től én még ugyanaz vagyok, aki nem tudom, az ASMR tartalomgyártás előtt voltam, tehát hogy azt így elkönyveltem, és ezt így elraktam egy polcra, tehát hogy ez nekem így nem jelent semmi olyan érzést, hogy én most akkor vagyok valaki, mert szerintem ez, tehát ez nem ettől függ, hanem tehát nem attól, hogy hány feliratkozód van, meg hányan nézték meg a videóidat. Tényleg nekem az számít, hogy így indultam el, hogyha már egy embernek tudok segíteni, elaludni, pihenni, megnyugodni, akkor már megérte, hogyha valakinek tudok segíteni, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, tehát tényleg nagyon megható üzeneteket is, hogy valaki a kórházban van, és most kemoterápiára jár, és ez segít neki, vagy éppen a kisbabáját altatja a videóimra, tehát hogy nagyon megható visszajelzéseket kapok, és nekem ez számít, és ez visz előre, hogy csináljam tovább még ezeket a videókat, nem azt, hogy most hány feliratkozom van.
2: Ugye most említetted ezt a közösséget, amit így alkottál. Milyen arányban vannak úgy a pozitív visszajelzések így a negatívakhoz képest, már ha van?
3: Mindig vannak negatív kommentek és visszajelzések, de ők általában tipikus trollok, akik igazából nincsenek tisztában a műfajjal, nem nagyon nézik a videóimat, csak véletlenül feldobta nekik a YouTube vagy a TikTok. Ilyenek mindig is vannak, szerintem ezekkel így nem kell foglalkozni. A pozitív visszajelzések meg tényleg rengeteg. Tehát, hogy naponta több száz kommentet kapok, igyekszem mindegyikre válaszolni, tehát többségük tényleg azt mondanám, hogy 90%-uk csak pozitív. Nyilván az elején, amikor így elkezdtem videózni, és megjelentem a különböző platformokon, akkor ugye több volt, mert húha, mi ez a műfaj, tehát nem ismerték ezt a műfajt, és ahogy egyre több tartalmat tettem közzé, így egyre csökkent a negatív kommenteknek a száma, úgyhogy most már tényleg szerintem 95%-ban csak pozitív kommentet kapok.
2: Ugyebár az ASMR az a nagyvilágban is egy eléggé megosztó stílus. Nyilván vannak emberek, akik, hát nem azt mondom, hogy elítélik, de kicsit furcsán néznek rá, illetve vannak azok, akik pedig értékelik, hogy létezik ilyen, amivel ki tudják kapcsolni kicsit az agyukat. Mégis szerinted hogy lehetne több embert valahogy így kellemesen berángatni ebbe a világba, hogy valahogy egy kicsit jobban megértsék azokat, akik ezt például évek óta hallgatják és értékelik?
3: Igen, tehát nagyon megosztó műfajról van szó. Én teljesen megértem azokat, akiknek ez elsőre furcsa, és negatíven állnak hozzá, mert tényleg, amikor nekem is bemutatták ezt a műfajt, akkor én is abszolút, hát eléggé kritikus voltam, és nekem sem tetszett. Éppen az a videó, vagy ez a videó típus, vagy az ASMR típus, amit láttam, viszont szerintem az embereknek nyitottabbaknak kellene lenniük, úgymond a műfaj iránt, ha valakinek nem jön be, hogyha valaki suttog, akkor nézzem meg egy lágybeszédes videót, tehát tényleg nagyon szerte ágazó a műfaj, szerintem mindenki meg tudja találni azt a stílust, ami neki kedvező, hogyha nyitott erre a műfajra. Hogyha nem, akkor tényleg lehet ez a legjobb, hogyha tovább lapoz, és nem tudom más, hogy próbálja kikapcsolni az agyát, de általában akik így a meditációra nyitottak, szerintem ők sokkal inkább nyitottabbak az ASMR tartalmakra is, aki meg nem nyitotta a meditációra, az meg az ASMR-ra se lesz nyitott.
1: Kedves hallgatóink, az Álmodt percekben Lamirát, az egyik legnépszerűbb és legismertebb hazai ASMR videóst hallották. A beszélgetést az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikáció szakos egyetemista készítette.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az energiafogyasztás mérséklése és a villamosenergiarendszer terhelésének csökkentése érdekében az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület gyakorlati ajánláscsomagot dolgozott ki az irodaházak, ipari és logisztikai ingatlanok működtetésének támogatására. Az ajánlások között szerepel az irodaházakban a hűtési, szellőzési és világítási rendszerek működésének felülvizsgálata, a nem használt területek fogyasztásának csökkentése. Példaként említették még az épület komfortját biztosító rendszerek üzemidejének optimalizálását a kritikus időszakokban, valamint az elektromos autótöltések átütemezését a 17 és 22 óra közötti kiemelt terhelési időszakon kívülre. Az ajánlások között szerepel a homlokzati világítások, reklámfelületek, dekorációs fények és nem szükséges digitális kijelzők idéglenes lekapcsolása is. Az ipari és logisztikai ingatlanokban az üres járatban működő gépek, szállítópályák, motorok és egyéb segédberendezések leállítását, valamint ahol a technológia és a biztonság ezt lehetővé teszi, a nagy energiaigényű gyártási, logisztikai és üzemeltetési folyamatok átütemezését javasolták. A magyarországi szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmazott meg ajánlásokat a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet. Az átfogó szakpolitikai javaslatcsomag célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, az engedélyezés és telepítés szabályainak hosszú távú kiszámíthatóságát. A javaslatok között szerepel a természetvédelmi védőtávolságok meghatározása, egységes madár és denevér felmérési protokollok kidolgozása, a megalapozott döntéshez szükséges, még hiányzó téradatok és kutatási eredmények pótlása, a helyi szereplők tőkebevonása és szélenergia fejlesztésekre szabott energiaközösségek létrehozásának ösztönzése. A fenntartható bővítés feltétele, hogy a szélerőművek telepítési helyeit tudományos alapokon az ökológiai szempontok hangsúlyos figyelembevételével jelöljék ki, írták. A szervezetek a javaslatcsomagot benyújtották a gazdasági és energetikai, valamint az élő környezetért felelős minisztériumnak. Vízhiányra figyelmeztetnek a társasházkezelők. A házaknak a vízhiányra nem csak ivóvíz, hanem higiéniai és működési szempontból is fel kell készülniük, figyelmeztet Szilber Szilvia, társasházkezelő, a Magyarországi Ingatlan Tulajdonosok és Társasházak Országos Egyesületének elnökségi tagja. Az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, már egy 6-8 órás vízkimaradás is ellehetetlenítheti a WC-k használatát és közegészségügyi kockázatot okozhat. A szakértő szerint a társasházak előregedett belső vezetékrendszere, valamint a csőtörések és felújítások miatti leállások is indokolják a vízhelyzeti tervek kidolgozását. Javasolja a háztartások felkészítését higiéniai eszközökkel, és legalább 72 órára elegendő ivóvíz, élelmiszer, valamint alapvető vízhelyzeti felszerelés tárolását. Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását, hangoztatta 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozó záró misiéjén Assisiben. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték. A 18 és 33 év közöttiekhez szóló négynapos rendezvény záró misiét 14. Leó az Angyalos Szűz Mária Bazilikában mutatta be. Azért vagyunk itt, hogy megértsük, merre tart a történelem és merre megyünk mi, mondta a pápa. Szent Ferencet és Szent Klárát említve példaként kijelentette, a világ elismerést és szolgálatot igényel, nem kizsákmányolást és uralkodást. A világot nem védeni, hanem átölelni kell, tette hozzá 14. Leó.
1: Az időjárásról.
2: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, elszórtan némi frissítő zápor, zivatar kialakulhat. A zivatarokat néhol erős viharos széllökések kísérhetik. Némileg csökken a hőmérséklet, enyhül a kánikula, általában 30 és 35 fok között várható a legmagasabb nappali hőmérséklet, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinymond Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
2: Feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apaklub van a Pont Központban, és hogy menjek el. Aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, úgyhogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jernei Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó programok vannak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél, vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás, és hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés az apa képez.
3: Ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez, vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Kő Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus volt, most azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. És utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Reinymond Zoltán civil referens, az apaképezgető klub tagja, és Jernei Péter ötletgazda, szervező.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinman Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
2: Feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apaklub van a Pont Központban, és hogy menjek el. Aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, hogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jerné Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó programok vannak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél. Vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás. És hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés ez az apa képez. Az lett a neve, de nem így indult, de hát ezt majd Peti elmondja, hogy is volt ez tulajdonképpen.
1: Hogyan indult tulajdonképpen az apa képezgető?
3: Hát köszönöm a meghívást. Fura, hogy erről az apaklubról beszélgetünk. Én nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán ennyi év után ez fent fog maradni, meg egyáltalán ennek ez működőképes lesz. Ez az apaklub, úgyhogy ilyen megtiszteltetés, hogy ennek kapcsán tudunk itt beszélgetni. Hát ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Q Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus volt, és azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. Azt pontosan tudtam, hogy hétvégére ezt nem lehet szervezni, mert mindenki a családdal van, hétköznap is nehéz, és azt mondtuk, hogy jó, legyen családbarát ez a férfi klub, és egy hétköz minden hónap utolsó szerdája általában egy 5-től 8-ig terjedő időszakban, tehát egy 3 órás időintervallumot kell elképzelni, még munka után, még a családi rutin előtt, még mindenki haza tud érni gond nélkül. Ezt a időpontot jelöltük ki, és meghirdettük az első alkalmat. Azt tudtuk, hogy olyan alkalmakat szeretnénk, ahol a férfiak, az apák vannak megszólítva, egészen csak a témakör róluk szól. És a legelső ilyen alkalommal apák az irodalomban. És 3 olyan könyvet mutatott be a meghívott előadónk, ami férfi szerepről, férfiasságról, férfi értékekről szólt, és akkor az nagy sikere volt annak a beszélgetésnek, és a következő 2 alkalom is sikeres volt, sokan eljöttek, és utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük, meghirdettük a nyilvánosság felé, és fent van a pontközpont oldalán, Facebookon, tehát mindenhol meghirdetjük, és szépen elkezdtek járni rá édesapák, apukák, férfiak, akik még ugye nincs is családjuk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez alatt az 5-6 év alatt nagyon sok apuka lett menet közben. Tehát még úgy csatlakozott be, hogy lendő apuka, aztán apuka, de mondom azt, hogy valaki apa, az nem az számít. Tehát apa képezgető, de nem csak apának, tehát tulajdonképpen ez egy férfi klub. És ahogy mondta Zoli, nagyon-nagyon vegyes a témakör, tehát egy picit könnyedebbek, kicsit komolyabbak, kicsit mélyebb szántóbbak, kicsit hát nem nyugisabb, hanem kicsit ilyen felszínesebb alkalmak is vannak, de mindig egy nagyon jó beszélgetés alakul ki a végén.
1: Hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban, hogyan zajlik egy-egy ilyen találkozó, milyen gyakran, kik találkoznak, és mi a menete tulajdonképpen?
3: Havi 1 alkalommal van, tehát ez még egy olyan gyakoriság, ami én azt gondolom, hogy mindenkinek ebbe az elfoglalt világban, vagy rohanó világban, de tudom, sablon szöveg, de ez akkor is így van a valóságban, még ez talán mindenkinek belefér. És már jó erőre meghirdetjük, hogy mi a témakör, és a meghívott előadónk, vagy témavezető, mert nem előadás, jó, ez fontos, ez nem előadás, ez beszélgetés, ez nagyon-nagyon fontos. És nem is vagyunk sokan, 10, 12, 13-an, bárki jöhet, de azért valahol lekorlátozzuk, ennyien vagyunk, ez még egy olyan kezelhető létszám, ami egy valódi beszélgetés eszmecserét jelenthet, és a témavezető elmondja azt a témát, aminek ő a tudója. Mondok egy ilyen fura dolgot, mondjuk volt a növényekről, a gyógynövényekről beszéltünk, és mikor felkértem az előadót, akkor mondtam, hogy hát alapvetően egy apa klub, és mi a fenét fog kitalálni, hogy hozza össze a gyógynövényeket az apassággal, és gyakorlatilag férfi bajokra szolgáló gyógynövényeket mutatott be, és olyan sikeres volt, hogy még a második 3 órás a program, a második gyógynövényt se sikerült neki bemutatni, mert egy olyan jó ízű beszélgetés zajlott, hogy jött neki az, aki a témavezető, hogy a gyógynövényekkel foglalkozzon, hogy éli meg ezt, milyen sikerei, milyen tapasztalatai voltak, és mindenről beszéltünk. Tehát ő még csak a második gyógynövényt se tudta, és egy ilyen jó társaságot kell elképzelni. Mondom úgy, hogy igazából sokan akkor találkoztunk először, de mégis nagyon jó a dinamikája, tehát nem változott meg a dinamikája, még akkor sem, hogyha egy új szereplő jött be. De hát persze vannak kicsit komolyabb témák is, amikor mondjuk transgenerációs traumákról beszéltünk, amikor generációkon át témvelő traumákat hordozunk, sokszor úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mik ezek a traumák. És jó volt erről beszélgetni egy témavezetővel, és nyilván ott kijöttek mély gondolatok. De hát van persze olyan ember, aki nem is szól hozzá, aki élvezi, hogy ott van, és egy beszélgetésnek a tanúja, egyszerűen nem akar hozzászólni, vagy nagyon ritkán, de ő is jól érzi magát, mert azt mondja, hogy jó úgy elmenni, hogy ventiláltam. Jó úgy látni, hogy úgy elmenni, hogy más is hasonló gondolatisággal, problémákkal, gondolatokkal küzd, vagy foglalkozik, és szinte minden alkalommal úgy megyünk haza, hogy az aznapi beszélgetés még egy-két nap múlva is, sőt egy hét múlva is dolgozik bennünk. És folyamatosan ott van, és folyamatosan ott lebeg előttünk. Sokszor olyan helyzetben pedig előjön, amikor mondjuk egy aktuális téma a hétköznapi életben mondjuk valósággá válik.
1: Zoltán, te milyen személyes tapasztalatokról tudsz beszámolni?
2: Hát nagyon pozitív tapasztalatokról. Tényleg én is, hogy Peti mondta, hogy tényleg úgy van, hogy teljesen mindegy, amin én voltam, teljesen mindegy, mi volt a téma, de olyan jó kis beszélgetés indul el, és tényleg van, aki hozzászól, van, aki jobban, van, aki kevésbé, és olyan úgy megnyílik mindenki, megnyílik az témavezető is, tehát ő is kicsit ez ő is beszáll a beszélgető partnerek közé, vagy inkább a beszélgető partnerek is gyakorlatilag beszállnak a témavezető mellé, mert ilyen nagyon kellemes hangulatú beszélgetés van, és tényleg úgy elrepül az a 2-3 óra, hogy az ember észre sem veszi, és tényleg nagyon pozitív. Ugye vannak a pontközpontban sokszor, de vannak kihelyezett ilyen rendezvények, megnéztük együtt a Diósgyőri várat, voltunk énekelni az egyik pincészetbe, tehát vannak ilyen külső helyszínek is, de mindig nagyon jól sikerült, ahányszor én voltam.
1: Mik a tapasztalatok? Említettétek mindketten, hogy van, aki könnyebben megnyílik, van, aki nehezebben. Könnyű bevonni az apákat ebbe a beszélgetésbe?
3: Hát nem. Nem. Abszolút nem. Főleg eleinte nem. Ezért is gondoltuk azt, bármilyen furán hangzik, hogy ezt köztsük össze egy borkóstolóval. Egy picit oldottabb a hangulat, de nem az alkohol a lényeg, abszolút nem. Most már nyilván ez a borkóstolás része, ez egy picit háttérbe szorult, tehát tényleg mindig viszünk egy-két palackbor, de nem, tehát ez teljesen lényegtelen. Így van, nehezen nyílnak meg az emberek, vagy a férfiak, mégiscsak azt kell mondanom, bármilyen paradoxon, egyik mondatomban azt mondom, másik mondatomban pedig az, hogy de közben meg könnyen. Már csak azért is, aki már ott volt többször és érzi a dinamikát, ő már jobban megnyílik, és a többiek is felbátorodnak, hogy megosztják a gondolataikat. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a férfiak is érző lények. Hát ugye nehezen beszélnek a férfiak magukról, egyáltalán a probléma, hogy a férfiaknak sosincs problémájuk, hát most mi a problémájuk, hogy mit tudom én, mik a sablonszövegek, hogy éppen milyen csalit akarnak venni a horgászathoz, vagy éppen milyen beülőt a sziklamászásukhoz, vagy hány köpcent is hát nem. Hát nyilván ennél, csak valahogy ez így beivódott a társadalomban, fene tudja, hogy honnan jön. És nem, hát ugyanannyi problémával, hát nem, ez a probléma, ez olyan, mint hogy probléma fókuszú lenne, tehát inkább ugyanolyan élethelyzetekkel küzdenek, vagy gondolatiságban, talán ez a legjobb kifejezés, de ez meg a magyartalan, vannak, mint a nők is, csak a nők úgy látszik, hogy egymás közt is, hát két férfi beszélni a saját hétköznapi problémájukról, otthon, családról, világról, hát az elképzelhetetlen még baráti társaságban sem. De abszolút van rá igény, főleg úgy, amikor valakit személyesen megérint az a gondolat, vagy az a téma. Volt egy előadó, vagy egy témavezető, aki párkapcsolati tanácsadással foglalkozott, és nem tudhatjuk, még aki eljön sem, hogy ő esetleg milyen párkapcsolati krízisben, kérdésekben, élethelyzetben, életciklusban van. És lehet, hogy ott döbben rá, hogy ami eddig valami fura volt otthon, vagy a hétköznapi életben, hát ez azért mert, és ott kap választ. Vagy egyáltalán felvillan neki valami, amivel kezdeni kéne valamit. Szóval nehezen is nyílnak meg a férfiak, de közben meg könnyen. És tényleg olyan jól esik, mikor utána kapok egy-egy telefonhívást, sok-sok telefonhívást, mert a következő alkalommal is, hogy csináljuk, hoznak témákat, hívjunk előadó, de De mondom, a legváltozatosabb, tehát amikor eljött egy autóversenyző és beszélt az életéről, főleg amikor egy súlyos baleset után hónapokig kómában volt, hogy érte meg a családját, vagy egy színész, miskolci híres színész, és ő is színészet, férfiak a színészetben, a művészetben nagyon egy olyan stand-upot nyomta nekünk a Fagyi, hát ez egy fantasztikusan jó beszélgetés volt, és ezt sorolhatnám, és nem, előre nem is lehet nagyon tudni, hogy kiből mit hoz ki egyébként.
1: Az hogyan dől el, hogy mikor mi a téma? Könnyű vagy nehéz témát találni?
3: Nagyon könnyű, mert annyi minden téma van ebben a nagyvilágban, az idő kevés. Tehát most már a jövő őszi témakörök is megvannak. Milyen fura, hogy ugye ebbe az évben már csak 3 lesz. Ugye nyáron nem tudunk, mert mindenki a családjával van, tehát szeptember, október, november, és vége az évnek, de decemberben nyilván a család a lényeg, vagy a legfontosabb, akkor nem rakunk. Tehát témát könnyű találni, témavezetőt is hozzá, sokszor. Viszont a témában jártas, és azt mondjuk, hogy hiteles témavezetőt talán már picit nehezebb, de olyan embereket szeretnénk elhívni, aki tényleg hitelesek, meg az adott témának a kutatói, szakértői, meg valamikor az egyik témából jön a másik. Tehát azt mondtuk, hogy ezt folytatni kell, és ezt nyissuk ki. Tehát én nem is tudom, volt olyan alkalom, amikor úgy tudtunk elmenni, hogy lezártunk egy beszélgetést, mindig egy újabb és újabb kapu nyílt ki. Tehát a legutolsó, amit zártunk, az például egy énektanulás volt. Tehát ki az a férfi, aki elmegy vadidegen férfiakkal énekelni, és nem a kocsmába, és nem úgy, hogy alkoholt iszik. Hát ki? Hát senki. És eljöttek, és rengetegen jöttek el egy olyan tünemény népdal énekes hölgyöttel, aki aztán a népzene, a népdaloknak a világába is bele kalauzolt. Tehát, és persze hagyományőrzés, és megtanított olyan népdalokat, ami ott is a férfiak voltak, a férfi szerepek voltak a népdaloknak a fő fókuszában. Tehát nagyon, nagyon, nagyon színes, és nagyon vegyes a kép.
1: Erről az éneklős estről már beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában, erre hogyan emlékszel vissza, Zoltán?
2: Igen, a hölgy volt itt, és elmesélte azt, hogy neki tulajdonképpen mi a munkája, mivel foglalkozik, és az is egy nagyon jó kis beszélgetés volt szerintem. Tényleg az est is nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon furcsa volt, hogy együtt énekeltünk az orvos oldalában népdalokat, tehát, és tényleg nem csak maga a népdalok, hanem tényleg gyakorlatilag mindenre kiterjedt ott is a beszélgetés. Mindenki felvette a fonulat, és tényleg nagyszerű volt. A hölgy is nagyon szimpatikus volt, nagyon nyitott volt, és mindenről mesélt nekünk, úgyhogy tényleg egy szuper este volt az is.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pontközpontban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az Apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.

0: Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.
2: Az egyik téma az a, ugye sokszor elő kerül ezen a beszélgetésen az értékrendek. Tehát én nem ismerem senkinek a hívő, nem hívő, vallásos, nem vallásos, mi a világnézet, politika, ilyen abszolút nem beszélünk semmi ilyesmiről, mindenkinek a magánügye, teljesen. Elvált, nem vált el, gyerekei vannak, nincs gyereke, nyilván ezt nagyjából látjuk, mert a beszélgetésekből kiderül, ha valaki megosztja velünk. Igen, ha nem, nem. Ettől függetlenül az alapértékek, ez mindig előkerül. Bármilyen téma van, alapértékek előkerülnek. Tehát amiket most felsoroltam, egymástól teljesen eltérő témák, mégis ugyanaz a fókusza. Aki kómában volt, lehet, hogy az az autóversenyző, volt egy olyan élménye, ami utána megváltoztatta az életét. Hát a népdalok, meg az alapértékek, hogy a népdalaink, akár ezer éves népdal alapok, hát azok is egy alapértéket jelent. Ugye a családon belüli szerepek, különböző, vagy amit mondtam, akár párkapcsolati megoldások, meg egyáltalán családhoz való hozzás, ez egy alapértéket jelent, és van egy ilyen furcsa felvetésünk, hogy ugye kereszténység, honfoglalás, kereszténység, Szent István, és az az ősi kultúra, amiket a népdalunkban is benne van, ez az ősi sámánok időszaka, gyógyítás, hogy jött át a kereszténységbe. Mi az, amit átvettünk, mi az, ami be része lett a keresztény hitünknek, erről fog beszélni egy sámánkutató. Az is egy nagyon érdekes téma. Vagy olyan előadó, aki, már nagyon régóta el akarom hívni, aki pedig az online tér, mobiltelefonok használata egy komplett generációra milyen hatással van, milyen addiktív hatása van, és nem csak a gyerekekre, felnőttekre, én magam is látom magamon, és ennek a biológiai, pszichológiai, pszichére hatott, és egyáltalán a hétköznapi életre, társas kapcsolatra való hatása milyen. Tehát erről fog beszélni, ez is egy izgalmas téma, szóval lesz bőven alkalom. Nagyon jó volt, amikor egyszer például megint egy teljesen más típusú, elhívtuk Vaszlavik gazember Lászlót, ki gondolta volna, egy ilyen akarom lejön. Azt hittük, mert ő csontvári kutató most éppen, és azt hittük, hogy na majd beszélgetünk egy kicsit amikor zenélt arról az időszakáról, de nem, tehát ő abszolút csontváriról beszélt, és csontvári művészetéről, tehát az is egy olyan fantasztikus program volt, úgyhogy nyilván ilyen embereket is meg fogunk szólítani. Még ami nagyon-nagyon érdekes téma, ez a generációk harca. Mi oda keresünk egy jó előadót, úgyhogy a rádió hallgatók hallgatnak minket, akkor várunk szeretettel témát, témavezetőket is, és résztvevőket is szintén a kis apaklubunkban.
1: És akkor nem csak miskolciak a témavezetők?
2: Nem, egyáltalán nem. Mindenhonnan hívunk. Nyilván nehéz megszólítani egy távol élő valakit, de amikor meghallják, hogy, hogy miről is van szó, számukra is egy izgalmas dolog. Tehát én pontosan tudom, hogy akik mondjuk jöttek egyetemi előadók, kutatók, a civil életben valahol dolgozó emberek, és azt a beszélgetést azt magukkal viszik, és ezt utána felhasználják. Nem a témát, hiszen az, ami ott elhangzik, az ott marad. Hanem azt a tapasztalatot, amit ott nálunk felszedett. Tehát ez mindenkinek a javára szolgál egy ilyen beszélgetés.
1: Vannak állandó klubtagok, vagy cserélődnek a tagok? Vannak-e újak?
2: Vannak állandóak, igen, akik szinte mindig ott vannak, de hát nyilván nem lehet mindenki mindenhol ott, nyilván változik a helyzet, de vannak igen ilyen fix tagok, és kinek a, vagy a témakör érdekli, vagy tényleg akár 2-3 alkalommal nem tud eljönni, és 4. alkalommal eljön. Vannak állandóak is, valamikor folyamatosan cserélődik. Van egy ilyen nagyon-nagyon elfoglalt üzletember, nagyon sokszor az utolsó egy órában jön el valami tárgyalásról, és mondta, hogy elnézés, hogy mindig ilyen késik, és tényleg szanaszét van az élete, de ilyenkor olyan jó beülni, és egy ilyen intellektuális közösségbe egyszerűen csak ott lenni, és teljesen kikapcsolni, és egy olyan fókuszra átállni, amire sosincs idő. Soha nincs idő.
1: Zoltán, hogyan buzdítanád az édesapákat, leendő édesapákat, férfiakat? Miért érdemes, miért jó tulajdonképpen ehhez a klubhoz tartozni?
3: Minden férfinak szüksége van erre, vagy szüksége lenne erre, csak lehet, hogy még ő maga sem tudja. Vagy tényleg, hogy Peti mondta, hogy igazából a férfiak, ők nem olyan, nem nyílnak meg ilyen szempontból, meg nem olyanok, akik ilyen klubokba járnak. De ide tényleg érdemes, tehát tényleg mindenféle témák, nagyon érdekes témákkal várják a férfiakat, és hát itt mindegy végül is, hogy valaki apuka, nem apuka. Ha nem apuka, akkor még lehet, hogy több ide is van talán, vagy éppen azért nincs ideje, nem tudni. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag 18-tól 99 évig mindenkinek ajánlott ez a férfi klub, hiszen tényleg olyan dolgokról beszélgetünk, amiről máskor nem, vagy nagyon ritkán beszélünk, sőt olyan érdekes dolgokról is, amikről talán soha. Tehát meg a közösség, és tényleg úgy bele lehet csöppenni ebbe a közösségbe, hogy gyakorlatilag nem ismersz senkit, de mégis fel tudod venni velük a közös hangot, és nem is akarod, hogy vége legyen ennek a beszélgetésnek, egyébként az a legjobb benne.
1: Ha valaki szeretne, hogyan csatlakozhat?
2: Én nem is mondok különösebb e-mail címet, meg semmi, keresse meg a pontközpont, szerintem ez a legegyszerűbb, a pontközpont Facebookot, és ott rendszeresen fent van ez az apaképezgető. És most jutott az eszembe egy nagyon fontos, vagy hát kötelezettségemnek hagyd tegyek eleget, hogy korrekt legyen ez a beszélgetés, hogy honnan is indult ennek az egésznek, elmondtam, hogy honnan indult az egész gondolatisága, de mégiscsak azt a ahonnan kibattant, az mégiscsak Cikora Áginak az Áttér nevezetű rendezvénye. Ezt talán ez az első alkalom, hogy mondom, egy erről a klubról tudjak beszélni. Akkor ültem egy, meghívott rá Ági, és ültem egy ilyen áttéren, azt mondtam, hogy na ez egy jó minta arra, hogy nyilván nem olyan szélesebb körben, meg nem ilyen reprezentatív helyen, bár mondjuk a pontközpont is egy szuper hely. Ezt férfi klubbá alakítsuk át, és eleinte ő ezt pátyolgatta is, tehát jött és tök jó felvételeket készített, tehát ezt na, végre el tudtam mondani, hogy köszönjük Cikor Ági és Áttér ezt az ötletet, és mondom, ha bárki szeretne jönni, nagy szeretettel várjuk, teljesen mindegy, milyen élethelyzetben van, teljesen mindegy, hogy ismere bárkit, pontközpont ezt szegyezze meg, keressen rá, pontközpont Miskolc, és várja a következő alkalmat.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a pontközpontban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a pontközpont elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Reinmann Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

0: bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
1: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A kormány gyors jelentésében közölte, hogy a Tolnavár megyei Paks Dunakömlődön és a Borsodabói Zempénvár megyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések történtek. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy a hőség okozta szárazság miatt számos helyen tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdöttek a tűzoltók Bács-Kiskun, Borsodabói Zempén, Fejér és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében. Enyhül majd a hőség, szombaton már másodfokúra csökken a hőségriasztás szintje. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Duna vízszintje már 11 cm emelkedett vasárnap óta Pakson, az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön. A kormányfő megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása miatt rendkívül hiányzik a talajból, emiatt forrósodik föl ennyire a levegő napközben, és emiatt száradnak el a szántókon a kapás növények. A forróság pénteken ugyan mérséklődik, de csapadék csak kevés érkezik, a jövő hét pedig ismét száraz időt ígér, közölte a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, múlt hét közepétől csak vasárnap és hétfőn fordultak elő néha záporok, zivatarok Magyarországon. 5-10 mm-t meghaladó csapadék azonban csak kevés helyen esett. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az Alföld nagyobb részén még az 5 mm-t sem ért el, így az átlaghoz képest hatalmas a hiány. A május óta lehullott mennyiségben pedig Magyarország túlnyomó részén 70-140 mm közötti az elmaradás a sok éves átlaghoz képest. A talajban már alig van nedvesség, az ország döntő részén kritikusan száraz a föld, amelyben a 25%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom. Jelezték, hogy a napraforgó kényszerérésben van, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, itt is megkezdődött a kényszerérés, többfelé a növényszáradás. Miskolc térségében teljes érésben vannak az állományok, ezen a területen vannak még zöld táblák és szép csövek, bár a talaj itt is csontszáraz. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van, amely az elmúlt 10 napban tovább romlott. Mivel számottevő csapadékra az előttünk álló 8-10 napban sincs kilátás, az aszály tovább fokozódik majd, hangsúlyozták. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi tisztséget a módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, vagyis a most következő szombatot a honvédség számára. Ruszin Szendi Romulus utasítása szerint 2026. augusztus 8-a a honvédelmi szervezet számára, ideértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is, szolgálatmentes nap, illetve pihenőnap. Ezt úgy kell megszervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre bedolgozni az országban.
1: Az időjárásról.
2: Egy hidegfront hatására némileg enyhül a forróság, a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők, többfelé várható zápor, zivatar, néhol a jégeső sem kizárt. A szél sokfelé megélénkül megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-35 fok körül alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Sajtó. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezetőt, Kisneveres Viktóriát hallják. Mai műsorunkban Béres Tímeával, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárával, sportolóval, csoportos órákat tartó edzővel beszélgetünk.
2: Felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekek remény sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta versenysportoló sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Béres Tímeát, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárát, sportolót, csoportos órákat tartó edzőt köszöntöm műsorunkban. Köszöntelek műsorunkban, ugye itt az imintiekben megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni. Köszöntelek stúdiumban.
2: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Sporttal kapcsolatban, ha kezdjük most a beszélgetést, akkor ugye a te életedben is nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szerepet kapott a korábbiakban és fiatalkorodban is. Mielőtt arról szólnánk, hogy itt milyen körülmények között tudod támogatni a sportolni vágyókat, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban a te sport múltadról szólj nekünk, hogy milyen sportágak, hogyan, mikor jöttek az életedbe.
2: A sport, azt gondolom, hogy már nagyon korán beköszöntött az életemben, általános iskolás voltam, és egy hosszú történet lenne igazándiból az eleje, mert én aszmás gyerekként fel voltam mentve. Testnevelésből is, meg mindenféle sport alól, tehát az orvosok nem javasolták, és aztán, amikor gondolom, a gyerekek is serdülnek, ott történt egy ilyen csodálatos változás, hogy felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekek remény sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta versenysportoló sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni, és aztán, hogy elkezdtem tanítani, még annak idején a Mezőtúri középiskolába, általános iskolába is, mind a két helyen voltam, akkor jöttem rá, hogy megint hiányzik az életemből a sport, hogy ott mit kellene csinálni, és akkor végeztem el az első edzőit, ami akkor így az országban már egy jó névnek örvendő, külföldről behozott trend alapján alakították össze az edzés programjukat.
1: Köszönöm, hogy röviden összefoglaltad a mai napig vezető szakmai utad, ebben még azért sok verseny is volt, amiről most nem szóltunk, és talán a későbbiekben kitérhetünk erre is. Arra megkérhetlek, vagy visszatudsz arra az életszakaszodra gondolni, ami még a felső tagozat előtti időt jelenti, ahogy mondtad, hogy azért az orvosok javaslatára nem igazán sportoltál, de azért, ha belegondolunk egy kisgyermek életébe, azért a gyerekek általában mindig szaladnak. Hogy emlékszel vissza mégis az életednek, akár itt az asztmával való küzdelmedre, hogyha használhatjuk ezt a szót, illetve hogy azért a mozgás, a sport mennyire volt jelen kisgyermekként, vagy mennyire tudtad megállni, hogy ne sportolj?
2: Falun nőttem fel, illetve vidéken, kisvárosban, most már úgy is lehet nevezni, és hát nagymamámhoz is mindig gyalog jártunk, tehát akkor még ez nem volt divatban, hogy a szülők hozzák viszik a gyerekeiket, hanem ezt magunktól meg kellett oldani, hogy a nyári szünetbe reggelenként hogy megyünk le, és nagyon sokszor ugye, hogy futva tettük meg ezt az utat. Tehát én nem éreztem egyébként azt, valószínűleg, hogy fulladtam, ezt biztos, hiszen a hosszú távú futásoknál érzem, hogy nekem nem megy olyan könnyen a lélegzetvétel, még
1: ezt
2: most
1: a mai napig?
2: Mai napig
1: valamilyen
2: azt,
1: szinten?
2: Valamilyen szinten, hogy hátrányban vagyok emiatt, de igazándiból az, hogy sprinternek nem volt szüksége, most nagyon csúnyán mondom, és idézőjelbe téve tüdőre, ugye, mert az nagyon gyorsan és gyorsan le tudtuk pár lélegzet alatt, tehát ott nem jött ki, sőt szerintem a sport volt az, ami igazándiból kisegített ebből. És akkor így futkároztunk, fogócskáztunk ugyanúgy, tehát én nem éreztem határozottan azt a megvonását a sportnak, pont azért, mert falusi gyerek voltam, és nagyon aktív, lehet, hogy ma azt mondanák, hogy hiperaktív, de nekem nagyon nagy szükségem volt akkor is a mozgásra, a munkára, tehát szüleim vittek földekre is, dolgoztunk, tehát én nem éreztem ezt, hogy nekem a sportot meg kellene vonni magamtól. És 10 éves koromban pedig már határozottan jött az, hogy ez jó. Ez a futás. Igaz, hogy tényleg csak rövid távok voltak, mert a 400 métert is még annak vehetjük, meg a 800 méter akkor még, ami úgy 600 méter így, amíg voltak, azok már kicsit hosszabbak, na ott viszont éreztem, hogy azt nem bírom annyira végig. De annak idején soha nem gondoltam volna, hogy én utána majd 5000 métereket, tehát 5 kilométereket, meg 10 kilométereket fogok futni versenyszerűen.
1: Szólhatunk most akkor erről az útról, hiszen ugye 2026 tavasszán is részt vettél egy ilyen megmérettetésen, és nem ez volt az első, ha jól tudom.
2: Nem, hanem ugye edzőként dolgoztam már 15 éve körülbelül folyamatosan, 2 gyereket szültem, és a második gyereknek, a fiamnak a megszületése után tértem vissza egyáltalán a futásra. És akkor nagyon röviden kezdtem, tehát először csak pár kilométert futottam. Az is emlékszem az első ilyen futásomra, amikor lementem futni, hogy 15 perc volt. Annyit bírtam körülbelül, és akkor ez így egyre hosszabb és hosszabb lett, viszont ott a 15 perc után én éreztem azt, hogy hú, az egész tüdőmet éreztem tulajdonképpen még órák múlva is, viszont azt is éreztem, hogy az egész vérkeringésem átpezsdül, mint hogyha újjászülettem volna. És ugyanez az érzés a mai napig megvan, ez az újjászülető érzés, azért sem hagytam abba, és körülbelül 13 évvel ezelőtt szántam rá magam arra az első 5 kilométeres versenyre. Mert láttam, hogy a barátságmaraton volt akkor még itt, bent rendezték, még akkor nem volt olyan népszerűsége, illetve nem is voltak olyan sokan, mint ahogy ma, azóta már azt hiszem duplájára, háromszorosára nőtt, de akkor is nagyon sokan voltak. Viszont akkor csak a nagyon jó futók vettek részt ezen, most pedig szerencsére már többen érzik úgy, hogy egy önmaguknak szóló megmérettetésként is lehet egy ilyen barátságmaraton. És akkor ott az első, amin elindultam, azt megnyertem. Én is meglepődtem. Aztán
1: melyik évben volt
2: ez akkor? Még bőven a Covid előtt, vagy 5-6 évvel, tehát már régen, nem tudom pontosan, 2010-11-12, valahogy így. És aztán így ez minden évben motivált, hogy lesz ez a barátságmaraton, és akkor az 5000 ez mindig menjen, és akkor utána, de dobogón sikerült lennem. Tehát volt, amikor más nyerte, utána megint én, és akkor így cserélgettük egymást. Közben megismerkedtem a biciklizéssel is, igazándiból nem gyerekkorom óta tudok biciklizni, de azzal is, mint versenysport, hogy fel a bükkbe, éreztem, hogy ez is nagyon jól megy, és akkor ugye a kettőt párhuzamosan csinálom. csináltam, hogy volt, amikor egyik héten még futóversenye volt, két hét múlva meg már kerékpáros verseny. És akkor így kapcsolódtunk, hogy egyre hosszabbak lettek a távok. Még mai napig az 5000 méter az, amit szeretek, meg amire fel tudok készülni igazán, de a 10 kilométer, hogyha annyi a táv, akkor annyit. Most a Miskolc-Kassa maraton, ami volt, ugye ez volt a kérdés, ott 12,5 kilométer volt az, ami így rám esett, és akkor erre készültünk, egy 10 fős mix váltó, férfi, női tagok is vannak benne, és akkor így készülünk, volt olyan év, én 4 vagy 5 éve kapcsolódtam be ebbe a már meglévő csapatba, ők már 2-3 éve együtt futottak, csak a tagok mindig cserélődnek, ugye sérülés sajnos van, valakinek már az idejében nem fért bele, nem készült fel, vagy úgy érezte, hogy neki ez most egyáltalán nem fér bele az életébe, és akkor így mai napig is cserélődnek a tagok, de vagyunk körülbelül 5-en, akik fix. És akkor ezekhez jönnek mindig újak, szerencsére.
1: Akkor az eddigiekben ez volt a leghosszabb táv, amit egy húzamban versenyszinten lefutottál?
2: Volt hosszabb, még volt, amikor egyszer részt vettünk az Ultra Balatonon, ott 16 kilométer volt, meg a Baradla trailen is 16 kilométer volt a táv. Sőt, igen, versenyszerűen ennyit, de a télen elhagytam a kulcsomat futás közben, és mikor már leértem, akkor vettem észre, hogy nincs nálam az autókulcs, és visszafutottam, tehát tulajdonképpen az is 17 kilométer lett a 10 helyet, mert azt a távot meg kellett tenni, akkor jöttem rá, hogy megy itt a félmaraton is, de azt nem szeretném versenyszinten.
1: Egy ilyen megmérettetésre azért testileg, lelkileg is fel kell készülni, úgy gondolom. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben kiemelnél a készülésben?
2: A folyamatosság, tehát a rendszeresség. Ezt nem szabad abba hagyni. És nem is biztos, hogy a futás mindig, mert ugye a futás is sokaknak időszakos, hogyha bejön egy hidegebb idő, akkor nem mennek futni, megfáznak, torok, tehát mindenféle betegség előkerülhet. Én egész télen futok, ősszel is, tavasszal, mindegy, mert úgy gondolom, hogy így a megfelelő öltözködéssel, illetve a gyors átöltözéssel minden betegség megelőzhető, és alkalmazkodni kell a klímához. Tehát, ha hideg van, akkor nem futunk gyorsan. Az jó alapozó edzésnek, és azért érdemes megtartani, de akik tényleg nem, akkor az a teremben csoportos edzésekkel, cross edzésekkel, ugyanígy. Tehát a folyamatosság az nagyon fontos, illetve hát verseny előtt van a speciális felkészülés, akkor visszafogok táplálkozásból is, nem sokat, nem nagyon szeretek fogyókúrázni, nem is szoktam, de annyit visszafogok, hogy azt a súlyt, amivel tudom, hogy könnyű vagyok, vagy könnyebb vagyok, és gyorsabb, itt igazándiból 1,5-2 kilóról van szó az esetemben, de van, akinek több. Tehát van, aki tudja, hogy neki most 5 kilót is le kell adni ahhoz, hogy jó legyen, annak picit korábban el kell kezdenie ezt az alapozást. Hát fontos a táplálkozás, a folyadékbevitel, és amire kevesen figyelnek, a regenerálódás és a pihenés. Tehát nagyon sok alvás. Sokan túlviszik, megsérülnek, és aztán már nem is tudják se azt az eredményt hozni, ami úgy lelkileg is megterheli a versenyzőt, a sportolót, vagy akár a hobbi sportolót is, mert most magamról is így beszélhetek csak. Tehát megterhel azért lelkileg, hogy ott sérültem le, vagy előtte felkészültem hetekig mondjuk, és akkor egy sérülés meg mondjuk tönkreteszi azt, amit hetekig felépítettem.
1: És a célba érkezés érzését hogy idéznéd most fel?
2: Hú, az is érdekesen alakult. A futók szerintem ezt érzik, hogy a fejben mindig játszódik valami a versenyem, és nekem is, mint ahogy beszélgettem más futókkal is, nagyon sokáig az volt, hogy mit keresek itt, miért jöttem, nem jobb lenne otthon, hogy pihenni egy kicsit, vagy bármit, meg minek ez a verseny, inkább futnék csak úgy, hogy jól essen. És akkor utána viszont van egy ilyen átlendülés, ami így mondja, hogy na gyerünk, akkor már csak ennyi, ameddig megcsináltad, akkor már kibírod, ugye folyamatos belső motiváció megy, és akkor van olyan a célba érkezés után, vagy régebben volt olyan, hogy na soha többet, és aztán, hogy nem, ez az utolsó, és most már hál' Istennek elértem azt, hogy beérkezünk, és fú, de jó volt. Hogy valahol lehet, hogy más is átesik ezen, és nem azt érzem, hogy na soha többet, hanem azt, hogy mikor lesz a következő. Persze ezen családtagjaim is nevetnek, hogy minden évben megmondom, mert a felkészülés nehéz. Az sok lemondással jár, sok megvonással, speciális edzésekkel, és mindig azt mondom, hogy már nem akarom, ez már az utolsó, és akkor így a célba érkezés, amikor egyéni, ugye akkor még nem tudom, hogy csak az órámat látom, hogy milyen időt futottam, de még az eredményt azt majd utána, tehát ilyen nagy izgalommal várjuk azt, hogy mikor lesz kiírva, vagy a köridő például az megmondja, hogy ott rögtön felrakják az eredményeket, de van olyan, ahol egy kicsit várni kell, hogy most már az interneten meg lehet elég gyorsan nézni, nem kell órákig várni, de volt olyan, hogy fél órát vártunk, hogy egyáltalán várjunk, vagy ne várjunk. Tehát hanyadikok lettünk. De az érzés, az biztos, hogy nagyon jó. Akkor is, ha dobogón állunk, de akkor is, hogyha nem, mert mondjuk nincs korcsoport, hanem együtt futunk a 18-20-30-as években járókkal, akkor inkább az, hogy na most egy olyat futottam, amit szerettem volna.
1: És ha nem is csak a versenyekre való készülésről, hanem a sport mindennapi jelenlétéről az életedben szólunk, olyan tekintetben is, hogy ugye gimnáziumi tanárként, két gyermekes édesanyaként, azért sok helyen helytállva az időbeosztás tekintetében. Mi a te titkod, vagy az a gondolatod, amely ilyen tekintetben esetleg segítséget adhat itt a hallgatóinknak is?
2: Ezt már sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan fér bele az időmbe ennyi minden. Az elhatározás. Ki kell készíteni a cuccot, amit fel kell venni. De van egy rutinszerűség, ami, hát hogyha eleinte nehezen megy, akkor bizony ki kell rakni a futócipőt, be kell rakni, vagy a sportcipőt, vagy a csoportos edzés, vagy teljesen mindegy, hogy ki mit sportol. Elő kell készíteni, magunkkal kell vinni aznap, vagy amikor hazaérek, akkor semmi máshoz ne kezdjek, hanem tudom, hogy én megyek tovább. De ugye az a legjobb, ha nem megyünk haza, hanem onnan rögtön megyünk is edzeni. Ez nagy motiváció lehet. Megmondom őszintén, nekem már inkább az van, hogy ilyen elvonási tüneteim vannak, hogyha nem sportolok, és inkább az, hogy vissza kell fogni magam, hogy jó, kell egy pihenő nap is, meg legyen akkor most egy kicsit könnyebb, de motivációban célokat is érdemes kitűzni magunk elé. Tehát, hogy akár egy, tehát attól függ, hogy ki milyen sportot választ, de ha most a legegyszerűbbnél, a futásnál maradunk, akkor én is kezdtem, hogy mondtam, 15 perc volt, aztán 18, aztán már 20 perc, és így mindig egy picit növelni. Aztán, amikor már elértünk azt, hogy már ennyi kilométert sikerült lefutni, vagy annyit, akkor esetleg érdemes felkészülni egy versenyre, ott megnézni, hogy mennyivel tudok többet. De a sport, én hát már a koromat megmondhatom, hogy 51 éves vagyok, de úgy kelek fel, hogy nem fáj semmi. És ezt én szerintem a sportnak köszönhetem. De azt is ésszel. Tehát nem minden nap futni, nem minden nap ugyanazt csinálni, hanem a hétre beosztva, hogy akár 3-szor mondjuk futni, az még egy egészséges. Tehát minden, ami e fölött van, mindennapivá válik, unalmas lesz, nem lesz benne az az öröm. Tehát, hogyha lemegyünk futni, az legyen öröm. Én zenével szeretek futni, és akkor ez már ilyen kettős élvezetet nyújt, hogy plusz ad egy ritmust. Mert a zene az ugye a lelket is érinti, és akkor így egy olyan jó zenére, ha csak kikapcsolódni akarok, tehát lassú futás a terv, egy laza átmozgató, mert ezt is érdemes variálni, akkor egy olyan stílusú zenét teszek be, de fontos, hogy az a kedvenceink közül legyen, vagy hogy ellazítson. Ha meg gyorsabbat akarok versenyre, van versenyzeném is, igen. A családi élettel hogyan lehet összehangolni? Először, amikor gyerekek még kicsik voltak, akkor a férjemmel felváltva mentünk el, hogy egyikünk otthon maradt a gyerekkel, akkor a másik sportot hazajött, addig te maradj otthon. Tehát ezt meg tudtuk, hála jó Istennek, oldani így, a gyerekek viszont ebben nőttek fel. Tehát látták, hogy nekünk ez fontos, hogy tényleg a mindennapunk része. Azért szombaton is úgy kelek fel, hogy előtte kifőzök 3 féle fogást, és majd utána, ha kész van, utána megyek el sportolni. Természetesen már a gyerekek nagyok, de ők is mihens tudtak, már azt hiszem óvodás koruktól kezdve jártak sportolni, voltak akkoriban még egy hangyaboly nevű kis csoport, így hívták őket, mindenféle képességet fejlesztettek, én úgy tudom, hogy ez már nem létezik, viszont utána az egyik megtalálta a helyét a kosárlabdában, majd a röplabdában, a fiam pedig a kézilabdában.
1: És ugye, ahogy korábban elhangzott, csoportos órákat tartó edző vagy, milyen területeken, milyen sportágakban, vagy milyen mozgásformában támogatod a hozzád érkezőket?
2: Azt gondolom, hogy az én futásomat is támogatja a csoportos edzéseim, amit tartok, és valószínűleg ezért is kevesebb a sérülés. Én nem azt mondom, hogy én nem sérülök, főleg a hétköznapi egy félrelépés, vagy bármi, az sokkal, vagy egy olyan mozdulat lehet, hogy még károsabb is, mint mozgás közben, de azért nekem is volt olyan, amikor túlterheltem. Magam ezért mondom, hogy nem kell túlterhelni, meg nem kell minden nap futni, én is ott rontottam el. Viszont a csoportos edzéseken, amiket tartok, ezt is már, hát akkor már kimondhatom, hogy több mint 25 éve, én is folyamatosan fejlesztettem magam. Ugye aerobik volt az alap, alapedzői, amit megcsináltam, és azután a rögtön a második az a gerincedzői volt. Mert ahogy így elkezdtem tartani az órákat, hogy még jobb legyen a tartás, még többet tudjak a vendégeimnek is, és magamnak is segíteni, azt gondoltam, hogy az a legfontosabb, egy gerinctréning. Aztán a dance aerobikot is megcsináltam, akkor az régen nagyon nagy sláger volt, meg rengetegen jártak, viszont úgy nekem is alkalmazkodni kell mindig a vendégi elvárásokhoz, csak úgy így ezt egy picit hanyagoltuk, mert nem szeretnek gondolkodni az emberek, úgy nehezen megszokták az egyszerű dolgokat, egyszerű edzéseket, egyszerű edzésformákat, és ugye egy koreográfiát összerakni, az már kihívás.
1: A gyerekeknek nagyon jól megy például.
2: A gyerekeknek igen, meg a felnőtteknek is, akik ezt megszeretik, és azt mondják, hogy hú, de jó, mert a végén összeraktunk egy koreográfiát, és milyen szuper, meg zenére megcsináltuk, de kevesebb. De a másik, az erősítő edzések, amik ezután jöttek, utána már jött max tréningtől kezdve, meg a spin racing, ez volt a spinning a következő, amit megcsináltam, és mai napig tartom. Hát azok már olyanok voltak, akit bárki, nem kell különösebb tudás, vagy koncentráció, odafigyelés, hogy a spinningre, a biciklis tréningre arra bárki bekapcsolódhat. Azok az erősítő edzések, most már gerinctréninget tartok, illetve atletik powernek hívják az egyiket, abba mindenféle van, tehát erősítő, alapálló képesség, erőálló képesség fejlesztés, mozgáskoordinációs fejlesztés, az egy ilyen nagyon speciális edzés, minden órán más, ott a köredzéstől kezdve az interval tréningig, az eszközökkel, eszközök nélkül, hogy ez sem legyen uralmas, hanem hogy sok oldalon fejlesszen mindenkit, az izomzatát is, illetve hát, hogy pont ez az örökös inger meglegyen a változásra, ezek vannak benne ezeken a csoportos órákon.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, önök is, ha tehetik.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunk mai vendége Béres Tímea, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, aki csoportos órákat tartó edző is, és a korábbiakban hallhattuk azokat a területeket, hogy milyen mozgásformák keretében találkozik a hozzáérkezőkkel. Milyen korosztály, akit megszólítasz, illetve hogyha egy picit így szakmailag arról is szólnánk, hogy esetleg melyik korosztálynak mik a legelőnyösebb mozgásformák, hogyha használhatjuk ezt a szót, vagy mik azok, amelyeket esetleg a legjobban ajánlanál?
2: Na, nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert ha valaki bejön az órámra, mindegy, hogy melyikre, melyik típusúra, ott a 20 évestől kezdve a 70 éves meg fogja találni. Hát a 20-20 éves lány ugyanazon az edzésen megkapja a számára megfelelő terhelést, ugye a saját intenzitásába, és most egyáltalán nem mondtam nagyot, mert tényleg van egy vendégem, aki 70-et töltötte be, és nem hogy csak egy órán vesz részt, hanem duplázik is ráadásul. Tehát, hogy van előtte egy spinning, utána átmegyünk gerinctréningre. Hát a kettő más. Vagy éppen atletik powerre, és ő is ugyanúgy, mint én, emellett más sportokat is űz, hát ő is fut, biciklizik, tehát még bármit, de hál' Istennek még rajta kívül is vannak 60 felettiek is, de az átlag életkor az a 40-es korosztály. Én azt vettem észre, hogy a 20 éves ugye még nehezebben becsábítható, meg inkább konditerembe mennek, személyedzés, vagy éppen semmi, aztán a 30 fölött elkezdenek gondolkodni, gyerekszülés után még jobban, akkor arra érünk el ebbe a 40 éves időszakba körülbelül, amikor a gyerekek már elég nagyok ahhoz, ő is elmegy a saját edzésére, vannak szülők, akiknek a gyereke addig edzés, akkor ő maga be tud jönni órára addig is. És akkor főleg ez a 40-50-es korosztály az, ami a legaktívabb, és leginkább megtalálja ezeken az edzéseken a számára megfelelő terhelést. Mert ugye én mutatok egy dolgot, meg van egy csoportos vezetés, egy feladatok, viszont ott mindenki a saját intenzitása, meg a saját terhelhetősége szerint végzi ezeket a gyakorlatokat. De mondjuk egy spinning, azért mondok így néha spinninget, mert spin racinget, mert én még spinning edzőit végeztem, akkor még nem vált ketté, de igazándiból az edzés típusom az inkább a spin racing, meg az indoor cycling, ez a kicsit ilyen speciálisabb, csak ugye vannak, akik ezt a kettőt így külön választják, szerintem ebből is az a legjobb, ha a kettőt ötvözzük, mert mind a kettőnek megvan a jó tulajdonsága, és ez pont egy olyan edzés, amire szintén bejöhet a nagyon fiatal, ott is volt a gimnazista, fiúk, lányok is az órámon, de ugyanúgy megtalálható szintén a 60-70-50 éves korosztály is, mert mindenki a saját intenzitásában és saját terhelhetőségében tud tekerni közösen. Ugye van egy feladat, de ha azt nem tudja, akkor ül tovább. Viszont biztos, hogy megcsinálja azt az egy órás mozgást, amit lehet, hogy otthon azt mondja, hogy jó, itthon is tudok tornázni, akkor ebben nem vagyok annyira biztos, mert persze én is tudok otthon tornázni, de azért nagyon sokan, jaj, még ezt ki kell takarítani, el kell mosogatni, el kell pakolni, elvisz a családi munka, meg a kedvtelenség is talán, de ha már egy csoportos órára bementünk, akkor már ott vagyunk, csinálni kell, és még ha nehezen is megy, mert mondják a vendégeim, hogy hú, olyan fáradt voltam, semmi kedvem nem volt elindulni, de most úgy örülök, hogy eljöttem, mert feltöltöttem, újjászülettem, nagyon jó kedvem lett, most már megint tele vagyok erővel. És hogyha itt visszatérünk erre, tényleg erre a motivációra, amit kérdeztél is az elején, hogy ez is motiválhat, tehát nem csak a kis célkitűzések, hanem az, hogy ha nehéz is elindulni, de utána nagyon jó lesz. Az biztos.
1: Ez talán nem is csak a sporttal, hanem sokszor van, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor csak elindulni nehéz.
2: Igen, igen. Ugye a bicikli az egy kicsit macerásabb, ezért szoktam mindig a futást behozni, mert ott tényleg csak egy cipő, és teljesen mindegy, hogy mit veszünk még fel idézőjelbe téve, mert ha úgy végig gondolom a az egész öltözetemet, azért nem mindegy, mert megválogatom én is, hogy mit, sőt, még néha olyan a kütyüktől kezdve, ugye, ami a futást még jobban így mérni, az órák, a speciális órák, minden lehet, baseball sapka, ugye kesztyű, télen ez is, sál, sapka, minden, ami kell hozzá, de hogyha úgy van, akkor tulajdonképpen mindegy, csak a cipő legyen jó. Tehát az az egy, amihez a futásnál ragaszkodni kell, a cipő. Itt egy biciklit összerakni, hogy váltóruha, meg minden, az már egy kicsit tényleg oda kell az elszántság és az időjárástól függően.
1: És hogyha beszélhetünk egy picit részletesebben a gerinc tréningről, a gerinc edzésről, hiszen azért sokan ülőmunkát végzünk, hallhatjuk sokszor, hogy azért sokan kevés mozgással töltik a mindennapokat. Mik azok az alapok még, amelyek így bármelyik mozgásforma elindulásánál fontosak lehetnek, de egy picit, ha koncentrálhatunk még először itt a gerinc tréningre, amit talán, de lehet, hogy nem fogsz örülni így ennek a kérdésnek vagy gondolatnak itt az előző válaszod után, de amit talán otthon is el lehet végezni, igen, hogyha valakinek nincs meg a lehetőség elindulni bármilyen oknál fogva.
2: Ha nincs lehetőség elindulni, az a legjobb, már internet van. Beüti ezt, hogy gerinc tréning, és akkor ott is vannak olyan gerinc edzők, akiket tudnék ajánlani akár most is, hogy én is meg szoktam nézni az ő edzéseiket, mert ugye fontos ez, hogy én magamat is fejlesztem, új ötletek legyenek. Természetesen egy csoportos edzésnél én dinamikus gerinc tréninget tartok, tehát nem azt a tipikusan gyógytorna, lassú mozgásformát, helyesebben szólva van egy olyan csoport, akikhez kijárok, őket hozzájuk igazítom. Tehát ott tudom, hogy még az igények, ők szokták mondani, hogy legyen már gerinc, nekik is ilyen változatos edzést tartok, hogy gerinc tréning legyen már, akkor azt tudom, hogy ők is ülőmunkát végeznek, egész nap bent vannak, és akkor délután nekik egy olyan speciálisat tartunk, ami a hátizmokat nagyon jól megmozgatja, de ez nem csak abból áll, hogy hátizmozunk, hanem ugye az egész törzsnek, meg az egész testizomzat, tehát itt a harmóniára törekedni kell, tehát itt a farizmok, a combizmok erőssége, a megfelelő nem csak erősítése, hanem nyújtása közben. Ez nálam a gerinc tréningen, ez egy nagyon komplexül összerakott gyakorlat, sor, de nem mindig ugyanaz van, tehát itt sincs egy ilyen, hogy mindig ugyanaz lenne, és akkor ezt meg tudnánk mondjuk jegyezni, hanem inkább még a tánchoz is hasonlít. Mert ha belegondolunk, azért a tánc az egy elég intenzív gerinc tréning, hiszen olyan mozdulatok vannak benne, és nagyon sokszor összekombinálom zenére, és ez ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés, közben vannak azok a gyakorlatok, amik a hátizomzatra mennek, de a törzsizomzatára is, és közben nyújtások, hajlítások, tehát mindenféle ilyen többféle mozgás formát ötvöz, amit így most nem is akarok felsorolni, hogy mindent, mert nagyon sok edzésforma van, amiben ez megtalálhatóak ugyanazok.
1: Ha mindet nem is soroljuk fel, néhány olyan mozdulatot, amit itt a szavak által is át tudsz adni, azt megkérhetlek, hogy oszd meg velünk.
2: Például ugye, ha ugye nagyon sokat vagyunk állva, ez itt. Itt ebbe is belekapcsolunk mozgás koordinációs gyakorlatokat, ami az egyensúlyt fejleszti. Ha már egy lábra állunk, és ott is végzünk gyakorlatokat, akkor az a test egyensúlynak a megtartása az egész testet munkára ösztönzi. Tehát itt a törzsizmokat, hasizmokat, hátizmokat, farizmokat, tehát természetesen a lábnak az emelése, az is farizom, illetve alulról indított hátizomerősítő gyakorlat, akkor a nem durva és főleg inkább hátra való kitörések, gugolások, amik nagyon hasznosak, főleg farcomb, és akkor ebben a kicsit gugoló helyzetben, de egyenes előre döntött tartásban, egyenes háttal is lehet már állva is olyan hátizom gyakorlatokat, oldalra emelve a kart, közelítve a lapockákat, de van, amikor labdát fogunk a kezünkbe, és akkor ilyen softballal színesítjük az órát, az meg rá is kényszerít arra, vagy egy bot, amit szintén használunk, rákényszerít a helyes tartásra, de aki otthon marad, az is ülve is meg lehet, vagy fekve talajon. Hát természetesen itt a túllendítések, a túl magasra emelések ne menjenek. Tehát a fitball is egy tökéletes eszköz erre. De hát én azt tudom javasolni, hogy csak szakemberrel a legjobb, illetve hogyha tényleg a YouTube-on vannak olyan edzők, vagy edzésformák, amiket lehet ezzel gyakorolni esetleg. Vagy aki nem itt kezdi, hanem valahol el szeretné kezdeni, mindig a számára megfelelő edzésformát kell választani. Tehát egy pilates is jó, akkor egy egyszerűbb body toning, egy body art, tehát sokféle mozgás van, ahonnan valaki elindulhat. Hát a gerinc tréning az igen egy kicsit komplexebb, meg nálam egy összetettebb edzésforma.
1: Kapcsoljuk be a beszélgetést, vagy ugye azt a területet, amellyel a mindennapokban a fiatalokkal találkozol, még akár itt a mozgás mellett is, ugye a művészet. Ugye itt a rajz, a festészet, a művészet történet, ami itt a te szakterületedet jelenti, hogyan hoznád összhangba, vagy hogyan látod esetleg az egymásra hatását a művészetnek és a mozgásnak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert az egyetemen a szakdolgozatomat pont abból írtam, ezt nem is beszéltük meg előre ráadásul, ami ezzel kapcsolatos. És volt a század elején a gödöllői művésztelep. Ők, megmondom őszintén, maga a munkásságuk, tehát az alkotásaik, nem mondhattam, hogy a kedvenceim, de az életvitelük, viszont meg az, hogy ők is a mozgást, a táncot, sőt a síelést is bekapcsolták már a mindennapjaikba, az már ott megjelent. Meg az, hogy Magyarországon szinte először használtak sílecet, amit egy külföldi finn barátuktól, a Zaskari Gallen Fillalától szereztek meg, és itt ezekkel jártak. A mozgásban pedig nekem úgy kapcsolódik be, hogy tehát a kreativitás, tehát ahogy egy alkotáshoz is szükséges kreatívnak lenni, ugyanúgy egy edzésnek, mert akkor azt is mondhatom, hogy ha egy edző nem kreatív, és nem ad mindig mást, valami újat, meg nem fejleszti magát, meg nem tud ezekkel akár zenékkel, vagy a csoporttal együtt mozogni, meg fel kell mérni azt, hogy milyen a társaság, és ahhoz kell mindig alkalmazkodni, tehát improvizálni is tudni kell minden órán. Tehát ehhez kell kreativitás, mert akiben nincs, akkor tényleg elég bekapcsolni egy YouTube csatornát, és minden nap azt megnézni, mert az úgyis ugyanazt fogja adni, oda nem kell különösebb tudás. De aki edző, én legalábbis így azt tartottam mindig is érdekesnek, vagy jónak, vagy amiből tanulni tudtam, aki kreatív. És van is olyan több művészettel foglalkozó, vagy akár rajztanár, végzettségűn ismerő, sőn barátnőm is, akik szintén elvégezték az edzőit utána, mert hogy egy bizonyos fajta kreativitást itt ki lehet élni napi szinten. Mindig újat alkotni, és az alkotás, az rögtön lejön, tehát rögtön visszajön a vendégekről, hogyha örömmel távoznak az óráról, tetszett nekik, tehát érzik ezt, meg már igényük van rá. Hát aki nem fogékony az újításra, meg a másra, az ne jöjjön. Hát az maradjon ilyen egyszerűbb óra típusoknál, de aki úgy vágyik a kreativitásra, meg ő önmaga is az, akkor ezt be fogja fogadni.
1: Talán rövidebb távokat azért sokan megteszünk itt, ha nem is a mindennap, de azért akár nyáron, vagy ugye itt a tavasztól őszig terjedő időszakban, de van, aki természetesen télen is használja a kerékpárt. Egy hosszabb kerékpározásra hogyan érdemes készülni?
2: Szerintem főleg itt, hogy a bükkben lakunk, a váltóöltözetet én fontosnak tartom. Ez is emberfüggő, mert aki rendszeresen jön, megy, az felmegy, leteker egy távot, és akkor visszajön. Az országút is, bicikli is más, mint mondjuk egy mountain bike. De ha valaki csak úgy gondolja, hogy na most szívesen tekerne, egyet elmenne valahova, az időjárás kell megnézni, és az szerint berakni esetleg váltóöltözetet, mert megizzadhatunk. Legyen egy olyan, ami száraz, lecserélhető, főleg egy kicsit magasabb helyekre megy, ott az idő hőmérsékletérzet is lehet, hogy valahol kevesebb, illetve ha gurulunk vissza, akkor fázhatunk. Tehát ahol még feltekertünk, megizzadunk, lefelé jövet lehet esély a megfázásra, ezért fontos átöltözni. A biciklit mindenféleképpen nézzük meg, hogy milyen állapotban van, kerekeket fújjuk fel előtte. A csomagot, aki hátizsákot visz, ugye az hátizsákba pakol, de nem izzad a hátunkra, hogyha veszünk csomagtartót, illetve arra egy ilyen speciális kis táskát, az ugye nem egy alkalomra szól, hanem többször, azt érdemes jól oda rögzíteni, illetve víz, kulacs mindenféleképpen legyen nálunk. valami kis műzli is esetleg, hogyha valaki megéhezik. Tehát itt mindenkinek kell nézni, meg tudnia azt az igényét, de inkább legyen plusz kesztyű, nélkül se induljon el senki útra, mármint biciklis kesztyű nélkül, és bukós isak nélkül főleg ne.
1: Esetleg egy kis fizikai rákészülés, egy kis bemelegítést érdemes ilyenkor is tenni?
2: Érdemes tenni, de ezt nem szokták általában. Tehát itt most egy téli felkészülésnél, hogy a csoportos edzésekre visszatérve a spin racing az nagyon jó. Most mentünk például egy közös utat, meg többször is szoktam tervezni. Volt, aki most kapcsolódott a spinninges csapatomból be először, hogy na, akkor kimerészkedjen velünk a természetbe, és meg volt lepődve, hogy milyen jól bírja, és hogy milyen ügyes volt, és hogy mennyivel másabb kint tekerni, mint mondjuk csak bent, meg így csapatba. De érdemes előtte egy kicsit bemelegíteni, azzal már, hogyha egy kicsit lassabban kezdjük a tekerést, tehát amíg elérjük mondjuk itt az emelkedőt a belvárostól, itt hátul az Andor utcán elmenve is már van egy olyan jó kis emelkedő, ami nem látszik, de érződik. Aki szokott arra járni a kerékpárral, az valószínűleg érezte már, és akkor ugye egy erősebb bemelegítés az már csak Lilafüred előtt a Csanyiknál kezdődik.
1: Itt mostani beszélgetésünk végén, ha esetleg azzal kapcsolatban megosztanál velünk néhány gondolatot, hogy mindezekben a tevékenységekben a hit milyen erőt ad neked?
2: Hit nélkül ugye nem lehet szinte semmit sem csinálni az életben. A sporthoz is kell, tehát hinnem kell, tehát Istenben is, hogy megfelelő segítséget nyújt ahhoz, hogy felkészüljek, meg hát lehet, hogy furad, én úgy imádkozni szoktam futás közben, ez mert az is, hogy Istenem segíts meg, hogy beérjek a célba, hogy ne legyen semmi gond, hogy kibírjam. Tehát ez a hit az úgy végigkísér akár a sportban és utána is, ugye hála jó Istennek, hogy ezt így kimondjuk sokszor, hogy meg köszönöm Istenem, hogy mondjuk sikerült ezt a távot lefutnom versenyen, így sikerült, úgy sikerült, tehát hogy ezek így fontos, hogy benne legyenek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, ebben az órában is beszélgethettünk mindezekről a területekről, és hasznos gondolatokat osztottál meg velünk itt a sporttal kapcsolatban is, és a személyes életedbe is bepillantást engedtél. Köszönöm, Tímea.
2: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Műsorunk vendége Béres Tímea edző volt, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Itt az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Legyen szép napjuk, viszonthallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén augusztus 14-e és 23-a között rendezik meg a 35. Zempléni Fesztivált. A programokról hallják Hollerun Gábor fesztiváligazgatót.
2: A fesztivált most már jó ideje gyakorlatilag egyfajta műfaji sokszínűség mentén igyekszünk létrehozni. Az a tapasztalatunk, hogy leginkább az a vonzó a közönség számára, meg egyébként a helyiek számára is, hogyha a legkülönbözőbb stílusok, legkülönbözőbb műfajok, legkülönbözőbb típusú rendezvények vannak jelen a fesztiválon, és mindenki kedve számára kiválasztja azt, ami leginkább érdekli. A nagyon lelkes törzs közönségünknek, amely hála Istennek igen szép, van, aki két-három műsort is egy nap megnéz, vagy két-három különböző helyszínre elmegy, amit esetleg még nem ismert. Úgyhogy gyakorlatilag azért a mellőzmusunk egyértelműen egy nagyon széles választék, ami egyaránt jelent műfai, adott esetben bármilyen korosztály megszólítását igyekszik ezekkel a programokkal a közönséget szolgálni. Idén egy görsvény zongoraverseny lesz, a nyitó hangversenyen, ami Szűcs Apor játszik, és utána pedig hozzák Újvilág szimfónia. Ezzel a hangversenyen igyekszünk az amerikai függetlenségi nyilatkozat előtt tisztelegni. Ugyan halkan mondom, hogy a Dvořák szimfóniának semmi köze nincs azért az Újvilághoz, de teljesen mindegy, lényeg az, hogy a közönség jól szórakozik. Sajnos erre a koncertre már nem nagyon van jegy, de ha jó idő lesz, akkor még néhányat fel tudunk majd szabadítani azért az utolsó napon, vagy legkésőbb a hangverseny megelőző napon már, akkor tudjuk, hogy milyen idő lesz. Sátori új helyen egy Mozart opera est lesz, Miklós Erika növendékeinek előadásában. Ha végigvesszük ugye a városokat, Tokajban egy rendkívül izgalmas új produkció, illetve az Aranyosas Rendezvényközpont ezzel a hangversennyel nyílik, amivel a debreceni Kodály Kórusz kedveskedik, csak ugye egy jazz trióval kiegészítve, és egy fantasztikus hangulatú, klasszikus zenét egészen új megvilágításban tevő produkcióval. Szerencsén pedig egy fúziós koncert lesz, ami hát egy újdonság a mi részünkről, ami hát ugye azt jelenti, hogy a könnyű zene és a komoly zene és stílusok kavalkádja, megjelennek híres komoly zenei részletek, aztán ezek hirtelen átalakulnak, tehát ez is egy játék, amely hát ma már nagyon divatos, ugye a mindenfajta fusion zene, bizonyos szempontból a debreceni énekarnak a koncertjére is ugyanezt lehet mondani. Ott ennyit magam felé hajolva, hogy a Budapesti Akadémiai Kórusztársasággal a rendezvény vége felé, 21-én pedig egy Rossini kismisét adunk elő, ami egy fantasztikus, leginkább opera jellegű darab, és de nagyon hatásos, és a Munkás Szent József templom pedig egy remek helyszín. Nagy a kínálata a kisebb rendezvényekből is. Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, összesen 50 ilyen rendezvényünk van, amelynek azért jó a fele, csupa ilyen kis településeken zajlik, és ezeken a településeken igyekeztünk mindig olyan programot csinálni, amely mondjuk a templomhoz, vagy a közösségházához, vagy akár bármilyen szabadtéri rendezvény helyszínhez alkalmazkodik. Ezeket nagyon szereti a közönség, annál is inkább, mert hát egyfajta misszióként mi ugye ezeket a rendezvényeket ingyenesen bocsátjuk a közönség számára, éppen azért, hogy minél több ember eljöhessen, olyanok is, akik számára adott esetben 3-4-5 ezer forintos költség is sok lenne. Itt kimondottan az a célunk, hogy a régió településeiben, olyan helyeken is, ahol adott esetben nincs kulturális intézmény is, hát azért ilyen sok van, azért a kisebb települések között, hogy ezeken a helyszíneken egy élvezetes hangverseny legyen, és egyébként ez nagyon népszerű, hála Istennek, az ide látogató közösség részéről is, mert szeretnek helyszíneket megismerni, és egyébként hát az a szeretet, amivel fogadják nem csak a közreműködőket, hanem a vendégeket is, a település lakói, ez igazán egy különleges értéke és élménye mindenki számára.
1: A fesztivál ideje alatt ezúttal is jazz zenével várja a közönséget a Sárospataki Borterasz.
2: Mivel én sem vagyok azért a jazznek a legnagyobb szakembere, ezért vendéget hívunk, aki igazán ért ehhez a dologhoz, és ő segít nekünk benne. De hát itt ugye mindig vannak ajánlkozók is értelemszerűen. Van olyan, hogy a MIPÁS jazz produkciókból kiválasztott legjobbakból hívunk meg, de hát a legkülönbözőbb stílus van jelen, minden este valamilyen jazz vagy jazzhez közel álló produkciót hallunk, és hát eközben az emberek igen jól érzik magukat. Azt gondolom, hogy a Borteraszon a tokai borok élvezetével. A zárókoncert hagyományosan a Liszt Ferenc Kamarazenekarhoz kapcsolódik, és nagyon örülünk, hogy ők ezt az időpontot minden esetben szabadon tartják, sőt, ők nem csak egy hangversenyt adnak nekünk, csinálnak egy gyerekprogramot is.

0: amit nagyon nagy izgalommal várunk, és nagyon örülünk, hogy egy ilyen programnak is helyet tudunk adni sok más gyermekprogram mellett. És hát megint saját magam felé fordulva, hadd ajánljam a közönség számára a minden évben gyakorlatilag a fesztivál végi megszokott, megérthető zenét, ami ezúttal éppen technikai okok miatt, meg a liszték délelőtti programja miatt egy nappal korábban, tehát nem 23-án, 22-én lesz a megérthető zene, ami szintén nagyon sok ember várja, és pláne, hogy Beethoven 5. szimfóniát játsszuk, várjuk szeretettel a közönséget erre a produkcióra is. Bárki kedvet kapott, ne féljen, bátran jöjjön, és persze nyugodtan nézze meg a zemplénfesztivál.hu honlapot, ahol minden programot megtalál.
1: Idén augusztus 14-e és 23-a között rendezik meg a 35. Zempléni Fesztivált. A programokról hallották Hollerung Gábor fesztiváligazgatót.
2: Reklámot hallottak. 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm Önöket, a déli krónikát Huszár Katától hallják. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A kormány gyors jelentésében közölte, hogy a Tolna vármegyei Paks Dunakömlődön és a borsodabói Zempén vármegyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések történtek. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy a hőség okozta szárazság miatt számos helyen tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdöttek a tűzoltók Bács-Kiskun, borsodabói Zempén, Fejér és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Enyhül majd a hőség, szombaton már másodfokúra csökken a hőségriasztás szintje. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Duna vízszintje már 11 cm-t emelkedett vasárnap óta Pakson, az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön. A kormányfő megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A magyarországi szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmazott meg ajánlásokat a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet. Az átfogó szakpolitikai javaslatcsomag célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, az engedélyezés és telepítés szabályainak hosszú távú kiszámítását. A javaslatok között szerepel a természetvédelmi védőtávolságok meghatározása, egységes madár és denevér felmérési protokollok kidolgozása, a megalapozott döntéshez szükséges még hiányzó feladatok és kutatási eredmények pótlása, a helyi szereplők tőkebevonása és szélenergiafejlesztésekre szabott energiaközösségek létrehozásának ösztönzése. A fenntartható bővítés feltétele, hogy a szélerőművek telepítési helyeit tudományos alapokon az ökológiai szempontok hangsúlyos figyelembevételével jelöljék ki, írták. A szervezetek a javaslat csomagot benyújtották a gazdasági és energetikai, valamint az élő környezetért felelős minisztériumnak. A víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása miatt rendkívül hiányzik a talajból, emiatt forrósodik föl ennyire a levegő napközben, és emiatt száradnak el a szántókon a kapás növények. A forróság pénteken ugyan mérséklődik, de csapadék csak kevés érkezik, a jövő hét pedig ismét száraz időt ígér, közölte a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, múlt hét közepétől csak vasárnap és hétfőn fordultak elő néha záporok, zivatarok Magyarországon, Magyarországon, 5-10 mm-t meghaladó csapadék azonban csak kevés helyen esett. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az Alföld nagyobb részén még az 5 mm-t sem ért el, így az átlaghoz képest hatalmas a hiány. A május óta lehullott mennyiségben pedig Magyarország túlnyomó részén 70-140 mm közötti az elmaradás a sok éves átlaghoz képest. A talajban már alig van nedvesség, az ország döntő részén kritikusan száraz a föld, amelyben a 25%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom. Jelezték, hogy a napraforgó kényszerérésben van, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, itt is megkezdődött a kényszerérés, többfelé a növényszáradás. Miskolc térségében teljes érésben vannak az állományok, ezen a területen vannak még zöld táblák és szép csövek, bár a talaj itt is csontszáraz. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van, amely az elmúlt 10 napban tovább romlott. Mivel számottevő csapadékra az előttünk álló 8-10 napban sincs kilátás, az aszály tovább fokozódik majd, hangsúlyozták. Az aszály és a hőség miatt takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek. A Debreceni Egyetem 6-8 ezer fajt őrző botanikus kertjében is kihívást jelent a növények gondozása, de Takács Attila igazgató szerint ez nem új keletű probléma. A hosszú ideje tapasztalható szárazság már a mélyen gyökerező öregfákat is veszélyezteti. A kertben egyébként mindig fenntartható módon gondoskodnak a növények locsolásáról, csak kisebb területen, például vízigényes védett állománynál pótolják a hiányzó nedvességet. Takács Attilát hallják.
4: Mi is érezzük ennek a negatív hatásait, de ez krónikus, tehát nem csak ezekben a napokban kell a problémával foglalkoznunk, hanem távlatosan kell gondolkodni. Igyekszünk a Debrecen Egyetem botanikus kertjét úgy fönntartani, hogy mérsékelt vízfelhasználást végezzünk. A kertnek a kiterjedéséhez és a gyűjtemény méretéhez képest aránylag visszafogott a vízhasználásunk. A kertnek nagyjából az egyharmada, ami egy esőztető öntözőrendszerrel ki van építve, ezt a legszárazabb, legmelegebb időszakokban heti egy alkalommal szoktuk csak bekapcsolni. Ezt is leginkább csak azért, hogy a légköri aszályt valamennyire tompítsuk, vagy a fásszárú növényeknek a lombvesztését, lombszáradását megelőzzük. A mostani korlátozásokkal még ezt a gyakorlatot is felfüggesztjük a legkritikusabb időszakban. Ezen kívül évelő ágyásokban van víztakarékos csepegtető öntözőrendszer, aztán a védett növények gyűjteménye, aminek a fenntartására hatósági kötelezettségünk van, tehát annak a vízigényét mindenképpen kell, hogy biztosítsuk. És a pálmaház, ahol trópusi esőerdei növényeket tartunk, ha nem kapná meg a vízadagját, akkor ott nagyon rövid időn belül pótolhatatlan veszteségekkel néznénk szembe. Nagyon változatosak ökológiai szempontból a növények, amiket fenntartunk. Akiket ezek közül kifejezetten kritikusan érintenek, ezek a száraz, meleg periódusok, a nyitva termőknek egy része, tehát lúcfenyőtől, ezüstfenyőtől és társaitól, sőt a kocsányos tölgy, lassan sajnos el kell búcsúznunk.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Vas Albert Hagyaték. Egyszerű bevezetés egy különös könyvhöz. Cserkész gyerekkoromban 1921 nyarán megmart a kurta kígyó. Háromszor is velém fecskendezte a mérgét, mert nem tudtam kikecmeregni a tüskés kökénybokorból, ahová ügyetlenül aláfittyentem a meredek vízmosás pereméről. Mikor a fiúk végül is kihúztak onnan, úgy fájt már a lábam, hogy azt hittem vége a világnak. Kékült is gyorsan. Sztána felett táboroztunk a lügetes szélén, Galataszeg csücskében. Mire nagy kínlódással fölvittek a fiúk a meredek hegyoldalból a tisztásra, ahol a sátraink állottak ügyes félkörben, a kövekkel megjelölt tábortűzhelye körül, már emlékezetem is elmaradt valahol, mert csak arra emlékszem vissza, hogy tűz égette a lábamat, torkomat félelem szorította, és nagy messzeségben feltűnt cserkészvezetőnk megdöbbent arca. Hogy mi történt ezután, azt csak másoktól tudtam meg rendre. Először is elvittek hevenyészet hordágyon Sztánára Kós Károlyhoz, aki a házán dolgozott volt éppen akkor. Orvoshoz kell vigyük, de gyorsan, mondta a cserkészvezetőnk, de Kós Károly rám nézett, s megrázta a fejét. Arra már nincs idő, mondotta, s oda kiáltott a szolgalegényéhez. Nyerdgeld meg a hollót, de gyorsan ám. Aztán felköteztek engem a kis hegyi lóra, és már vittek is kantáram vezet valovat, nem le a völgybe, ahogy illett volna, hanem neki a hegynek. Fekete hegynek nevezik a sztánaiak a hegyet, ahová vittek. Alig, hanem azért, mert szénégetők lakoztak odafönt. Egy Boldizsár nevezetű vénemberhez vittek, aki csodatevőnek nevezett volt a nép. Hosszú lehetett az út odaföl, de nincs emlékezésem erről. Mindössze arra emlékszem, de az is lehet, hogy úgy tűnik, mintha emlékeznék erre, mert annyiszor hallottam mások szájából, hogy egy öreg ember fölém hajolt és megkérdezte: mit tudsz Istenről, gyerek? Én meg kinyögtem nehezen mozduló nyelvvel: ő teremti a világot. Színigazat mondtál, s ehhez tartsd magad, felelte az ismeretlen szakállas vénember, és megtoldotta egy második kérdéssel: ha Istennel lennél, teremtenél-e mérget? Azt mondják, akik ott voltak, hogy erre csak megráztam a fejemet, mert beszélni már nem tudtam többé. Kék voltam, mint az érett szilva, és a szemem is lezárult. De úgy rémlik még ma is, mintha roppant messzeségből hallottam volna az öregember hangját, ahogy mondta. Az Úr se teremtett ilyesmit, de az emberek buták, és nem hiszik el, amikor mondom. Na, amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma felötted, aztán Isten gyermeke vagy. Teszünk egy kis ciberét a marások helyére, hadd menjen ki belőlük a hőség, és rendben leszel, mielőtt hármat szól a fürj. Hogy szólott-e hármat vagy sem, azt nem tudhatom, de amikor fölnyitottam a szememet, ott feküdtem egy csergepokrócon bükkerdő mélyén, szén égetők félfedele alatt, s a bükkök lombja közül úgy csillogott alá az égbolt friss kékje, mintha angyalok sikálták volna fényesre. Így valahogy történt. Egy ideig még beszéltünk erről odahaza is, a kolozsvári református kollégium diákszobáiban is, aztán rendre megfeledkeztünk róla, én is, mások is. Annyi minden történt körülöttünk akkoriban. Telt az idő, eljött az érettségi ideje, és első próbálkozásomkor bizony elbuktatott a román vizsgabiztos, akit a magyar iskolák felé állított a románok kormánya, mert arra a kérdésre, hogy kik az idegenek az országban, mindent felsoroltam, még az arabokat is, csak a magyarokat nem. Amikor a vizsgabiztos rám mordult, hát a magyarok, azt feleltem, hogy még az én dédapám dédapjának a dédapja is ott született Erdélyben, s bizony még az ő dédapja dédapjának a dédapja is. Így aztán elbuktatott földrajzból és történelemből. 45-ünk közül mindössze 4 ment át. Egy évre rá, 1926-ban 2 hízott disznó segítségével mégiscsak leérettségiztem. A hízókat szekéren szállítatta be apám Kolozsvárra a vizsgabiztos házához, és amikor végre kezemben volt a román bakkalaureátus becsétes írása, és indulhattam haza, illendőségből felkerestem még a Monostori út egyik szép régi házában lakozó nagynénémet, Bornemissza Elemérnét, hogy elmondjam neki győzelmemet a románok fölött. Mikor beléptem az ebédlőn keresztül a nappaliba, ott találtam nála Kuncaladárt, Reményik Sándort és Kós Károlyt. A két előbbit ismertem már, hiszen ők faragtak írót belőlem, de Kós Károlyra nem emlékeztem vissza. Amikor nagynéném bemutatott neki, Károly bácsi rám emelte nagy csontos mutatóját. Hát te vagy a sze, akit az a vén csodatevő ott fenn a hegyen kigyógyított a kígyómarázsból. Olvastam verseidet az Ellenzékben is, meg a Pásztortűzben is, nem rosszak. Aztán nagy hangon, ízesen kiszínezve, Kós Károlyosan elmondta a többieknek is mindazt, amiről én magam is csak ködösen tudtam valamit, hogy miképpen vittek fel annak idején a hollóhátára kötözve félholtan csodatévi Boldizsár konyhójához. Mikor aztán a történet végén Kuncaladára maga szelíd józanságával érdekes babonának nevezte a csodatévi emberekről szóló regéket, Kós Károly bátyák neki mérgelődve szökött talpra, s föl alájárva a perzsa szőnyegeken mindkét kezével hadonászva kioktatta az emberi lét nagy valóságairól elszakadt szerencsétlen városiakat, Kuncaladárt és a szegény szótalan Reményik Sándort, kiknek lelke hozzánőtt már az aszfalthoz, és emiatt nem voltak képesek fölfogni többé azokat az Isten és ember közösségéből fakadó titkos erőforrásokat, amelyek ma már csak a hegyi emberek hagyatéka odafent a ködös gerinceken. Úgy neki melegedtek a vitának, hogy róla meg is feledkeztek, és észre sem vették, amikor nagynénémtől elbocsúzva kiosontam az ajtón, hogy még idejében elkapjam a Szamosújvárnak induló vonatot, ahol kocsi várt rám, hogy hazavigyen. Ennek a vitának az emléke azonban mélyen megmaradt bennem, akárcsak a kovasz szőrében a bojtorján. Még annak a nyárnak a vége felé, mielőtt nekiindultam volna az egyetemi életnek, hátizsákkal a hátamon fölkerestem a kalotaszegi hegyeket. Források mellett erdők tisztásain töltöttem az éjszakákat könnyű ponyva alatt. Birkapásztorok, fadöntők, szénégetők tüzénél üldögélve hallgattam a hegyi emberek lassú beszédét, míg végül is megleltem öreg Boldizsárt, a csodatevőt, szénégető kemencé mellett. Megmondtam, hogy ki vagyok, de nem emlékezett rám. A cserkészekre sem emlékezett, de Kós Károlyra igen. Derék ember, ő kell, mert mondta bólogatva, derék ember. Mikor aztán előjöttem azzal, hogy azért vagyok itt, mert ő mentette meg az életemet, csak rám bámult kis kék szemeivel a bozontos szemöldökök alól. Én, úrfi, magamtól nem vagyok jó semmire. Vén iskolázatlan szénégető vagyok, semmi egyéb. Mindössze eszköz az Úr kezében, mint enyémben az a balta, ott vagy ez a fakanál. Én nem mentettem meg soha senkit semmitől, az Úr végezte azt. Ő tartotta meg magát is, ha igaz, amit mond. Én csak egyike vagyok azoknak, akik őrzik még mindig a szent hagyatékot, amit őseink hagytak volt ránk, sok száz esztendeje annak régi időkből, amikor még az Úr nemzete voltunk. Őrizzük, egyre csak őrizzük az Úr védelméhez visszavezető kicsinyke ösvény titkát, amely olyan ma már ebben a nagy megbojdult világban, mint elmohásodott vadcsapás havas erdő sűrűjében, amit már csak a lélek láthat meg, nem a szem. Mert egyszer, még elébb vagy utóbb, de minden bizonnyal eljön az az idő, amikor fölébred a völgyek magyarjaiban a lélek, és keresni fogják az igaz utat, mely pusztulásból győzelembe, nyomorúságból az Úr gazdag dicsőségébe vezet vissza, ahonnan valamikor nagyon régen, magunk gyarlósága folytán hibás útra tértünk. Ültünk a hanvadó tűz mellett a sötét bükördő mély csöndjében, s az öreg beszélt halk dörmögő hangon azokról, akik a hegyekben élnek, itt meg amott, s őrzik a nyomot, mely Istenhez vezet, s amely nyom egyszer majd még úttán szélesedve kivezeti a magára is Istenére lelt magyar nemzetet a sötétség nyomorúságából a feltámadás fényességébe. Nem is tudom, mikor aludtam el, elheverve ott a hanvadó tűz mellett. Hűvös reggel volt már, mikor felébredtem. Fehér köd ült a kemencék tisztásán, s a bükkök koronája is elveszett fölöttem a ködben. Magamban voltam. A tűzhelyén szürke, hideg hamu. Kesernyi szaga megtöltötte a levegőt. Délig ott lézengtem a kemencék körül, remélve, hogy előbb-utóbb visszatér az öreg, s előbúvik valahonnan a fák közül. De nem jött elő, pedig olykor, mintha a hátamban éreztem volna a szemét. Dél eltertével aztán nem vártam tovább. Mennem kellett vissza az emberek közé. Mielőtt beléptem volna a fák közé, a tisztás végéből még visszanéztem. Semmi sem mozdult. Pedig éreztem újra, hogy valakinek rajtam volt a szeme. Öreg boldizsár szeme lett volna valahonnan a sötét fák közül. Vagy Isten szeme? Mentem, mert mennem kellett, de ahogy mentem, valamit vittem magammal. Valamit, ami rátelepedett a lelkemre azon az éjszakán ott a bükkerdő közepén, a kicsi tűz mellett, ahogy öreg boldizsár reszelősvén hangját hallgattam a csönd búrája alatt. Lelkemre telepedett mindaz, amit az a hang mondott, és nem tudtam többé szabadulni tőle. Attól kezdve barangolással töltöttem minden nyaramat. Jártam a hegyeket erdészerte, üldögéltem éjszakákon keresztül pásztorok tüze mellett, szénigetők kunyhója előtt, hegygerincek legelőjén, bozontos, sötét sziklakatlanok mélyén, szívtam magamba magányos hegyi emberek lassú, gonddal ejtett szavát. Régi magyar városok poros könyvtáraiban kutattam, foszladozó, nehezen olvasható följegyzések között, és gyűjtögettem a magyar lélek Isten tudatának ritka mézét. Nem mint szorgalmas méhecske, ki ellepi a kertek virágait, hanem mint konok, szívós, erdei dongó, ki nagy utat tesz meg egyik rejtett katlan ritka virágától a másikig, s amit így gyűjtöget, nem édességet keresők gyors örömét szolgálja, hanem egy távoli jövendő, rég várt reménységét. Így gyűlt össze ennek a könyvnek az anyaga hosszú esztendők során. Lázba szedtem időrend szerint, s amikor a jelenbe érve megszakadt a lánc, bujdosáson messzi földjéről is tartottam a titkos kapcsolatokat, s gyűjtöttem tovább a nagy sötétség mélyéből a kicsike lángok fényét, ahogy lehetett. Mert tudva lévő, hogy szenvedés csiszolja fényesre a lelket, s az Úrhoz vezető utat tövis szegélyezi. Biztos vagyok abban, hogy az Erdély jelenkor sokkal gazdagabb az isteni csodákban, mint amit nekem ezekből összegyűjtenem sikerült a távolságon át. És biztos vagyok abban is, hogy az öreg Boldizsár által annak idején elmohásodott vadcsapásnak nevezett nyom ma már ösvénnyé szélesedett ott az erdélyi hegyek között, melyen egyre több és több magyar haladt fölfelé, egy megtalált jövendő felé. Akit annyira megmételyezett ez a világ, hogy tudni se akar már Istenről, az ne is vegye kezébe ezt a könyvet. De akiben még pislákol egy kicsike reménység, egy csipetnyi vágyózás valami jobb és szebb után, valami, amiben hinni lehet még. Aki nem tud belenyugodni abba, hogy a gyűlölet mindennél hatalmasabb ezen a földön, és a magyar nemzet jövendőit immár elnyelte véglegesen a gonoszság özönvize. Akinek a lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembeforduljon ezzel az özönvízzel, és oda kiáltsa az árnak, megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél. Ezt a földet, s ennek a földnek a népét az Úr ereje őrzi. Az jöjjön velem, és ismerje meg az igaz valóságot, ami szabaddá teszi azokat, akik élnek vele, s kimenti őket a poklok mélységéből is. Első fejezet. Felsőmaros mentén, magosan Gödemester háza fölött a hegyekben, van egy kiugró sziklakő, amit a rege szerint villám védelmez a betolakodóktól. Legyen az kíváncsi hegymászó vadász, eltévedt juhászbojtár, vagy szökött rabot, bújdosó székelyt kereső idegen katonaféle. Nyári melegben, télfagyában, csillagos tavaszi éjszakán, vagy sűvítő őszi szélviharban villám csattan a sziklán, szemet vakít, s rettegésen tölti meg a levegőt, valahányszor idegen kerül a közelébe. Olyan villám ez, ami nem az időjáráson múlik. Valamikor nagyon régen, amikor a király páncélos idegen lovagjai üldözőbe vették a nép sámányait, titoktudóit, gyógyító véneit, a legtitkosabb titoktudójának egyikét, Bogát Táltost elfogták volt a zsoldos katonák, a mezőség mocsarai között, és kimondták rá a mágia halált. Elhív azonban az új Isten papjainak kívánságára, véresre kellett ostorozzák a katonák, hogy kiverjék belőle az ördögöket. Nos, két idegenbeszédű királyi fegyveres elővezette öreg Bogátot a pörbíró udvarára. Ott állt a két idegen között, szikáron, magasan fölemelt fővel, és szembenézett a királybírójával. Válligomló hosszú fehér haján, fehér szakállán megcsillant a lenyugvó napfénye. A pörbíró fent állt a tornácon, mellén összefont karokkal, és szigorúan nézett alá az öreg Isten papjára. Tisztelem a korodat, öreg, mondta ki a szót, s ha megvallod bűnödet, és áttérsz az igaz hitre, kegyelemmel lehetnék irántad. Keményen nézett szembe vele az öreg. Légy kegyelemmel magad lelke iránt, király embere, mondta mély zengő hangon. Magyar vér folyik keretben, magyar anya szült a világra, s idegen urakat szolgálsz, mégis nemzetet kárára. Ki vagy te, hogy kegyelmet adj nekem az Úr Táltosának? A királyi pörbíró homloka ráncba szökött, arc elsötétedett, szája széle megrándult. Ostorozzátok meg, mordult a zsoldosokra, tanuljon tisztességet halál előtt. S azzal sarkon fordult, s döngő haragos léptekkel bément a palotás házba. A két fegyveres emelte már a kezét, hogy letépje a vénemberről a hosszú fehér táltosi köntöst, s a két hóhér segéd is elfoglalta két oldalt a maga helyét, hosszú marha terelő korbáccsal a kezükben, amikor valami különös és érthetetlen dolog történt. A vénember fölemelte két kezét az ég felé némán, és a következő pillanatban fehér köddé látszott foszlani ott, a szemük előtt. Valami hirtelen szélroham csapott alá az udvarra, megkavarta a port, fölkapta a fehérködött, és már ott se volt. Katonák, korbácsosok szájtátva bámultak egymásra. Elvitte az ördög, hebegte az egyik, és ilyettében keresztet vetett magára. A pőrbíró káromkodott csúnyán, amikor a fegyveresek tisztje jelentette neki, hogy mi történt. Túljárt az eszeteken a vén varázsló? Ordította meg szeppen zsoldosokra. Elbolondított, mi? Erédjetek utána, s hozzátok vissza a föld alól is, takarodjatok. De hiába volt minden keresés. Az öreg táltos eltűnt, mintha föld vagy ég nyelte volna el. Krónikás papok szerint a zsoldosok tisztje nem ismerészelt visszatérni a pőrbíró elé, hanem embereivel együtt tovavonult a Maros folyása mentén lefelé, és hetek teltével jelentkezett csak szolgálattételre a csanádi ispánnal. A szóvezét szerint pontosan ugyanabban az időben, amikor az öreg bogát köddé változva tovatűnt egy szélroham hátán a pőrbíró udvaráról, jó három napi lófutásnyira onnan, a felső Maros zúgóvize mentén a nagyhegyek lábánál Gödemester, az ősi magyar rovásírás tudója, ott ült ház előtt a patkán, s vésőkéssel a kezében rótta bele egy tisztára gyalult tölgyoszlap fájába, rabombán parancsára a székelyszállások rendjét. Ezzel csak forgó szél támadt az udvarán, s ahogy oda nézett, ha csak ott állt hosszú fehér köntösében öreg bogát, a táltos ember. Na csak, hökken meg Gödemester, s fölkent a patkáról illedelmesen, nem hallám kegyelmed érkezését. Tisztelje meg házamot, ha itt van. Az öreg ember közelebb jött hozzá, fáradtnak látszott. Baj vagyom, fiam, mondta mély, szomorú hangon. Idegen acél hasít a magyar fába, metszi a rostját, aprózza erejét, magyart magyarral állít szembe idegen hasznára, békességről beszél, s háborúságot csinál, alázatot hirdet, s gőgös erőszak jár a nyomában. Sóhajtott, s folytatta lassú szóval. Mondd át valamikor, hogy jól ismered itt a hegyeket. Mutass át nekem egy helyet, ahonnan messzire elláthat a szem, ahol barlang is akad, miben megszállhatok, víz, amit ihatok, erdei gyümölcs, kószáló vad, amin elélhetek, míg megérik az idő, és nem emel többé fegyvert magyarra magyarra. Gödemester eltűnődött néhány pillanatra, aztán földerült az arca. Tudok ám egy olyan helyet, hogy ne tudnék. Együtt van minden, amit kegyelmet kíván, s még több is egyel. Idegen ott meg nem leli soha, ha ezer évig is keresi a nyomát. Azzal ne legyen gondod, mosolyodott el az öreg táltos, a szakálla megett. Megvéd engem azoktól az úra maga módján. Bent aztán a kemencé szobában falatozás közben kiöntötte öreg bogát a szívét. Nehéz idők jönnek, öre fiam, mondta komoran. Bizony nehéz idők. Nem az új Isten miatt, hogy tük mondjátok, mert hiszen csak egy Isten van, mindegy, hogy hányféle néven nevezik. Ott rejlik a baj, hogy akik kard élének, s faltörőkosnak használják Isten nevét, azok nem Isten igazságát keresik, hanem a maguk galád önzését szolgálva megbújnak a neve mögé, hogy elrabolhassák azt, ami a másé, és legyilkolhassák a védekezőket, mint Isten ellenségeit. Meddig tart ez így? Kérdezte Göde. Az öreg Isten embere vagy, tudnod kell ezt? Az Úr nem ösmer időt, felelte a táltos csendesen. Ő neki 100 esztendő vagy 1000 esztendő, mindössze egy pillanat. De annyit mondhatok neked, fiam, hogy mindaddig nem lesz békesség többé, amíg meg nem tisztul lelkében a magyar, mint gyémántkő a tűzben. És amíg ez még nem következik, addig meg kell őrizzük számukra a nagy titok tudását, mit őseink hoztak volt magukkal messzi földről, napkelet felől, úrvárosából. Ez a mi feladatunk, Göde fiam, se több, se kevesebb. A rege szerint Gödemester vendégül látta a táltost hosszú ideig, még csak lovaslegény hírül nem hozta, hogy királyi lándzsásokat láttak a népek disznajónál, páncélos lovagok parancs alatt, s fölfelé haladtak a Maros vize mentén. Ekkor Gödemester fanyergettett föl 4 kis hegyi lóra, megrakta azokat mindenféle szükséges dolgokkal, s fölvitte vendégét a hegyekbe. 4 nap múltával tér csak vissza, 4 lovával, üres nyergekkel egymagában. Hogy hol rejtett el volt az öreg tártost, nem mondta meg senkinek, még a lovakuraknak se, akik ott vártak Mária a házánál, amikor lejött a hegyekből. Pedig megkínozták erősen napokon keresztül, mert valaki beárulta nekik, hogy ott rejtőzködött nála Bogát, a király ellensége. Végül is fejét vették, és karó tetejére szúrták fel a kapu elé, hogy mindenki lássa. A lovagurak pedig 200 fegyveressel fölmentek a hegyekbe, hogy megleljék a táltost. Senki attól a naptól kezdve nem látta többé egyiküket sem. Elnyerték őket a hegyek. Esztendőkkel később egy pásztorlegény talált valahol a sziklák között egy páncélsisakot. Lehajolt, hogy felvegye, de abban a szempillantásban nagyot dörrent fölötte az égbolt, pedig sütött a nap, felül se volt sehol, és fényes villám csapott a sisakba, porrá égetve azt pillanat alatt. Legalábbis így mesélt el a képéből kikelt, verejtékes lihegő legény odalent a völgyben az embereknek, s még mindig reszkedett egész testében, amikor elmondta, hogy mi történt vele odafönt. A szikla, ahol ez megesett, ott emelkedik hátul a hegyekben egy kis falucska fölött, amit ma Gödemester házának neveznek. Nagy, magos szikla, ég felé meredő. Lábánál kicsi tisztás, jó vízű forrással, s a tisztás körül sűrű-sűrű erdő, amíg ellát a szem. A szóbeszéd szerint csapás vezet fel a kicsike tisztácsról, föl a sziklák közé és odafönt valahol barlangot is rejt a boróka. De ember még nem akadt rá, mert aki arra veszi az útját, azt már a sűrű erdőben úgy körülveszi a fél homály, hogy elveszti benne az irányt. Ha mégis feljut valamiképpen a kicsi tisztásig, egyszer csak morajlani kezd felette az égbolt, akár van felleg rajta, akár nincs, s villám kezdi hasogatni körülötte a fákat. Akinek esze van, az futásnak ered, s akinek nincs, az bizony emberfia nem látja többé se élve, se holtan. Éjszakánként havasi pásztortüzek mellett lassú beszédű székelyek szót ejtenek néha egymás között az öreg táltosról, aki ott él valahol a villámkő barlangjában, immár több mint 800 esztendeje, és őrzi régi nagy titkok tudását, melyek előzik a rontást, meggyógyítják a testet meg a lelket minden nyavajától, távol tartanak veszedelmet, pusztulást, és az igazságot győzelemre viszik. A régi nagy titkok tudása ott van ma is, mondják, a villámkő barlangjában valahol, és csak arra vár, hogy megérjen az idő, és visszatérjen urához, Istenéhez a magyar. Kőbe vésve, fába vésve, és a szent könyve megírva, ott van ma is a törvény. A nemzet, mely önmagával meghasonlik, elvész, s a ház, mely maga ellen támad, nem marad meg. Testvérgyilkos átkozott az Úr előtt. Honnan tudják mindezt az emberek ott fenn a hegyekben? Onnan, hogy minden hetedik esztendőben van egy éjszaka nyár derekán, amikor leghosszabbak a nappalok, és legrövidebbek az éjszakák, s amikor pontosan azon az éjszakán ott áll a teli hold a nagy szikla felett. És aki azon az éjszakán föllopódzik a szikla alatti kicsi tisztáshoz, arra nem csap alá a villám. Az csöndben leülhet a kis forrás mellé, s ha csöndben ül ott, kis ujját sem mozdítja. Pontosan éjfélkor megláthatja a teli hold alatt az öreg táltost, amint alá ereszkedik korsójával a vízre. Szót is válthat vele, kérdezhet tőle ezt, vagy amaszt, amire igaz választ kapnia fontosnak tűnik, és bármiféle betegség gyötörné, azt egyetlen szóval, egyetlen érintéssel meggyógyítja a titoktudó öreg. De csak akkor, ha az, aki ott áll előtte, az lelkében, szívében, tettében és minden szándékában valóban magyar. A titoktudó látó ember ott Gödömester háza fölött a hegyben ezt felismeri nyomban. És jaj annak, aki csalás szándékával megy fel oda. Egyetlen villámcsapás csalánná változtatja az ilyent.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság, sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SZAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 000 000 forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Ma továbbra is marad a többnyire napos idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Herczeg Zsolt vagyok. Vízhiány és energiaválság sújtja Magyarországot, a rendkívüli forróság miatt a paksi atomerőmű Örlángon üzemel. Sok kérdés adódik ebből, akitől pedig a válaszokat várjuk, már itt van a stúdióban. Aszódi Attila atomenergetikai szakértő, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Csütörtökön délután 4 órától vesszük fel a beszélgetésünket. Most úgy tűnik, hogy mégsem kell kikapcsolni a paksi atomerőművet?
2: Ebben a pillanatban igen, úgy tűnik, sőt ez most már több mint egy napja így áll. Ugye az történt, hogy lement a vízállás a paksi vízmérce szerint mínusz 140 cm-re, másfél napja hajnalban, és azóta innen visszább ment a vízállás 10 cm-re, tehát most jelenleg mínusz 130 centiméter a paksi vízmércén a vízállás. Ez a vízszint, ez bőven elegendő ahhoz, hogy a paksi atomerőmű a jelenlegi egy darab turbinájával működni tudjon. És adott esetben, hát látom, hogy még jöhet vízállás növekedés, úgyhogy még akár az is lehet, hogy majd idővel további turbinák vissza tudnak majd kapcsolódni az üzembe. De mindesetre az nagyon lényeges, hogy megállt a vízszintcsökkenés, és hogy van egyfajta relaxáció.
1: Ezt a hetet tehát ebből a szempontból megússzuk, de mi lesz jövő héten, amikor ugyan az előrejelzések szerint nem lesz 42 fok, de 36 igen, az sem kevés.
2: Ugye itt nem csak azt kell nézni, hogy nálunk milyen a hőmérséklet és hogy mennyi a párologtatás, hanem az is, hogy azt is nézni kell, hogy a vízgyűjtő területen mikor mennyi csapadék hullik. Ebben is van nagy mértékben bizonytalanság. Én azt látom, hogy különböző forgatókönyvek szerint vagy stagnálás, vagy esetleg egy kicsi vízszint emelkedés is lehet. Úgyhogy lehet, hogy nem csak erre a hétre, hanem egy kicsit hosszabb időszakra is sikerült a problémán túllépni, de egyáltalán nem mondom azt, hogy a helyzet megnyugtató. Tekintettel arra, hogy 2018-ban, amikor a most érvényes legkisebb vízállás bekövetkezett, akkor volt egy nagyon komoly szárazság augusztusban, és aztán utána valójában a legkisebb vízszintet azt október 27-én értük el. Ezért van az, hogy én most az elmúlt hetekben arról beszéltem, hogy Ez a helyzet, ez akár 3 hónapig is fennállhat. Nagyon remélem, hogy nem így lesz, de a 2018-as példát, hogyha követi a természet, akkor minden további nélkül, akár október végén is lehet még nagyon alacsony víz.
1: Miért kerültünk ebbe a helyzetbe, Pakson?
2: Nem Pakson kerültünk csak ebbe a helyzetbe, hanem az egész ország ebbe a helyzetbe került, és őszintén szólva én azt gondolom, hogy egy igazi természeti katasztrófa közepén vagyunk, az egész ország. Még akkor is, hogyha nem zúgnak folyamatosan a szirénák, és nem pakol senki homokzsákot, vagy nem tesz más nagyon-nagyon furcsa rendkívüli intézkedést. Ez a vízállás csökkenés, ez egy elképesztően durva dolog, és arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy tulajdonképpen ez hát majdnem egy évvel ezelőtt kezdődött. Tehát az Alpokból hiányzott a hó már a télen. Az, hogy a hó nem volt ott a hegyeken, az azt jelenti, hogy tavasszal nem tudott lenni egy ilyen lassú olvadás, ami tartósan nagy mennyiségű vizet hozott volna a Duna vízgyűjtő területére és a Dunába. És aztán utána nagyon kevés volt a csapadék is. Tehát különböző számok vannak, de itt jelentős, akár több száz milliméternyi csapadék is hiányozhat a vízgyűjtő területről nézetméterenként, és ez látszik a Duna vízállásában. Ez komoly kihívás a hajóközlekedés szempontjából, komoly kihívás nyilván az erőművek szempontjából, de látjuk, hogy a mezőgazdaság is nagyon szenved ettől a helyzettől, és hát az egyik ilyen kicsúcsosodási pont, az egyik ilyen nehézséget okozó helyzet az a paksi atomerőműben van, tekintettel arra, hogy soha ilyen alacsonyan nem állt a vízszint. Hogyha még egy picit a múltba visszatekinthetek, egyrészt azt szeretném kiemelni, hogy 2018-ban ott majdnem 30 cm-rel dőlt meg a legkisebb vízállás, és most ehhez képest a tegnap éjszakai minimummal 43 cm elment még lejjebb a legkisebb vízszint. Tehát ez azt jelenti, hogy itt 8 év alatt tulajdonképpen 70 cm-rel dőlt meg összességében a korábban regisztrált legkisebb vízszint. És ez egyrésztről táplálkozik abból, hogy a klímaváltozásokkal durvább hatással van ebben a régióban. Másrésztről pedig abból, hogy van egy medermélyülés, ami nagyjából ilyen 1-1,5 cm per éves sebességgel viszi lejjebb a Dunában a vízszintet. De hangsúlyoznom kell, hogy a mostani helyzet kialakulásában az alapvető, legfontosabb szempont az a meteorológia, mert egyszerűen olyan kevés víz jön most a Dunában, ami szintén példanélküli, tehát amikor a minimum vízszintet mérték Paksnál, akkor 700 köbméter per másodperc környékén volt a vízhozam, miközben a korábbi minimumok valahol 800 köbméter per másodperc környékén voltak. Tehát tényleg egy rendkívüli helyzet van, és a másik dolog, amivel kapcsolatban szeretnék még visszanyúlni a múltba, hogy a paksi blokkok 82 és 87 között léptek üzembe. Előtte nyilván kb. 10 évvel fejeződött be a tervük elkészítése, tehát a 70-es évek elejéről beszélünk. A 70-es évek elején dőlt el az, hogy hova teszik a szivattyúkat, hogy az egész telephelyet milyen szintre helyezik el, és hogy hogyan épül meg az erőmű. Ehhez képest most több mint 50 évvel később vagyunk. Az atomerőmű eredetileg 30 éves üzemidőre volt tervezve. 2012 és 2017 között kellett volna leállni a blokkoknak. Nagyon szerencsénk volt szerintem azzal, hogy műszakilag lehetséges volt az üzemidő hosszabbításuk. De ebben a több mint 50 évben láthatóan olyan jelentős környezeti változások történtek, amik hatással, nagyon jelentős hatással vannak a létesítményre. Tehát tulajdonképpen én nem mondhatom azt, nem kárhoztathatjuk az 50 évvel ezelőtt dolgozó tervezőt, hogy miért ilyen terveket készített, hiszen ő akkor nyilvánvalóan az akkori információs bázisán hozta meg ezeket a döntéseket.
1: Sőt, ha jól tudom, már akkor is egy akkor 100 éves minimum szintet vettek figyelembe.
2: Természetesen egy akkori 100 éves minimumból indultak ki a normális üzemi rendszerek tervezése során, és hát most ehhez a tervezési szinthez képest több mint 100 cm-rel alacsonyabb vízszintnél alakult ki a minimum. Úgyhogy ez egy ténylegesen egy nagyon komplex műszaki helyzet, amit muszáj kezelni. Muszáj kezelni most ebben a pillanatban, nyilvánvalóan azért, mert hogy szükség van a paksi termelésre, tehát a villamosenergia rendszerünk képességének a megtartása érdekében lényeges az, hogy a létesítmény minél hamarabb vissza tudjon menni a normál üzemállapotba, de lényeges abból a szempontból is, hogy a biztonságát minden körülmények között biztosítani kell. Azt szükséges hangsúlyoznom, hogy azok a vízállások, amik eddig kialakultak, ezek a biztonsági funkció ellátását nem érintették, tehát nem azért állították le az atomerőművet, vagy az atomerőmű blokkjait, mert az nem lett volna biztonságos, hanem egyszerűen azért, mert a normál üzemi működéshez, a normál termeléshez szükséges vízmennyiséget nem tudták kiemelni. A biztonsági rendszerek működtetéséhez szükséges vízmennyiséget zavartalanul kiemelték eddig is, és most is ki tudják emelni.
1: Hogyha akkor, amikor én születtem, akkor lakták le a paksi atomerőműnek az alapkövét, nem is gondolhattak erre, de azóta valamikor, és ezt most nagyon egyszerűen fogom kérdezni, pedig tudom, hogy műszakilag mennyire komplex a helyzet, valamikor nem kellett volna lejjebb vinni azokat a szivattyúkat?
2: A szivattyúk lejjebb vitele az nem ilyen egyszerű dolog, mert hogy egyrésztről ne úgy képzeljük el ezeket a szivattyúkat, amiket egy barkács üzletben látunk. Vagy ne úgy képzeljük el ezeket a szivattyúkat, mint a barkács üzletben látható szivattyú tízszerese. Ezek hatalmas nagy szivattyúk, megavattos nagyságrendű villanymotorral. Ezek a szivattyútelepek, ezek 10 méteres vízállás különbséget át kell, hogy tudjanak hidalni, mert a Dunában a minimum és a maximum vízállás között nagyjából 10 méter különbség van.
1: Ahhoz kell a cukra.
2: És folyamatosan kell működniük. Ezek a szivattyúk összességében, normális esetben ugye 8 ilyen kondenzátor hűtővíz szivattyú működik, ezek összességében 100 köbméter per másodperces vízforgalmat biztosítanak, tehát egy szivattyú 12-13 köbméter per másodpercnyi vízforgalmat pumpál be a létesítménybe ahhoz, hogy a kondenzátorokat el lehessen látni hűtővízzel. Az, hogy Ahhoz, hogy ezt lejjebb lehessen vinni, nagyon jelentős átalakításokra van szükség, és ez egy limitált mozgástér, hiszen tehát nem arról van szó, hogy van egy szivattyú, amiből kijön egy szívócsonk, és az a szívócsonkot meg kell hosszabbítani lefelé. Uh-huh. Hanem arról van szó, hogy ahhoz, hogy ezek a szivattyúk működni tudjanak ebben a szélsőséges vízállási helyzetben, ahhoz tulajdonképpen magukat a járókerekeket kell lejjebb vinni, de képzeljük el, hogy van egy hatalmas nagy betonépület, amiben el vannak helyezve ezek a szivattyúk. A betonépületnek természetesen van egy alja, azt nem lehet kiütni és lejjebb tenni az alját. Tehát, hogyha jelentősen lejjebb kell vinni a vízszintet, jelentősen lejjebb kellene vinni a szivattyúknak a járókerekeit, ahhoz valójában egy teljesen új létesítményre lenne szükség. Lehet ilyen döntést hozni, de ezt a döntést akkor tudja meghozni egy felelős irányító testület, az igazgatóság, vagy a vezérigazgató, vagy ők együtt, hogyha látja a létesítménynek a jövőképét. Márpedig a létesítmény jövőképe az energiastratégiában úgy volt rögzítve, hogy a PAS 2 kapacitás fenntartási projekt, tehát a PAS 2 azért épül, hogy kiváltsa a jelenlegi blokkokat. Ez 3 évvel ezelőtt dőlt el, hogy a PAS 2 mellé szükséges a Paks 1-nek a további üzemidő hosszabbítása, és akkor elkezdtek dolgozni a szakemberek azon, hogy ha nem 2032-37 között állnak le ezek a blokkok, hanem 20 évvel később, akkor milyen teendők vannak. Ezeknek a teendőknek a listáján ott vannak a szivattyúk lejjebb helyezésével, vagy hát a járókerekek lejjebb helyezésével kapcsolatos feladatok. Tehát ez a munka, amit kérdez, ez tulajdonképpen elindult, de kétség kívül erre a pillanatra nem készült el. Nagyon lényeges említenem, hogy a valójában a kondenzátor hűtővíz szivattyúkról beszéltünk, vagy az akkörüli problémákról beszéltünk eddig. Az erőműhöz szükséges a biztonsági hűtővízrendszernek a működtetése is, hiszen vannak olyan hűtendő berendezések, amelyeket ezzel a biztonsági hűtővízzel hűtik. A biztonsági hűtővíz rendszer egyrésztről 3-as redundanciával bír, tehát 3 egymástól független ugyanazt a funkciót ellátó rendszer van. A 3-ból, ha csak az egyik működik, akkor az már el tudja látni az adott blokknak minden hűtési feladatát leállított állapotban. És ezeknek a szivattyúknak a tervezési minimális vízszintje lejjebb van, mint a normál üzemeltetéshez szükséges szivattyúké, és ezeknek a szivattyúknak a lentebb helyezése egyébként eldöntésre került, és meg is bíztak egy céget, aki elkezdte ezt beszerezni. Ez a munka tehát elindul, de ez is nyilvánvalóan időt igényel, mint minden dolog. Ha arról kell beszélni, hogy oké, akkor most ebben a helyzetben vagyunk, és akkor mi a teendő? Nem tudok végleges választ mondani, hiszen ez a munka csak most indult el, hogy ez a válsághelyzet így kialakult. Én úgy látom, hogy nagyon intenzív munka folyik, és különböző opciókat vizsgálnak a szakemberek. Meglátjuk, hogy a végén milyen eredmény születik. Itt be lehet avatkozni a Duna oldalán, tehát lehet bizonyos olyan medermódosításokat végrehajtani, ami valamennyivel megemeli a vízszintet, és lehet mondjuk a másik szélsőség, hogy egy teljesen új szivattyútelepet tervezni és építeni, ami jelentősen mélyebbre van helyezve, annak érdekében, hogy sokkal nagyobb biztonsággal lehessen ezt a hűtési funkciót ellátni.
1: De az hosszú távú megoldás, gondolom,
2: de ez sok évig tart. Megjegyzem, hogy ez az egész mederügy, a meder mélyülésnek a kérdése és a minimális vízhozamnak a kérdése, az egyébként annyira kint van az asztalon, és annyira feszítő kérdés, hogy a PAS 2 tekintetében a minimális vízállás az jelentősen kisebb tud lenni. Eleve a PAS 2 projekt keretében terve volt véve az, hogy a hidegvíz csatornának az alját 2 méterrel lentebb viszik, tehát mélyítik a csatornát, szélesítik a csatornát, és a PAS 2-nek a szivattyú telepe az tulajdonképpen 2 méterrel alacsonyabb vízállásra, vagy 2 méterrel mélyebbre van rakva, mondjuk így, mint a PAS 1-nek a szivattyú telepe, éppen azért, mert készültek a PAS 2 vonatkozásában arra, hogy a vízhozam is csökkenhet adott esetben, illetve hogy a mértékadó vízállások csökkenhetnek a medermélyülésnek a következtében.
1: Ha tehát a jelenlegi helyzetben most Paks 1, Paks 2 lenne, akkor nem lenne semmi bajunk, és az erőmű teljes kapacitással működhetne?
2: Úgy mondanám, hogyha a jelenlegi helyzetben működne a Paks 2-nek a két blokkja, tehát az 5-ös, 6-os blokk működne, vagy tehát meg lenne építve, és működőképes lenne, akkor ez a két blokk most minden zavar nélkül tudna működni, azzal, hogy mellette a Paks 1 természetesen ugyanúgy le lenne állítva 8 turbinájából 7 darab, mint ahogy most le van.
1: A Dunában nem csak kevés a víz, hanem egyre melegebb is. Az is baj, hogyha atomerőművet kell vele hűteni?
2: Igen. A Dunának ugye mindig szoktam mondani, hogy három paraméter van, amivel foglalkozni kell a hűtés szempontjából. Az, hogy mennyi víz jön a Dunán, tehát hogy mekkora a vízhozam, milyen a hőmérséklete a víznek, ami érkezik, és hogy milyen vízállás mellett, hiszen ez befolyásolja azt, hogy a szivattyúk ki tudják emelni. Na most a hőmérséklet tekintetében az a helyzet, hogy ezek a nagyon meleg napok, ezek komoly kihívás elé állították a létesítményt hőmérséklet szempontból is, csak azáltal, hogy kisebb a teljesítmény, azáltal nem ütköztünk bele ebbe a korlátba, de itt az elmúlt napokban 27, 28, 29 fokos dunai hőmérsékletek is kialakultak. Mindamellett, hogy a hőmérséklet korlát az úgy szól, hogy a visszabocsátási ponttól számított, ha 500 méteres szelvényben a hőmérséklet nem lehet 30 foknál magasabb. Ennek a tartása ebben a helyzetben a négy blokkos üzemben nem lenne nyilvánvalóan lehetséges, mert ennél kevesebb hő tud be, a szükségesnél kevesebb hő tudna befogadni a víz, hogyha menne mind a négy blokk. Erre vonatkozóan a hosszú távú terv az üzemidő hosszabbítási projektben az a döntés született, hogy meg kell vizsgálni, hogy lehet-e valamilyen addicionális hűtést megvalósítani. Nekem arra hívja fel a figyelmemet az elmúlt két hét, vagy hát igazándiból már az első hőkupolát is lehetne ehhez sorolni, hogy a Dunának a hű befogadó képessége az jelentősen korlátozottabb, mint azt korábban a számítások mutatták. Tehát mindenképpen szükséges annak biztosítása, hogy bizonyos helyzetekben a Duna mellett, vagy nagy mértékben a Duna helyett a levegőbe lehessen elvezetni ezt a hőt. Ez olyan hűtőrendszert igényel, ami tehát a levegő felé dobja ki azt a hőt, ami egyszerűen termodinamikai okokból ennek a hőkörfolyamatnak a működtetéséhez szükséges. Ilyen hűtőrendszert lehet építeni, erre többféle megoldás létezik, de ez is nyilván tervezést és beruházást igényel, ami megint visszakanyarodik az eredeti kérdéshez, hogy egy erőműnek nyilván ahhoz, hogy egy ilyen beavatkozást végrehajtson, szüksége van időre, hiszen meg kell tervezni, meg kell valósítani. Másrészt, hogy szüksége van pénzre, tehát a tulajdonosának biztosítania kell azokat a feltételeket, amelyek mentén a beruházást meg tudja valósítani, meg tudja finanszírozni, mert anélkül egy ilyen nagy munkát nyilvánvalóan nem lehet elvégezni. Tehát itt az MVM, Paksi Atomerőmű viszonylatában a hosszú távú működtetés feltételeinek biztosításához szükséges finanszírozás, a további izőmidő hosszabbítás projekt finanszírozásának a kérdése egy abszolút kulcskérdés, amivel mind az MVM-nek, mind a Paksi Atomerőműnek, mind pedig a kormánynak nyilvánvalóan majd foglalkoznia kell.
1: Amit előbb említett, ez az alternatív megoldás, az a hűtőtorony, amit mind közönségesen így nevezünk, ilyet már láttam egyébként Németországban, ha jól emlékszem, élőben is, de képen sokat, tehát amikor úgy oldják meg az atomerőmű hűtését.
2: Az alternatív hűtésre több lehetőség van, csak nagyon röviden összefoglalva, a mostani hűtést úgy hívjuk, hogy friss vízhűtés, tehát vagy direkt hűtés, kiveszük a vizet a folyóból, átpumpáljuk a kondenzátoron, nagyjából 10 fokkal megmelegítjük, és ezt a vizet visszavezetjük az élő vízbe.
1: Gondolom ez a legegyszerűbb, mert ezt még én is értem.
2: Ez egy egyszerű megoldás, de korlátozott az a hőmennyiség, amennyit fel tud venni ez a víz, mert hogyha csak 10 fokos a hőmérséklet változás, akkor az Hát most nem akarok a nagyon fizikai számításokba belevenni, de durván 42 kilózsúlnyi hőt tud felvenni 1 kilogramnyi víz. Hogyha a vizet nem átpumpáljuk a kondenzátoron, hanem elgőzölögtetjük egy megfelelő felületen ezt a vizet, akkor mivel a víznek a párolgás hője nagyjából 50-szer nagyobb, mint az az előbb elmondott hő, amit fel tud venni 10 fokos hőmérséklet változásnál a víz, az 50-szer kevesebb vizet igényel. Most persze ott vannak veszteségek, úgyhogy nem a végeredmény nem az az elméleti 50 lesz, hanem mondjuk 40, de körülbelül 40-szer kevesebb vízre van szükség másodpercenként, hogyha víz elgőzölögtetésével visszük el a környezetbe a hőt. Erre különböző technológiák szolgálnak. Két dolgot említenék. Az egyik az úgynevezett nedves hűtőtorony. A nedves hűtőtorony az egy nagy beton szerkezet, egy hát különböző méretekben érhető ez el, durván 100-150 vagy akár 180 méter magas nagy tornyot kell elképzelni, aminek az aljában van egy hatalmas nagy olyan felület, ami lecsorog az a víz, amit a kondenzátorból kiveszünk, amit a kondenzátorból kipumpálunk, és miközben az a víz lecsorog egy hatalmas nagy felületen, közben találkozik azzal a levegővel, amit a hűtőtoronynak a természetes húzata beszippant ebbe a toronyba, és ebben a folyamatban a víz egy része elgőzölög, ez a gőz, tehát a pára, az bemegy ebbe a levegőbe, ami a hűtőtoronynak a tetején kimegy a környezetbe, és ezzel szállítjuk el a hőt. Ez azért lenne egyébként ebben a helyzetben nagyon előnyös, mert most ebben a hőkupolában rendkívül száraz egyébként a levegő. Tehát most az elmúlt napokban ugye 40 fokos hőmérsékletek voltak napközben, éjszaka is 25 fok környékén volt a minimum hőmérséklet. Ez annak köszönhető, hogy egy hatalmas nagy szaharai légtömeg jött be a Kárpát-medencébe és foglalta el ezt az egész régiót. Ez egy nagyon száraz állapot, itt nagyon jól lehetne ilyen nedves módon hűteni. Ennek a hűtőtorony megoldásnak ugyanakkor vannak hátrányai, tehát kisebb a hatásfoka az energiatermelésnek, hogyha ilyen hűtőtornyot alkalmazunk. Nyilván ez egy hatalmas nagy építmény, ami messziről látszik, kibocsát párát, tehát nagyon sok esetben egy felhő száll ki tulajdonképpen a hűtőtoronyból, és hát ennek is van egy beruházási költsége, tehát egyáltalán nem biztos, hogyha az atomerőmű mostani blokkjainak a maradék plusz 20 éves üzemidejét nézem, hogy akkor 20 év alatt ez a beruházás megtérül úgy, hogy egyébként nyilván a téli hónapokban nincsen erre, vagy a téli, őszi, tavaszi hónapokban nincsen erre szükség, hanem csak tipikusan a nyári időszakban mondjuk júliustól októberig, vagy szeptemberig van erre szükség. Úgyhogy szóba kerül egy harmadik fajta hűtési megoldás, amit hűtőcellának hívnak. Ezt a hűtőcellát ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen a hűtési elvnek a fizikája ugyanolyan, mint ezért a hűtőtoronyé. Tehát elgőzölögtetünk vizet, belepárologtatunk vizet a levegőbe, de ezt a levegőt ezt nem egy természetes húzat emeli fel a magasba, hanem mondjuk durván képzeljünk el egy 20x20x20 méteres kockát. Ebben a kockában vannak az oldalfelületen ezek a lecsorgó felületek, amin kialakul az a levegő-víz találkozás, és a kockának a tetején van egy hatalmas nagy ventilátor, amit villanymotor hajt, és gyakorlatilag ez a ventilátor szívja át azt a levegőmennyiséget, ami szükséges ahhoz, hogy a szükséges húzat kialakuljon ebben a rendszerben. Ezt lehet modulárisan építeni, tehát nyilván egyetlen egy ilyen 20x20x20-as kocka nem látja el azt a hűtési igényt, amire itt szükség van, de ebből 40-50-60 darabot egymás mellé rakva, annak a hűnek a zömét, amire itt szükség van, azt el lehet szállítani. Tehát igazániból itt szerintem az a feladat áll a mérnökök előtt, hogy végig gondolják, hogy melyik opció mennyibe kerül, és mi az, ami környezetvédelmi, gazdasági és műszaki oldalról racionális. Nyilván lehetséges az, hogy az atomerőmű úgy kezeli ezeket a helyzeteket, mint most, hogy leterhel vagy leáll. Látjuk, hogy ez az ország szempontjából nehézséget okoz, tehát itt hozhatja azt a döntést a kormány, illetve a tulajdonos közvetlenül az erőmű ZRT tulajdonosa, hogy nem akarja a jövőben, hogy ilyen állapot létrejöjjön, hogy az erőmű leállításával kelljen egy ilyet kezelni, akkor valamilyen plusz hűtési technológiát be kell építeni. Nekem egyébként az a műszaki véleményem, hogy a mostani blokkoknál, mivel nem még 60 éves üzemidőről, hanem csak 20 évről beszélünk, ezért valószínűleg egy kisebb beruházási költséget igénylő megoldás az, ami megtérülő. Tehát lehet, hogy mondjuk ez a hűtőcellás kiegészítés lehet a jó megoldás erre. Mind a mellett, hogy gondoskodni kell arról, hogy minden körülmények között a vizet ki tudja venni az erőmű a Dunából. Tehát hogy itt lehet, hogy vagy a Duna oldalán, vagy mondjuk egy új szivattyú telep létesítésével kell ebbe a folyamatba beavatkozni. Ugyanakkor tanulva a 2018-as és a 2026-os dunai eseményekből, én azt gondolom, hogy a Paks 2 vonatkozásában szakítani kellene a friss vízhűtéses megoldástól, vagy megoldással, és nagyon alaposan meg kell azt vizsgálni, hogy nem jobb-e ebben a helyzetben áttérni egy teljesen tisztán hűtőtornyos megoldásra, mert láthatóan a klímaváltozás az sokkal keményebb, sokkal radikálisabb, mint amit a korábbi valószínűségi modellek mutattak.
1: Ez a háromféle hűtési módszer, amiről beszélt, már bevett módszer. Van kísérleti módszer is? A nemzetközi szférában és Magyarországon is vannak kiváló mérnökök. Nem találtak ki újat?
2: Nem teljesen új, de az elmúlt időszakban többször a beszélgetésekben előfordult az, hogy az úgynevezett Heller forgó hűtőtoronnyal ezt a feladatot meg lehetne oldani. Szeretném itt mondani, hogy ez nem így van. Tehát a Heller forgó hűtőtorony az egy sok-sok évvel több évtized ezelőtt kifejlesztett módszer, BME-s mérnökök által szabadalmaztatott hűtőtorony megoldás, ami úgynevezett száraz hűtőtorony. Tehát amíg az előbb megbeszéltük, hogy a víz elgőzölöktetésével és ennek a párának, ennek a vízpárának a levegőbe való kibocsátásával lehet hűteni. A Heller forgó rendszernek az volt a fő motivációja, hogy a mátrai erőműben, ami egy lignit tüzelésű erőmű, ott magának a bányának a telephelyi helye közelében lehessen hőerőművet építeni, működtetni, de ott nincsen folyóvíz, hanem csak a bánya víz áll rendelkezésre, tehát a bányából kiszivattyúzott víz, és az volt tehát a feladat, hogy úgy oldják meg a hőkörfolyamatnak a hűtését, hogy ne kelljen hozzá átfolyós rendszerben vizet használni, sőt annyi víz sem volt, hogy a nedves hűtőtorony technológiát lehetett volna alkalmazni. És tehát a Heller-forgó rendszer egy olyan száraz hűtőtorony, ami nem igényel folyamatos víz utánpótlást, ugyanakkor sokkal kisebb a hatásfoka, egy teljesen más turbina kondenzátor kialakítást igényel, és atomerőműveknél nem alkalmazzák, egyszerűen azért, mert jelentősen kisebb a hatásfoka, másrésztről pedig nagyon kicsi a tehetetlensége, az inerciája, aminek következtében bizonyos átmeneti folyamatok során egy nagy teljesítményű reaktornak a hűtésénél gondokat okozhatna. Tehát elvileg létezik ez a technológia, kisebb méretű hőerőműveknek, széntüzelésű erőműveknek a hűtésére alkalmazzák sok helyen. Szó van arról, hogy kis moduláris reaktoroknak a hűtésére majd alkalmazni fogják, akár sivatagi környezetben is. De az atomerőmű, különösen a Paks atomerőmű esetében ez nem merül fel, sokkal hatékonyabb egy nedves hűtőtorony, vagy akár a nedves hűtőcella alkalmazása, és hangsúlyozni kell, hogy a Dunában azért nagyon sok víz van, még most is 750 köbméter per másodperces forgalommal érkezik a víz, tehát ebből 5-6 köbméternyi vizet felhasználni, elpárologtatni, az egyáltalán nem okoz problémát. És akkor még egy kommentet hadd tegyek itt a hűtéshez, hogy Ugye, ha figyeltük a híreket, nem csak Magyarországon, hanem a környékbeli országoknak a híreit, akkor ez a hőség nyilvánvalóan érintette az összes környékbeli országot, de valójában csak a Paksi atomerőmű és a csernovodai romániai atomerőműnek a nehézségeiről szóltak a hírek.
1: A románok föl is robbantottak a folyóban egy nagy sziklát.
2: Azért tették, hogy a folyóban a víz áramlási irányát, vagy hát az áramlását megváltoztassák, illetve arra készülnek, hogy ott majd keresztben elhelyeznek egy olyan akadályt, aminek a segítségével egy picit a szivattyúknál megemelkedik a vízszint. Itt ugye néhány centiméteren is sok minden múlhat. De hogy ugye még egyszer mondom, hogy miért van az, hogy csak a román meg a magyar atomerőnről beszélünk, és mondjuk a cseheknél, a szlovákoknál, a szlovéneknél lévő atomerőművek nem ütköztek bele ebbe a problémába. Ennek az az oka, hogy ezek az erőművek, ezek mind hűtőtoronnyal el vannak látva. Tehát a szlovák Bohunice, illetve Mohovcei atomerőmű, Csehországban a Dukovány és a Temelini atomerőmű, ezek mind olyan kis vízhozamú folyók mellett vannak, amelyek nem lennének képesek még akár az őszi időszakban sem a direkt hűtést kiszolgálni, de mindegyiknél van egy gát, megfogják egy tárolóban a vizet, és ennek a víznek a felhasználásával nedves hűtőtornyokat működtetnek, és ezzel az év egészében tudják a hűtést biztosítani. Most is mennek ezek a reaktorok minden gond nélkül. Tehát ezért mondom azt, hogy nekünk nagyon végig kell gondolni azt, hogy a Paksi atomerőmű hosszú távú szerepe nemzetbiztonsági, illetve az energiaellátási szempontjait figyelembe véve milyen hűtésben kell gondolkodnunk. De ez egy nagyon komoly mérnöki munka, ez nem lehet néhány Facebook poszt, vagy néhány beszélgetés során eldönteni.
1: A műszaki rész után éppen ezt az emberi részét szeretném megérteni, engedjen ebbe egy kis bepillantást. A Paksi atomerőműben dolgozók nemzetközi viszonylatban is a szakma legjobbjai közé tartoznak? Bízhatunk benne, hogy ha rajtuk múlik, itt nem lesz baj, mert mindig lesz megoldás?
2: Én azt látom, hogy ez így van, ez igen. Erre az a válaszom, hogy igen. Az atomerőműben nagyon tapasztalt személyzet van. Ők rengeteget mozognak a nagyvilágban, mind a nemzetközi szervezetekben, mind a szakmai életben részt vesznek, úgyhogy itt szerintem minden tudás rendelkezésre áll, ami ennek a létesítménynek a működtetéséhez szükséges, és láthatóan most is ebben a nehéz időszakban megtalálták azt a megoldást, amivel a helyzetet tudták kezelni.
1: Hogyan gondolkodik egy nukleáris mérnök? Mert én úgy képzelem, hogy egyszerre két szempontot kellene figyelembe vennie, a termelést és a biztonságot. A termelés is fontos, az a indoka az erőmű létezésének. Mennyi kockáztatás fér bele egy nukleáris mérnök gondolkodásába?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és ez a szakmai vitákban is újra és újra előbukkan. Mert ugye vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy az atomerőműnek nincsen értelme, ha nem termel. Tehát ennek következtében...
1: Nem mondom, a látogatóközpont is szép, de hát tényleg azért van, hogy termeljen.
2: Azért van, hogy termeljen. De ugyanakkor az Európai Uniónak a nukleáris biztonsági direktívája és ennek következtében a magyar atomtörvény is azt mondja, hogy a nukleáris biztonságnak minden más szempont előtt elsőbsége van. Ennek az oka, hogy hosszú távon mindig a biztonság irányába való törekvés és a biztonság elsőlegességének a szem előtt tartása az, ami a hosszú távú legjobb megoldást hozza. Gondolja meg, hogyha ebben a helyzetben a biztonságot veszélyeztetve az üzembiztonságot, tehát a termelést tekintenénk elsődlegesnek, és ennek következtében valamilyen üzemzavar történne, aminek utána az elhárítása sok-sok hónapig tart, vagy adott esetben kibocsátása a következménye, akkor ott a kár mindenképpen nagyobb, mint amennyit megtakarítottunk azzal, hogy hát úgy gondol, hogy bypassoljuk a biztonsági előírásainkat. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a kérdés felvetése jogos, de a válasz az, hogy a nukleáris biztonságnak prioritása van, és prioritása is kell, hogy legyen, mert hogyha nem az adott órára vagy az adott napra nézem, akkor egy hosszabb terminusra tekintve a biztonságra való törekvés az, amelyik a jobb termelési paramétereket és egyébként a környezetbiztonságát is biztosítani tudja. Tehát itt ebben a helyzetben igenis nagyon lényeges volt az, hogy a blokkok, amelyek nem tudnak megfelelő mennyiségű hűtővízhez jutni, azok ne valamilyen, bocsánat, hogy így mondom, sufnitoning megoldáson keresztül menjenek tovább, hanem igenis álljanak le, és akkor menjenek tovább, hogyha ennek a feltételei biztosítva vannak.
1: Hogyan születnek a döntések egy ilyen rendszerben? Hogyan néz ki a döntési mátrix? Akár teljesítménycsökkentésről, akár egy teljes leállásról van szó. Ki az utolsó szó? Az erémű vezetésé? A hatóságoké? A kormányi? Vagy ezek összeülnek és együtt döntenek?
2: Itt megint a törvényhez nyúlnék vissza. A törvény egyértelműen azt mondja, hogy a végső felelősség mindig az engedélyesé. Tehát az engedélyes, most itt ugye a definíció azt mondja, hogy az engedélyes az, aki az adott tevékenységre engedéllyel rendelkezik. Tehát most ebben az esetben az engedélyes személy az a Paksi Atomerőmű ZRT, mint jogi személy. Tehát az atomerőmű kontrollálja a paramétereket, ő van minden tudásnak az ismeretében, és az atomerőmű az, aki ténylegesen a műszaki létesítménybe be tud avatkozni. Úgyhogy ezekben a helyzetekben is, mint minden más a létesítményt érintő helyzetben, az atomerőmű menedzsmentje az, aki a döntéseket meghozza. Nyilván figyelembe veszi azt, amit a kormány számára célként megfogalmaz, illetve amit a hatóság elvár, de a döntés és a felelősség az atomerőmű kezében van.
1: Viszont akkor, hogyha ez a döntési mátrix, akkor másoknak, például az Európai Uniónak, a magyar hatóságnak, vagy a nemzetközi hatóságnak nincs ebbe beleszólása, csak véleményezési joga van? Pakssal azt csinálunk bizonyos keretek között, nyilván leginkább a biztonság keretei között, amit akarunk, vagy ebbe az Európai Unió és a nemzetközi atomenergetikai hatóság is beleszólhat egy ponton?
2: Az a helyzet, hogy nemzetközi hatóság, tehát olyan szerv, amelyik a nukleáris biztonsággal kapcsolatban hatósági jogosítvánnyal rendelkezik, ilyen nemzetközi hatóság nincsen. Tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nagyon sok tevékenységet koordinál. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrzi azt, hogy a nukleáris anyagok, hasadóanyagoknak a felhasználása felelősen történjen meg, hogy nukleáris technológiák más célra ne legyenek felhasználva. Tehát ilyen értelemben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek van egy kvázi hatósági jogköre, de nukleáris biztonsági kérdésekben minden országban a nemzeti hatóság felelőssége az, hogy az engedélyezést az engedélyes feladatait ellássa. Tehát itt egyrészt van minden országban egy törvényi keretrendszer, ami megfogalmazza a követelményeket. A hatóság azt ellenőrzi, a nemzeti hatóság azt ellenőrzi, hogy a nemzeti követelményeknek megfelele az adott engedélyes, de a megfelelés az az engedélyesnek a feladata. Ebbe a folyamatba direktben egy kormányzat nem tudhat bele szólni, mert akkor elvenne jogosítványa vagy jogköröket az engedélyestől. Tehát az, hogy az engedélyes a végső felelős, ez egy nagyon-nagyon fontos alapelve ennek az egész mátrixnak, mert hogyha az engedélyestől el lehetne vonni felelősséget, akkor megosztódna a felelősség, és így nem lehetne biztosítani azt, hogy egy adott helyzetben tényleg a megfelelő döntés születik, és hogy megvan a felelőse a döntésnek. Még nyilván lehet egy döntés rossz, és aztán a végén ennek következményei lehetnek, de hogyha elvonnak jogkört az engedélyestől, akkor onnantól kezdve a felelősséget is elvonják ezzel kapcsolatban. De még egyszer hangsúlyozom, az egész nemzetközi nukleáris biztonsági keretrendszer olyan, hogy a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hatóság azért felel, hogy a követelményeknek való megfelelést ellenőrizze, illetve érvényesítse, kikényszerítse azt, hogy az engedélyesek betartják a szabályokat, de a szabályoknak való megfelelőségért az engedélyes a felelős.
1: Értem a döntési és a felelősségi viszonyokat is, ezeket ismerve. Egy olyan atomerőmű, ahol most 8 turbinából egy működik, az teljesen biztonságosan üzemel, vagy van itt egy skála az önök fejében a teljesen biztonságos és az egyáltalán nem biztonságos között? Tehát azt tudjuk, hogy most biztonságos, hiszen ezt a megfelelő hatóságok és szakemberek mindig közlik, hogy nincs nukleáris veszély, de van olyan, hogy a jelenlegi működés azért nem normális, hogy ennek vannak többletkockázatai, ahogy most működik?
2: Zsolt, azt hiszem egy olyan kérdést feszeget, ami nagyon mélyen elmerül a nukleáris biztonsági alapelvekben, de rettentően lényeges. És akkor beszéljünk róla egy kicsit, nem biztos, hogy népszerű lesz, amit mondok, vagy nem biztos, hogy nagyon könnyen érthető lesz, amit mondok.
1: Figyelek!
2: A helyzet az, hogy annak ellenére, hogy láthatóan a villamosenergia rendszer szempontjából kihívást jelent a jelenlegi helyzet, hiszen hiányzik 1750 megawattnyi termelőkapacitás a magyar rendszerből. A Vaksi atomerőmű összes blokja jelenleg üzemszerű állapotban van. Mert normál üzemnek nem csak azt tekinti a nukleáris biztonsági szabályozás, hogyha egy blokk 100%-os teljesítményen üzemel, normál üzem az is, amikor a reaktor áll. Hiszen gondolja meg, hogy az atomerőművet működtetik 14 hónapig, aztán leállítják, kicserélik az üzemanyagot, karbantartják. Ezek az állapotok, ezek is normál üzemi állapotok, tehát ezek a tervezési alapban szereplő normál üzemi állapotok. Tehát ilyen értelemben, hogyha a környezeti követelmények azt kényszerítik ki, hogy az erőművet le kell állítani, de benn maradunk a tervezési alapban, tehát a tervezési alapban szereplő paraméterek ott vannak, megvannak, akkor ez még mindig normál üzemi állapot, még akkor is, hogyha valójában ugye nem termel, tehát nem üzemel, de ez egy normál, a normál rendszerek által kezelt helyzet. Akkor van üzemzavari helyzet, hogyha a normál üzem feltételei sem teljesülnek, és üzemzavari rendszereknek a beavatkozása szükséges ahhoz, hogy az adott szituációt kezelni lehessen, és a reaktorokat egy másik olyan állapotba vigyék át, ami biztonságos. Ez is lehetséges, tehát vannak úgynevezett tervezési üzemzavarok, amelyekre tervezik az erőművet, ezek persze üzemzavari állapotok, és adott esetben üzemzavari szekvencián keresztül jutunk el abba a helyzetbe, de ezek az üzemzavari helyzetek. Ilyen állapotban most nincsen egyik blokk sem, tehát az összes blokk normál üzemi helyzetben van, csak nem névleges teljesítményű normál üzemben. Persze, hogyha adott esetben jelentősen tovább csökkenne a vízszint, akkor létrejöhetne olyan helyzet, hogy az egy üzemzavari állapot. Azért, mert hogy kívül kerül a létesítmény a tervezési alapjában rögzített paramétereken. Ilyen is lehet, természetesen, de nem ebben a helyzetben vagyunk.
1: Nincs üzemzavar, Pakson, nekem ez népszerű üzenetnek tűnik.
2: Nem azért mondom, hogy népszerű, hanem hogy ez a helyzet, de még egyszer, ez ugye úgy vezettem föl, hogy lehet, hogy ellentmondásosnak tűnik majd az, amit mondok, de attól, hogy nem névleges teljesítményen vannak a blokkok, ettől még ez nem egy üzemzavari helyzet. Ez egy üzemszerű állapot, még akkor is, hogyha egyébként azt szeretnénk, hogy az összes blokk névleges teljesítményen legyen.
1: Ha vissza kell kapcsolni egy-egy turbinát, ne adj Isten, egy egész atomerőművet, az mennyi időt vesz igénybe, és mire kell nagyon vigyázni?
2: Oké. Ezt is érzékelem, hogy az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés megfogalmazódott. Tehát önmagában a blokkok visszaindítása az nem valami olyan eseménysor, amit soha senki nem próbált. Ahogy mondtam, 14 hónap után minden egyes blokkot leállítanak, átrakják az üzemanyagot, karbantartják a berendezéseket, és ezután visszaindítják.
1: Láttak már ilyet?
2: Tehát gyakorlatilag minden egyes naptári évben vagy 3, vagy 4 reaktoron a személyzet végrehajtja a visszaindításnak a procedúráját. Tehát ilyen értelemben nem lesz abban különös, hogyha visszajön a megfelelő vízállás, akkor visszaindítják a blokkokat. Ez egy nagyon begyakorolt, standard dolog. Mégis miért beszélt róla ennyiszer a kormány, különböző szereplők? Azért, mert olyan értelemben keletkezett egy egyedülálló helyzet, hogy fennállt annak a viszonylag nagy valószínűsége, hogy az összes blokkot le kell állítani, ezt végül is most eddig elkerültük, mert ugye egy turbina üzemben maradt, de felmerült annak a lehetőség, hogy az összes blokkot le kell állítani, és ilyen állapotban, hogy egyáltalán nem marad termelőegység a telephelyen, ilyen 1982 óta nem volt.
1: De gondolom a páncélszekrényben van egy boríték, amiben le van írva, hogy hogy kell kikapcsolni egy atomerőművet, és aztán visszakapcsolni.
2: Sőt, tehát nem is a páncélszekrényben van ez, hanem ez ott van a vezénylőben, tehát hogy igazándiból ugye blokkonként ezt, ahogy mondtam, minden évben megcsinálják, tehát a személyzet ebben nagyon tapasztalt, ezt gyakorolják szimulátoron, de hogy végre is hajtják évente legalább egyszer minden egyes blokkon. A dolognak annyi a különlegessége, hogy nem szokott olyan lenni, hogy a telephelyen nincsen egyáltalán termelés, és az első blokkkal elindulni villamosenergia, nettó villamosenergia fogyasztóból, mert ugye ha áll az erőmű teljesen, akkor ő használ valamennyi áramot, és egyáltalán nem táplál be. Szóval a nettó villamosenergia fogyasztóból átlépni abba az üzemállapotba, hogy akkor egy turbina termel, két turbina termel, aztán utána jönnek be a többi blokkok. Szóval ez egy olyan helyzet, amire nem volt példa 1982 óta. Nyilván van benne egy pszichés nyomás, van benne egy ilyen eljárási kérdés, vagy hogy mondjam,

0: ez a dolog, és Nyugat-Európában több olyan példát tudok, ahol, ahol a hőmérsékleti korlátok miatt szükség volt arra a múltban, hogy leállítsák az összes blokkot, ott is ezt a visszaindítást, ezt végre tudták hajtani.
1: Tudom, hogy az autóm sokkal egyszerűbb szerkezet, mint egy atomerőmű, de egy autónál mindig úgy van, hogyha sokáig áll, akkor előjönnek a rejtett hibák, és amikor újraindítom, még olyan baja is van, amilyen előtte nem volt. Egy atomerőműnél is számítani kell ilyennel, és most ne a nagy bajokról beszéljünk, bizonyára nem lesz, hanem csak egy turbinánál, hogyha újra kell indítani, akkor előjöhetnek olyan problémák, amire nehéz gondolni, hiszen még ilyet nem láttunk.
0: Nem abból a szempontból izgalmas ez, hogy olyan jön elő, amit még nem láttunk, hanem inkább abból a szempontból izgalmas, hogy nyilvánvalóan egy alapvetően bázis zsinórtermelésre tervezett és zsinór üzemmódban használt atomerőműnél az indítás az egy nagy tranziens. Ugye olyankor elindítunk nagy gépeket, amiknek következtében nagy áramok folynak, különböző rendszerek, gyorsabban változik a hőmérséklet, ami igen jól mondja, hogy nagy terhelést eredményez. Tehát igazándiból a tranziens jellegben van maga a kihívás, tehát ilyen értelemben ez előhozhat olyan eseménysort, ami egyébként nem következett volna be, hogyha maradtunk volna zsinórban 100%-os teljesítményen. De ugyanakkor azt is mondanom kell, hogy jelenleg ugye 4 blokkból 3 áll, 1 pedig fél teljesítményen működik. Most a 3 blokk, amelyik áll, ezek úgynevezett meleg leállított állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy ez a 3 reaktor, az 1-es, a 3-as és a 4-es reaktor, ezek névleges teljesítményen vannak, vagy névleges nyomáson vannak, és gyakorlatilag a primer körben névleges hőmérséklet uralkodik, és mennek a primer köri szivattyúk. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy stand-by vagy készenléti állapotban van. Nem akkora nagy hőmérséklet változáson kell átvinni a rendszert, mint amikor leállították átrakásra, kibontották a reaktort, előtte lehűtötték, hanem gyakorlatilag minden a névleges paraméterek környékén van. A reaktort magát, mint a nukleáris láncreakciót megvalósító hőtermelő berendezést kell elindítani ebben a hőtermelési folyamatában, de igazániból a reaktor hűtőköre az teljesen névleges paramétereken van. Innen, még egyszer hangsúlyozom, indulni sokkal kisebb hőmérsékleti tranzienseket igényel, mint hogyha lehűtött állapotból kellene visszaindulni. Ez persze megváltozhat, ezt is mondanom kell. Tehát, hogyha nagyon hosszú ideig marad ez az alacsony vízállás, és mondjuk a nagyon hosszú eltelt idő következtében az a döntés születik, hogy ezeket leállítják teljesen és lehűtik. Vagy mondjuk keletkezik egy nagy hálózati üzemzavar, aminek következtében olyan eljárások, automata eljárások aktiválódnak, aminek következtében a rendszer automatikusan leállítja ezeket a reaktorokat, akkor persze lehet, hogy későbbiekben a nagyobb tranzienst kell végigcsinálni, azt, amit egy átrakás után szoktak végrehajtani. De ha most visszajönne a szükséges vízállás, és onnantól kezdve stabilan megvan a megfelelő vízszint a Dunában, akkor ez egy viszonylag kisebb tranziást igényelne, hogy a blokkokat vissza lehessen indítani.
1: Első a biztonság, csak utána a termelés, igaz?
0: Így van.
1: Az Arénát hallották, Aszódi Attila atomenergetikai szakértő, egyetemi tanára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja volt a vendégünk. Sokkal több mindent értek a paksi atomerőműről, mint egy órával ezelőtt, ezért is köszönöm, hogy eljött.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Én Herczak Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk, vigyázzanak magukra.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az az Európa Rádióban.

0: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készítelek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 giroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tolnyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontásfinom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A testvéri szeretet.
2: Nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk.
1: Hagyomány és megújulás meccéspontján.
3: Volt 4 szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a Magyar Protestáns Egyház történetnek.
1: Hagyomány és innováció. Kolozsváron szervezik a 35. RMKT vándorgyűlést.
4: A vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto vándorgyűlés téma köré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kihagyhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrással HR-rel foglalkozó szekciónk. Minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Bibliában ez áll. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az ige részlet Péter első könyvének első fejezetéből származik. Ennek apropóján beszélgetünk Hályos István batári és Nevetlen falui lelkipásztorral a testvérszeretetről, Isten irántunk való szeretetéről és a mi Isten felé irányuló szeretetünkről. A riporter Birta Zoltán.
5: Most, amikor a szeretet hiányát éljük sokan, nagyon sokszor merül fel az emberi lélekben, hogy mi is ez, milyen fogalom ez, miért is van a Szentírásban oly sok alkalommal erről szó. A Szentírás mit ír a szeretetnek a fogalmáról? Mi is ez?
2: Nagyon jó, hogy erről beszélgethetünk, Zoltán, örülök a kérdésnek. Valóban nagyon aktuális ez a téma. Egyre inkább, ahogy akárcsak a gyülekezeteket nézem, körülöttem levő embereket, nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk, az Úr Jézus Krisztust, azt mondja János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Tehát annyira szereti az Isten a világot, hogy még az egyszülött fiát is odaadta érte. És nagyon érdekes, hogy ha a Biblia elejét nézzük, a teremtés történetet, akkor az Úristen megteremtett mindent, megteremtette Ádámot és Évát is utána, és azt olvassuk, hogy az Isten együtt élt az emberrel. Tehát az Éden kertjében az Isten ugyanúgy jött-ment, mint ahogy Ádám meg Éva, hogy ennyire közeli szeretett kapcsolatban voltak egymással, Isten és az ember. És aztán jött a bűneset, ami ezt tönkretette tulajdonképpen, és azóta távol vagyunk alapvetően az Istentől, és ameddig vissza nem találunk az Istenhez, ugye ez fontos, hogy ez az én feladatom, az ember feladata, hogy visszamenjek az Istenhez, mert én jöttem el az Istentől. Ugye Ádám és Éva, amikor vétkezett, akkor hátat fordított az Istennek. Ugye azt mondta az Isten, hogy egyetlen egy dolgot nem szabad csak a kert közepén lévő fának a gyümölcséből enni, minden más szabad. És hát az ember ezt az egyetlen egy törvényt nem tartotta be, és ezzel engedetlen lett, hátat fordított az Istennek, és abból a szeretet kapcsolatból, ami akkor megvolt, ezzel kilépett. És tulajdonképpen ameddig vissza nem lépünk az Istennel való kapcsolatba, az Istennel való szövetségbe, addig nem tudjuk, mi a szeretet valójában. Mert a szeretet Istentől van. A szeretetet az Isten adja. Ugye azt olvassuk a Galaták 5.22-ben, a lélek gyümölcse, tehát ott a lélek munkájának a gyümölcsét kell értenünk, és a felsorolás, 9 felsorolás van, az első felsorolás a szeretet. Tehát az azt jelenti, hogy az Isten szent lelke, aki elkezd bennem munkálkodni, az Isten szent lelke munkálja ki bennem a szeretetet. Tehát alapvetően van egyfajta szeretetem, de az a szeretet csökevényes, gyenge. Nem olyan, mint amilyennek az Isten a szeretetet annak idején elgondolta és megteremtette. De fontos látni azt, hogy lehet az ember szeretete teljes, ez sok munkával jár, ezt azért hozzátenném, de mindenképpen ott kezdődik, hogy először vissza kell fordulnia az embernek az Istenhez. Ameddig ezt nem teszi meg, addig nem fog tudni igazán szeretni. Tehát valamiféle szeretetre képes minden ember, de olyan szeretetre, mint ahogyan a szeretetet az Isten elképzelte, olyan szeretetre nem vagyunk képesek csak az Istennel, csak az Isten közelében. Mert onnantól kezdve, hogy visszafordulok az Istenhez, onnantól kezdve, hogy Krisztust elfogadom életem urának, onnantól kezdve az Isten szent lelket ad, és a szent lélek az, aki elkezdi kimunkálni bennem, hogy milyen is az igazi szeretet, és elkezd megtanítani arra. Ugye szeretnék különbséget tenni az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, mert az emberi szeretet feltételes. Tehát megvannak a feltételeim, azt mondom, hogy ha ilyen és ilyen vagy, ha ezt és ezt csinálod, akkor tudlak szeretni, de ha nem, akkor pedig nem tudlak szeretni. De az Isten szeretete feltétel nélküli. Tehát ha nem is úgy viselkedek, vagy nem is azt teszem, amit az Isten elvár tőlem, akkor is szeret engem. Ez a kettő között a különbség, és az Isten meg tud tanítani bennünket az ő szent lelkén keresztül, meg tud tanítani arra, hogy ilyen feltétel nélküli szeretet legyen bennem. Ugye ajánlom szeretettel elolvasásra a 2 Korintus 13-at, a szeretet himnuszát, ott le van írva, hogy milyen az igazi szeretet, azt is aláhúznám, hogy az Isten szeretetét írja le, hogy hogyan szeret bennünket az Isten. És nagyon sok minden fel van ott sorolva.
5: Sokszor halljuk, hogy szeretni kell egymást, sőt, erre még a magyar zenei világban is vannak zenétételek, hogy szeressük egymást. Gyerekek, de a Biblia is ezt üzeni, hogy szeressétek egymást. Ebben a szeretetlen világban, amikor hamarabb találunk okot arra, hogy valakit utáljunk, mint hogy szeressünk, hogyan lehet ebben a világban ezt az életérzést, ezt a útravalót magunkkal vinni, valóban megtartani?
2: Ha szeressük egymást, ez egy jól hangzó dolog, de megint csak oda kell visszatérjek, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nem működik anélkül, hogy az Istennel való kapcsolatom helyre ne állt volna. Ha emlékszel, vagy ha emlékeznek a hallgatók is, akkor Jézust egyszer megkérdezték, mi a legfontosabb parancsolat. És Jézus a szeretet kettős parancsával válaszolt, ami tulajdonképpen egy sorrendet állít elénk, mert azt mondja Jézus, hogy az első ez, szeresd az Urat, a te Istenedet. És akkor van itt még tovább is, de most nem akarom végigmondani. És a második pedig ez, azt mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. Itt nagyon fontos elgondolkozni, hogy az első egyértelmű és világos, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második, ezen fontos elgondolkoznunk, mert azt mondja Jézus, hogy a második az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát először magamat kell szeretnem, hogy tudjam szeretni a másikat. Tehát van egy sorrend. Az első világos és egyértelmű, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második az, hogy szeressem önmagamat, és ha szeretem önmagamat, akkor tudom majd szeretni fele barátomat is. Tehát jön fentről, az Istentől jön hozzám, az Isten szeretetes, ha megnyugszik én bennem, vagy én rajtam, akkor tudom a körülöttem levőket is szeretni. Ez csak így működik. Csak az emberek nem veszik észre azt, hogy ez egymásra épül. Nem veszik észre azt, hogy egymást szeretni nem fog menni addig, amíg nem szeretem önmagamat, és nem fog menni addig, amíg nem szeretem az Úristent. Tehát valamiféle szeretetre képesek vagyunk, de nem arra a szeretetre, amit az Isten szeretetként adott nekünk annak idején. Ugye egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy a hamis gyémánt vajon gyémánt-e? És akkor nyilván erre több különböző választ lehet adni, de ha valami hamis gyémánt, akkor az nem igazi gyémánt, csak úgy néz ki, mint a gyémánt. És ugyanez a helyzet az Isten nélküli szeretettel is. Szeretete az, amit tudok adni, hogyha nem ismerem az Istent, vagy nem szeretem az Istent. Hasonlít a szeretethez, de mégsem olyan. Mert a hamis gyémánt nem gyémánt. Csak úgy néz ki, de nem az. Ugyanez a helyzet az Isten nélküli szeretettel. Az ember képes szeretni, de az nem az a szeretet, amit az Isten eltervezett szeretetként. Úgyhogy a szórend mindenképp ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, utána szeresd önmagadat, és utána képes leszel szeretni fele barátodat, vagy ahogy az ének szöveg is mondja, hogy szeressük egymást.
5: Azt olvashatjuk, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.
2: Így van.
5: Hogy van ez?
2: Ugye a szeretet, mint olyan, ez már következmény. És ezért mondja János, hogy ha nem szeretem a testvéremet, akkor nincs meg az Isten szeretetének a következménye az életemben. Mert az Istennel való kapcsolat következménye az, hogy a Szentlélek kimunkálja bennem a szeretetet. Ha nincs bennem szeretet testvérem iránt, akkor azt jelenti, hogy a lélek nem munkálta ki. Ha nem munkálta ki, azt jelenti, nincs ott. Ha nincs ott, azt jelenti, nincs meg az Istennel való kapcsolatom, mert ha meg lenne, adott volna az Isten szent lelket, és tudnék szeretni. Tehát azért mondja János ezt, mert nem látszik a gyümölcs az életemben. Ha nincs gyümölcs, akkor valószínűleg azért nincs, mert az előzmények nem történtek meg. Tehát ha helyre rakjuk az Istennel való kapcsolatot, ha helyre rakom én az Istennel való kapcsolatomat, akkor ennek következménye az, hogy tudok szeretni. Ha nem tudok szeretni, akkor az egész oda vezethető vissza, hogy nincs rendben az Istennel való kapcsolatom.
5: Vannak olyan pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy senkit nem szeret, sőt, mindenki hagyja békén. Ilyenkor mi zajlathat az embernek az életében? Mi van akkor, amikor úgy érzem, hogy a világ sem szeret engem, de én sem szeretem a világot, és annak minden nemű személyét is ugyanebbe a kategóriába sorolom?
2: Vannak az ember életében nehezebb időszakok, ez igaz. Nem tudom, szerintem minden eset más, máshol keresendő a probléma forrása, de talán visszavezetném oda az Istennel való kapcsolathoz. Mert lehet, amikor az embernek nincs saját szeretete, ugye Gary Chapman óta tudjuk, hogy van az embernek szeretett tankja, és ez a szeretett tank ki tud ürülni, de ezt a szeretett tankot fel lehet tölteni, és az Isten ezt fel tudja tölteni. Tehát ha éppen úgy állok, hogy nem tudok szeretni senkit, akkor az Istenhez kell elsősorban forduljak, és az Isten tud adni elég szeretetet ahhoz, hogy tudjak másokat szeretni. Ez olyan, mint amikor nincsen erőm. Ugye, nincsen erőm, kell menjek az Istenhez, hogy kérjek erőt, és hirtelen lesz. Honnan? Olyan hirtelennek tűnik, de valójában az Isten ad erőt. Amikor elfáradok egy nap végén, de még lenne tennivalóm, és úgy érzem, hogy nincs már erőm rá, és kérem az Istent, hogy adjon, és azt veszem észre, hogy mire befejezem az imádságomat, az Isten adott erőt. Tehát ugyanez van a szeretettel is. Tehát ha elfogyott, akkor az embernek kérnie kell attól a gazdag Istentől, akinek van rengeteg. És az Isten tud adni szeretetet, hogy tudjak szeretni olyankor is, amikor a saját erőm már elfogyott, és még akkor is, ha úgy érzem a másikról, hogy legszívesebben hagyjon békén, meg békén hagyom én is őt, akkor lehet kérnem az Istent, hogy töltse fel az én szeretett tankomat, és akkor tudok menni tovább.
5: Beszéltünk az ember és ember közötti szeretetnek a fogalmáról, meg törékenységéről. Ember és Isten közötti szeretetnek a fogalmáról még kicsit ejtsünk szót itt a beszélgetésünk vége felé. Mi jellemzi az embernek a szeretetét, amikor Istenre gondol? Mennyire tud ez tökéletes lenni, vagy éppen törékeny, és mennyire tud emberi lenni ez az érzés?
2: Ugye miért szerethetem az Istent? Ez lenne nekem egy komoly kérdésem. Miért szerethetem az Istent? Csak azért szerethetem az Istent, mert az Isten megmutatta magát. Nem tudom, gondolkoztunk-e rajta azon, hogy ha az Isten nem nyilatkoztatta volna ki magát, a mai napig nem tudnánk az Istenről. De az Isten megmutatta magát. És hogyan mutatta meg? Úgy, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Értünk. És ez egy mondatban kevésnek tűnik, de ha az ember elolvassa a Bibliát elejétől végéig, akkor rájön, hogy az Isten nagyon-nagyon sok mindent tett értünk. Emberekért. És ebben személy szerint értem is. Nagyon sok mindent tett az Isten. Ha én tudom, hogy mennyi mindent tett értem az Isten, akkor bolond lennék nem szeretni az Istent. Tehát ha elolvasom azokat a történeteket, amelyeket Jézus beszél, vagy bármilyen történetet a Bibliából, amely bizonyságot ad az Isten szeretetéről, ha ezekkel tisztában vagyok, akkor az én válaszom az Istennek nem lehet más, mint az, hogy én is szeretem őt. Ha ő ennyire szeret engem, akkor az én válaszom csak is az lehet, hogy én is szeretem őt. Viszont azt tapasztalom, hogy az emberek sokszor nem tudják, hogy mennyi mindent tett értük az Isten. Nem tudják azt, hogy az Isten mindent odaadott, egyszülött fiát odaadta. Hogyha meglátjuk azt az Ószövetségben, hogy az Isten hányszor nyúlt a saját népe után újra és újra, hogy hányszor szólt az Isten, hívta az ő népét, térjetek vissza hozzám. És a nép tulajdonképpen van egy ilyen körforgás az Ószövetségben, hogy az Isten hívja a népet, a nép nem jön, akkor az Isten egy idő után bünteti a népet, a nép segítségért kiált az Istenhez, az Isten megszabadítja a népet, és utána megint az kezdődik, hogy a nép elfordul az Istentől, az Isten hívja az ő népét, megint nem jönnek. Tehát ez a körkörösség, ami jelen van az Ószövetségben, állandóan, ez az Isten szeretetét mutatja, hogy mennyire ragaszkodik az ő népéhez, még akkor is, hogyha olyanok, hogy állandóan elfordulnak az Istentől. Tehát ha azt látjuk, mennyire szeret az Isten mindannyiunkat, és ezt láthatjuk a Biblián keresztül is, elég részletesen, akkor én úgy gondolom, hogy bolondok lennénk nem viszonozni az Isten szeretetét. Mert az a sok minden, amit Isten értünk tett, szerintem csak szeretetet érdemel válaszként.
5: Mi van akkor, amikor nem érezzük Istennek a szeretetét, vagy legalábbis nem tapasztaljuk a hétköznapokban? Háború van, szegénység van, az emberek nem tudnak kimenni a munkahelyükre, gondok vannak, betegség van, gyógyíthatatlan állapotok vannak, válás van, oly sok rossz dolog van a világban.
2: Én úgy gondolom, hogy ha nem tapasztalja valaki az Isten szeretetét, a hiba az önkészülékében van. Tehát az Isten állandóan hív, és állandóan vár bennünket, hogy menjünk hozzá. Ha nem érezzük az Isten közelségét, nagyon valószínű, hogy mi kalandoztunk el az Istentől. Tehát mi vagyunk távol az Istentől, nem az Isten van tőlünk távol. Azt szeretné az Isten, hogy mindannyian közeledjünk hozzá, azt mondja az ige is. Aki közeledik az Istenhez, ahhoz az Isten is közeledik. Tehát az Isten folyamatosan felénk fordul, és folyamatosan hív bennünket magához. Az a kérdés, hogy megyünk-e. Ha valaki nem érzi az Isten közelségét, akkor az azt jelenti, hogy ő van távol az Istentől, és nem az Isten van távol tőle.
5: Nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, sok erőt és áldásunk az életére, munkájára, szolgálatára.
2: Köszönöm én is a lehetőséget, viszont kívánom. Isten velünk, áldás, békesség.
1: Hályos Istvánnal, a Batári és Nevetlen falui református egyházközségek lelkipásztorával beszélgettünk a testvéri szeretetről.

0: Határtalan.
1: Határtalan.
0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Az anyaország. Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományegyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, a riporter Hegedűs Már.
3: Hagyomány és megújulás metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
4: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerzőpáros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamok, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
3: Itt az említett diákok, ők teológusok?
4: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak ne lenne jó ez a könyvet, éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
3: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv? Tehát, hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor?
4: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen, ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
3: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik még nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
4: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig, az pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélyben még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház is Erdélybe, az unitárius egyház.
3: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
4: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt Nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdetben a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irányú tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt. Ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve úgy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a Szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékenek nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
3: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
4: Igen?
3: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
4: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak, püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
3: Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben. Milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről? Mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
4: Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. Stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartott-e vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel, esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
3: Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
4: Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
2: Az elmúlt percekben Bátori Némisák Marianna egyetemi docenssel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely idén Kolozsváron szervezi meg 35. alkalommal a vándorgyűlést. A szervezet ezzel együtt a rendezvény célja a közösségépítés mellett, hogy anyanyelven biztosítson hozzáférést a gazdaság legfrissebb információihoz. A szervezetről és a vándorgyűlésről Nagy Károly, RMKT elnökkel beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
2: A Romániai Magyar Közgazdász Társaság, RMKT, a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely konferenciákkal, képzésekkel és közösségi programokkal járul hozzá a szakmai fejlődéshez és az együttműködések erősítéséhez. Egyik kiemelkedő szakmai fórumuk a vándorgyűlés, amelyet idén 35. alkalommal Kolozsváron szerveznek. A konferenciáról Nagy Károly, RMKT elnökkel beszélgettünk. Először a Romániai Magyar Közgazdász Társaságról, az RMKT-ról beszéljünk egy keveset, hogy ismerjük meg a szervezetet.
3: Előre el kell mondjam, hogy nem lesz könnyű röviden, mert egy 36 éves múltú civil szervezetről beszélünk, amelynek kezdetektől az a célja, hogy a közgazdaságtant népszerűsítse, és az anyanyelven való információhoz való jutást támogassa. És ennek a célnak megfelelően 35. éve szervezzük már a vándorgyűléseinket. Az RMKT egy országos ernyőszervezettel rendelkezik, és ez alatt vannak a fiók szervezeteink. Összesen 10 darab fiók szervezet Erdély különböző városaiban, illetve Bukarestben is. Körülbelül 400 aktív taggal rendelkezünk, a tagsági nyilvántartásunk viszont olyan 2000 ember tartalmaz. Bárki tagunk lehet, aki közgazdász vagy közgazdaság iránt érdeklődik, és végül is, hogyha azt nézzük, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a gazdasági kérdések elkerülhetetlenek, gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy bárki, akit ez érdekel, az a tagunk vagy a szimpatizásaink köréhez szívesen látunk.
2: Igen, itt említésre került a vándorgyűlés, ami idén 35. alkalommal itt Kolozsváron lesz megszervezve. Erről mit kell tudni, pontosabban hol, mikor szervezik, milyen címmel?
3: A vándorgyűlés az a Romániai Magyar Közgazdász Társaság zászlós rendezvénye. Azért vándorgyűlés, mert minden évben más-más helyszínre visszük, Erdély különböző városaiban, illetve egyszer már voltunk Bukarestben is. Kolozsváron 2020-ban volt utoljára vándorgyűlés, az akkori járványügyi szabályoknak megfelelően kicsit korlátozott részvétellel, és most a 35. vándorgyűlés szeptember 24-26 között fog zajlani Kolozsváron. A rendezvény fő helyszíne az a Farkas utcai Ábesbói Egyetem központi épülete, illetve az amellett levő Aula Magna. A szekcióüléseink is az egyetem épületében fognak helyet kapni. A hagyományos díszvacsoránk, amely egyfajta közgazdászbál is, ez egy különleges helyszínen lesz majd a Gyalui Várkastélyban, és úgy gondoljuk, hogy a szakmaiságon túl a találkozási lehetőségeken és közösségépítés mellett egy különleges kikapcsolási, szórakozási lehetőséget is fogunk nyújtani a résztvevőknek. Ezen túlmenően a vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto vándorgyűlés témaköré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kihagyhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekció.

0: mindenképp vegyenek részt rajta.
1: A vándorgyűlés az elsősorban nyilvánvalóan az RMKT tagjainak, szimpatizásainak szól. Fel szeretném hívni a figyelmet arra viszont, hogy ez most már hagyományosan minden városban az elmúlt 4 évben, ahol vándorgyűlésre voltunk, megjelentek olyan résztvevők, akik nem tartoznak az RMKT berkeibe, viszont őket érdekelt a téma. És fontosnak tartom azt, hogy mindenikünk életét valamilyen formában, direktbe vagy indirekt módon a gazdasági jelenségek befolyásolnak. És akkor ebből minél több mindent értünk meg, vagy minél több minden tisztázódik egy-egy szakmai előadás, vagy egy-egy panelbeszélgetés szekció kerekasztalon belül, annál tájékozottabb és gazdaságilag felkészültebb társadalmi szereplőkkel találkozunk, és ebben látjuk a vándorgyűlésnek is, és a szervezetünknek is az egyik fő célját, hogy a gazdasági nevelést, gazdasági információhoz való hozzájutást anyanyelven támogassuk. Szakmaiságon túl egy jó közösségépítés. Hasonló dolgok iránt érdeklődő, nyitott, értelmes emberekkel való találkozási lehetőség, amit úgy gondolom, hogy főleg a mai rohanó és online dominált, social media által dominált világban nagyon nagy hangsúly kell legyen, és kiemelkedő hangsúly kell kerüljön a személyes találkozókra, a személyes kapcsolatokra. Ezeknek a szerepe úgy gondolom, hogy fel fog még értékelődni a jövőben.
0: Hol tájékozódhatnak az érdeklődők, honnan szerezhetnek több információt?
1: A vándorgyűlés az RMKT honlapján, rmkt/vg.ro címen, illetve a Facebook oldalon és más social media felületeken is elérhető, és rendszeresen jelentkezünk hírlevelekkel a vándorgyűlés kapcsán, mindenkinek, aki a levelezési listánkon benne van.
2: Az elmúlt percekben Nagy Károly RMKT elnökkel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Intézmény látogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága, tájékoztatta a tárca az MTI-t. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetés,

0: Túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában augusztus 31-ét követően bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is, tartalmazza a közlemény. A minisztérium célja, hogy feltárja a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzen a hibákkal, kijavítsa azt, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy a korábbi problémák ne ismétlődhessenek meg többé, tették hozzá. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet közleményében az Economus Gazdaságkutató Alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell egyebek mellett a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rosttartalmú, magas fehérjetartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Megjegyezték, az egészséges ma egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória. Kitértek arra, hogy az egészséges élelmiszerek sokak számára a drágább kategóriába tartozó bio cukormentes glutén mentes, funkcionális élelmiszereket jelenti.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Igei tanács a szexualitással kapcsolatban. Szerezzetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is. 1. Korintusi levél 6. fejezet 20-as vers. Ann Landers rovatíró így ír. A lányoknak épp annyira kell tiltott szexuális kapcsolattal bizonyítaniuk a szerelmüket, mint amennyire egy jávorszarvasnak szüksége van kalaptartóra. Ha már bizonyítani akarsz, miért nem játszol inkább ugróiskolát a strádán? Körülbelül ugyanannyira biztonságos a kettő. Ideje felébredned. Ha egy fickó arra kér, hogy bizonyítsd a szerelmed, arra hajt, hogy te légy a valaha élt legnagyobb, legnaívabb balek a világon. Az, hogy a szerelmet bizonyítani kellene, a legmegáltalkodottabb hazugságok egyike. Aki szeret, azt akarja, ami a legjobb neked. Ő meg arra kér, hogy kövessel erkölcstelenséget, add fel az ártatlanságodat, dobd el az önértékelésedet, kockáztasd a jó híred elvesztését, és vállald be a teherbeesés, a fertőzések vagy a bajba kerülés veszélyét. Ébredj fel! Ő azt akarja, ami neki a legjobb, a saját örömét keresi a te károdra. Még hogy szerelem, jó vicc, egy fiú, aki szeret egy lányt, hamarabb vágná le a jobb karját, mint hogy ártson neki. Ez az önző alak valójában csak azt bizonyította, hogy egyáltalán nem szeret téged. A folytatás jól kiszámítható. Don Juan ráun erre a játékra, aztán dob téged, odébb áll és máshol veti ki a hálóját, hát ha sikerül fognia egy hasonlóan ostoba halacskát. Ha szeret téged, bizonyítsa ő a szerelmét az oltárnál. Ha megbízható igei tanácsot keresel a szexualitással kapcsolatban, íme, vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron védtettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Korintusiakhoz írt 1. levél 6. fejezet 19-es verstől a 20-as versig. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok kedves hallgatóinknak! Kezdődik a Svéd asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, délutáni magazinunk most következő órájában hamarosan dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével beszélgetünk, aki vallja, hogy az imádkozásban is engedjük előre Istent. Ezt követően szólunk a Lubi Társaság általános iskolásoknak szervezett ismeretterjesztő táborán. Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

Maradni szeretnék, mindig maradni, maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni, ha alszom mélyebb, ködörbe lásni, magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni.

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Közélet, közérdek az Európa Rádió nyíregyházi műsorában 2026. augusztus 7-én pénteken. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Mai magazinunk kínálata. Az imádkozásban is engedjük előre Istent. Dr. Gál Sándorral, a Nyírségi Református Egyházmegye esperesével beszélgetünk.
2: Isten nagyon-nagyon közel van. Jézusban annyira közel jött, annyira emberré lett, magára vállalta emberi formában a tehertételünket, kifejezte, hogy nagyon akar bennünket. Az imádkozás az egy nagyon egyszerű, közvetlen beszélgetés. Megszólítjuk Istennek, Uramnak, mindenhatónak, ahogy tetszik, mondjuk el neki. És már, amikor ez megtörténik, elmondja a kedves hallgató Istennek az örömét, hiányát, bánatát, kérdését.
1: A nyári Lubi Akadémia általános iskolásoknak a Lubi Társaság által szervezett hagyományőrző és régióismeretterjesztő tábor, amelyet Nagyaron szerveztek meg. Dr. Kis Kálmán főszervezőt kérdezzük.
3: Nyári tábor ez, ismeretterjesztő tábor általános iskolásoknak, úgy neveztük el, hogy nyári Lubi Akadémia. A nevében mutatja mind a három tagja azt, hogy milyen célkitűzéseink vannak. A Lubi azért, mert döntő a Lubi család által nem csak Nagyarban, hanem Szatmárban létrehozott örökséget, értékeket szeretnénk beépíteni, és ezzel természetesen kitágítani magát az érdeklődésünk körét is.
1: Kedves hallgatóink, az iménti témákkal és vendégekkel várjuk Önöket. Mai Közélet, közérdek című magazinunkban az Európa Rádió nyíregyházi műsorában. Tartalmas rádiózást kívánunk!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, az imádkozásban is engedjük előre Istent, vallja dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Szerinte fontos, hogy legyen meg a nulladik típusú gondolat, ami azt jelenti, hogy honnan tudhatnám én, hogy mi a jó nekem, a családomnak, az egyházamnak, mint ahogyan a mi atyánkban is szerepel, legyen meg a te akaratod, és légy szíves közöld velem, hogy mi a te akaratod. Folytatjuk egy korábbi beszélgetésünket, amikor is a személyes imaéletről kérdeztük az esperest. A riporter Gál Tamás.
4: Korábbi beszélgetésünket úgy kezdtük, hogy mikor tapasztalta meg esperes úr az ima erejét, de akkor én most nem finomkodok, hanem felteszem azt a kérdést, hogy magát a csodát, tehát hogy imádkozott, és Isten csodát tett. Van-e ilyen az életében?
2: Hát a csoda alatt azt értjük, hogy valami természetfeletti dolog történik?
4: Talán, vagy egy olyan gyógyulás, amely az orvosok szerint lehetetlen.
2: Mivel gyülekezeti lelkész vagyok, a gyülekezetben volt több ilyen megtapasztalás, nekem nem volt ilyen élethelyzetem önmagamban, de a rám bízott nyájban igenis voltak olyan megtapasztalások, még ráadásul orvos testvérünk tett bizonyságot nem régen itt a gyülekezetben, arról, hogy a családjában orvossal való szakmaiságában meg kinyilvánította az, hogy itt egy emberfeletti dolog következett be. Igen, vannak ilyen történetek, ilyen valóságos történetek a szolgálatomban, az életemben. Én nem csak ezeket tartom ima meghallgatásnak, hanem az, hogy hát nyilván amikor az ember fiatalabb és társat keres, akkor vagy szeretne társat, most ezt sokféleképpen lehet megközelíteni, az, hogy Isten nekem adott egy olyan házastársat, aki az. Egyszerűen
4: egy csoda.
2: Hát, bocsánat, látva mai világban azt az összevisszaságot meg bonyodalmakat, amelyek az emberi házassági kapcsolatokban vannak, azt egyszerűen szoktuk is mondani egymásnak, hogy nem térünk magunkhoz, hogy miért működünk milyen jól, vagy minek köszönhetjük ezt. Aztán a gyerekeinknek az élete, az értük való imádság, tehát ahogyan ők megszülettek, én azt már máskor is elmondtam, hogy én nagyon-nagyon régóta, kisgyerekkoruk óta imádkozom azért, hogy adja hogyan Isten nekik társot. Mert hát ez egy kész bonyodalom, akik szülők vagyunk, hogy van egy kisfiunk, egy kislányunk, vagy több is, és akkor arra nem gondolunk, hogy 20x év múlva, vagy 10x év múlva ez a gyerek, aki most abszolút az én felhatóságom alatt van, önálló lesz, és hogy neki lesz egy társa, egy férje, vagy egy felesége. És hol van ez a gyerek? Ez a másik gyerek, hol van a párja? Valahol már van, nagy valószínűség szerint, ha csak nem nagy korkülönbség van, de nyilván nem ez az általános. És én régóta imádkozom azért gyerekkoruk óta, hogy valaki neveli a fiamnak a feleségét, valaki neveli a fiamnak, vagy a lányomnak a férjét. Halvány elképzelésem sincs, hogy az ország melyik sarkában történik ez, milyen vallású emberek ezek, Isten hívő emberek, mi a foglalkozásuk, mennyire szocializáltak a általunk megszokott környezet. És ez nekem mindig békességet ad, arra nézve, hogy akire rátalálnak, vagy akit Isten eléjük adott, akkor én azt ne szobamérlegen mérjem, hogy na ez lesz az, meg az én elvárásaimnak megfelel, hanem én rábíztam Istenre ezt a kérdést, és hogyha én valamit nem úgy látnék, akkor is nem vagyok hajlandó ebbe belebonyolódni, hanem elfogadom, tehát abszolút elfogadóak igyekszünk lenni a gyermekeink házastársa is mögötte levő család a tekintetében. Ez nem azt jelenti, hogy mindent megváltoztatnánk, vagy bármit is, hogy sok mindent megváltoztatnánk. Ez az elfogadás, ez nyerő dolog, és ez hat rájuk is, azt gondolom, a kapcsolatukra, úgyhogy ez egy ilyen megtapasztalás. Tehát a társ kérdés, aztán a gyerekeinknek az élete, hogy a hivatásukat megtalálják. Hát mennyi gyötrelem egy kamaszban, hogy apa, hova menjek, mit csinál. Kevés az a gyerek, aki nyíl egyenes tudja, hogy már pedig ez lesz, hogy terelgeti az ember, vagy azt mondjuk, hogy ne izgulj, majd kialakul, és annyira nagyszerű, hogy mind az öt megtalálta az ötféle hivatását, és szeretik végezni azt, amit bent dolgoznak.
4: Mindez pedig akkor a sok ima, és köszönhető.
2: Istennek köszönhető az ő igazgatásának, az imádság inkább ráhangolódás az ő akaratára, én inkább azt mondanám, tehát nem az én kedves sok imádságomért, én változok az imádság során, nem feltétlenül Isten változtat, hanem én hangolódok rá. Ez így a normális, ahogy az előző beszélgetésünkben mondtuk, hogy a gyerek ráhangolódik a felnőttek világára, nem a felnőtt lesz infantilis gyerekké. Hát mostanában látunk ilyen példákat, hogy annyira gügyögnek a szülők, hogy gyermeteggé válnak, és úgyis maradnak sok esetben. Tehát nekünk kell a mindenható árnyékába, vagy világosságába kerülni, és amikor látom, hogy ez lehet az ő útja, akarata, akkor azt szívesen elfogadom.
4: Annyi mindenért, mindenkiért lehet imádkozni, hát különösképpen azoknak, akik a lelkészi pályán szolgálnak. Hogyan szokott imádkozni Esperes úr, illetve hány alkalommal? Ezt lehet mérni? Számolta már?
2: Nem szoktam számolni. Azt mondanám, hogy úton úgy félen. Ez nem komoly tanítja el a dolgát az életünknek. A reggel, amikor felébredek, akkor igyekszem ő hozzáfordulni a legelső gondolataimmal, és mielőtt elalszok, akkor is azt mondom, hogy odafordítom a gondolataimat felé. Nyilván reggel, többnyire reggel igyekszem egy csendes lehetőséget teremteni, amiben imádkozom, Bibliát olvasok, vagy egy áhítatos könyvnek a vezetésével csendesedek el, meg napközben is. Szószékre menetelkor az nekem mindig egy akkora, egyrészt méltóság, másfelől egy nagy felelősségérzet, hogy na most én itt állok, és azt mondom, hogy hirdetem nektek Isten üzenetét, hogy szeretem ott, abban a néhány másodpercben átadni a szót, kiszolgáltatni magam Istennek, és azt mondani, hogy én itt elkészültem, itt van minden, de hát annyi minden zavaró tényező lehet bennem, belőlem, a hallgatókban, közöttünk olyan fajta rezonanciák, hogy én átadnám neked az uralmat, de közben én beszélek, mert hát nyilván ez a dolgom, hogy az én beszédem által érkezzen el egy üzenet. Nekem ezek meghatározó pillanatok, imádságok, nem ilyen papi liturgikus elemek, hogy na most meghajtjuk a fejünket, és akkor na most biztos imádkozik, és közben meg nem. Tehát sok-sok élethelyzetben napközben is előjönnek.
4: Gondolom egy-egy megbeszélés előtt is a megbeszéléseket is mindig imával
2: igen, hát kezdik. Igen, többnyire ez egy nagyon szép dolog az egyházi rendben, hogy a tanácskozásokat mindig bibliaolvasással, imádsággal kezdjük, vagy egy-egy lelki gondozói beszélgetést azzal kezdjük, hogy azzal fejezzük be. Tehát igazán nem tudom számolni, nem is szoktam. inkább azt mondom, hogy ezek ilyen biztos lépéspontok egy-egy napon, valamikor sok apróban, amikor több nagyobb, vagy kevesebb nagyobb imádkozási lehetőség van. Tehát az nagyszerű, hogy bárhol vonalban vagyunk.
4: Mert a muzulmánoknak, illetve a zsidóknak vannak, ha jól tudom, ilyen fix imádkozási időpontjai egy napon belül.
2: Igen.
4: És ők ezekhez a szokásokhoz nagyon ragaszkodnak. Nálunk ilyen nincs. Esperes úr kialakított ilyet, vagy nem alakított ki a saját életében?
2: Hát óra pontossággal nem, mert a napi rend, van egy napi rendje mindenkinek, de alapvetően ezek változnak. Főleg egy lelkésznek a napi rendjében mindig beleszól valaki, vagy nem mindig, de sok esetben. Tehát a reggeli, esti első gondolatok, meg a kialakított elcsendesedés az nagyon fontos, de ha nem 7 órakor van, hanem 8:45-kor, vagy 10 órakor, mert szabadságon vagyunk, és többet pihenünk, akkor van. Tehát a nap kezdete igazán ez, vagy a bázis, amiről elindulok, akkor az, most mindegy, hogy hány órakor van, azt gondolom. Az említett vallásokban ezek nyilván fontosak, és megalkuvásmentesen gyakorolják. Van ebben valami jó egyébként, tehát nem a vallás tartalmát szeretném importálni a magunkéba, hanem inkább azt mondani, hogy ez egy fegyelmezettséget ad, életkeretet ad. Hát ez azért nem lenne ártalmas a keresztényeknél sem, hogy családokban egyértelművé válik, hogy ez zajlik.
4: Hogy hallgattam Esperes urat, és hát szerintem azért a gyülekezeti tagok, meg nem csak a gyülekezeti tagok, az tapasztalják, hogy Esperes úr személye hat. Akkor, amikor imádkozunk, akkor, és ön imádkozik, azért az hat. Önre ki hat? Van-e olyan, akinek mondjuk az ima élete tud hatni, vagy az imádkozása? Tehát, hogy Esperes úr kitől tud feltöltekezni akár e tekintetben is?
2: Erre ugyanazt mondom, amit a beszélgetés kezdett, hogy úton útfélen előfordul. Igazából véve nem szeretnék megnevezni senkit. Nyilván vannak a környezetemben stabil, imádkozó emberek, akiknek...
4: Vannak mentorok? Esetleg?
2: Hát nincs mentorom, megnevezett személy, akivel meghatározott időközönként feltétlenül. A feleségemmel elég komoly kapcsolatban vagyunk, ilyen tekintetben is, tehát nem, ezek nem tabu témák, amikről imádkozunk, amiért imádkoztunk. Ahogy említett Tamás, mivel sok emberrel van kapcsolatom egy-egy ima közösségben, egy férfi körben, vagy gyerekek közötti szolgálatban, néha az megolvasztja a jeget bennünk, vagy lehűti a forróságot, ahogy egy gyermek tud imádkozni. Amilyen tűpontossággal előhoznak kérdéseket. Éppen most az 5 napos klub van a gyülekezetünkben, amikor beszélgetünk, és tegnap az imádkozás ügyével is foglalkoztak a mélyvíz napirend pontnál, és az egyik hitoktató számolt be, meghatódottan könnyes szemmel, hogy a legálkovitább, leghuncutabb, legtiltakozóbb srác imádkozott úgy, hogy egyszerűen megfagyott a levegő számára, annyira megütötte az az őszintesség. Aztán a következő pillanatban, vagy a másik csoportban azt mondja, megvan az imakör, az imádkozik, aki akar, tehát ez nem előny, meg érdem. És akkor, amikor megvan az imakör, akkor azt mondja az egyik gyerek, hogy nem csinálhat még egy kört. Szóval ezek azok a megtapasztalások, amelyek hatnak rám, végtelenül komolyan hatnak. Az őszinte imádság az hat. Igen. Az bárhol, bárkinek a részéről, még az ellenemre való gondolkodók részéről is, hogyha ha a lélek engedi ezt érteni, akkor az hat rám. Én szeretek együtt imádkozni másokkal, úgy, hogy ő imádkozik, és én is áment mondok rá. Igen, vannak ilyen élményeim.
4: Az egyik beszélgetésünkben könyveket is ajánlott Esperes úr, és ez hát persze azért vetődik fel, hogyha esetleg egy síkú lenne az ima életünk, egy síkúvá válna, akkor ezt tudjon segíteni, inspirálni. Ön azért tapasztalta saját magán, hogy egy síkúvá vált?
2: Hát mondhatjuk azt, hogy esikú, de az ember elfáradhat, az ember agy elfárad, az emberi lélek válhat ilyen egyoldalúvá, amikor együttben vagyunk, és akkor csak az hagyjuk, szeretnénk, ha meg lenne, és mindenképpen az legyen, és akkor már csak azt forgatjuk magunkban. Ebben nagyon sokat segítenek azok az imádságos könyvek, amelyek nyilván többek döntése alapján nyomtatásban is megjelentek, és lehet ezeket használni. Sokszor nem is nagyon kell beleolvasni minden esetben, hanem a tartalomjegyzék az nagyon eligazít, hogy oppa, apát, konfirmandus gyermek imádsága, vagy házasság előtti fiatal imádsága, vagy hálódás gyermek születéskor. Tehát ahogy a régieknek az életét szépen átszőtte a nem rohanó világban, hogy minden egyes életeseménynél voltak akár megtanult, vagy olvasható könyvből imádkozható imádságok. Ez a tény maga engem sokszor rászabadít arra, hogy olyan témák, ügyek kerüljenek a szemem elé, amik egyébként elsikadnának. Tehát igen, az eső kérdése, ahogyan a korábbi beszélgetésünkben említettük, vagy egy-egy természeti katasztrófa helyzet, vagy éppen az áldás, amikor azt látjuk, hogy szépen termett a föld, vagy jól ment valakinek a gazdasága. Tehát ezek mind olyan ügyek, amik meghordozni, tehát a gyermekre vágyó, váró párok, a párra váró fiatalok, az egyedül maradt középkorúak, akiknek az életük úgy tört meg, akár egy gyászeset, akár egy házassági törés miatt, ők számomra mindig komoly ima témát jelentenek, tehát komoly listán van erre nézve, hogy a betegek, akiket látom, hogy nem csak a saját betegségük, hanem az egész környezetére, családjára nézve kihívás jelent azokat hordozni. Jó felvenni ezeket a terheket. Én azt gondolom, amikor Jézus arra tanít, hogy az én igám könnyű és az én terhem gyönyörűséges, akkor ez is benne van, hogy nem kell ezektől megijedni, elzárkózni, nem szeretünk tudomást venni a más bajáról, mert hát az az ő baja.
4: Nehogy a mi bajunk is legyen, ugye?
2: Igen, igen. Tegnap este ezt elmondom, már akkor nem tudom mikor kerül adásba, az autót kellett átvinnem a 5 napos klub miatt egy másik udvarra, és este 10 órakor jutott eszembe, hogy ennek reggelre rendbe kell lenni, és az a biztos, hogy meglegyen, és kimentem, kinyitottam a kaput, és ott jött a zebrán egy ember mankóval, az egyik lábán cipő, a másikon meg egy nagy dagadt láb, mezít láb, és akkor hát nem tudtam elmenni mellette, megkérdeztem, hogy hova megy, és mondta, hogy a vasútállomásra. Ilyen 8-10 centis lépésekkel az egy nagy kihívás. Kiderült, hogy balesete volt, a gipszet levették a lábáról, nincs cipő a lábán, rendkívül éhes, nyilván beültettem az autóba, elvittem a vasútállomásra.
4: Hát azért nem nyilván, sokaknak szerintem.
2: Hát ez a minimum, és mondta, hogy nagyon éhes, hazajöttem, akkor itt a feleségem gyorsan készített ennivalót a számára, egy üveg vizet, az egyik olyan lábbelit, amit oda tudtam adni, és tudtam, hogy a jó a lábára, táskába tettem, és ma is eszembe jutott ez a dolog, nem magam jutottam eszembe, hogy én most milyen nagyot cselekedtem, hát hol van ez ahhoz, amit Isten nekem naponta ad, csak hogy belém hasított ma többször is, hogy vajon hol jár ez az ember, hogy én adtam egy kis körön fekete tény segítséget, ennivalót, vizet, cipőt, lábbelit, de hát vajon elérte a célját, lesz-e támasza, hát ezek, és hát én már többet nem tudok tenni, egy imádságban tudok utána jönni, akkor azért imádkozom, hogy Isten adjon neki kimenetelt ebből a helyzetből, nem önszántából lerontott élhető ember, hanem egy, ahogy elmondta, egy állami gondozásban felnőtt fiatal ember, akinek sok törése van az élet eddig útján.
4: Még egy kérdés így a beszélgetésünk végén. Mit javasol azoknak, akik még egyáltalán nem imádkoztak, de mondjuk éppen hallgatják ezt a beszélgetést, vagy úgy gondolják, hogy ők annyira bűnösök, hogy nem méltóak arra, hogy imádkozzanak?
2: Minél bűnösebb, annál méltóbb. Azonnal...
4: Ez érdekes, paradoxonnak szokták nevezni.
2: Hát gondolkodjon rajta minden kedves hallgató. Azt gondolom, hogy imádkozni azért nem szoktunk, vagy szoktak, mert nem jól értelmezik. Isten nagyon-nagyon közel van. Jézusban annyira közel jött, annyira emberré lett, magára vállalta emberi formában a tehertételünket, kifejezte, hogy nagyon akar bennünket. És az imádkozás az egy nagyon egyszerű, közvetlen beszélgetés. Beszéd a mi oldalunkról. Tehát megszólítjuk Istennek, Uramnak, mindenhatónak, ahogy tetszik, és mondjuk el neki. És már, amikor ez megtörténik, elmondja a kedves hallgató Istennek az örömét, hiányát, bánatát, kérdését, ahogy az egyik bibliai történetben meg a költő használja, parafrazálja ezt a dolgot, hogy hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemen. Szeretnék imádkozni, de nem tudok. Ez az imádság, kérem. ez az imádság, amikor bevallom neki, hogy figyelj, én ezt szeretném, ahogy mások csinálják, de nem tudom, azt már benne vagyunk a kellős közepén az imádkozásnak, hát ezt csak folytatni lehet, vagy folytatni kell.
4: Nagyon köszönjük, Esperes úr, áldás, békességet.
2: Békességet.
1: Kedves hallgatóink, a gyülekezeti életben is számtalanszor megtapasztalta már az imádkozás csodáját egy-egy gyógyulással kapcsolatban a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Dr. Gál Sándor személyes tapasztalatait osztotta meg velünk az iménti percekben, mint ahogyan fogalmazott, nagyszerű, hogy bárhol vagyunk, működik a vonal, Isten nagyon közel van hozzánk, és az, hogy emberré lett, azt mutatja, hogy nagyon akar bennünket. Ne féljünk elmondani neki dolgainkat. A riporter Gál Tamás volt.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink! A nyári Lubi Akadémia általános iskolásoknak, a Lubi Társaság által szervezett hagyományőrző és régióismertető ismeretterjesztő tábor. A rendezvény elsősorban a Szatmári tájegység kulturális, történelmi és természeti értékeinek bemutatását célozza meg a fiatal generáció számára. A tábornak a nagyari Lubi kastély adott otthont. A fehérgyarmati általános iskolások érdekes és értékes előadásokon vettek részt, és kikapcsolódásra is nyílt lehetőségük a táborban. Dr. Kiss Kálmán főszervezőt arról kérdeztük, hogy miért fontos ezt a nyári akadémiát megszerveznie a Lubi Társaságnak. A riporter Széles Szabolcs.
2: Elnök úr, hogyan fogalmazódott meg ez a tábor, és milyen pályázati forrásnak köszönhetően sikerült megszervezni ezt az értékes programokból álló hetet?
3: A Lubi Társaság alapszabályában annak idején, amikor jó 11 néhány éve megalakultunk, azt fektettük le, hogy igyekszünk a közösség minden nemzedéke számára valamilyen érdekeset, újat, fontosat mondani. Természetesen, mivel alapjában véve a tagságunk az idősebb korosztályból, a felnőtt korosztályból áll össze, döntően a rendezvényeink, konferenciáink, találkozásaink főleg a felnőtteknek szólnak, de hát úgy gondoljuk, hogy szükség van azokat az információkat, ismereteket, amelyet mi magunk is kutattunk, amelyeket bemutatunk másoknak, a gyerekek szintjén, a gyerekek számára is láthatóvá és elérhetővé tenni. Hogyan, milyen módon lehet ez, úgyhogy megpróbáljunk közeledni az iskolás korosztályhoz. Szerencsénk van, mert hogy a tagjaink között, a vezetőink között vannak olyan tagok, akik pedagógusok, iskolák vezetői vagy iskolákban dolgozó tanárok, és ennek kapcsán ők napi kapcsolatban vannak a gyerekekkel, egyrészt módszereikben, másrészt célkitűzéseikben nagyon jól tudják, hogy hogyan lehet ezeket az információkat beépíteni a mindennapi oktatásba, és mi az, amit esetleg pluszként, helyismereti, honismereti, szülkepátia ismereti információként mindenképpen érdemes elmondani számukra, mert ezáltal erősítjük a gyerekekben a saját szülőföld iránti megbecsülés, szeretetet, annak a megismerése alapján még jobban tudunk ragaszkodni az értékeihez. Mivel az elmúlt 11 néhány év alatt Kölcsei iskola gyerekei nagyon sok esetben vettek részt a mi hívószavunkra, különféle rendezvényeken, amikor szavaló versenyekre invitáltuk őket, és kísértük koltóra, mi már 11 alkalommal került erre sor. Aztán mi magunk is szerveztünk vetélkedőket, pályázatokat. Volt egyszer már több mint 10 évvel ezelőtt egy hasonló nyári táborunk, amely érdekes módon akkor is Lubi Margitnak, a Nagyarban született, híres és nagyon megbecsült néprajzi gyűjtőnek az egyik nevezetes dátumához kapcsolódott. 1885-ben született, és mi pont egy születési dátum alapján szerveztünk egy ugyanilyen hosszúságú tábort. Most hasonlóképpen előrébb vagyunk persze már, a írónő elhunytának a dátumához kapcsolódva szeretnénk hasonlóképpen megint feleleveníteni dolgokat és átadni gyerekeknek. Azóta nyilván már egy újabb korosztály került az iskolákba, és azt gondoljuk, hogy hasznos és fontos és érdekes lehet számukra. Egy nyári tábor ez, ismeretterjesztő tábor általános iskolásoknak, úgy neveztük el, hogy nyári Lubi Akadémia. A nevében mutatja mind a három tagja azt, hogy milyen célkitűzéseink vannak. Nyár, tehát egy kicsit nyárias módon próbáljuk, nem a szeptembertől júniusig tartó iskolai keretek formáját tartanánk meg, de Lubi azért, mert döntően a Lubi család által nem csak Nagyarban, hanem Szatmárban létrehozott örökséget, értékeket szeretnénk beépíteni, és ezzel természetesen kitágítani magát az érdeklődésünk körét, és általában Szatmárról sokféle megközelítésben nagyon színesen beszélni. És hát az akadémia egy kicsit mutatja nyilván gyerekek számára, hogy ez összességében mégiscsak a fő célkitűzésében ismeretek átadása. Természetesen ez játékos formában történik. Így ennek alapján építettük fel az egész a hatnapos táborunknak a programját, és hadd mondjam akkor el a kérdésre vonatkozóan, hogy mindez természetesen úgy jöhetett létre, hogy a pályázati segítséget kaptunk. Az elmúlt évben a Nemzeti Együttműködési Alap közösségi környezet kollégiumához benyújtott pályázatunk sikeresen szerepelt, és örültünk, amikor megérkezett a válasz, hogy megkaptuk azt a támogatást, amely segítségével majdnem teljes egészében tudjuk fedezni a táborozásnak, a szállásnak, az étkezésnek, az egész intézmény használatának a díját, és hát természetesen ehhez jönnek még olyan költségek, amelyek felkért előadóknak a tiszteletdíját jelenti. Nagyon azt mondhatom, jelképes összegű ez, és szervezünk kirándulást is, hogy kilépjünk csak magából ebből a kis faluból, bár itt is számtalan látni van, és mindent megmutattunk, de szeretném mindenképpen egy kicsit tágítani a kört, úgyhogy saját maguk a gyerekek is szemükkel meg tudják tapasztalni, látni mindazt, amit még eddig egyébként úgy gondolom nagy részt nem is láttak a környezetünkben.
2: Mi is történt ebben a táborban? Vasárnap indult, pénteken zárult. Ezekben a napokban mik zajlottak a Nagyari Lubi kastélyban?
3: Vasárnap már önmagában a tábornyitás után két előadással kezdődött. Hadd mondjam el rögtön, ezek az előadások, ezek nem a szigorú akadémiai értelemben vett előadások voltak, hiszen tudjuk, hogy ötödiket végzett, hatodikba menő 10-11 éves gyerekekről van szó, akik számára megvan a metódus, hogyan lehet ismereteket átadni. Tehát interaktív módon, foglalkoztató, játékos módon próbáltuk azokat az információkat átadni, természetesen nagyon a figyeléssel, hogy olyan dolgokat mondjuk, amelyek számukra érdekes is lehet, informatív, tudják kapcsolni az eddig ismereteikhez, de tovább is viszi. Pontosabban mindazt, amit általában a tankönyvekből, a különböző témakörökben, tantárgyak keretében megtanultak, egy kicsit tudjuk helyi, lokális módon kötni ezeket a dolgokat. Tehát azt is mondhatnám, hogy van itt énekű, zenéből, biológiából, természetből, földrajzból, irodalomból, képzőművészetből, manuális foglalkozásból, történelemből, mindenből, mint hogy iskolai tantárgyak lennének, de hát mégsem azok, mert mindazok a kollégák, és itt azt kell mondanom, hogy úgy gondolom illusztris kollégai társaságot sikerült megnyerni ennek az ügynek, akik eljöttek ide, valóban nagyon nagy felkészüléssel, odaadással és jó érzékkel, kiváló módszerekkel tudták a gyerekeket lekötni ezek alatt a, mondhatom úgy, hogy órai terjedelmű foglalkozásokon. Rögtön a legelején nem mindenki pedagógus egyébként összességében, hanem más területeken is dolgozik, viszont olyan tapasztalatai anyaga van már is háttere, hogy bátran vállaltuk és hívtuk őket, mert tudtuk, hogy az előadásaik nagyon élvezetesek minden gyerek számára. Havaris Béla nevét említem rögtön, akit a mi térségünk természetvédelmi őre. Nagyon ismert a neve, aki nem csupán a szakmáját tudja nagyon jól is tudja bemutatni óriási odaadással, lelkesedéssel, úgyhogy megnyeri a hallgatóságát azoknak az ügyeknek, amelyeket ő ennek keretében elmond, hanem van egy nagyon jó művészi oldala is, kiváló fotográfus, kiváló szeme van, és mindamellett, hogy megtartott az előadását a gyerekek bevonásával, kérdezésével, beszéltetésével, véleményformáltatásával, még elhozta azokat a kiállításnyi terjedelmű képeit is, amelyeket a kivetítésen túl ott meg tudtunk nézni, a maguk természetesen nagyon szép művészi fotográfiai szépségükben. Dani Attila nevét is szeretném említeni, szintén ő is volt a kedves vendégünk és előadunk. Ő a Rákóczi Tárigató Együttesnek a tagja, ennek a hangszernek a kiváló ismerője, és gyönyörű dallamokat szokott varázsolni mindig minden rendezvényünkön a hallgatóság számára. Tábor alkalmából is erre került sor. Nem csak bemutatta, nem csak különböző korok dallamvilágát elevenítette fel, hanem beszélt is magáról, a zenéről, ennek a hangszernek a kialakulásáról, a történeti hátteréről, a hungarikummá válás módjáról, és hozott azokat a ruhákat, amelyeket a gyerekek után örömmel öltöttek magukra. Kicsit ők is átlényegültek, visszamentek a 18-19. Századi időkbe ezekben a korabeli dolmányokban, süvegekben, ruhákban, és hát maguk is úgy látom nagyon élvezték és szerették ezt a múltba való ilyen formájú visszatekintést. A hétfőnapunk is nagyon mozgalmas volt, mert mind délelőtre, mind délutánra nagyon jó előadásokat és előadókat sikerült meghívni. A délelőtti foglalkozásokon Kéri Péter, nagyon jó nevű operatőr, rendező, a Kölcsei Televízió alapító tagja, aki lelkesen, most már nem is tudom elsorolni, hány filmnek, ismeretterjesztő filmnek a készítőjeként ismert a mi környezetünkben, sőt, olyannyira, hogy mind a műveit, alkotói munkásságát nem csupán Nyíregyháza város értéktára, hanem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár is saját értékei közé sorolta. Azért hívtunk nagy szeretettel Kéri Pétert körünkbe, mert hát azt is mondhatnám, hogy ő, ami udvari operatőr rendezünk, hogyha itt a Lubi Társaság részéről szabad ilyet mondani, természetesen teljes szerénységgel, és egy kicsit viccesen. Ő az, aki az ötleteinket az elmúlt években valóra váltotta, és három ismeretterjesztő filmet forgatott számunkra. Az egyiket Petőfi Sándor szatmári hagyományairól, a másikat a Lubi tematikához kapcsolódva, a Lubi család örökségéről szól, a harmadik pedig kimondottan a Lubi család egyik nagyon jeles tagja, a Lubi Margit etnográfus néprajzi gyűjtőnek az életét és munkásságát mutatja be. A mostani alkalommal is ezekről a filmekről volt szó. A Petőfi filmet néztük meg, hiszen Petőfi három évvel ezelőtt volt éppen nagy központi ünnepségeinknek a főszereplője, és mert azért is nagyar, mert Nagyarban több alkalommal járt, és emléktáblák is őrzik az emlékét. Tehát igazán kapcsoltuk a tábor programjához az ő előadását és a filmvetítést, mert hogy utána azt aztán elmentünk a Petőfi fát is, megnéztük, és nemzeti színű szalagokkal mi magunk is ékesítettük ebben az évben, hogy ezáltal is ki tudjuk fejezni tiszteletünket. A következő előadónk pedig a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalnak a kedves munkatársa, Kossuth Brigitta múzeológus, akivel már az elmúlt évben is nagy örömmel dolgoztunk, ugyanis ő volt az, aki az elmúlt évben rendezett Lubi Margit emlékévünk kapcsán azt a tavaly május 12-én tartott konferencia anyagait, amely természetesen az elhangzó előadások után tanulmány formájában számára rendelkezésre bocsájtottunk, egy gyönyörű szép konferenciai kötetbe formálta. Ő a szerkesztője, az előszavának az írója, azt mondom, hogy makulátlan minőségű és pontosságú munka került ki a kezek körül, nagyon örülünk ennek a rendkívül alapos munkának, és hát ő volt az, aki emellett még az elmúlt évben a Múzeumfaluban rendezett Lubi Margit emlékkiállításnak a kiötlője, ötletgazdája, szervező, megvalósítója volt. Valami hallatlan kreativitású ő, nagyon örülünk, hogy az ő szemszögén keresztül is meg tudjuk látni, vagy be tudjuk mutatni, akár a legfiatalabb korosztálynak is nagyon megkapó módon mindazt, amit érdekesnek találunk, találhatunk Lubi Margit munkásságából. Most ezért hívtuk örömmel ide, aki nyilván megint valamilyen újat alkotott, nagyon kreatív módon, foglalkozás keretében, belül a gyerekek köré, egy várat építve jelképesen, szimbolikusan a székekből, olyan feladatokat mondott, és adott, és játszatott a gyerekekkel kérdések formájában, vélemények formájában, kivetítések formájában, kézbe adott apró mondatok, szövegek segítségével, amelyek valóban be tudták mutatni azt a, hát mondjuk így népi babonák, népi hiedelmek körét, amely a Lubi Margit által ránk hagyott gyűjtésekben megtalálható, fellelhető. A gyerekek hallatlanul élvezték az előadást, csak úgy, mint az előzőeket, és nagyon aktívak voltak. A délután sem szűkölködött előadásokban, két kiváló nyelvész volt a vendégünk, dr. Balázs Géza, országosan is ismert nyelvész, aki már több alkalommal megfordult a falunkban, illetve volt a Lubi Társaságnak is vendége, közös konferenciánkon is részt vett, nagyon érdekes megközelítésben, hihetetlen ötletgazdag témákkal szokott jelentkezni, és a mostani is az volt, mi a magyar. A szimbólumokról volt szó, milyennek látjuk mi magunkat nyelvi szinten, illetve mások minket. A gyerekeket egy pillanat alatt sikerült bevonni a munkába, és közösen tudták megalkotni mindazt és bemutatni, amit ugye szándéka is volt, és érdekes, hogy az ő általa hozott anyagok mennyire tudnak rímelni a mostani legfiatalabb korosztálynak a vélemény formálásával. Dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem Nyelvi és Irodalomtudományi Intézetének az igazgatója, maga is nagyon jól ismert nyelvész, nyelvi pikniket, anyanyelvi pikniket rendezett számunkra, ahol bevonta nem csak a gyerekeket, hanem a többi résztvevőt is, minket, magunkat is, és nagyon érdekes nyelvi játékokon keresztül mutatta be, hogy a magyar nyelv ami hihetetlen gazdagságú, és mindig bármikor lehet bármilyen szempontból érdekeset mondani és érdekeset találni benne. A gyerekek hasonlóképpen nagy érdeklődéssel vettek részt ezeken a foglalkozásokon. A keddi nap hasonlóképpen nagyon izgalmas volt, mert három előadó érkezett hozzánk a Nyíregyházi Egyetemről. És szeretném elmondani, hogy a Nyíregyházi Egyetemnek már évek óta feladatvállalásai közé tartozik, hogy a megyének kicsit távolabbi földrajzilag is, és talán kutatás szempontjából sem a legelső helyen álló területét, Szatmárt és Bereget próbálja kutatni. Vannak folyamatosan olyan munkatársaink különféle intézetekben az egyetemen, akiknek a kutatási területéhez valamilyen vonatkozásban kapcsolódnak a Szatmár és Beregi témák. Ebben az évben három olyan kedves kollégát hívtunk meg, és tartottak előadást, akik kapcsolódtak ehhez a tematikához. Tehát ez most a korábbi Szatmár-Bereg akadémiákhoz képest, amelyet mindig felnőtteknek rendezünk, most egy általános iskolásított változata volt, de azt gondolom, hogy nagyon jó volt, hiszen most nem a felnőtt, hanem a gyerekkorosztályt szólaltattuk meg a nyár kellős közepén. Bácskai dr. Pristyák Erika a földrajz tudomány területéről érkezett, és Szatmárt mutatta be, de földrajzi szempontból számtalan érdekességet a gyerekek számára is, titkot feltárva, hogy hogyan alakult ki ez a mi földrajzi környezetünk az évmilliók, évezredek és évszázadok során, mennyi változás ment itt végbe, és mi okozta, mi a háttér annak, hogy most ezt a Szatmárt tekinthetjük szülőföldünknek. És utána a következő előadó, dr. Zsoldos Ildikó, a Történettudományi Intézet igazgató asszonya, ebbe a tájba, ebbe a történeti földrajzi háttérbe helyezte be magát az embert, hogy hogyan foglalta az ember el, hogyan alakította itt a mindenkori élet feltételeit, élet terét, és különösképpen, hiszen magyarban vagyunk, és magyarban elmondhatjuk, hogy mindaz, amit mit használhatunk a Lubi Kastélymúzeumnak az egész objektumát, ezt a hatalmas területet a Lubi kúriával, amit megtekintettünk, a második második Lubi kúriával, ami Lubi Jánosnak a kezdenyomán született a 19. század közepén. Tehát végül is többi épületet is bejártunk, és ennek kapcsán arról volt szó, hogy milyen szerepet játszott, vagy hogyan tudta az életét berendezni, hogyan zajlott itt a sártársadalmi élet az elmúlt évszázadokban. Nem csupán a Lubiak voltak a központban, hanem az ő másik kutatási témája, a Vécsei család is természetesen itt is reflektorfénybe került. Ugyanolyan módon, mint a korábbiak, nagyon érdekes interaktív módon a gyerekeket kérdezve, reflektálva a válaszaikra szépen haladtak elő és bontották ki a témát. És ezt követte, hogy egy kicsit az irodalom felé is tendáljunk, egyfajta gyönyörködtetés a mindennapi élet megteremtése után, hisz az embernek igénye a szép iránt is megvan. Egyfajta irodalmi téma volt dr. Nagy Balázs, a Nyíregyházi Egyetem Tanítóképző Intézetének az igazgatója tartott egy előadás arról, hogy Petőfi hogyan, milyen módon él a nép ajkán, nem csupán a tágabb környezetben, hanem különösképpen a szatmári hagyományokra fókuszálva, és ebben ő nagyon nagy irodalmi apparátus megmozgatva, többféle módon mutatta be a témát, hasonlóképpen kézbe adott szövegekkel játszottak a gyerekek, és hát látszott, hogy minden percét nagyon értékesnek és fontosnak tartják.
1: Kedves hallgatóink, dr. Kis Kálmánt, a Lubi Társaság elnökét hallották. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Közélet, Közérdek című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió Nyíregyházi műsorában.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a

0: Itt alapkezelő vezető közgazdásza az MT-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszer árak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A 2 részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 000 000 forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Ma továbbra is marad a többnyire napos idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svédasztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. Fél ötkor a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően Dancsó Zoltán lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értelek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni a fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezünk munkával. Nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle mindig töltsön fel.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.
3: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Augusztus 7-e van, az Ibolyák és az Albertek ünneplik ma a névnapjukat. Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Az Albert férfi név a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése nemes és fényes, híres. Az Albert női párja az Alberta, az Albertin és az Albertina. Most pedig nézzük, kedves hallgatóink, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz augusztus 7-éhez. 1714-ben a nagy északi háború során az orosz haditengerészet első fontos győzelmét aratja a Gagunti csatában. 1944-ben a Harvard Egyetemen elkészítik a Harvard Mark I néven ismerté vált IBM Automatic Sequence Controlled Calculator elektromechanikus programvezérelt számítógépet. 1961-ben a Vostok 2 sikeresen földet ért. 1974-ben Philippe Petit francia kötéltáncos acélkábelen átsétált az épülő világkereskedelmi központ ikertornyai között. Augusztus 7-én született 1825-ben Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, az MTA tagja. 1912-ben született Csenki Imre, Kossuth-díjas magyar karnagy, zeneszerző. 1934-ben Simó Sándor, Balázs Béla díjas magyar filmrendező. 1966-ban született Jimmy Jimbo Wells, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipédia alapítója. Augusztus 7-én hunyt el 1834-ben Joseph Marie Jacquard, a róla elnevezett szövőgép feltalálója. 1887-ben Gerendai Antal kőfaragó szobrász, aki a Kölcsey Ferenc és Vörös Marti Mihály síremlékét készítette. 1957-ben meghalt Oliver Hardy, amerikai komikus, a Stan és Pan burlesk sorozat párosának nagyobbik fele. 2009-ben meghalt Cseh Tamás, énekes, színész, zeneszerző és előadó művész. 2021-ben Víg Melinda, magyar paramászó. Kedves hallgatóink, az augusztus 7-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Origó. Egy csendes tavaszi délutánon, családom egyik tagjával kávézás közben egy újságcikkről beszélgettünk. A nagyobb ívű beszélgetésben az említett írott anyag kapcsán az került a boncasztalra, milyen érdekesen emlékszik valaki a saját szemszögéből egy adott korszakra, időszakra. Persze, mindenki úgy emlékszik eseményekre és emberekre, ahogy azt az ő szájíze diktálja. Azonban egy dolgot mégsem tehetünk meg. Nem mehetünk szembe a tényekkel. A tények apró, néha elhanyagolhatónak tűnő adalékok, amelyeknek egyetlen markáns feladatuk van. Elválasztják egymástól az igazat a hamisságtól, a valóst a valótlantól. Nem akarom az objektív valóságot egymérlegre tenni a szubjektív megéléssel, de van különbség máshogy látni dolgokat és elhitetni önmagammal a valóság ellenkezőjét. Mármint lehet, de annak megvannak a maga veszélyei. Például az, ahogy szép lassan hozzászokunk ahhoz, hogy nem azt mondjuk, ami igaz, hanem azt, amit annak akarunk hinni. S ha elégszer elmondtuk másnak, miközben magunk is halljuk újra meg újra, idővel megtörténik a csoda, és a valótlant már mi magunk is elhisszük. Így lesz a hazugságból idővel igazság, így lesz árulóból a mártír, elkövetőből áldozat, vagy a gyávából a bátor. A sok ismételgetéstől, mikor mi magunk is elhittük, az lesz a mi új origónk, a mi saját új kiinduló pontunk, az új szög, ahonnan látjuk a világot. A többi embert, eseményt, pillanatot. S könnyedén már észre sem véve leszünk képesek kis hazugsággal elfedni egy sokkal nagyobbat. Persze az igazság útján járni nehéz és bizonytalan, míg a hazugságé csak idővel lesz egyre nehezebb. Ez a világ tele van hazugsággal, emberivel és embertelennel egyaránt. Vannak, amelyeket mások védelmére, míg másokat a sajátunkra fabrikálunk. Lehet azért, mert úgy kevésbé fáj, lehet azért, mert úgy megmarad a békesség, és sorolhatnám. Az igazságot kimondani, elfogadni, vagy felelősséget vállalni érte sokkal nehezebb, s csak az Úr tudja, hová is vezet, vagy hogyan fogadják mások. Én a bizonytalanság és nehézség ellenére azért választanám mégis ezt az utat, mert a hazugságokról pontosan tudjuk, hová vezetnek.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 7-én pénteken 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. A belügyminiszter szerint példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, közölte Pósfai Gábor a Facebook oldalán. Az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélnünk kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről, tette hozzá. Az extrém hőmérséklet csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, mert nem csak a nagy, az apró segítségek is számítanak, tette hozzá a miniszter megjegyezve, a nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. A napok óta tartó extrém kánikula ellenére zökkenőmentesen működik a hulladékszállítás Nyíregyházán, mint azt Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője a nyíregyháza.hu-nak elmondta, a megszokottnál egy órával korábban reggel 5 órakor indulnak útjukra a kukás autók, ezért kérik a lakosságot, hogy előző este vagy reggel 5 óráig tegyék ki a kapu elé a hulladéktároló edényeket. Ebben az időben igyekeznek reggel minél gyorsabban végezni, gyorsan ürítik az edényeket, tehát hamarabb odaérnek az adott címre, mint ahogyan eddig megszokott volt, így hamarabb is végeznek. A kollégáknak biztosítanak védőitalt és baseball sapkát a nap ellen, mondta Eberhard Gábor ügyvezető, aki szerint a lakosság is partner a korábbi időpontban történő hulladékszállításban, ők pedig mindent megtesznek azért, hogy tartani tudják a menetidőt. Az imádkozásban is engedjük előre Istent, vallja dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Szerinte fontos, hogy legyen meg a nulladik típusú gondolat, mely azt jelenti, hogy honnan tudhatnám én, hogy mi a jó nekem, a családomnak, az egyházamnak. Mint ahogyan a mi atyánkban is szerepel, legyen meg a te akaratod, mondta az esperes. A gyülekezeti közösségben is számtalanszor megtapasztalta már az imádkozás csodáját egy-egy gyógyulással kapcsolatban a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Dr. Gál Sándor azt mondta, nagyszerű, hogy bárhol vagyunk, működik a vonal. Isten nagyon közel van hozzánk, és az, hogy emberré lett, azt mutatja, hogy nagyon akar minket. Ne féljünk elmondani neki dolgainkat, tette hozzá.
2: Mivel sok emberrel van kapcsolatom egy-egy ima közösségben, egy férfi körben, vagy gyerekek közötti szolgálatban, néha az megolvasztja a jeget bennünk, vagy lehűti a forróságot, ahogy egy gyermek tud imádkozni. Amilyen tűpontossággal előhoznak kérdéseket a gyülekezetünkben, amikor beszélgetünk, és tegnap az imádkozás ügyével is foglalkoztak a mélyvíz napirendi pontnál, és az egyik hitoktató számolt be, meghatódottan könnyes szemmel, hogy a legálkovitább, leghuncutabb, legtiltakozóbb srác imádkozott úgy, hogy egyszerűen megfagyott a levegő számára, annyira megütötte az az őszintesség. Aztán a következő pillanatban, vagy a másik csoportban azt mondja, megvan az imakör, az imádkozik, aki akar, tehát ez nem előny, meg érdem. És akkor, amikor megvan az imakör, akkor azt mondja az egyik gyerek, hogy nem csinálhatnánk még egy kört. Szóval ezek azok a megtapasztalások, amelyek hatnak rám, végtelenül komolyan hatnak. Az őszinteség az hat. Igen, az bárhol, bárkinek a részéről, még az ellenemre való gondolkodók részéről is, hogyha ha a lélek engedi ezt érteni, akkor az hat rám. Én szeretek együtt imádkozni másokkal, úgy, hogy ő imádkozik, és én is áment mondok rá. Igen, vannak ilyen élményeim. Az ember elfáradhat, az ember agy elfárad, az emberi lélek válhat ilyen egyoldalúvá, amikor együttben vagyunk, és akkor csak az hagyjuk, szeretnénk, ha meg lenne, és mindenképpen az legyen, és akkor már csak azt forgatjuk magunkban. Ebben nagyon sokat segítenek azok az imádságos könyvek, amelyek nyilván többek döntése alapján nyomtatásban is megjelentek, és lehet ezeket használni.
1: Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Oktatás, fejlesztés, támogató háttérintézményként működik tovább. Ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni, mondta. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton, a miniszter pedig kiemelte, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni. A megszokott feltételek mellett felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. Július végén rendezte meg a Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia általános iskolásoknak elnevezésű ismeretterjesztő táborát. A Nyári Akadémiának a Nagyari Lubi Kastély adott otthont. A tanulók a tábor napjaiban érdekes és értékes előadásokon vettek részt, melyek interaktív módon mutatták be az egyes műveltségi területek kérdéseit. Az ügyes, ötletgazda véleményre és a kérdésekre adott válaszokat az előadó tanárok könyvajándékokkal jutalmazták. A szakmai programokon túl természetesen a gyerekeknek kikapcsolódásra is nyílt lehetőségük. A tábor záró napján nyilatkozott rádiónknak dr. Kis Kálmán főszervező.
3: Magában a tábornyitás után 2 előadással kezdődött. Hadd mondjam el rögtön, ezek az előadások, ezek nem a szigorú akadémiai értelemben vett előadások voltak, hiszen tudjuk, hogy 5-et végzett, 6-ba menő, 10-11 éves gyerekekről van szó, akik számára megvan a metódus, hogyan lehet ismereteket átadni. Tehát interaktív módon, foglalkoztató, játékos módon próbáltuk azokat az információkat átadni, természetesen nagy odafigyeléssel, hogy olyan dolgokat mondjuk, amelyek számukra érdekes is lehet, informatív, tudják kapcsolni az eddig ismereteikhez, de tovább is viszi. Pontosabban mindazt, amit általában a tankönyvekből, a különböző témakörökben, tantárgyak keretében megtanultak, egy kicsit tudjuk helyi, lokális módon kötni ezeket a dolgokat. Tehát azt is mondhatnám, hogy van itt ének, zenéből, biológiából, természetből, földrajzból, irodalomból, képzőművészetből, manuális foglalkozásból, történelemből, mindenből, mint hogy iskolai tantárgyak lennének, de hát mégsem azok, mert mindazok a kollégák, és itt azt kell mondanom, hogy úgy gondolom illusztris kollégai társaságot sikerült megnyerni ennek az ügynek, akik eljöttek ide, valóban nagyon nagy felkészüléssel, odaadással és jó érzékkel, kiváló módszerekkel tudták a gyerekeket lekötni ezek alatt a, mondhatom úgy, hogy órai terjedelmű foglalkozásokon. Rögtön a legelején nem mindenki pedagógus egyébként összességében, hanem más területeken is dolgozik, viszont olyan tapasztalatai anyaga van már is háttere, hogy bátran vállaltuk és hívtuk őket, mert tudtuk, hogy az előadásaik nagyon élvezetesek minden gyerek számára. Habaris Béla nevét említem rögtön, akit a mi térségünk természetvédelmi őre. Nagyon ismert a neve, aki nem csupán a szakmáját tudja nagyon jól is tudja bemutatni óriási odaadással, lelkesedéssel, úgyhogy megnyeri a hallgatóságát azoknak az ügyeknek, amelyeket ő ennek keretében elmond, hanem van egy nagyon jó művészi oldala is, kiváló fotográfus, kiváló szeme van, és mindamellett, hogy megtartott az előadását a gyerekek bevonásával, kérdezésével, beszéltetésével, véleményformáltatásával, még elhozta azokat a kiállításnyi terjedelmű képeit is, amelyeket a kivetítésen túl ott meg tudtunk nézni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nem hitét gyakorló családban nőtt fel, de Isten felé fordult. Bár eleinte nem a teológia vonzotta, de végül mégis jelentkezett a sárospataki teológiára. Mellette azonban a rendőrségnél dolgozott. A Debrecen nagy templomi református egyházközség lelkipásztora. Nem csak a gyülekezet előtt szolgál, hanem rendszeresen a hajléktalanok között. A gyülekezet által fenntartott reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében, de segíti a gyászolókat a veszteség elfogadásának nehéz útján. Dancsó Zoltánnal Búzás Bori beszélgetett.
2: Mi hívott el téged a lelkipásztori szolgálatra?
3: Hát áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a Európa Rádió hallgatóit. Most, amikor ezt feltette nekem ezt a kérdést, az jutott eszembe, amikor 14-15 éves lehettem. Én egy konzervatív családban nőttem fel. Nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt tudja maga módján. Tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kín lenni. Kertesházban nőttem fel. Az utcában a gyerekekkel jártunk össze, beszélgetni, hülyéskedni, bicikletni.
2: Ez itt Debrecenben?
3: Nem, ez Szentesen volt. De. És tudom, hogy egyik este én nem értem haza 8 órára, csak 10 órára, mert kimaradtam a többiekkel. És a többiek úgy elmentek, és úgy mondtam egy lányom beszélgetni, és úgy telt az idő. Aztán észbe kaptam, hogy 10 óra. Jaj, mondom, amúgy beléptem az ajtón, amikor hazaértem, édesapám mondta, hogy hívni akarta a rendőrséget, kórházat, hogy hol vagyok elveszve, mert 8-ra nem szóltam neki, hogy hát, hogy nem mentem haza, hogy miért nem mentem haza, és mondtam neki, hogy nem mindegy az apa neked, hogy hol vagyok. Hát édesapa nyelt egyet, jó, oké, fiam, jó. Hát másnap megint kimaradtam, de akkor már éjfél volt, vagy egy óra lehetett, és kaptam 3 pofont. Ugye apa nem kellett venni a nadrágszíjat, mert ő vasakkal dolgozott. Egyik pofon az, amikor az ajtót csuktam, másik kettő meg a falat, és azt mondta nekem, hogy fiam, döntsd el, börtöntöltelék akarsz lenni, vagy rendes ember. Ott úgy apám így sarokba állított szó szerint, hogy, hogy amit én életformát szeretnék kialakítani magamban, az nem valós erre az időre, mert akkor még korábban, mondjam, szigorúban fogták azért a gyerekeket. Én úgy elvonultam a szobámba, emlékszem, és akkor mamám jött utánam, az apai nagymamám, és ő mondta, gyere unokám, beszélgessünk, és ő elkezdett velem beszélgetni. Megkezdve, hogy érzem, mit érzek. És elmondtam neki, hogy szerintem igazságtalanság, de hát ő is volt fiatal, próbált védeni, aztán azt mondja, van egy Isten, aki szeret. És elfelejtette nekem a mi atyánkot. Ez úgy elbevertott az ő ágyán. Szóval igazán innen kezdődött el az a fajta keresésem, hogy hova tartozok, kihez tartozok. Ugye a kertváros a Szentes Központi Református Egyházközséghez tartozott, akkor ott éppen lelkészváltás volt. Elkezdtem keresni, és tudtam, hogy van még egy református gyülekezet, az meg Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet volt, ahol a Gilice házas pár szolgált, és kerestem a lehetőséget, hogyan tudnék bekapcsolódni. Emlékszem, hogy bementem egy biblia órára, és András bácsi, és Virágos és Imre bácsi volt a főgondok, meg is lepődte, hogy ki vagyok én, ki ez az új gyerek, ez az új srác. Voltak ott többen is rajtam kívül.
2: Akkor hány éves lehettél?
3: 15, mert 16 évesen konfirmáltam. És akkor megkérdezték tőlem, hogy ki fia Bori vagyok, és én ugye elmondtam, hogy nekem az apai részről voltak presbiterek is választva abba a gyülekezetbe. A kis volt téva a tabló, hát is ismertem föl a nagyapámat, hogy ő presbiter volt, meg nagyapától mondom, jó van. Szóval még akkor nem éreztem ezt a fajta örökséget. Én elmondtam, hogy református családban nőttem fel, szülők nem gyakorolják a vallást. Én úgy éreztem, hogy igazán csak a nagyomám része volt nagyon erős a számomra, az apának a pofonai, és akkor úgy elkezdtünk beszélgetni. Úgy éreztem, hogy nyitottak rám. És amikor egy nyitottak, akkor utána nyitottak felém az ifivel is, ott lettem cserkész, akkor ott tartottam elsőnek gyerek alkalma, gyerekisten tiszteletet.
2: És akkor már tudtad, hogy akkor a teológiára mész tovább?
3: Megfogalmazódott bennem az érettség után, hogy hova tovább. Szerettem volna rendőr lenni, akkor fölvettek már a GANF-ra, a gépipari automatizációs műszaki főiskolára, ott már felvételt nyertem. Ugye még az érettség után mi adtam 2 évet magamnak, hogy biztos legyen, akkor szereztem egy felsőoktatási informatikus szakmát, ilyen UK-ist. Na és akkor mondom, hát akkor vagy tesi tanár, vagy kémia tanár, így mindenféle gondolat volt, de benne volt a szívemben a vágy, hogy akkor, hogy a lelki lehetőség is ott van. Na de úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek, hanem elindultam, ez a Jónás effektus szerintem, elindultam Kecskemétre a Ganfra. És ott én egy évet lehúztam, de az a tűz, az a vágy, az nem csitult bennem. És akkor kértem, mint Gedeon, hogy akkor most kiteszem a gyapjút, akkor most, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Szóval azért próbatételt adtam az Úristennek is, mert azért 6 év, az 6 év. És akkor megerősödve, amikor indulj. És akkor elindultam. Nem is Debrecenbe elsősorban, én tiszántúli vagyok, hanem elindultam Sáros-patakra.
2: 6. éven hol szolgáltam?
3: Hát 6. éven Józsán kezdtem, Gacsányi Zsoltnál. Ugye én rendőrségnél dolgoztam, és le kellett szerelnem. Ugye 2013-ban szereltem fel, és 2016 augusztusában le kellett szerelnem, mert nem kellett 6. évre.
2: Jaj, te a teológia mellett a rendőrségnél dolgoztál?
3: Aha.
2: Aztán ez a rendőri vágy sem csiszolt új láz, hogy két tűz együtt, igen,
3: nem,
2: értem.
3: Nem, hogy fegyveres biztonsági voltam, és azóta már volt 8 rendőri esküvőm, megtartom velük a kapcsolatot.
2: Józsa, ugye akkor a 6. év, és utána rögtön nagy templom?
3: Nem, úgy volt, hogy Józsa volt a 6. év, de ott Tégláson volt egy folyamatásom, aki megcsinált a hülyeséget, és kicseréltek bennünket. Na hát én Tégláson, Molnácsán a nagy tisztelet, aztán újra élettem. Én Csillanint azóta is tisztelem, szeretem.
2: És akkor, ahogy jöttél be Debrecenbe, és nagy templom.
3: Mondtam nagy tisztelet asszonynak, hogy Csillanét tessék várni, majd mi megkérdezem esperesőt, vagy Zsigmondot, hogy számít-e rám, van-e rám szükség, vagy nem. És azt mondta nekem, hogy esperes, hogy nem tud nekem mást adni. Egyházmegyében, hát hogy isek már terített vagyunk, meg satt. Mondtam azt, hogy jó, mondta, hogy akkor reménysugár. Mondom, reménysugár. Így mondta esperes, hogy nem azt mondtad nekem, hogy rendőr volt. Tehát mondom, fegyveres biztonság előtt, a migrációs kísérő osztályon voltam. Hát csövörbe-vödörbe, ott zártam az ajtókat, majd nyitom majd az ajtókat, és akkor így kaptam meg a reménysugarat. Csak én nem tudtam, hogy a Halitan szállónál az, hogy kimondom az ítéletet magamra, hogy kevesebb lesz a szolgálatom. A Halitan szálló van, ha sokan oda kerültek, előttem lelkészek, azt mondták azért csak az a ugródeszka, hogy ott vagy egy darabig, után kimész gyülekezetbe önálló lelkésznek. Hát én törtem rendesen, szerintem az utat, hogy ne csak Halitan misszióval foglalkoznak, hanem konfi, ifi, gyülekezeti szolgálatok, mert én úgy érzem, hogy talentumot kaptam az Úristentől a szolgálatokra, akkor én nem akarom azt, hogy konzerválódjon az én talentumaim azért, mert úgy érzem, hogy csak erre van szükség ott.
2: Ez a különböző szolgálat, itt-ott-amott, mellette a millió munka, a rengeteg embernek a megismerése, és ezáltal rengeteg olyan embernek a megismerése, aki nem vallásos, nem hívő. És ne akard minden áron az Isten felé terelni, de próbáld megérteni, de mégis valamit megmutatni, tehát hogy ez a, nem tudom, egy kicsit ilyen prófétai nekem ez a te helyzeted. Aha. És akkor betesznek a legnehezebb szolgálati területre, a hajléktalanok közé, ahol szerintem az embereknek a 90%-a teljesen elvesztette a reményét arra, hogy ő még egyszer valaha olyan életet éljen, és visszaintegrálódjon a társadalomba, ahogy ő szeretné. És akkor, hogy ugye festettél már lakást olyannak, aki onnan kikerült, utógondozod őket, és megkérdezed, hogy hogy vannak. Tehát, hogy lehet, hogy ez nehéz, és lehet, hogy sokan ezt egy kicsit büntetésnek élik meg, hogy egy olyan területre mennek szolgálni, ami majd nem, mintha sziklára vetnéd a magot, de mégsem. Tehát, hogy azért te ebbe is megtalálod azt az utat. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagy ezekben a nehéz helyzetekben, vagy nehezebbnek gondolt helyzetekben.
3: Nem csak festettem, hanem csiszoltam is, meg laminált padlót raktam. Fölvettem a kantáros nadrágot, a baseball sapkát visszafordítva, füldugó be, és akkor vágtam a laminált padlót, az ajzat kiegyenlítő beton után mentem lecsiszolva rendbe. Szóval megcsináltam azt is, hogy meglegyen, szegélyeket kivágtam, azokat is odaillesztettem, nem ragasztottam, inkább furtam, de úgyhogy nem kívülről nem látszik semmi igazán, hanem egy ilyen sávban van, vagy utána rátettem a díszburkolatot. Én úgy érzem, hogy az én életem, amit mondtál is, Bori, hogy ha öcsém fogalmazott, hogy te Zoli, te sose leszel a gazdagok csuhása, te mindig a szegények, elesettek csuhása leszel. Öcsém fogalmazta meg. Azt mondja, mi az életünkben sosem fogunk olyan magasra jutni, de Isten magasra fog tenni minket. És most nem pozícióra gondolt, hanem emberségben, emberileg. És hogy valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értelek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy én miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni a fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezű munkával. Nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle, mindig töltsön fel. Nagyon sok minden van körülött, amire tudnék nézni, csak tudatosan kell figyelni, hogy többet kell Istennel foglalkoznom.
2: És akkor talán zárásképpen még azért, ha már a Jóisten azért ilyen viszonylag nehezebb terepekre helyez téged, akkor választottál egy hasonlóan nehéz terepet, a gyászfeldolgozást. Ami nyilván a, főleg az első időszakban a szerettünk elvesztését követő fél év, ami szerintem a legnehezebb. Ott érzelmileg olyan hullámvasútra ül fel az ember, ahol hajlamos akár a Jóistentől elfordulni egy időre. Dühösnek lenni rá, és értetlennek, és keresik a miérteket. Miért érezted úgy, hogy ezt a terepet is vállalnád, és egy ilyen nehéz időszakban kísérnél embereket?
3: Hát én ide kerültem a nagy templom, azért nem tudtam, hogy ennyire specifikus ez a nagy templom. Hát ez minden téren specifikus. Én úgy voltam rá, hogy ugye két lelkészes modellt hozok a fejembe, szentesről, aztán egy lelkészes téglásról. Szóval én nem tudtam, hogy ilyen specifikus. Mert mindenkinek mondott a tortából egy szelet, hogy ki mit csinálni. Én úgy voltam, hogy hát mindenben fiatalok, akkor idősek, és mindig lett volna valami, de hát itt nagyon le voltak korlátozva a dolgok. Tudom, hogy két év volt, amikor nagyon sok embert temettem. Szerintem több mint 30-at is temettem.
2: De hogy tudnád csumázni az eddigi életutadat?
3: Csumázni? Vezessen az Úristen. Vezessen az Úristen tovább. Ha már valakinek az életében egy mosolyt tudok csalni, és nem, én nem olyan típusú lelkész vagyok, hogy na meg kell térnem, de ez a jó, hanem az én életemmel akarok úgy világítani az Isten dicsőségére, és nem én, hanem az Isten világítson általam, hogy lássák az én cselekedeteimet, ezért dicsőítsék az Istent. Szóval bennem a vágy az, hogy segítsek az embereken. És azt is el kell fogadni, amikor nem sikerül segíteni. Azt nem kudarcként élem meg, mert hogy sokszor az ember képes begubbózni, mint a lepke, amikor báb. És akkor majd én ott elintézem magamban a dolgokat. Igen, nem. Csak nem mindegy, hogy kerek ki. Hogy milyen lepke leszek, hogy most akkor sérült lesz a szárnyam, vagy valami, és nem tudok repülni, vagy amikor szépen kijön a bábból a lepke, nem szabad segíteni neki, hogy saját maga folyamatában jöjjön ki, hogy megerősödjön a szárnya, ugye ez sem a gyászfeldolgozás, hogy megerősödjenek, és visszaintegrálódjanak a közösségbe, szeretteik közösségébe.
1: Kedves hallgatóink, Dancsó Zoltánt, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkipásztorát hallották. A riporter Búzás Bori volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele 6. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, mert amit vet az ember, azt fogja aratni is. A látszat ellenére sem vagyok nagy facebookos. Igaz, minden nap igyekszem kitenni egy Isten igéjével kapcsolatos lelki tartalmú üzenetet az oldalamra, már ha el nem felejtem, de mások posztjait nem igazán nézegetem. Ettől függetlenül olykor belefutok kiírásokba, posztolásokba. Bár ne tenném, gondolkodom el időnként. Az a spirituális katyvasz, én csak így hívom, ami van emberi szívekben, teljesen megdöbbent. A közelmúltban egyik ismerősöm a pünkösd és valami keleti valláshoz kötődő gyakorlat párhuzamáról írt pár sort. Elgondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy nem is katyvasz ez, sokkal több. Téveigés. Annak meg nem szokott jó.

0: önálló Katona Béna lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katáta hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előre láthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésére.

0: jelentésre sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ezen ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készítelek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 giroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontásfinom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mostani adásban egy olyan embert, nőt ismerhetnek meg, aki több mint 16 éve Olaszországban él, amelyet szenvedélyesen szeret, csak nem annyira, mint a magyar nyelvet, a könyveket és magát az írást. Bármerre is fordítja a két nemzet trikolórját, mindkettőben otthon érzi magát. Ő Gyuvai Helén, akinek 5. Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét nemrég mutatták be országszerte.
2: Ezzel én egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és éppen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy ezért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit. Mert találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Pirandellót azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítani, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello fesztivál, meg elég sok mindeni Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam. Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam valahogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
1: Tartsanak a most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyuvai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség, saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a dolce vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek.
2: Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanuljak, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérőm megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
3: Egy olasz úriember személyében?
2: Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy vagyis hát, hogy nekem, leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért az ott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
1: És nem bántad meg? Olyan volt, mint ha hazamentél volna?
2: Hát olyan volt, mint ha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimestert értem meg Olaszországban, a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkózni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam után, tehát ingyesre jöttem Olaszországba, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem a lakásom, ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
1: De egyébként az írás segített át azon az időszakon? Mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat.
2: Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcsöperedett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonságok, hogy most mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
1: És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról szóltak?
2: Igen, igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most a szoba fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát akkor még inkább ilyen, de most már 10 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mással.
1: És hogyan lett ebből könyv?
2: Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
1: De Covid időszaka?
2: Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, én csak így elküldtem, és akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a pohar kis, mert hogy az volt a kezemben, és erre emlékszem, és mondta, hogy hát, hogy elolvast, és hogy mennyire szuper, és ő úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
1: És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan lettem olasz mamma?
2: Igen.
1: Nem volt nehéz írni?
2: Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, és nem lehetett kimozdulni a lakásból, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Ő azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
1: De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
2: Persze, persze, persze.
1: De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
2: Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
1: És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Utikalauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, hol vagytok olasz amarózók, akkor ott van az Ó, azok az olasz szerelmesek, igen. Ez az utolsó könyved, most itt voltál, igen. Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet, de hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint megtudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
2: Hát egyik hozta maga után a másikat. Tehát miután megírtam, hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a hol vagytok olasz amorózók, majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelem vonalról, és akkor kezdtem el írni az Utikalauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban, és az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még tanni érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában, tehát hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam, amikor így végre újra visszatértem az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is. Született azok az olasz szerelmesek.
1: De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
2: Igen.
1: Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
2: Ó, járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
1: Rengeteg hely van még, amit fel kell fedezni?
2: Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
1: De miért azok, mely részei Olaszországnak?
2: Hát nekem 2 olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai
1: partokhoz,
2: Olaszországhoz, és eléggé problémás őket megközelíteni, és a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
1: De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
2: Hát nálunk is ez van. A családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része, az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinenst.
1: De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni, mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő ugye teljesen olasz, de azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
2: Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, az pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez, az életstílusom, úgyhogy...
1: Nagyon hát, mások, mint mi?
2: Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
1: Jó ételek, alazaság, ráérünk arra még.
2: Igen.
1: És ez az életnek a szeretete. Igen. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
2: Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem tápolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk. az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, hogyha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
3: És negatívom. Igen, mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége is ennyi, és csak a negatívumokat látjuk.
2: Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
3: Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
2: Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot, tehát én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gyovai Helén íróval, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Gyovai Helén íróval. Ha az utolsó könyvedet, tehát a most megjelent könyvedet nézzük, az Azok az olasz szerelmesek, igen, azért ugye valahol visszatértél az olaszoknak a fő kérdéséhez, de hogy itt egy olyan témát feszegetsz, ami körül sok a tabú, sok a kérdés, bennünket, magyarokat is érdekel, mert hogy te azoknak az embereknek az életét hozod, akiket mi maximum csak a könyvekből vagy a filmvászonból ismerünk, tehát a történetüket. Hogyan lehetett ezt egyébként átadni? Hogyan készült ez a könyv?
2: A dolog úgy kezdődött, hogy amikor kitaláltam a koncepciót, hogy én létező, valós és ismert olasz pároknak a szerelmi történetét akarom megírni, akkor felírtam magamnak először mondjuk egy 10-15 párt, akiről tudtam, hogy biztosan szeretném, hogyha szerepelnének a könyvben, mert az ő történeteket már ismerem és érdekesnek találom. És akkor ezek után elkezdtem kutakodni, és ahogy elkezdtem írni a fejezeteket, és ahogy ugye tovább folytattam a kutatást úgy általában a témában, így sorra jöttek velem szembe újabb és újabb párok. Volt olyan, akiről én sem tudtam, mielőtt megírtam volna a könyvet, és én is így sorra fedeztem fel nagyon érdekes emberi kapcsolatokat, amiket úgy éreztem, hogy akkor meg kell osztanom a közönséggel is.
1: És a kutatómunka az mit akar?
2: Klasszikus, tehát hogy kutatsz utána az interneten, veszel könyveket a témában.
1: De húsvér élő embereket is felkerestél akár? Tehát voltak ilyen kontaktok, akik mondjuk tudtak mesélni?
2: Hát nem, mert hogy ugye itt azért egyrészt történelmi személyekről van szó, másrészt meg olyan ismert emberekről, akik, tehát Sophia Loren.
1: Na jó, de Sophia Loren mindenki ismeri, meg Marco Pontit mindenki ismeri Olaszországban. Esetleg volt olyan, aki mondjuk közelebbről tudott mesélni dolgokat, vagy nem, ez teljesen, nem, tehát nem, teljes mértékben az internet és a könyvek.
2: Könyvek, igen.
1: Hogyan választottad ki azokat, akikről írni akartál? Mert már most ugye Sophia Lorent meg Marco Pontit említettük, ott van Puccini, Luigi Pirandello, ugye Nobel-díjas olasz drámaíró és novellista, Kleopátra és Antonius. Nagyon vegyes a kép, akiket megtaláltál.
2: Hát igen, mert az elején egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és éppen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy azért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit, mert hogy találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Most, hogy mondtad Pirandellót azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítani, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello fesztivál, meg elég sok mindeni Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam.
1: Én sem. Engem Puccinek a magánélete meglepett, és örülök egyébként, ahogy, hogy írsz róla.
2: Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen a könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
1: Így van, mert nagyon jó a történet, és egyébként mondjuk Sophia Loren meg Marco Ponti szereme is azért tetszik, mert egyébként nem hasonlítható Antonius és Kleopátra szereméhez, de hogy a korkülönbség. És hogy ott is nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy Sophia Loren hogy mehetett hozzá Carlo Pontihoz, és biztos, hogy csak a pénz, meg a hála, meg stb. És a konfliktusok ellenére is ők azért életük végéig, tehát így van, kitartottak. És ugye a manapság is, Céline Dion-t is hozhatnánk, tehát őnála is megkérdőjelezték, hogy ott valódi szerelem, vagy csak ugye érdek. Mert ugye ezt az emberek nehezen tudják elfogadni, amikor egy nagyon szép fiatal nő, mondjuk egy 20 vagy 30 évvel idősebb férfit választ párjául.
2: Igen, igen.
1: És hogy ellenáll a hódításokra, és kitart a mellett a férfi mellett, még akkor is amilyen.
2: Látod, látod.
1: És ezek nagyon izgalmas történetek, úgyhogy én is mindenkinek azt ajánlom, hogy mindenképpen olvass el, mert hogy lesznek benne meglepetések, de hogy azért ez más, mint az eddigi műveid. Itt ugye egyrészt egy kőkemény kutató munka is volt, meg itt azért olyan dolgokkal foglalkozol, aminek van ugye történelmi lenyomata, míg a többi könyved azért az más. És én ezért kérdeztem, igen, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy erről írjál, hogy más a hangvétele és más a központi szála neki, mint az előző műveidnek.
2: Nem tudom. Arra pillanatra emlékszem, mikor kitaláltam a könyvnek a koncepcióját, mert két barátnőmmel ültem egy teraszon, és akkor épp azon gondolkodtunk, hogy mit lehetne még megírni, ami még olasz téma, de talán senki más nem írta meg. És akkor egyszer csak így kipattant, azt hiszem, hogy mi lenne, hogyha ismert olasz pároknak a történetei szerepelnének benne. Tehát egy erre a pillanatra emlékszem, de azt nem mondanám, hogy ilyen nagyon nagy, hogy is mondjam, morfondírozás előzte meg egyszerűen, csak így jött egyszer ez az ötlet, és onnantól kezdve elkezdtem gépelni.
1: De egyébként könnyen írsz?
2: Ez is egy érdekes dolog egyébként, mert alapvetően könnyen írok, viszont számomra az írás a futáshoz szoktam hasonlítani, meg vagy úgy általában sporthoz, teljesen mindegy, bármilyen sportot be lehet ide helyettesíteni, hogyha az ember megy, és rendszeresen edz, akkor jól megy, akkor hozzászoksz, akkor igényled, kívánod, és hiányzik, de hogyha mondjuk kihagy egy hetet, vagy kettőt, akkor utána baromi nehéz visszatérni. Tehát igyekezni kell, hogy amikor az ember ebben a periódusban van, hogy tudja, hogy könyvet kell írni, akkor ne essen ki a rutinból, mert utána nagyon nehéz, legalábbis nekem nagyon nehéz visszatérni a rendes kerékvágásba.
1: Itthon voltál Magyarországon, könyvemutató hátán, Budapesten, vidéken. Hogy élted meg ezt az egészet?
2: Jaj, nagyon-nagyon jó volt, nagyon izgalmas volt. Tényleg 4 napot töltöttem otthon, azt hiszem nettó, és eléggé kipurcamba tértem vissza, mert annyira sok volt az élmény, és annyira sok helyre kellett menni. Szerintem nagyon jó volt a fogadtatás. Az első bemutatót azt koncsütörtökön tartottuk az olasz intézetben, és eléggé későn derült ki, hogy mikor lesz a dátum, meg hogy mi lesz a helyszín, és ennek ellenére nagyon sokan voltak, és mindenkinek volt egy kedves szava hozzám, tényleg nagyon-nagyon aranyosak voltak az emberek. A másik, utána volt dedikálás, és Budapesten könyvhét, és a másik könyvbemutató pedig vasárnap volt Szegeden, aminek ugye a hazai pálya, de hát ettől függetlenül azért nyilván nem csak a családom volt ott, meg köszönhetően ismerőseim, tényleg oda is jöttek emberek, sőt, mert arra voltam a legbüszkébb, meg az hatott meg a legjobban, hogy volt, aki Kecskemétre jött a Szegedre azért, hogy aláírassa velem a könyvet, úgyhogy ilyenkor mindig azt érzem, hogy jaj, hát érdemes csinálni.
1: De sokat jársz egyébként haza?
2: Nem annyira, tehát amikor a kislányom kisebb volt, óvodás koráig, igen, most azért sajnos már nem vagyunk ennyire szabadok, nem csak a munkahelyeink, hanem az iskola is gazdálkodik az időnkkel, úgyhogy ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Megvan már a következő könyvnek az ötlete? Vagy a kiadó az olyan, hogy rád kopint, hogy na ideje lenne most már újat írni?
2: Az az igazság, hogy én egy ilyen őrült babonás nőzemély vagyok, úgyhogy igen, vannak ötleteim, de még nem szeretnék túl sok mindent, sőt nem szeretnék elárulni semmit.
1: Hogyan jut mindenre időd? Van egy állásod, blogot írsz, igen, könyvet írsz, gyereket nevesz, oké, 16 éves a gyerek, de igen, akkor is, tehát nem. Pont abban az időszakban van, amikor azért vannak hajtások.
2: Eléggé vannak hajtások,
1: ugye?
2: Az időszakban is.
1: Szóval hogy van időd mindenre írni is, vagy az írás az kikapcsol? Az neked olyan, mint az adrenalin, hogy az beindít és ad egy nagy löketet?
2: Az írás, igen, az nagyon jól esik, azt kikapcsol, és ahogy mondod, vannak olyan szakaszok az írásban, ugye, amit mi írok, ez elég viccesen hangzik, amit úgy szoktunk definiálni, hogy flow, amikor így tényleg elkap, és akkor így maguktól püfölik az ujjaid a billentyűzetet, és az egy ilyen nagyon jó élmény, minden esetre. Tehát azért én sem vagyok egy ilyen csoda asszony, vagy csoda nő. Az egésznek a titka az, hogy én sajnos borzasztó rossz alvó vagyok, Úgyhogy simán felébredek reggel 4-kor, és aztán miután nem tudom, már egy fél órát forgalottam jobbra-balra, akkor úgy döntök, hogy na jó, hát akkor felkelek, mert ennek semmi értelme, és általában a reggeli órákat tudtam kihasználni arra, hogy írjak, amikor még teljesen friss az elme is, nincs még rajtam a vállamon az, amit egész nap utána itt összeszedek a munkahelyen, vagy úgy általában a külvilágban, úgyhogy nekem ez a titkom, tehát hogy reggel rászánom azt a másfél vagy két órát, és ennyi.
1: Könyveid le vannak fordítva? Vagy csak
2: nem.
1: Magyarul?
2: Én úgy gondolom, hogy oké, most ez az utolsó, ez talán kivételezel, de hogy az olaszoknak valószínűleg nem lenne annyira érdekes. Uh-huh. Bár vannak itteni ismerőseim, akik folyamatosan ezt forszírozzák.
1: Ugye? Na ezért, pont ezért, mert hát azért csak hinni ez 2010 óta Olaszországban.
2: Hogy hogyan látjuk mi.
1: Így van, hogy hogyan látja egy magyar, tehát magyar szemmel hogyan látjuk mi az olaszokat. Ezért merült föl bennem, hogy soha nem gondoltál arra, hogy olasz nyelvre is lefordítsátok?
2: Igazából nem. Tehát, hogy én még a mai napig úgy gondolom, hogy lehet, hogy azt a könyvet csak az ismerőseim vennék meg itt, ott, hogy nem vagyok én ebben biztos, hogy az olasz piac erre vevő. Ezt simán lehet, hogy nincs igazam, és még nem vettem át az olaszoknak a szokásos optimizmusát ebben a...
1: Igen, és egyébként, hogyha az előző műveidet nézzük, mert azért ott a családod is valahol benne van, és főszereplővé vált, ők ezt hogyan fogadták?
2: Jó, hát mondjuk azt, hogy a férjem az nem tud annyira magyarul, hogy elolvasta volna a könyvet, úgyhogy nem tiltakozik. A gyerekem az kíváncsi, de mit írtál rólam, és akkor neki meg felkínálom a lehetőséget, hogy el lehet olvasni, és akkor majd megbeszéljük, de egyébként nem nincs ilyen. Nem volt semmi tiltakozás, vagy nem volt semmi visszajelzés a részükről, mert nem olvasták a könyvet.
1: De egyébként 16 év elteltével most már azért nem csak a rózsaszín felhőt látod Olaszországban, ugye, hanem azért látod a hibáikat is.
2: Igen. Ez így van. Egyébként én, mondjuk amikor közösségi média felületen is például megszólalok, azért én igyekszem objektívan nyilatkozni Olaszországgal kapcsolatban, tehát én elismerem azt, hogy mennyire csodálatos, hogy mennyire varázslatos helyek vannak itt, az építészet, a művészet, a konyha, minden tényleg, de azért...
1: Magyarokra mindig azt mondják, hogy borzalmas az a bürokrácia, ami magyarokat jellemzi olaszoknál.
2: Hát itt borzasztó. Tehát én emlékszem, hogy valamilyen magyar okmányom lejárt. Egy-két évvel ezelőtt is be kellett mennem, ráadásul ilyen halmozottan hátrányos időszakban a két ünnep között az okmányirodába megcsináltatni az okmányt. Bementem, pár napon belül megérkezett postán. Hát Olaszországban ilyenről álmodni sem merünk. Uh-huh. Tehát az, hogy én besétáltam, nem volt időpontom, fogadtak, tehát ez már eleve egy ilyen lehetetlen szenárió Olaszországban. Itt már azért meg kell szenvedni, hogy egyáltalán fogadjon az ablak mögött ülő kollégina. Úgyhogy ez katasztrófa, ez igaz.
1: Viszont az pozitívum Olaszországban, ami egyébként nekem nagyon tetszik Olaszországban, a nagymamáknak a szerepe. Tehát az, ami régen, még az én gyerekkoromban megvolt, hogy a nagymamák nagyon kivették a részüket, meg segítették a fiatalokat, meg a családot, az Olaszországban megvan a mai napig, ugye?
2: Ez a mai napig megvan, én igazából ehhez annyit hozzátennék azért, hogy tekintettel arra, hogy azért a mostani nagymamák, tehát mondjuk az én gyerekemnek a nagymamája, még aktív korú, tehát hogy főleg amikor a gyerek kisebb volt, akkor még kifejezetten ugye fiatalnak számított. Ezért ez a típusú szerep, amiről beszélsz, például a mi családunkban, az inkább a déd nagymamáé, aki még mindig él és virul, hála Istennek. Pontosan azért, mert hogy amikor megszületnek az unokák, akkor nagy valószínűséggel a nagymamák még aktív dolgozók, tehát hogy nem tudnak annyi időt szánni a gyerekekre, vagy arra, hogy segítsenek, amennyit szeretnének. Legalábbis én ezt tapasztalom most a mi generációnkkal kapcsolatban, tehát Olaszországban is azért elég magas most már a nyugdíjkorra, tehát 67 éves korod itt neked be kell járni dolgozni. Viszont, mondom, nálunk ez úgy alakult, hogy a déd nagymama az abszolút átvette ezt a matróna terepet, és ő az, aki leginkább összefogja az egész nagy családot.
1: És a férjed? Ő hasonló gondolkozású, mint te, vagy teljesen más?
2: Nyilván alapvető dolgokban egyezünk, különben nem lennénk együtt már ilyen régóta.
1: De ő nem jogász, ő egészen más területen van,
2: jogász, tehát hogy ő mérnök, és szerintem azért egészítjük ki annyira jól egymást, mert míg én ugye nagyon kreatív vagyok, ha úgy veszük, akkor hebrencs. Tehát
1: ő meg a kocka?
2: A kreatív, ő meg a kocka. Hát ő az, aki kockás papíron éli az életünket, vagy legalábbis azon tervezi, és Excel táblázatokban, és emiatt én nyugodtan hátradőlhetek, és fantáziálhatok azon, hogy miről szóljon a következő fejezet, mert tudom, hogy el fog indulni a vízdíjnak a befizetése, mert ő már beprogramozta a banknak az admin területén, szóval azért jó egy ilyen ember mellett.
1: Ha a jövőt nézzük, akkor inkább a blog az, ami a főszerepet tölti be, hogyha az írás nézzük az életedben? Mert ugye az folyamatos.
2: Nem tudom, hogy mi lesz. Én szeretnék továbbra is könyveket írni, mert én ezen szocializálottam, mert én az a gyerek voltam, aki az ebédlő asztalnál olvasta a Kemény Kalap és Krumpliort, amikor általános iskolában járt, és a nagymama hozta neki az ebédet. És szerintem ez nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy próbáljuk továbbra is fenntartani az írott sajtót is, és az írott irodalmat. Szerintem teljesen másképp fogadunk be egy információt akkor, hogyha az egy papíron van előttünk, olvassuk, lapozzuk.
1: Így van. Könyvnek illata van.
2: Annak illata van, és jó, most már erre kutatások is vannak, hogy másként stimulálja az agyat, mint ez a folyamatos telefontapizás, meg tablettapizás, meg hát amiben most élünk.
1: Elvarázsol bennünket, és olyan helyekre is eljuthatunk a könyvek által, a fantáziánk által, amit egyébként, amikor leülünk a tévé elé, azt úgy megkapjuk, tehát készen kapjuk, és nem kell gondolkozni rajta, sőt, sokszor már a film elején tudjuk, hogy mi lesz a vége. Egy jó könyvnél meg nem. Tehát az a végéig kitart, és igen, amikor egy jó könyvet az ember a kezébe vesz, akkor nem tudja letenni. Egyébként hasonló, bocsánat, hogy ezt mondom, ami ma a mai generációt fűti, ők meg a tabletet, meg a telefon nem tudják letenni, mert hogy nyomkodni kell. Tehát nekik az a varázs, nekünk meg a könyvek. De egyébként, hogyha a lányodat nézzük, akkor ő milyen? Tehát ő is követi ezt? Ő is szeret olvasni?
2: Ő egy abszolút Z-generáció. Tehát nála küzdeni kell azért, hogy olvasson. Engem tulajdonképpen nem érdekel az, hogy ő most mit olvas, csak olvasson. Ez a alapvető tézis, úgyhogy leginkább ő választja ki a könyveket, és hát most az ő korosztályúban romantikus regények, menők, ezekre már ilyen angol nyelvű kategóriák vannak, elnézést. Enemies to friends, tehát amikor nem tudom, ellenségből lesznek szerelmesek, vagy nem is friends, to lovers talán szerelmesek, meg spicy, kicsit pikáns könyvek, meg még horrorokat olvas.
1: De a te könyveidet elolvasta?
2: Nem.
1: Nem is akartad, hogy elolvassa?
2: Én is szeretném, tehát most ott vannak a lehetősége, meg van rá. Szerinte én ciki vagyok. Ő 16 éves.
1: Őrület. Én is az anyukája, és az ő szemébe ciki. Eszméleted? Hát igen, ez az E-generáció, másképp gondolkozik.
2: Ez a tinédzserkor.
1: Nem akarlak tovább föltartani, tudnék még éppen mit kérdezni, de akkor egyetlen egy kérdés erejéig még visszatérnék. Egy éven belül akár várhatunk tőled új könyvet? Vagy kettő?
2: Hát akár igen. Kettő egészen biztos, de akár egy is.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Gyuvai Helén írót ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat,

0: Emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolai igazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság, sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SZAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinmann Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
2: Feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apaklub van a Pont Központban, és hogy menjek el, aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, hogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jerné Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó programok vannak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél, vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás, és hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés ez az apa képez.
3: Ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez, vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Q Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus voltam, és azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. És utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Reinmann Zoltán civil referens, az Apa Képezgető Klub tagja, és Jernei Péter ötletgazda, szervező.

0: szerencséjét.
1: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
2: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinmann Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
3: A feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apaklub van a Pont Központban, és hogy menjek el. Aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, úgyhogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a nem is tudom, összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jernei Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó programok vannak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél, vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás, és hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés ez az apa képe. Az lett a neve, de nem így indult, de hát ezt majd Peti elmondja, hogy is volt ez tulajdonképpen.
2: Hogyan indult tulajdonképpen az apa képezgető?
4: Hát köszönöm a meghívást. Fura, hogy erről az apaklubról beszélgetünk. Én nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán ennyi év után ez fent fog maradni, meg egyáltalán ennek ez működőképes lesz. Ez az apaklub, úgyhogy ilyen megtiszteltetés, hogy ennek kapcsán tudunk itt beszélgetni. Hát ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Kő Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus volt, most azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. Azt pontosan tudtam, hogy hétvégére ezt nem lehet szervezni, mert mindenki a családdal van, hétköznap is nehéz, és azt mondtuk, hogy jó, legyen családbarát ez a férfi klub, és egy hétköz minden hónap utolsó szerdája általában egy 5-től 8-ig terjedő időszakban, tehát egy 3 órás időintervallumot kell elképzelni, még munka után, még a családi rutin előtt, még mindenki haza tud érni gond nélkül. Ezt a időpontot jelöltük ki, és meghirdettük az első alkalmat. Azt tudtuk, hogy olyan alkalmakat szeretnénk, ahol a férfiak, az apák vannak megszólítva, egészen csak a témakör róluk szól. És a legelső ilyen alkalommal apák az irodalomban. És 3 olyan könyvet mutatott be a meghívott előadónk, ami férfi szerepről, férfiasságról, férfi értékekről szólt, és akkor az nagy sikere volt annak a beszélgetésnek, és a következő 2 alkalom is sikeres volt, sokan eljöttek, és utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük, meghirdettük a nyilvánosság felé, és fent van a pontközpont oldalán, Facebookon, tehát mindenhol meghirdetjük, és szépen elkezdtek járni rá édesapák, apukák, férfiak, akik még ugye nincs is családjuk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez alatt az 5-6 év alatt nagyon sok apuka lett menet közben. Tehát még úgy csatlakozott be, hogy lendő apuka, aztán apuka, de mondom azt, hogy valaki apa, az nem az számít. Tehát apa képezgető, de nem csak apának, tehát tulajdonképpen ez egy férfi klub. És ahogy mondta Zoli, nagyon-nagyon vegyes a témakör, tehát egy picit könnyedebbek, kicsit komolyabbak, kicsit mélyebb szántóbbak, kicsit hát nem nyugisabb, hanem kicsit ilyen felszínesebb alkalmak is vannak, de mindig egy nagyon jó beszélgetés alakul ki a végén.
2: Hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban, hogyan zajlik egy-egy ilyen találkozó, milyen gyakran, kik találkoznak, és mi a menete tulajdonképpen?
4: Havi 1 alkalommal van, tehát ez még egy olyan gyakoriság, ami én azt gondolom, hogy mindenkinek ebbe az elfoglalt világban, rohanó világban, de tudom, sablon szöveg, de ez akkor is így van a valóságban, még ez talán mindenkinek belefér. És már jó erőre meghirdetjük, hogy mi a témakör, és a meghívott előadónk, vagy témavezető, mert nem előadás, ez fontos, ez nem előadás, ez beszélgetés, ez nagyon-nagyon fontos. És nem is vagyunk sokan, 10-12-en, 13-an, bárki jöhet, de azért valahol lekorlátozzuk, ennyien vagyunk. Ez még egy olyan kezelhető létszám, ami egy valódi beszélgetés eszmecserét jelenthet, és a témavezető elmondja azt a témát, aminek ő a tudója. Mondok egy ilyen fura dolgot, mondjuk volt a növényekről, a gyógynövényekről beszéltünk, és mikor felkértem az előadót, akkor mondtam, hogy hát alapvetően egy apa klub, és mi a fenét fog kitalálni, hogy hozza össze a gyógynövényeket az apassággal, és gyakorlatilag férfi bajokra szolgáló gyógynövényeket mutatott be, és olyan sikeres volt, hogy még a második 3 órás a program, a második gyógynövényt se sikerült neki bemutatni, mert egy olyan jóízű beszélgetés zajlott, hogy jött neki aki a témavezető, hogy a gyógynövényekkel foglalkozzon, hogy éli meg ezt, milyen sikerei, milyen tapasztalatai voltak, és mindenről beszéltünk. Tehát ő még csak a második gyógynövényt se tudta, és egy ilyen jó társaságot kell elképzelni. Mondom úgy, hogy igazából sokan akkor találkoztunk először, de mégis nagyon jó a dinamikája, tehát nem változott meg a dinamikája, még akkor sem, hogyha egy új szereplő jött be. De hát persze vannak kicsit komolyabb témák is, amikor mondjuk transgenerációs traumákról beszéltünk, amikor generációkon átívelő traumákat hordozunk, sokszor úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mik ezek a traumák. És jó volt erről beszélgetni egy témavezetővel, és nyilván ott kijöttek mély gondolatok. De hát van persze olyan ember, aki nem is szól hozzá, aki élvezi, hogy ott van, és egy beszélgetésnek a tanúja, egyszerűen nem akar hozzászólni, vagy nagyon ritkán, de ő is jól érzi magát, mert azt mondja, hogy jó úgy elmenni, hogy ventiláltam. Jó úgy látni, hogy úgy elmenni, hogy más is hasonló gondolatisággal, problémákkal, gondolatokkal küzd, vagy foglalkozik, és szinte minden alkalommal úgy megyünk haza, hogy az aznapi beszélgetés még egy-két nap múlva is, sőt egy hét múlva is dolgozik bennünk. És folyamatosan ott van, és folyamatosan ott lebeg előttünk. Sokszor olyan helyzetben pedig előjön, amikor mondjuk egy aktuális téma a hétköznapi életben mondjuk valósággá válik.
2: Zoltán, te milyen személyes tapasztalatokról tudsz beszámolni?
3: Hát nagyon pozitív tapasztalatokról. Tényleg én is, hogy Peti mondta, hogy tényleg úgy van, hogy teljesen mindegy, amin én voltam, teljesen mindegy, mi volt a téma, de olyan jó kis beszélgetés indul el, és tényleg van, aki hozzászól, van, aki jobban, van, aki kevésbé, és olyan úgy megnyílik mindenki, megnyílik az témavezető is, tehát ő is kicsit ez ő is beszáll a beszélgető partnerek közé, vagy inkább a beszélgető partnerek is gyakorlatilag beszállnak a témavezető mellé, mert ilyen nagyon kellemes hangulatú beszélgetés van, és tényleg úgy elrepül az a 2-3 óra, hogy az ember észre se veszi, és tényleg nagyon pozitív. Ugye vannak a pontközpontban sokszor, de vannak kihelyezett ilyen rendezvények, megnéztük együtt a Diósgyőri várat, voltunk énekelni az egyik pincészetbe, tehát vannak ilyen külsős helyszínek is, de mindig nagyon jól sikerült, ahányszor én voltam.
2: Mik a tapasztalatok? Említettétek mindketten, hogy van, aki könnyebben megnyílik, van, aki nehezebben. Könnyű bevonni az apákat ebbe a beszélgetésbe?
4: Hát nem, abszolút nem, főleg eleinte nem. Ezért is gondoltuk azt, bármilyen furán hangzik, hogy ezt köztük össze egy borkóstolóval, egy picit oldottabb a hangulat, de nem az alkohol a lényeg, abszolút nem. Most már nyilván ez a borkóstolás része, ez egy picit háttérbe szorult, tehát tényleg mindig viszünk egy-két palackbor, de nem, tehát ez teljesen lényegtelen. Így van, nehezen nyílnak meg az emberek, vagy a férfiak, mégiscsak azt kell mondanom, bármilyen paradoxon, egyik mondatomban azt mondom, másik mondatomban pedig az, hogy de közben meg könnyen. Már csak azért is, aki már ott volt többször és érzi a dinamikát, ő már jobban megnyílik, és a többiek is felbátorodnak, hogy megosztják a gondolataikat. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a férfiak is érző lények. Hát ugye nehezen beszélnek a férfiak magukról, egyáltalán a probléma, hogy a férfiaknak sosincs problémájuk, hát most mi a problémájuk, hogy mit tudom én, mik a sablonszövegek, hogy éppen milyen csalit akarnak venni a horgászathoz, vagy éppen milyen beülőt a sziklamászásukhoz, vagy hány köpcent is hát nem. Hát nyilván ennél, csak valahogy ez így beívódott a társadalomban, fene tudja, hogy honnan jön. És nem, hát ugyanannyi problémával, hát nem, ez a probléma, ez olyan, mint hogyha probléma fókuszú lenne, tehát inkább ugyanolyan élethelyzetekkel küzdenek, vagy gondolatiságban, talán ez a legjobb kifejezés, de ez meg a magyartalan, vannak, mint a nők is, csak a nők úgy látszik, hogy egymás közt is, hát két férfi beszélni a saját hétköznapi problémájukról, otthon, családról, világról, hát az elképzelhetetlen még baráti társaságban sem. De abszolút van rá igény, főleg úgy, amikor valakit személyesen megérint az a gondolat, vagy az a téma. Volt egy előadó, vagy egy témavezető, aki párkapcsolati tanácsadással foglalkozott, és nem tudhatjuk, még aki eljön sem, hogy ő esetleg milyen párkapcsolati krízisben, kérdésekben, élethelyzetben, életciklusban van. És lehet, hogy ott döbben rá, hogy ami eddig valami fura volt otthon, vagy a hétköznapi életben, hát ez azért mert, és ott kap választ. Vagy egyáltalán felvillan neki valami, amivel kezdeni kéne valamit. Szóval nehezen is nyílnak meg a férfiak, de közben meg könnyen. És tényleg olyan jól esik, mikor utána kapok egy-egy telefonhívást, sok-sok telefonhívást, mert a következő alkalommal is, hogy csináljuk, hoznak témákat, hívjunk előadó, de De mondom, a legváltozatosabb, tehát amikor eljött egy autóversenyző és beszélt az életéről, főleg amikor egy súlyos baleset után hónapokig kómában volt, hogy érte meg a családját, vagy egy színész, miskolci híres színész, és ő is színészet, férfiak a színészetben, a művészetben nagyon egy olyan stand-upot nyomatta nekünk a Fagyi, hát ez olyan fantasztikusan jó beszélgetés volt, és ezt sorolhatnám, és nem, előre nem is lehet nagyon tudni, hogy kiből mit hoz ki egyébként.
2: Az hogyan dől el, hogy mikor mi a téma? Könnyű vagy nehéz témát találni?
4: Nagyon könnyű, mert annyi minden téma van ebben a nagyvilágban, az idő kevés. Tehát most már a jövő őszi témakörök is megvannak. Milyen fura, hogy ugye ebbe az évben már csak 3 lesz. Ugye nyáron nem tudunk, mert mindenki a családjával van, tehát szeptember, október, november, és vége az évnek, tehát decemberben nyilván a család a lényeg, vagy a legfontosabb, akkor nem rakunk. Tehát témát könnyű találni, témavezetőt is hozzá, sokszor. Viszont a témában jártas, és azt mondjuk, hogy hiteles témavezető talán már picit nehezebb, de olyan embereket szeretnénk elhívni, aki tényleg hitelesek, meg az adott témának a kutatói, szakértői, meg van, amikor az egyik témából jön a másik. Tehát azt mondtuk, hogy ezt folytatni kell, és ezt nyissuk ki. Tehát én nem is tudom, volt olyan alkalom, amikor úgy tudtunk elmenni, hogy lezártunk egy beszélgetést, mindig egy újabb és újabb kapu nyílt ki. De hát a legutolsó, amit zártunk, az például egy énektanulás volt. Tehát ki az a férfi, aki elmegy vadidegen férfiakkal énekelni, és nem a kocsmába, és nem úgy, hogy alkoholt iszik. Hát ki? Hát senki. És eljöttek, és rengetegen jöttek el egy olyan tünemény népdal énekes hölgyöttel, aki aztán a népzene, a népdaloknak a világába is bele kalauzolt. Tehát, és persze a hagyományőrzés is megtanított olyan népdalokat, ami ott is a férfiak voltak, a férfi szerepek voltak a népdaloknak a fő fókuszában. Tehát nagyon színes és nagyon vegyes a kép.
2: Erről az éneklős estről már beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában, erre hogyan emlékszel vissza, Zoltán?
3: Igen, a hölgy volt itt, és elmesélte azt, hogy neki tulajdonképpen mi a munkája, mivel foglalkozik, az is egy nagyon jó kis beszélgetés volt szerintem. Tényleg az est is nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon furcsa volt, hogy együtt énekeltünk az orvos oldalában népdalokat, tehát, és tényleg nem csak maga a népdalok, hanem tényleg gyakorlatilag mindenre kiterjedt ott is a beszélgetés. Mindenki felvette a fonulat, és tényleg nagyszerű volt. A hölgy is nagyon szimpatikus volt, nagyon nyitott volt, és mindenről mesélt nekünk, úgyhogy tényleg egy szuper este volt az is.
2: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pontközpontban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az Apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.
2: Az egyik téma az a... Ugye sokszor előkerül ezen a beszélgetésen az értékrendek. Tehát én nem ismerem senkinek a hívő, nem hívő, vallásos, nem vallásos, mi a világnézet, politika, ilyen abszolút nem beszélünk semmi ilyesmiről, mindenkinek a magánügye teljesen. Elvált, nem vált el, gyerekei vannak, nincs gyereke. Nyilván ezt nagyjából látjuk, mert a beszélgetésekből kiderül, ha valaki megosztja velünk. Igen, ha nem, nem. Ettől függetlenül az alapértékek, ez mindig előkerül. Bármilyen téma van, alapértékek előkerülnek. Tehát amiket most felsoroltam, egymástól teljesen eltérő témák, mégis ugyanaz a fókusza. Aki kómában volt, lehet, hogy ez az autóversenyző, volt egy olyan élménye, ami utána megváltoztatta az életét. Hát a népdalok, meg az alapértékek, hogy a népdalaink, akár ezer éves népdal alapok, hát azok is egy alapértéket jelent. Ugye a családon belüli szerepek, különböző, vagy amit mondtam, akár párkapcsolati megoldások, meg egyáltalán családhoz való hozzás, ez egy alapértéket jelent, és van egy ilyen furcsa felvetésünk, hogy ugye kereszténység, honfoglalás, kereszténység, Szent István, és az az ősi kult, amiket a népdalunkban is benne van, ez az ősi sámánok időszaka, gyógyítás, hogy jött át a kereszténységbe, mi az, amit átvettünk, mi az, ami be része lett a keresztény hitünknek, erről fog beszélni egy sámánkutató, az is egy nagyon érdekes téma. Vagy olyan előadó, aki már nagyon régóta el akarom hívni, aki pedig az online tér, mobiltelefonok használata egy komplett generációra milyen hatással van, milyen addiktív hatása van, és nem csak a gyerekekre, felnőttekre, én magam is látom magamon, és ennek a biológiai, pszichológiai, pszichére hatott, és egyáltalán a hétköznapi életre, társas kapcsolatra való hatása milyen, tehát erről fog beszélni, ez is egy izgalmas téma, szóval lesz bőven alkalom. Nagyon jó volt, amikor egyszer például megint egy teljesen más típusú, elhívtuk Vaszlavik gazember Lászlót, ki gondolta volna, egy ilyen alkalom lejön. Azt hittük, mert ő csontvári kutató most éppen, és azt hittük, hogy na majd beszélgetünk egy kicsit amikor zenélt arról az időszakáról, de nem, tehát ő abszolút csontváriról beszélt, és csontvári művészetéről, tehát az is egy olyan fantasztikus program volt, úgyhogy nyilván ilyen embereket is meg fogunk szólítani. Még ami nagyon-nagyon érdekes téma, ez a generációk harca. Még oda keresünk egy jó előadót, úgyhogy a rádió hallgatók hallgatnak minket, akkor várunk szeretettel témát, témavezetőket is, és résztvevőket is szintén a kis apaklubunkban.
1: És akkor nem csak miskolciak a témavezetők?
2: Nem, egyáltalán nem. Mindenhonnan hívunk. Nyilván nehéz megszólítani egy távol élő valakit, de amikor meghallják, hogy miről is van szó, számukra is egy izgalmas dolog. Tehát én pontosan tudom, hogy akik mondjuk jöttek egyetemi előadók, kutatók, a civil életben valahol dolgozó emberek, és azt a beszélgetést azt magukkal viszik, és ezt utána felhasználják. Nem a témát, hiszen az, ami ott elhangzik, az ott marad. Hanem azt a tapasztalatot, amit ott nálunk felszedett. Tehát ez mindenkinek a javára szolgál egy ilyen beszélgetés.
1: Vannak állandó klubtagok, vagy cserélődnek a tagok? Vannak-e újak?
2: Vannak állandóak, igen, akik szinte mindig ott vannak, de hát nyilván nem lehet mindenki mindenhol ott, nyilván változik a helyzet, de vannak igen ilyen fix tagok, és kinek a vagy a témakör érdekli, vagy tényleg akár 2-3 alkalommal nem tud eljönni, és 4. alkalommal eljön. Vannak állandóak, és valamikor folyamatosan cserélődik. Van egy ilyen nagyon-nagyon elfoglalt üzletember, nagyon sokszor az utolsó egy órában jön el valami tárgyalásról, és mondta, hogy elnézést, hogy mindig ilyen késik, és tényleg szanaszét van az élete, de ilyenkor olyan jó beülni, és egy ilyen intellektuális közösségbe egyszerűen csak ott lenni, és teljesen kikapcsolni, és egy olyan fókuszra átállni, amire sosincs idő. Soha nincs idő.
1: Zoltán, hogyan buzdítanád az édesapákat, lendő édesapákat, férfiakat? Miért érdemes, miért jó tulajdonképpen ehhez a klubhoz tartozni?
3: Minden férfinak szüksége van erre, vagy szüksége lenne erre, csak lehet, hogy még ő maga sem tudja. Vagy tényleg, hogy Peti mondta, hogy igazából a férfiak, ők nem nyílnak meg ilyen szempontból, meg nem olyanok, akik ilyen klubokba járnak. De ide tényleg érdemes, tehát tényleg mindenféle témák, nagyon érdekes témákkal várják a férfiakat, és hát itt mindegy végül is, hogy valaki apuka, nem apuka. Ha nem apuka, akkor még lehet, hogy több ide is van talán, vagy éppen azért nincs ideje, nem tudni. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag 18-tól 99 évig mindenkinek ajánlott ez a férfi klub, hiszen tényleg olyan dolgokról beszélgetünk, amiről máskor nem, vagy nagyon ritkán beszélünk, sőt olyan érdekes dolgokról is, amikről talán soha. Tehát meg a közösség is. Tényleg úgy bele lehet csöppenni ebbe a közösségbe, hogy gyakorlatilag nem ismersz senkit, de mégis fel tudod venni velük a közös hangot, és nem is akarod, hogy vége legyen ennek a beszélgetésnek. Egyébként az a legjobb benne.
1: Ha valaki szeretne, hogyan csatlakozhat?
2: Én nem is mondok különösebb e-mail címet, meg semmi. Keresse meg a pontközpont, szerintem ez a legegyszerűbb, a pontközpont Facebookot, és ott rendszeresen fent van ez az apaképezgető. És most jutott az eszembe egy nagyon fontos, vagy hát kötelezettségemnek hagyd tegyek eleget, hogy korrekt legyen ez a beszélgetés, hogy honnan is indult ennek az egésznek, elmondtam, hogy honnan indult az egész gondolatisága, de mégiscsak azt a ahonnan kibattant, az mégiscsak Cikora Áginak az Áttér nevezetű rendezvénye, ezt talán ez az első alkalom, hogy mondom, egy erről a klubról tudjak beszélni, akkor ültem egy, meghívott rá Ági, és ültem egy ilyen Áttéren, azt mondtam, hogy na ez egy jó minta arra, hogy nyilván nem olyan szélesebb körben, meg nem ilyen reprezentatív helyen, bár mondjuk a pontközpont is egy szuper hely, ezt férfi klubbá alakítsuk át, és eleinte ő ezt pátyolgatta is, tehát jött és tök jó felvételeket készített, tehát ezt na, végre el tudtam mondani, hogy köszönjük Cikor Ági és Áttér ezt az ötletet, és mondom, ha bárki szeretne jönni, nagy szeretettel várjuk, teljesen mindegy, milyen élethelyzetben van, teljesen mindegy, hogy ismere bárkit, pontközpont ezt szegyezze meg, keressen rá, pontközpont Miskolc, és várja a következő alkalmat.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a pontközpontban. A programsorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a pontközpont elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Reinman Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előre láthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A magyar-máltai szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. A két részletben érkező iskolakezdés

0: Kiegészítési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A kormány szóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében, a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Az aszály és a hőség miatt takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek. A Debreceni Egyetem 6-8 ezer fajt őrző botanikus kertjében is kihívást jelent a növények gondozása, de Takács Attila igazgató szerint ez nem új keletű probléma. A hosszú ideje tapasztalható szárazság már a mélyen gyökerező öregfákat is veszélyezteti. A kertben egyébként mindig fenntartható módon gondoskodnak a növények locsolásáról, csak kisebb területen, például vízigényes védett állománynál pótolják a hiányzó nedvességet. Takács Attilát hallják.
1: Mi is érezzük ennek a negatív hatásait, de ez krónikus, tehát nem csak ezekben a napokban kell a problémával foglalkoznunk, hanem távlatosan kell gondolkodni. Igyekszünk a Debrecen Egyetem botanikus kertjét úgy fönntartani, hogy mérsékelt vízfelhasználást végezzünk. A kertnek a kiterjedéséhez és a gyűjtemény méretéhez képest aránylag visszafogott a vízhasználásunk. A kertnek nagyjából az egyharmada, ami egy esőztető öntöző rendszerrel ki van építve, ezt a legszárazabb, legmelegebb időszakokban heti egy alkalommal szoktuk csak bekapcsolni, ezt is leginkább csak azért, hogy a légköri aszályt valamennyire tompítsuk, vagy a fásszárú növényeknek a lombvesztését, lombszáradását megelőzzük. A mostani korlátozásokkal még ezt a gyakorlatot is felfüggesztjük a legkritikusabb időszakban. Ezen kívül évelő ágyásokban van víztakarékos csepegtető öntözőrendszer, aztán a védett növények gyűjteménye, aminek a fenntartására hatósági kötelezettségünk van, tehát annak a vízigényét mindenképpen kell, hogy biztosítsuk. És is a pálmaház, ahol trópusi esőerdei növényeket tartunk. Ha nem kapná meg a vízadagját, akkor ott nagyon rövid időn belül pótolhatatlan veszteségekkel néznénk szembe. Nagyon változatosak ökológiai szempontból a növények, amiket fenntartunk. Akiket ezek közül kifejezetten kritikusan érintenek, ezek a száraz, meleg periódusok, a nyitva termőknek egy része, tehát lucfenyőtől, ezüstfenyőtől és társaitól, sőt a kocsányos tölgy, lassan sajnos el kell búcsúznunk.
0: Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták, vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok! Tőkés Zoltán református lelkész vagyok Csengerből. A másti igét a zsidókhoz írt levél második fejezetének első 4 verséből olvasom. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyet akarata szerint osztott szét. Kedves testvérek! Sokféle dologért aggódunk, és hasonlóan sok minden van, ami a törődésünket igényli. Legyen szó emberekről, családunk tagjairól, barátainkról, vagy esetleg munkatársainkról. Vagy legyen szó tárgyakról, ránk bízott értékekről, melyeket örököltünk, vagy életünk során megvettünk, szereztünk. Gyakori kép, hogy egy-egy jól felújított épületről, vagy értékét megőrzött, restaurált tárgyról büszkén fényképeket osztunk meg. Íme ilyen volt, ilyen lett. Képek arról, milyen volt a felújítás előtt, és milyen lett a felújítás után. Megbecsült értékek, melyeken látszik a gondos tulajdonos, vagy a gazda ráfordított ideje, odaszánt energiája. De lehet ilyen egy gondozott kert, vagy egy kiállításra méltó jószág, házi kedvenc is. A zsidókhoz írt levél arra hívja fel az akkori olvasók figyelmét, hogy vigyázzanak és ne feledkezzenek meg az üdvösségről. Így szól, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Aki nem törődik Isten igéjével, az olyan, mint az a hajó, amely a kikötő biztonsága helyett a szirteknek, a szikláknak ütközik, és menthetetlenül elpusztul. A nem törődő magatartás igazi csapda, mert az utolsó percig lehet minden más tagadni. Amikor pedig a veszély egészen közelbe ér, és nyilvánvalóvá válik, hogy komoly a baj, sajnos a legtöbb esetben ilyenkor már túl késő. Túl késő visszafordulni, túl késő újat kezdeni, túl késő megbánni, vagy esetleg megbocsátani. Mindezekben sokak sorsát és szomorú tragédiáját látjuk, akár a Szentírás lapjain is. Az ószövetségi nép életében hányszor és hányszor próbálta az Úr felébreszteni népe lelkiismeretét a megtérésre és az újjászületésre. Jézus is az új szövetségben milyen döbbenetes módon sírt a Szent Város Jeruzsálem felett. Lukács evangélium a 13. fejezetében, a 34. versében ezt olvassuk. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnya alá, de nem akartátok. Szomorú ez a kép, és Jézus látta, mint legfő prófétánk, a város pusztulását, és látta lelki szemei előtt annak romjait is. Figyelmeztet az ige, vegyük komolyan Isten szavát a világhoz, amely nem más, mint maga Jézus Krisztus. Így szól ez, még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mert Isten nem hagyott minket sem hűséges, hiteles bizonyságtévők nélkül. Mennyire fontos volt a hű bizonyságtevők sokasága, például Lukácsnak, a szerzőnek, aki evangéliumának első fejezetét így kezdte. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Szemtanúk és egyben szolgák. Nem néma tanúk, nem semleges szemlélők. Boldogok lehetünk mi is, ha bizonyságtételünket felhasználja a mindenható Isten, a Szentlélek ereje által arra, hogy másokat hitükben megerősítsenek. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, segíts meg bennünket, hogy hűséges, hiteles bizonyságtevői lehessünk. Segíts, hogy ott is hitelesek maradjunk, ahol ismernek bennünket, családunk, barátaink körében, vagy ott, ahol élünk. Így áld meg egyházunk munkáját és a keresztények szolgálatát a világban.

Tóth Árpád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött-e fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja mennyi ezredébe már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, míg rácsukkom fáradt pillám koporsó födelé. Tanultam én, hogy által nézve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csendben és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha az éjen, jégen s messzeségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Második fejezet. Köd előttem, köd utánam. Olyan sűrű volt a köd, hogy az orráig sem láthatott az ember. Hát még egy gólyamadár, amelyiknek jóval hosszabb az orra, mint az embereknek. Igaz, hogy a természet a hosszú orruk mellé kitűnő ösztönt is adott nekik, s az elvezeti, megsegíti még a ködben is a madarakat. Mégis Kelepapó jobbnak látta, ha csapatával leszáll, megpihen, és csak akkor folytatja útját, ha ez a buta köd felszakad, vagy egy kicsit megritkul. Hogy ennek a pihenőnek és leszállásnak ki örült legjobban, azt most nem árulom el, úgyis kiderül minden idejében. Még az ilyen borzasztó nagy titkok is. No, amilyen ügyes csapatvezető Kelep, hát éppen egy folyópartján ereszkedett le népével. A folyópartja csupa hegy, szikla, s a folyóbölgyben még sűrűbb volt a köd. Együtt maradunk, nehogy valaki eltévedjen, hangzott az apó parancsa. A gólyák szót fogadtak. Ilyenkor, útközben, a költöző madarak csapatában éppen olyan nagy a fegyelem, mint valami hadseregben. Az engedetlent a vezér hatalmas csőrével meg is veri, és még az is megeshet, hogy kizárják a csapatból, akkor pedig vége, mert egymaga semmiképpen sem talál haza. Na de ilyen engedetlen ritkán akad. Amelyik pedig gyenge, azt már otthon megvizsgálják, és nem is engedik útnak indulni. Így aztán baj esetén csupa erős, fegyelmezett madár van együtt, és ösztönök segítségével ügyesen, bátran, okosan tudnak segíteni magukon. Most is. Szépen sorban belálltak a vízbe ott, ahol sekély volt, és bizony nem egy csillogó halacska esett áldozatul a kitűnő gólya étvágynak. És mire jól laktak, a köd ugyan alig-alig ritkult, de legalább új erőre kaptak. Odébb szállunk, adta ki Kelep apó a néma parancsot, amit azért minden gólya megértett. Védettebb helyet keresünk. Fel is rebbent, és nyomában halk susogással az egész csapat. Olyan rendben, ahogy eddig is szálltak. Elől és hátul egy csapat öreg, középen a tapasztalatlanabb fiatalok, akik az idén születtek, és először teszik meg a nagy utat. Egyszer csak különös dolog történt. Furcsa hang hallatszott, mintha valamelyik kelepelni akart volna, de torkának adta a hang. És a rend megbomlott, mint futótű szaladt végig a csapaton a hír, Kelep, a vezér jajdult fel, mert valami baj érte. Hirtelen valamennyien földre ereszkedtek. Anyó már ott állott apó mellett és hangosan jajgatott. Hogy is ne, mikor apó lábából éppen ott, ahol a levegőben kifeszített drót belevágott, csurgott a vér. És milyen erősen csurgott. Most mit tegyenek? A gólya nagyon helyes, okos madár, de sebet kötözni, gyógyítani mégsem tud. Kelep keservesen emelgette a lábát, aztán elszánta, mondta. Nem tudom, mi lesz, kérem, de ha baj lesz, akkor majd Szélkelep veszi át a vezetést, engem meg itt hagytok.
1: Mert nem hagyunk, és soha, mert ilyen borzasztót ne is mondj, öreg Kelep, mert csak egy kicsit várjál, és akkor mindjárt megnézem, és én bekötöm, és ne kapálózz, mert akkor nem látok, és nagyszerű ez az ingecske, mert nagyon jó kötés lesz belőle, aztán, ha nem folyik ez a sok buta kicsi véred, hát lehet vezetni tovább a csapatot, mert csak te tudod, és te vagy a legokosabb. Gyere, csupikám, segíts!
0: Hát az bizonyos, hogy Kelep nem kapálózott. De még a csőre is tátva maradt bámulatában, mert az csak nem lehet, hogy ez igazán adugódani. Hát hogy került volna ide? Hiszen legalább 4 napja már, hogy szépen érzékenyen elbúcsúzott tőle a messzi budai kertben, meg anyó is, és még sírtak is. Aztán most itt ugrál, és a csupi kutya mellette tögyög, és lám, igazán bekötözik a lábát a Dani ingecskéjével. Anyó, gondolod, hogy ez egy kis ködmanó? Kérdezte a gólyapapa halkan. Az meg egy kis köd gombolyag?
1: Ha, buta vagy, öreg Kelep,
0: vakkantott csupi,
1: mert én nem vagyok gombolyag, hanem igazi kutya, és nem ködből, mert akkor a hosszú orrodra esnék, és ez egy igazi Dani, mert ilyen nincs is több, tudhatnád.
0: Kérem, de hogy kerültetek ide, és éppen ilyen jókor? Borzasztó.
1: Miért borzasztó, mert jókor jöttünk?
0: Nem az a borzasztó, kérem, hanem hogy most mit csináljak?
1: Légy szíves, tartsd nyugodtan a lábodat, ezt a szép pirosat, mert már kész a kötés, és mekkora csokot is tettem rá, aztán most gyönyörű, ugye, csupikám?
0: Ó, köszönöm neked, Danikám, már nem is vérzik, biztosan tovább tud repülni apó velünk, örvendezett az anyó.
1: Mindig segít a Dani, mindig. Tudsz repülni, apó?
0: Tudok, hát kérem, egészen jól tudok, csak előbb szeretnék kicsit gondolkozni, hogy most mi lesz.
1: Kelep már éppen a szárnya alá akarta dugni a fejét, mert a gólya csak így tud gondolkozni, de Dani felágoskodott és megfogta a nyakát.
0: Nem kell gondolkozni, és csodálkozni se kell, mert nem muszáj, és látod, öreg Kelep, hogy milyen borzasztóan jól van minden, mert ha nem jöttem volna a szélkelep nyakába idáig, hát most mit csináltál volna? Meg az anyó is, meg a többi helyes gólyanépek, azért most azt kell mondani, hogy nagyszerű.
1: Igazán a szélkelep hozott idáig? Kérdezte apu. És a csupit is?
0: Őtök nem, hanem másik két kedves gólya úrfi. Egyszer egyik, egyszer másik. Ugye, csupikám, jól utaztál?
1: Persze, hogy jól, mert mikor fújt a szél, akkor beledugtam az orrom a gólya úrfi szárnyába, aztán nem pásztam. És igenis érdekes lett volna, csak ez a buta kicsi köd mindig bevizezte a bundám, és nem is lehetett nyalogatni, mert akkor lepotyogtam volna.
0: Kérem, kérem, attól félek, hogy így is lesz lepotyogás, csóválta a fejét gólya apó.
1: A tengeren lesz potyogás. Ott olyan borzasztó erős szelek vannak, hogy még a gólyák is alig tudnak megküzdeni vele. Majd lesodor benneteket, aztán hogyan halászunk ki?
0: Sehogyan, mert nem lesz potyogás, mert gondolod, öreg Kelep, hogy nem tudtam? Nagyon is tudtam. Olvastam az utazásos könyvekbe, és kigondoltam, és azért van a szélkelep nyakában az a helyes kicsi zsák, és abba bele lehet mászni. És a csupikámnak is van kicsi kosár, amelyikbe beleülhet, és az két gólya úrfi nyakába lehet kötni, mikor muszáj, és majd jön a nagy szél.
1: Persze, hogy Dani addig magyarázott, addig beszélt, csupi meg segített neki, amíg Kelep apó megbékült, megnyugodott, és hosszú csőrével megsimogatta a koma kócos fejét.
0: Hát kérem, mégis te vagy a leghelyesebb dugógyerek, Danikám, és jó, hogy eljöttél, már nem is fáj a lábam.
1: Anyó semmit se szólt, de mikor fél óra múlva visszaérkezett, olyan szép körtét hozott a csőrében Daninak, hogy az úrfi mindjárt bele is harapott.
0: Igen, kitűnő körte, mondta, és ha abban az Afrikában is ilyenek nőnek, akkor finom kis tapasztalás lesz.
2: Jöjj, Úr Jézus, őriz álmom, most szemeimet lezárom. Testem, lelkem rád bízom, légy mellettem, ó Jézusom, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készételek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniájára,

0: higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 giroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisneveres Viktóriát hallják. Mai műsorunkban Béres Tímeával, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárával, sportolóval, csoportos órákat tartó edzővel beszélgetünk.
2: Felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Béres Tímeát, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárát, sportolót, csoportos órákat tartó edzőt köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, ugye itt az imintiekben megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni, köszöntelek stúdiumban.
2: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Sporttal kapcsolatban, ha kezdjük most a beszélgetést, akkor ugye a te életedben is nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szerepet kapott a korábbiakban és fiatalkorodban is. Mielőtt arról szólnánk, hogy itt milyen körülmények között tudod támogatni a sportolni vágyókat, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban a te sport múltadról szólj nekünk, hogy milyen sportágak, hogyan, mikor jöttek az életedbe.
2: A sport, azt gondolom, hogy már nagyon korán beköszöntött az életemben, általános iskolás voltam, és egy hosszú történet lenne igazándiból az eleje, mert én aszmás gyerekként fel voltam mentve. Testnevelésből is, meg mindenféle sport alól, tehát az orvosok nem javasolták, és aztán, amikor gondolom a gyerekek is serdülnek, ott történt egy ilyen csodálatos változás, hogy felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam, atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-szer, 100-as, 4-szer 100-as váltók, 400 méter távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni, és aztán, hogy elkezdtem tanítani, még annak idején a Mezőtúri középiskolába, általános iskolába is, mind a két helyen voltam, akkor jöttem rá, hogy megint hiányzik az életemből a sport, hogy ott mit kellene csinálni, és akkor végeztem el az első edzőit, ami akkor így az országban már egy jó névnek örvendő, külföldről behozott trend alapján alakították össze az edzés programjukat.
1: Köszönöm, hogy röviden összefoglaltad a mai napig vezető szakmai utad, ebben még azért sok verseny is volt, amiről most nem szóltunk, és talán a későbbiekben kitérhetünk erre is. Arra megkérhetlek, vagy visszatudsz arra az életszakaszodra gondolni, ami még a felső tagozat előtti időt jelenti, ahogy mondtad, hogy azért az orvosok javaslatára nem igazán sportoltál, de azért, ha belegondolunk egy kisgyermek életébe, azért a gyerekek általában mindig szaladnak. Hogy emlékszel vissza mégis az életednek, akár itt az asztmával való küzdelmedre, hogyha használhatjuk ezt a szót, illetve hogy azért a mozgásos sport mennyire volt jelen kisgyermekként, vagy mennyire tudtad megállni, hogy ne sportolj?
2: Falun nőttem fel, illetve vidéken, kisvárosban, most már úgy is lehet nevezni, és hát nagymamámhoz is mindig gyalog jártunk, tehát akkor még ez nem volt divatban, hogy a szülők hozzák viszik a gyerekeiket, hanem ezt magunktól meg kellett oldani, hogy a nyári szünetbe reggelenként hogy megyünk le, és nagyon sokszor ugye, hogy futva tettük meg ezt az utat. Tehát én nem éreztem egyébként azt valószínűleg, hogy fulladtam, ezt biztos, hiszen a hosszú távú futásoknál érzem, hogy nekem nem megy olyan könnyen a lélegzetvétel, még
1: ezt
2: most
1: a mai napig?
2: Mai napig
1: valamilyen
2: azt,
1: szinten?
2: Valamilyen szinten, hogy hátrányban vagyok emiatt, de igazándiból az, hogy sprinternek nem volt szüksége, most nagyon csúnyán mondom, és idézőjelbe téve tüdőre, ugye, mert az nagyon gyorsan és gyorsan le tudtuk pár lélegzet alatt, tehát ott nem jött ki, sőt szerintem a sport volt az, ami igazándiból kisegített ebből. És akkor így futkároztunk, fogócskáztunk ugyanúgy, tehát én nem éreztem határozottan azt a megvonását a sportnak, pont azért, mert falusi gyerek voltam, és nagyon aktív, lehet, hogy ma azt mondanák, hogy hiperaktív, de nekem nagyon nagy szükségem volt akkor is a mozgásra, a munkára, tehát szüleim vittek földekre is, dolgoztunk, tehát én nem éreztem ezt, hogy nekem a sportot meg kellene vonni magamtól. És 10 éves koromban pedig már határozottan jött az, hogy ez jó. Ez a futás. Igaz, hogy tényleg csak rövid távok voltak, mert a 400 métert is még annak vehetjük, meg a 800 méter akkor még, ami úgy 600 méter így, amíg voltak, azok már kicsit hosszabbak, na ott viszont éreztem, hogy azt nem bírom annyira végig. De annak idején soha nem gondoltam volna, hogy én utána majd 5000 métereket, tehát 5 kilométereket, meg 10 kilométereket fogok futni versenyszerűen.
1: Szólhatunk most akkor erről az útról, hiszen ugye 2026 tavasszán is részt vettél egy ilyen megmérettetésen, és nem ez volt az első, ha jól tudom.
2: Nem, hanem ugye edzőként dolgoztam már 15 éve körülbelül folyamatosan, 2 gyereket szültem, és a második gyereknek, a fiamnak a megszületése után tértem vissza egyáltalán a futásra. És akkor nagyon röviden kezdtem, tehát először csak pár kilométert futottam. Az is emlékszem az első ilyen futásomra, amikor lementem futni, hogy 15 perc volt. Annyit bírtam körülbelül, és akkor ez így egyre hosszabb és hosszabb lett, viszont ott a 15 perc után én éreztem azt, hogy hú, az egész tüdőmet éreztem tulajdonképpen még órák múlva is, viszont azt is éreztem, hogy az egész vérkeringésem átpezsdül, mint hogyha újjászülettem volna. És ugyanez az érzés a mai napig megvan, ez az újjászülető érzés, azért sem hagytam abba, és körülbelül 13 évvel ezelőtt szántam rá magam arra az első 5 kilométeres versenyre. Láttam, hogy a barátságmaraton volt akkor még itt, bent rendezték, még akkor nem volt olyan népszerűsége, illetve nem is voltak olyan sokan, mint ahogy ma, azóta már azt hiszem duplájára, háromszorosára nőtt, de akkor is nagyon sokan voltak. Viszont akkor csak a nagyon jó futók vettek részt ezen, most pedig szerencsére már többen érzik úgy, hogy egy önmaguknak szóló megmérettetésként is lehet egy ilyen barátságmaraton. És akkor ott az elsőn, amin elindultam, azt megnyertem. Én is meglepődtem. Aztán...
1: Melyik évben volt
2: ez? Még a bőven a Covid előtt, vagy 5-6 évvel, tehát már régen, nem tudom pontosan, 2010-11-12, valahogy így. És aztán így ez minden évben motivált, hogy lesz ez a barátságmaraton, és akkor az 5000 ez mindig menjen, és akkor utána, de dobogón sikerült lennem. Tehát volt, amikor más nyerte, utána megint én, és akkor így cserélgettük egymást. Közben megismerkedtem a biciklizéssel is, igazándiból nem gyerekkorom óta tudok biciklizni, de azzal is, mint versenysport, hogy fel a bükkbe éreztem, hogy ez is nagyon jól megy, és akkor ugye a kettőt párhuzamosan csináltam, hogy volt, amikor egyik héten még futóversenye volt, 2 hét múlva meg már kerékpáros verseny. És akkor így kapcsolódtunk, hogy egyre hosszabbak lettek a távok. Még mai napig az 5000 méter az, amit szeretek, meg amire fel tudok készülni igazán, de a 10 kilométer, hogyha annyi a táv, akkor annyit. Most a Miskolc-Kassa maraton, ami volt, ugye ez volt a kérdés, ott 12,5 kilométer volt az, ami így rámesett, és akkor erre készültünk, egy 10 fős mix váltó, férfi, női tagok is vannak benne, és akkor így készülünk, volt olyan év, én 4 vagy 5 éve kapcsolódtam be ebbe a már meglévő csapatba, ők már 2-3 éve együtt futottak, csak a tagok mindig cserélődnek, ugye sérülés sajnos van, valakinek már az idejében nem fért bele, nem készült fel, vagy úgy érezte, hogy neki ez most egyáltalán nem fér bele az életébe, és akkor így mai napig is cserélődnek a tagok, de vagyunk körülbelül 5-en, akik fix. És akkor ezekhez jönnek mindig újak, szerencsére.
1: Akkor az eddigiekben ez volt a leghosszabb táv, amit egy húzamban versenyszinten lefutottál?
2: Volt hosszabb, még volt, amikor egyszer részt vettünk az Ultra Balatonon, ott 16 kilométer volt, meg a Baradla trailen is 16 kilométer volt a táv. Sőt, igen, versenyszerűen ennyit, de a télen elhagytam a kulcsomat futás közben, és mikor már leértem, akkor vettem észre, hogy nincs nálam az autókulcs, és visszafutottam, tehát tulajdonképpen az is 17 kilométer lett a 10 helyet, mert azt a távot meg kellett tenni, akkor jöttem rá, hogy megy itt a félmaraton is, de azt nem szeretném versenyszinten.
1: Egy ilyen megmérettetésre azért testileg, lelkileg is fel kell készülni, úgy gondolom. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben kiemelnél a készülésben?
2: A folyamatosság, tehát a rendszeresség. Ezt nem szabad abba hagyni. És nem is biztos, hogy a futás mindig, mert ugye a futás is sokaknak időszakos, hogyha bejön egy hidegebb idő, akkor nem mennek futni, megfáznak, torok, tehát mindenféle betegség előkerülhet. Én egész télen futok, ősszel is, tavasszal, mindegy, mert úgy gondolom, hogy így a megfelelő öltözködéssel, illetve a gyors átöltözéssel minden betegség megelőzhető, és alkalmazkodni kell a klímához. Tehát, ha hideg van, akkor nem futunk gyorsan. Az jó alapozó edzésnek, és azért érdemes megtartani, de akik tényleg nem, akkor az a teremben csoportos edzésekkel, cross edzésekkel, ugyanígy. Tehát a folyamatosság az nagyon fontos, illetve hát verseny előtt van a speciális felkészülés, akkor visszafogok táplálkozásból is, nem sokat, nem nagyon szeretek fogyókúrázni, nem is szoktam, de annyit visszafogok, hogy azt a súlyt, amivel tudom, hogy könnyű vagyok, vagy könnyebb vagyok, és gyorsabb, itt igazándiból 1,5-2 kilóról van szó az esetemben, de van, akinek több. Tehát van, aki tudja, hogy neki most 5 kilót is le kell adnia ahhoz, hogy jó legyen, annak picit korábban el kell kezdenie ezt az alapozást. Hát fontos a táplálkozás, a folyadékbevitel, és amire kevesen figyelnek, a regenerálódás és a pihenés. Tehát nagyon sok alvás. Sokan túlviszik, megsérülnek, és aztán már nem is tudják se azt az eredményt hozni, ami úgy lelkileg is megterheli a versenyzőt, a sportolót, vagy akár a hobbi sportolót is, mert most magamról is így beszélhetek csak. Tehát megterhel azért lelkileg, hogy ott sérültem le, vagy előtte felkészültem hetekig mondjuk, és akkor egy sérülés meg mondjuk tönkreteszi azt, amit hetekig felépítettem.
1: És a célba érkezés érzését hogy idéznéd most fel?
2: Hú, az is érdekesen alakult. A futók szerintem ezt érzik, hogy a fejben mindig játszódik valami a versenyem, és nekem is, mint ahogy beszélgettem más futókkal is, nagyon sokáig az volt, hogy mit keresek itt, miért jöttem, nem jobb lenne otthon, hogy pihenni egy kicsit, vagy bármit, meg minek ez a verseny, inkább futnék csak úgy, hogy jól essen. És akkor utána viszont van egy ilyen átlendülés, ami így mondja, hogy na gyerünk, akkor már csak ennyi, ameddig megcsináltad, akkor már kibírod, ugye folyamatos belső motiváció megy, és akkor van olyan a célba érkezés után, vagy régebben volt olyan, hogy na soha többet, és aztán, hogy nem, ez az utolsó, és most már hál' Istennek elértem azt, hogy beérkezünk, és fú, de jó volt. Hogy valahol lehet, hogy más is átesik ezen, és nem azt érzem, hogy na soha többet, hanem azt, hogy mikor lesz a következő. Persze ezen családtagjaim is nevetnek, hogy minden évben megmondom, mert a felkészülés nehéz. Az sok lemondással jár, sok megvonással, speciális edzésekkel, és mindig azt mondom, hogy már nem akarom, ez már az utolsó, és akkor így a célba érkezés, amikor egyéni, ugye akkor még nem tudom, hogy csak az órámat látom, hogy milyen időt futottam, de még az eredményt azt majd utána, tehát ilyen nagy izgalommal várjuk azt, hogy mikor lesz kiírva, vagy a köridő például az megmondja, hogy ott rögtön felrakják az eredményeket, de van olyan, ahol egy kicsit várni kell, hogy most már az interneten meg lehet elég gyorsan nézni, nem kell órákig várni, de volt olyan, hogy fél órát vártunk, hogy egyáltalán várjunk, vagy ne várjunk. Tehát hanyadikok lettünk. De az érzés, az biztos, hogy nagyon jó. Akkor is a dobogón állunk, de akkor is, hogyha nem, mert mondjuk nincs korcsoport, hanem együtt futunk a 18-20-30-as években járókkal, akkor inkább az, hogy na most egy olyat futottam, amit szerettem volna.
1: És ha nem is csak a versenyekre való készülésről, hanem a sport mindennapi jelenlétéről az életedben szólunk, olyan tekintetben is, hogy ugye gimnáziumi tanárként, két gyermekes édesanyaként, azért sok helyen helytállva az időbeosztás tekintetében. Mi a te titkod, vagy vagy az a gondolatod, amely ilyen tekintetben esetleg segítséget adhat itt a hallgatóinknak is.
2: Ezt már sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan fér bele az időmbe ennyi minden. Az elhatározás. Ki kell készíteni a cuccot, amit fel kell venni. De van egy rutinszerűség, ami, hát hogyha eleinte nehezen megy, akkor bizony ki kell rakni a futócipőt, be kell rakni, vagy a sportcipőt, vagy a csoportos edzés, vagy teljesen mindegy, hogy ki mit sportol. Elő kell készíteni, magunkkal kell vinni aznap, vagy amikor hazaérek, akkor semmi máshoz ne kezdjek, hanem tudom, hogy én megyek tovább. De ugye az a legjobb, ha nem megyünk haza, hanem onnan rögtön megyünk is edzeni. Ez nagy motiváció lehet. Megmondom őszintén, nekem már inkább az van, hogy ilyen elvonási tüneteim vannak, hogyha nem sportolok, és inkább az, hogy vissza kell fogni magam, hogy jó, kell egy pihenő nap is, meg legyen akkor most egy kicsit könnyebb, de motivációban célokat is érdemes kitűzni magunk elé. Tehát, hogy akár egy, tehát attól függ, hogy ki milyen sportot választ, de ha most a legegyszerűbbnél, a futásnál maradunk, akkor én is kezdtem, hogy mondtam, 15 perc volt, aztán 18, aztán már 20 perc, és így mindig egy picit növelni. Aztán, amikor már elértünk azt, hogy már ennyi kilométert sikerült lefutni, vagy annyit, akkor esetleg érdemes felkészülni egy versenyre, ott megnézni, hogy mennyivel tudok többet. De a sport, én hát már a koromat megmondhatom, hogy 51 éves vagyok, de úgy kelek fel, hogy nem fáj semmi. És ezt én szerintem a sportnak köszönhetem. De azt is ésszel. Tehát nem minden nap futni, nem minden nap ugyanazt csinálni, hanem a hétre beosztva, hogy akár 3-szor mondjuk futni, az még egy egészséges. Tehát minden, ami e fölött van, mindennapivá válik, unalmas lesz, nem lesz benne az az öröm, tehát hogyha lemegyünk futni, az legyen öröm. Én zenével szeretek futni, és akkor ez ilyen kettős élvezetet nyújt, hogy plusz ad egy ritmust. Mert a zene az ugye a lelket is érinti, és akkor így egy olyan jó zenére, ha csak kikapcsolódni akarok, tehát lassú futás a terv, egy laza átmozgató, mert ezt is érdemes variálni, akkor egy olyan stílusú zenét teszek be, de fontos, hogy az a kedvenceink közül legyen, vagy hogy ellazítson. Ha meg gyorsabbat akarok versenyre, van versenyzeném is, igen. A családi élettel hogyan lehet összehangolni? Először, amikor gyerekek még kicsik voltak, akkor a férjemmel felváltva mentünk el, hogy egyikünk otthon maradt a gyerekkel, akkor a másik sportot hazajött, addig te maradj otthon. Tehát ezt meg tudtuk, hála jó Istennek, oldani így, a gyerekek viszont ebben nőttek fel. Tehát látták, hogy nekünk ez fontos, hogy tényleg a mindennapunk része. Azért szombaton is úgy kelek fel, hogy előtte kifőzök 3 féle fogást, és majd utána, ha kész van, utána megyek el sportolni. Természetesen már a gyerekek nagyok, de ők is mihens tudtak, már azt hiszem óvodás koruktól kezdve jártak sportolni, voltak akkoriban még egy hangyaboly nevű kis csoport, így hívták őket, mindenféle képességet fejlesztettek, én úgy tudom, hogy ez már nem létezik, viszont utána az egyik megtalálta a helyét a kosárlabdában, majd a röplabdában, a fiam pedig a kézilabdában.
1: És ugye, ahogy korábban elhangzott, csoportos órákat tartó edző vagy, milyen területeken, milyen sportágakban, vagy milyen mozgásformában támogatod a hozzád érkezőket?
2: Azt gondolom, hogy az én futásomat is támogatja a csoportos edzéseim, amit tartok, és valószínűleg ezért is kevesebb a sérülés. Én nem azt mondom, hogy én nem sérülök, főleg a hétköznapi egy félrelépés, vagy bármi, az sokkal, vagy egy olyan mozdulat lehet, hogy még károsabb is, mint mozgás közben, de azért nekem is volt olyan, amikor túlterheltem. Magam ezért mondom, hogy nem kell túlterhelni, meg nem kell minden nap futni, én is ott rontottam el. Viszont a csoportos edzéseken, amiket tartok, ezt is már, hát akkor már kimondhatom, hogy több mint 25 éve, én is folyamatosan fejlesztettem magam. Ugye aerobik volt az alapedzői, amit megcsináltam, és azután a rögtön a második az a gerincedzői volt. Mert ahogy így elkezdtem tartani az órákat, hogy még jobb legyen a tartás, még többet tudjak a vendégeimnek is és magamnak is segíteni, azt gondoltam, hogy az a legfontosabb, egy gerinctréning. Aztán a dance aerobikot is megcsináltam, akkor az régen nagyon nagy sláger volt, meg rengetegen jártak, viszont úgy nekem is alkalmazkodni kell mindig a vendégeimnek, mindigi elvárásokhoz, csak így ezt egy picit hanyagoltuk, mert nem szeretnek gondolkodni az emberek, úgy nehezen megszokták az egyszerű dolgokat, egyszerű edzéseket, egyszerű edzésformákat, és ugye egy koreográfiát összerakni, az már kihívás.
1: A gyerekeknek nagyon jól megy például.
2: A gyerekeknek igen, meg a felnőtteknek is, akik ezt megszeretik, és azt mondják, hogy hú, de jó, mert a végén összeraktunk egy koreográfiát, és milyen szuper, meg zenére megcsináltuk, de kevesebb. De a másik, az erősítő edzések, amik ezután jöttek, utána már jött max tréningtől kezdve, meg a spin racing, ez volt a spinning a következő, amit megcsináltam, és mai napig tartom. Hát azok már olyanok voltak, akit bárki, nem kell különösebb tudás, vagy koncentráció, odafigyelés, hogy a spinningre, a biciklis tréningre arra bárki bekapcsolódhat. Azok az erősítő edzések, most már gerinctréninget tartok, illetve atletik powernek hívják az egyiket, abban mindenféle van, tehát erősítő, alapálló képesség, erőálló képesség, fejlesztés, mozgáskoordinációs fejlesztés, az egy ilyen nagyon speciális edzés, minden órán más, ott a köredzéstől kezdve az interval tréningig, az eszközökkel, eszközök nélkül, hogy ez sem legyen unalmas, hanem hogy sok oldalon fejlesszen mindenkit, az izomzatát is, illetve hát, hogy pont ez az örökös inger meglegyen a változásra, ezek vannak benne ezeken a csoportos órákon.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, önök is, ha tehetik.

0: látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, látogató című magazin műsorunk mai vendége Béres Tímea, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, aki csoportos órákat tartó edző is, és a korábbiakban hallhattuk azokat a területeket, hogy milyen mozgásformák keretében találkozik a hozzáérkezőkkel. Milyen korosztály, akit megszólítasz, illetve hogyha egy picit így szakmailag arról is szólnánk, hogy esetleg melyik korosztálynak mik a legelőnyösebb mozgásformák, hogyha használhatjuk ezt a szót, vagy mik azok, amelyeket esetleg a legjobban ajánlanál?
2: Na, nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert ha valaki bejön az órámra, mindegy, hogy melyikre, melyik típusra, ott a 20 évestől kezdve a 70 éves meg fogja találni. Tehát a 20-20 éves lány ugyanazon az edzésen megkapja a számára megfelelő terhelést, ugye a saját intenzitásába, és most egyáltalán nem mondtam nagyot, mert tényleg van egy vendégem, aki 70-et töltötte be, és nem hogy csak egy órán vesz részt, hanem duplázik is ráadásul. Tehát, hogy van előtte egy spinning, utána átmegyünk gerinctréningre. Hát a kettő más. Vagy éppen atletik póvára, és ő is ugyanúgy, mint én, emellett más sportokat is űz, hát ő is fut, biciklizik, tehát még bármit, de hál' Istennek még rajta kívül is vannak 60 felettiek is, de az átlag életkor az a 40-es korosztály. Én azt vettem észre, hogy a 20 éves ugye még nehezebben becsábítható, meg inkább konditerembe mennek, személyedzés, vagy éppen semmi, aztán a 30 fölött elkezdenek gondolkodni, gyerekszülés után még jobban, akkor arra érünk el ebbe a 40 éves időszakba körülbelül, amikor a gyerekek már elég nagyok ahhoz, ő is elmegy a saját edzésére, vannak szülők, akiknek a gyereke addig edzés, akkor ő maga be tud jönni órára addig is. És akkor főleg ez a 40-50-es korosztály az, ami a legaktívabb, és leginkább megtalálja ezeken az edzéseken a számára megfelelő terhelést. Mert ugye én mutatok egy dolgot, meg van egy csoportos vezetés, egy feladatok, viszont ott mindenki a saját intenzitása, meg a saját terhelhetősége szerint végzi ezeket a gyakorlatokat. Ugye mondjuk egy spinning, azért mondok így néha spinninget, mert spin, meg spin racinget, mert én még spinning edzőit végeztem, akkor még nem vált ketté, de igazándiból az edzés típusom az inkább a spin racing, meg az indoor cycling, ez a kicsit ilyen speciálisabb. Csak ugye vannak, akik ezt a kettőt így külön választják, szerintem ebből is az a legjobb, ha a kettőt ötvözzük, mert mind a kettőnek megvan a jó tulajdonsága, és ez pont egy olyan edzés, amire szintén bejöhet a nagyon fiatal, ott is volt a gimnazista, fiúk, lányok is az órámon, de ugyanúgy megtalálható szintén a 60-70-50 éves korosztály is, mert mindenki a saját intenzitásában és saját terhelhetőségében tud tekerni közösen. Ugye van egy feladat, de ha azt nem tudja, akkor ül tovább. Viszont biztos, hogy megcsinálja azt az egy órás mozgást, amit lehet, hogy otthon azt mondja, hogy jó, itthon is tudok tornázni, akkor ebben nem vagyok annyira biztos, mert persze én is tudok otthon tornázni, de azért nagyon sokan, jaj, még ezt ki kell takarítani, el kell mosogatni, el kell pakolni, elvisz a családi munka, meg a kedvtelenség is talán. De ha már egy csoportos órára bementünk, akkor már ott vagyunk, csinálni kell, és még ha nehezen is megy, mert mondják a vendégeim, hogy hú, olyan fáradt voltam, semmi kedvem nem volt elindulni, de most úgy örülök, hogy eljöttem, mert feltöltöttem, újjászülettem, nagyon jó kedvem lett, most már megint tele vagyok erővel. És hogyha itt visszatérünk erre, tényleg erre a motivációra, amit kérdeztél is az elején, hogy ez is motiválhat, tehát nem csak a kis célkitűzések, hanem az, hogy ha nehéz is elindulni, de utána nagyon jó lesz. Az biztos.
1: Ez talán nem is csak a sporttal, hanem sokszor van, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor csak elindulni nehéz.
2: Igen, igen. Ugye a bicikli az egy kicsit macerásabb, ezért szoktam mindig a futást behozni, mert ott tényleg csak egy cipő, és teljesen mindegy, hogy mit veszünk még fel idézőjelbe téve, mert ha úgy végig gondolom a az egész öltözetemet, azért nem mindegy, mert megválogatom én is, hogy mit, sőt, még néha olyan a kütyüktől kezd, vagy a futást még jobban így mérni, az órák, a speciális órák, minden lehet, baseball sapka, ugye kesztyű, télen ez is, sál, sapka, minden, ami kell hozzá, de hogyha úgy van, akkor tulajdonképpen mindegy, csak a cipő legyen jó. Tehát az az egy, amihez a futásnál ragaszkodni kell, a cipő. Itt egy biciklit összerakni, hogy váltóruha, meg minden, az már egy kicsit tényleg oda kell az elszántság is az időjárástól függően.
1: És hogyha beszélhetünk egy picit részletesebben a gerinc tréningről, a gerinc edzésről, hiszen azért sokan ülőmunkát végzünk, hallhatjuk sokszor, hogy azért sokan kevés mozgással töltik a mindennapokat. Mik azok az alapok még, amelyek így bármelyik mozgásforma elindulásánál fontosak lehetnek, de egy picit, ha koncentrálhatunk még először itt a gerinc tréningre, amit talán, de lehet, hogy nem fogsz örülni így ennek a kérdésnek vagy gondolatnak, itt az előző válaszod után, de amit talán otthon is el lehet végezni, igen, hogyha valakinek nincs meg a lehetőség elindulni bármilyen oknál fogva.
2: Ha nincs lehetőség elindulni, az a legjobb, már internet van. Beüti ezt, hogy gerinc tréning, és akkor ott is vannak olyan gerinc edzők, akiket tudnék ajánlani akár most is, hogy én is meg szoktam nézni az ő edzéseiket, mert ugye fontos ez, hogy én magamat is fejlesztem, új ötletek legyenek. Természetesen egy csoportos edzésnél én dinamikus gerinc tréninget tartok, tehát nem azt a tipikusan gyógytorna, lassú mozgásformát, helyesebben szólva van egy olyan csoport, akikhez kijárok, őket hozzájuk igazítom. Tehát ott tudom, hogy még az igények, ők szokták mondani, hogy legyen már gerinc, nekik is ilyen változatos edzést tartok, hogy gerinc tréning legyen már, akkor azt tudom, hogy ők is ülőmunkát végeznek, egész nap bent vannak, és akkor délután nekik egy olyan speciálisat tartunk, ami a hátizmokat nagyon jól megmozgatja, de ez nem csak abból áll, hogy hátizmozunk, hanem ugye az egész törzsnek, meg az egész testizomzat, tehát itt a harmóniára törekedni kell, tehát itt a farizmok, a combizmok erőssége, a megfelelő nem csak erősítése, hanem nyújtása közben. Ez nálam a gerinc tréningen, ez egy nagyon komplexül összerakott gyakorlat, sor, de nem mindig ugyanaz van, tehát itt sincs egy ilyen, hogy mindig ugyanaz lenne, és akkor ezt meg tudnánk mondjuk jegyezni, hanem inkább még a tánchoz is hasonlít. Mert ha belegondolunk, azért a tánc az egy elég intenzív gerinc tréning, hiszen olyan mozdulatok vannak benne, és nagyon sokszor összekombinálom zenére, és ez ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés, közben vannak azok a gyakorlatok, amik a hátizomzatra mennek, de a törzsizomzatára is, és közben nyújtások, hajlítások, tehát mindenféle ilyen többféle mozgás formát ötvöz. Amit így most nem is akarok felsorolni, hogy mindent, mert nagyon sok edzésforma van, amiben ez megtalálhatóak ugyanazok.
1: Ha mindet nem is soroljuk fel, néhány olyan mozdulatot, amit itt a szavak által is át tudsz adni, azt megkérhetlek, hogy oszd meg velünk.
2: Például ugye, ugye nagyon sokat vagyunk állva, ez itt. Itt ebbe is belekapcsolunk mozgás koordinációs gyakorlatokat, ami az egyensúlyt fejleszti. Ha már egy lábra állunk, és ott is végzünk gyakorlatokat, akkor az a test egyensúlynak a megtartása az egész testet munkára ösztönzi. Tehát itt a törzsizmokat, hasizmokat, hátizmokat, farizmokat, tehát természetesen a lábnak az emelése, az is farizom, illetve alulról indított hátizom erősítő gyakorlat, akkor a nem durva és főleg inkább hátra való kitörések, gugolások, amik nagyon hasznosak, főleg farcomb, és akkor ebben a kicsit gugoló helyzetben, de egyenes előre döntött tartásban, egyenes háttal is lehet már állva is olyan hátizom gyakorlatokat, oldalra emelve a kart, közelítve a lapockákat, de van, amikor labdát fogunk a kezünkbe, és akkor ilyen softballal színesítjük az órát, az meg rá is kényszerít arra, vagy egy bot, amit szintén használunk, rákényszerít a helyes tartásra, de aki otthon marad, az is ülve is meg lehet, vagy fekve talajon. Hát természetesen itt a túllendítések, a túl magasra emelések ne menjenek. Tehát a fitball is egy tökéletes eszköz erre. De hát én azt tudom javasolni, hogy csak szakemberrel a legjobb, illetve hogyha tényleg a YouTube-on vannak olyan edzők, vagy edzésformák, amiket lehet ezzel gyakorolni esetleg. Vagy aki nem itt kezdi, hanem valahol el szeretné kezdeni, mindig a számára megfelelő edzésformát kell választani. Tehát egy pilates is jó, akkor egy egyszerűbb body toning, egy body, tehát sokféle mozgás van, ahonnan valaki elindulhat. Hát a gerinc tréning az igen egy kicsit komplexebb, meg nálam egy összetettebb edzésforma.
1: Kapcsoljuk be a beszélgetésbe ugye azt a területet, amellyel a mindennapokban a fiatalokkal találkozol, még akár itt a mozgás mellett is, ugye a művészet. Ugye itt a rajz, a festészet, a művészet történet, ami itt a te szakterületedet jelenti, hogyan hoznád összhangba, vagy hogyan látod esetleg az egymásra hatását a művészetnek és a mozgásnak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert az egyetemen a szakdolgozatomat pont abból írtam, ezt nem is beszéltük meg előre ráadásul, ami ezzel kapcsolatos, és volt a század elején a gödöllői művésztelep. Ők, megmondom őszintén, maga a munkásságuk, tehát az alkotásaik, nem mondhattam, hogy a kedvenceim, de az életvitelük, viszont meg az, hogy ők is a mozgást, a táncot, sőt a síelést is bekapcsolták már a mindennapjaikba, az már ott megjelent. Meg az, hogy Magyarországon szinte először használtak síllecet, amit egy külföldi finn barátuktól, az Askeri Gallen Fillalától szereztek meg, és itt ezekkel járt. A mozgásban pedig nekem úgy kapcsolódik be, hogy tehát a kreativitás, tehát ahogy egy alkotáshoz is szükséges kreatívnak lenni, ugyanúgy egy edzésnek, mert akkor azt is mondhatom, hogy ha egy edző nem kreatív, és nem ad mindig mást, valami újat, meg nem fejleszti magát, meg nem tud ezekkel akár zenékkel, vagy a csoporttal együtt mozogni, meg fel kell mérni azt, hogy milyen a társaság, és ahhoz kell mindig alkalmazkodni, tehát improvizálni is tudni kell minden órán. Tehát ehhez kell kreativitás, mert akiben nincs, akkor tényleg elég bekapcsolni egy YouTube csatornát, és minden nap azt megnézni, mert az úgyis ugyanazt fogja adni, oda nem kell különösebb tudás. De aki edző, én legalábbis így azt tartottam mindig is érdekesnek, vagy jónak, vagy amiből tanulni tudtam, aki kreatív. És van is olyan több művészettel foglalkozó, vagy akár rajztanár, végzettségűn ismerő, sőn barátnőm is, akik szintén elvégezték az edzőit utána, mert hogy egy bizonyos fajta kreativitást itt ki lehet élni napi szinten. Mindig újat alkotni, és az alkotás, az rögtön lejön, tehát rögtön visszajön a vendégekről, hogyha örömmel távoznak az óráról, tetszett nekik, tehát érzik ezt, meg már igényük van rá. Hát aki nem fogékony az újításra, meg a másra, az ne jöjjön. Hát az maradjon ilyen egyszerűbb óra típusoknál, de aki úgy vágyik a kreativitásra, meg ő önmaga is az, akkor ezt be fogja fogadni.
1: Talán rövidebb távokat azért sokan megteszünk itt ha nem is a mindennap, de azért akár nyáron, vagy ugye itt a tavasztól őszig terjed időszakban, de van, aki természetesen télen is használja a kerékpárt. Egy hosszabb kerékpározásra hogyan érdemes készülni?
2: Szerintem főleg úgy, hogy a bükkben lakunk, a váltóöltözetet én fontosnak tartom. Ez is emberfüggő, mert aki rendszeresen jön, megy, az felmegy, leteker egy távot, és akkor visszajön. Az országút is, bicikli is más, mint mondjuk egy mountain bike. De ha valaki csak úgy gondolja, hogy na most szívesen tekerne, egyet elmenne valahova, az időjárás kell megnézni, és az szerint berakni esetleg váltóöltözetet, mert megizzadhatunk. Legyen egy olyan, ami száraz, lecserélhető, főleg, ha egy kicsit magasabb helyekre megy, ott az idő a hőmérsékletérzet is lehet, hogy valahol kevesebb, illetve ha gurulunk vissza, akkor fázhatunk. Tehát ahol még feltekertünk, megizzadunk, lefelé jövet lehet esély a megfázásra, ezért fontos átöltözni. A biciklit mindenféleképpen nézzük meg, hogy milyen állapotban van, kerekeket fújjuk fel előtte. A csomagot, aki hátizsákot visz, ugye az hátizsákba pakol, de nem izzad a hátunkra, hogyha veszünk csomagtartót, illetve arra egy ilyen speciális kis táskát, az ugye nem egy alkalomra szól, hanem többször, azt érdemes jól oda rögzíteni, illetve víz, kulacs mindenféleképpen legyen nálunk. valami kis műzli is esetleg, hogyha valaki megéhezik. Tehát itt mindenkinek kell nézni, meg tudnia azt az igényét, de inkább legyen plusz kesztyű, nélkül se induljon el senki útra, mármint biciklis kesztyű nélkül, és bukós isak nélkül főleg ne.
1: Esetleg egy kis fizikai rákészülés, egy kis bemelegítést érdemes ilyenkor is tenni?
2: Érdemes tenni, de ezt nem szokták általában. Hát itt most egy téli felkészülésnél, hogy a csoportos edzésekre visszatérve a spin racing az nagyon jó. Most mentünk például egy közös utat, meg többször is szoktam tervezni. Volt, aki most kapcsolódott a spinninges csapatomból be először, hogy na, akkor kimerészkedjen velünk a természetbe, és meg volt lepődve, hogy milyen jól bírja, és hogy milyen ügyes volt, és hogy mennyivel másabb kint tekerni, mint mondjuk csak bent, meg így csapatba. De érdemes előtte egy kicsit bemelegíteni, azzal már, hogyha egy kicsit lassabban kezdjük a tekerést, tehát amíg elérjük mondjuk itt az emelkedőt a belvárostól, itt hátul a Zandor utcán elmenve is már van egy olyan jó kis emelkedő, ami nem látszik, de érződik. Aki szokott arra járni a kerékpárral, az valószínűleg érezte már, és akkor ugye egy erősebb bemelegítés az már csak Lilafüred előtt a Csanyiknál kezdődik.
1: Itt mostani beszélgetésünk végén, ha esetleg azzal kapcsolatban megosztanál velünk néhány gondolatot, hogy mindezekben a tevékenységekben a hit milyen erőt ad neked?
2: Hit nélkül ugye nem lehet szinte semmit sem csinálni az életben. A sporthoz is kell, tehát hinnem kell, tehát Istenben is, hogy megfelelő segítséget nyújt ahhoz, hogy felkészüljek, meg hát lehet, hogy furad, én úgy imádkozni szoktam futás közben, ez mert az is, hogy Istenem segíts meg, hogy beérjek a célba, hogy ne legyen semmi gond, hogy kibírjam. Tehát ez a hit az úgy végigkísér akár a sportban és utána is, ugye hála jó Istennek, hogy ezt így kimondjuk sokszor, hogy köszönöm Istenem, hogy mondjuk sikerült ezt a távot lefutnom versenyen, így sikerült, úgy sikerült, tehát hogy ezek így fontos, hogy benne legyenek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, ebben az órában is beszélgethettünk mindezekről a területekről, és hasznos gondolatokat osztottál meg velünk itt a sporttal kapcsolatban, és a személyes életedbe is bepillantást engedtél. Köszönöm, Tímea.
2: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Műsorunk vendége Béres Tímea edző volt, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Itt az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Látogató, az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Intézmény látogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága, tájékoztatta a tárca az MTI-t. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában augusztus 31-ét követően bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is, tartalmazza a közlemény. A minisztérium célja, hogy feltárja a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzen a hibákkal, kijavítsa azt, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy a korábbi problémák ne ismétlődhessenek meg többé, tették hozzá. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet közleményében az Economus gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell egyebek mellett a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérjetartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Megjegyezték, az egészséges ma egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória. Kitértek arra, hogy az egészséges élelmiszerek sokak számára a drágább kategóriába tartozó biocukormentes gluténmentes,

0: mentes, funkcionális élelmiszereket jelenti.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Vas Albert, Hagyaték. Egyszerű bevezetés egy különös könyvhöz. Cserkész gyerekkoromban 1921 nyarán megmaradt a kurta kígyó. Háromszor is velém fecskendezte a mérgét, mert nem tudtam kikecmeregni a tüskés kökénybokorból, ahová ügyetlenül aláfittyentem a meredek vízmosás pereméről. Mikor a fiúk végül is kihúztak onnan, úgy fájt már a lábam, hogy azt hittem vége a világnak. Kékült is gyorsan. Stána felett táboroztunk a lügetes szélén, Galataszeg csücskében. Mire nagy kínlódással fölvittek a fiúk a meredek hegyoldalból a tisztásra, ahol a sátraink állottak ügyes félkörben, a kövekkel megjelölt tábortűzhelye körül, már emlékezetem is elmaradt valahol, mert csak arra emlékszem vissza, hogy tűz égette a lábamat, torkomat vélenem szorította, és nagy messzeségben feltűnt cserkészvezetőnk megdöbbent arca. Hogy mi történt ezután, azt csak másoktól tudtam meg rendre. Először is elvittek hevenyészet Hordágyon Sztánára Kós Károlyhoz, aki a házán dolgozott volt éppen akkor. Orvoshoz kell vigyük, de gyorsan, mondta a cserkészvezetőnk, de Kós Károly rám nézett, s megrázta a fejét. Arra már nincs idő, mondotta, s oda kiáltott a szolgalegényéhez. Nyerdgeld meg a hollót, de gyorsan ám. Aztán felköteztek engem a kishegyi lóra, és már vittek, és kantáram vezett valovat, nem le a völgybe, ahogy illett volna, hanem neki a hegynek. Fekete hegynek nevezik a sztánaiak a hegyet, ahová vittek. Alig, hanem azért, mert szénégetők lakoztak odafönt. Egy Boldizsár nevezetű vénemberhez vittek, aki csodatevőnek nevezett volt a nép. Hosszúra eltett az út odaföl, de nincs emlékezésem erről. Mindössze arra emlékszem, de az is lehet, hogy úgy tűnik, mintha emlékeznék erre, mert annyiszor hallottam mások szájából, hogy egy öreg ember fölém hajolt és megkérdezte: mit tudsz Istenről, gyerek? Én meg kinyögtem nehezen mozduló nyelvvel: ő teremti a világot. Színigazat mondtál, s ezt az magad, felelte az ismeretlen szakállas vénember, és megtoldotta egy második kérdéssel: ha Istennel lennél, teremtélnél-e mérget? Azt mondják, akik ott voltak, hogy erre csak megráztam a fejemet, mert beszélni már nem tudtam többé. Kék voltam, mint az érett szilva, és a szemem is lezárult. De úgy rémlik még ma is, mintha roppant messzeségből hallottam volna az öregember hangját, ahogy mondta. Az Úr se teremtett ilyesmit, de az emberek buták, és nem hiszik el, amikor mondom. Na, amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma felettet, aztán Isten gyermeke vagy. Teszünk egy kis ciberét a marások helyére, hadd menjen ki belőlük a hőség, és rendben leszel, mielőtt hármat szól a fürj. Hogy szólott-e hármat vagy sem, azt nem tudhatom. De amikor fölnyitottam a szememet, ott feküdtem egy csergepokrócon bükkerdő mélyén, szén égetők félfedele alatt, s a bükkök lombja közül úgy csillogott alá az égbolt friss kékje, mintha angyalok sikálták volna fényesre. Így valahogy történt. Egy ideig még beszéltünk erről odahaza is, a kolozsvári református kollégium diákszobáiban is, aztán rendre megfeledkeztünk róla, én is, mások is. Annyi minden történt körülöttünk akkoriban. Telt az idő, eljött az érettségi ideje, és első próbálkozásomkor bizony elbuktatott a román vizsgabiztos, akit a magyar iskolák felé állított a románok kormánya, mert arra a kérdésre, hogy kik az idegenek az országban, mindent felsoroltam, még az arabokat is, csak a magyarokat nem. Amikor a vizsgabiztos rám mordult, hát a magyarok, azt feleltem, hogy még az én dédapám dédapjának a dédapja is ott született Erdélyben, s bizony még az ő dédapja dédapjának a dédapja is. Így aztán elbuktatott földrajzból és történelemből. 45-ünk közül mindössze 4 ment át. Egy évre rá, 1926-ban 2 hízott disznó segítségével mégiscsak leérettségiztem. A hízókat szekéren szállítatta be apám Kolozsvárra a vizsgabiztos házához, és amikor végre kezemben volt a román bakkalaureátus becsétes írása, és indulhattam haza, illendőségből felkerestem még a Monostori út egyik szép régi házában lakozó nagynénémet, Bornemissza Elemérnét, hogy elmondjam neki győzelmemet a románok fölött. Mikor beléptem az ebédlőn keresztül a nappaliba, ott találtam nála Kuncaladárt, Reményik Sándort és Kós Károlyt. A két előbbit ismertem már, hiszen ők faragtak írót belőlem, de Kós Károlyra nem emlékeztem vissza. Amikor nagynéném bemutatott neki, Károly bácsi rám emelte nagy csontos mutatóját. Hát te vagy a sze, akit az a vén csodatevő ott fenn a hegyen kigyógyított a kígyómarázsból. Olvastam verseidet az Ellenzékben is, meg a Pásztortűzben, és nem rosszak. Aztán nagy hangon, ízesen kiszínezve, Kós Károlyosan elmondta a többieknek is mindazt, amiről én magam is csak ködösen tudtam valamit, hogy miképpen vittek fel annak idején a hollóhátára ködözve félholtan csodatévi Boldizsár konyhójához. Mikor aztán a történet végén Kuncaladára maga szelíd józanságával érdekes babonának nevezte a csodatévő emberekről szóló regéket, Kós Károly bátyák neki mérgelődve szökött talpra, s föl alájárva a perzsa szőnyegeken, mindkét kezével hadonászva, kioktatta az emberi lét nagy valóságairól elszakadt szerencsétlen városiakat, Kuncaladárt és a szegény szótalan Reményik Sándort, kiknek lelke hozzánőtt már az aszfalthoz, és emiatt nem voltak képesek fölfogni többé azokat az Isten és ember közösségéből fakadó titkos erőforrásokat, amelyek ma már csak a hegyi emberek hagyatéka odafönt a ködös gerinceken. Úgy neki melegedtek a vitának, hogy róla meg is feledkeztek, és észre sem vették, amikor nagynénémtől elbúcsúzva kiosontam az ajtón, hogy még idejében elkapjam a Szamosújvárnak induló vonatot, ahol kocsi várt rám, hogy hazavigyen. Ennek a vitának az emléke azonban mélyen megmaradt bennem, akárcsak a kovasz szőrében a bojtorján. Még annak a nyárnak a vége felé, mielőtt nekiindultam volna az egyetemi életnek, hátizsákkal a hátamon fölkerestem a kalotaszegi hegyeket. Források mellett erdők tisztásain töltöttem az éjszakákat könnyű ponyva alatt. Birkapásztorok, fadöntők, szénéketők tüzénél üldögélve hallgattam a hegyi emberek lassú beszédét, míg végül is megleltem öreg Boldizsárt, a csodatevőt, szénégető kemencéi mellett. Megmondtam, hogy ki vagyok, de nem emlékezett rám. A cserkészekre sem emlékezett, de Kós Károlyra igen. Derék ember, ő kell, mert mondta bólogatva, derék ember. Mikor aztán előjöttem azzal, hogy azért vagyok itt, mert ő mentette meg az életemet, csak rám bámult kis kék szemeivel a bozontos szemeltökök alól. Én, úrfi, magamtól nem vagyok jó semmire. Vén iskolázatlan szénégető vagyok, semmi egyéb. Mind összeeszköz az Úr kezében, mind enyémben az a balta ott, vagy ez a fakanál. Én nem mentettem meg soha senkit semmitől, az Úr végezte azt. Ő tartotta meg magát is, ha igaz, amit mond. Én csak egyike vagyok azoknak, akik őrzik még mindig a szent hagyatékot, amit őseink hagytak volt ránk, sok száz esztendeje annak régi időkből, amikor még az Úr nemzete voltunk. Őrizzük, egyre csak őrizzük az Úr védelméhez visszavezető kicsinyke ösvénytitkát, amely olyan ma már ebben a nagy megbojdult világban, mint elmohásodott vadcsapás havas erdő sűrűjében, amit már csak a lélek láthat meg, nem a szem. Mert egyszer, még elébb vagy utóbb, de minden bizonnyal eljő az az idő, amikor fölébred a völgyek magyarjaiban a lélek, és keresni fogják az igaz utat, mely pusztulásból győzelembe, nyomorúságból az Úr gazdag dicsőségébe vezet vissza, ahonnan valamikor nagyon régen, magunk gyarlósága folytán hibás útra tértünk. Ültünk a hamvadó tűz mellett a sötét bükördő mély csöndjében, s az öreg beszélt halk dörmögő hangon azokról, akik a hegyekben élnek, itt meg amott, s őrzik a nyomot, mely Istenhez vezet, s amely nyom egyszer majd még úttán szélesedve kivezeti a magára is Istenére lelt magyar nemzetet a sötétség nyomorúságából a feltámadás fényességébe. Nem is tudom, mikor aludtam el, elheverve ott a hamvadó tűz mellett. Hűvös reggel volt már, mikor felébredtem. Fehérköd ült a kemencék tisztásán, s a bükkök koronája is elveszett fölöttem a ködben. Magamban voltam. A tűzhelyén szürke, hideg hamu. Kesernyi szaga megtöltötte a levegőt. Délig ott lézengtem a kemencék körül, remélve, hogy előbb-utóbb visszatér az öreg, s előbúvik valahonnan a fák közül. De nem jött elő, pedig olykor, mintha a hátamban éreztem volna a szemét. Dél elteltével aztán nem vártam tovább. Mennem kellett vissza az emberek közé. Mielőtt beléptem volna a fák közé, a tisztás végéből még visszanéztem. Semmi sem mozdult. Pedig éreztem újra, hogy valakinek rajtam volt a szeme. Öreg Boldizsár szeme lett volna valahonnan a sötét fák közül. Vagy Isten szeme? Mentem, mert mennem kellett, de ahogy mentem, valamit vittem magammal. Valamit, ami rátelepedett a lelkemre azon az éjszakán ott a bükkerdő közepén, a kicsi tűz mellett, ahogy öreg Boldizsár reszelősvén hangját hallgattam a csönd búrája alatt. Lelkemre telepedett mindaz, amit az a hang mondott, és nem tudtam többé szabadulni tőle. Attól kezdve barangolással töltöttem minden nyaramat. Jártam a hegyeket erdészerte, üldögéltem éjszakákon keresztül pásztorok tüze mellett, szénigetők kunyhója előtt, hegygerincek legelőjén, bozontos, sötét sziklakatlanok mélyén, szívtam magamba magányos hegyi emberek lassú, gonddal ejtett szavát. Régi magyar városok poros könyvtáraiban kutattam, foszladozó, nehezen olvasható följegyzések között, és gyűjtögettem a magyar lélek Isten tudatának ritka mézét. Nem mint szorgalmas méhecske, ki ellepi a kertek virágait, hanem mint konok, szívós, erdei dongó, ki nagy utat tesz meg egyik rejtett katlan ritka virágától a másikig, s amit így gyűjtöget, nem édességet keresők gyors örömét szolgálja, hanem egy távoli jövendő, rég várt reménységét. Így gyűlt össze ennek a könyvnek az anyaga hosszú esztendők során. Lázba szedtem időrend szerint, s amikor a jelenbe érve megszakadt a lánc, bujdosásom messzi földjéről is tartottam a titkos kapcsolatokat, s gyűjtöttem tovább a nagy sötétség mélyéből a kicsike lángok fényét, ahogy lehetett. Mert tudva lévő, hogy szenvedés csiszolja fényesre a lelket, s az Úrhoz vezető utat tövis szegélyezi. Biztos vagyok abban, hogy az Erdély jelenkor sokkal gazdagabb az isteni csodákban, mint amit nekem ezekből összegyűjtenem sikerült a távolságon át. És biztos vagyok abban is, hogy az öreg Boldizsár által annak idején elmohásodott vagy csapásnak nevezett nyom ma már ösvényé szélesedett ott az erdélyi hegyek között, melyen egyre több és több magyar haladt fölfelé, egy megtalált jövendő felé. Akit annyira megmételyezett ez a világ, hogy tudni se akar már Istenről, az ne is vegye kezébe ezt a könyvet. De akiben még pislákol egy kicsike reménység, egy csipetnyi vágyózás valami jobb és szebb után, valami, amiben hinni lehet még. Aki nem tud belenyugodni abba, hogy a gyűlölet mindennél hatalmasabb ezen a földön, és a magyar nemzet jövendőit immár elnyelte véglegesen a gonoszság özönvize. Akinek a lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembeforduljon ezzel az özönvízzel, és oda kiáltsa az árnak, megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél. Ezt a földet, s ennek a földnek a népét az Úr ereje őrzi. Az jöjjön velem, és ismerje meg az igaz valóságot, ami szabaddá teszi azokat, akik élnek vele, s kimenti őket a poklok mélységéből is. Első fejezet. Felsőmaros mentén, magosan Gödemester háza fölött a hegyekben, van egy kiugró sziklakő, amit a reke szerint villám védelmez a betolakodóktól. Legyen az kíváncsi hegymászó vadász, eltévedt juhászbojtár, vagy szökött rabot, bújdosó székelyt kereső idegen katonaféle. Nyári melegben, télfagyában, csillagos tavaszi éjszakán, vagy sűvítő őszi szélviharban villám csattan a sziklán, szemet vakít, s rettegésen tölti meg a levegőt, valahányszor idegen kerül a közelébe. Olyan villám ez, ami nem az időjáráson múlik. Valamikor nagyon régen, amikor a király páncélos idegen lovagjai üldözőbe vették a nép sámányait, titoktudóit, gyógyító véneit, a legtitkosabb titoktudójának egyikét, Bogát Táltost elfogták volt a zsoldos katonák a mezőség mocsarai között, és kimondták rá a mágia halált. Elhív azonban az új Isten papjainak kívánságára, véresre kellett ostorozzák a katonák, hogy kiverjék belőle az ördögöket. Nos, két idegenbeszédű királyi fegyveres elővezette öreg Bogátot a pörbíró udvarára. Ott állt a két idegen között, szikáran, magasan fölemelt fővel, és szembenézett a királybírójával. Válligomló hosszú fehér haján, fehér szakállán megcsillant a lenyugvó napfénye. A pörbíró fent állt a tornácon, mellén összefont karokkal, és szigorúan nézett alá az öreg Isten papjára. Tisztelem a korodat, öreg, mondta ki a szót, s ha megvallod bűnödet, és áttérsz az igaz hitre, kegyelemmel lehetnék irántad. Keményen nézett szembe vele az öreg. Légy kegyelemmel magad lelke iránt, király embere, mondta mély zengő hangon. Magyar vérfai keretben, magyar anya szült a világra, s idegen urakat szolgálsz, mégis nemzetet kárára. Ki vagy te, hogy kegyelmet adj nekem az Úr Táltosának? A királyi pörbíró homloka ráncba szökött, arca elsötétedett, szája széle megrándult. Ostorozzátok meg, mordult a zsoldosokra, tanuljon tisztességet halál előtt. S azzal sarkon fordult, s döngő, haragos léptekkel bément a palotás házba. A két fegyveres emelte már a kezét, hogy letépje a vénemberről a hosszú fehér táltosi köntöst, s a két hóhérseged is elfoglalta két oldalt a maga helyét, hosszú marha terelő korbáccsal a kezükben, amikor valami különös és érthetetlen dolog történt. A vénember fölemelte két kezét az ég felé némán, és a következő pillanatban fehér köddé látszott foszlani ott, a szemük előtt. Valami hirtelen szélroham csapott alá az udvarra, megkavarta a port, fölkapta a fehér ködöt, és már ott se volt. Katonák, korbácsosok szájtátva bámultak egymásra. Elvitte az ördög, hebegte az egyik, s ilyettében keresztet vetett magára. A pőrbíró káromkodott csúnyán, amikor a fegyveresek tisztje jelentette neki, hogy mi történt. Túljárt az eszeteken a vén varázsló? Ordította meg szeppen zsoldosokra. Elbolondított, mi? Erédjetek utána, s hozzátok vissza a föld alól is, takarodjatok. De hiába volt minden keresés. Az öreg táltos eltűnt, mintha föld vagy ég nyelte volna el. Krónikás papok szerint a zsoldosok tisztje nem ismerészelt visszatérni a pőrbíró elé, hanem embereivel együtt tovavonult a Maros folyása mentén lefelé, és hetek teltével jelentkezett csak szolgálattételre a csanádi ispánnal. A szóvezet szerint pontosan ugyanabban az időben, amikor az öreg bogát köddé változva tovatűnt egy szélroham hátán a pőrbíró udvaráról, jó három napi lófutásnyira onnan, a felső Maros zúgóvize mentén a nagyhegyek lábánál Gödemester, az ősi magyar rovásírás tudója, ott ült ház előtt a patkán, s vésőkéssel a kezében rótta bele egy tisztára gyarult tölgyoszlap fájába, rabombán parancsára a székelyszállások rendjét. Egyszer csak forgószél támadt az udvarán, s hogy oda nézett, ha csak ott állt hosszú fehér köntösében öreg bogát, a táltos ember. Na csak, hökken meg Gödemester, s fölkent a patkáról illedelmesen, nem hallám kegyelmed érkezését, tisztelje meg házamot, ha itt van. Az öreg ember közelebb jött hozzá, fáradtnak látszott. Baj vagyok, fiam, mondta mély, szomorú hangon. Idegen acél hasít a magyar fába, metszi a rostját, aprózza erejét, magyart magyarral állít szembe idegen hasznára, békességről beszél, s háborúságot csinál, alázatot hirdet, s gőgös erőszak jár a nyomában. Súhajtott, s folytatta lassú szóval. Mondd át valamikor, hogy jól ismered itt a hegyeket. Mutass át nekem egy helyet, ahonnan messzire elláthat a szem, ahol barlang is akad, miben megszállhatok, víz, amit ihatok, erdei gyümölcs, kószáló vad, amin elélhetek, míg megérik az idő, és nem emel többé fegyvert magyarra magyarra. Gödemester eltűnődött néhány pillanatra, aztán földerült az arca. Tudok ám egy olyan helyet, hogy ne tudnék. Együtt van minden, amit kegyelmet kíván, s még több is egyel. Idegen ott meg nem leli soha, ha ezer évig is keresi a nyomát. Azzal ne legyen gondod, mosolyodott el az öreg táltos a szakálla megett. Megvéd engem azoktól az úra maga módján. Bent aztán a kemencé szobában falatozás közben kiöntötte öreg bogát a szívét. Nehéz idők jönnek, öre fiam, mondta komoran. Bizony nehéz idők. Nem az új Isten miatt, hogy tük mondjátok, mert hiszen csak egy Isten van, mindegy, hogy hányféle néven nevezik. Ott rejlik a baj, hogy akik kard élének, s faltörőkosnak használják Isten nevét, azok nem Isten igazságát keresik, hanem a maguk galádönzését szolgálva megbújnak a neve mögé, hogy elrabolhassák azt, ami a másé, és legyilkolhassák a védekezőket, mint Isten ellenségeit. Meddig tart ez így? Kérdezte Göde. Az öreg Isten embere vagy, tudnod kell ezt? Az Úr nem ösmer időt, felelte a táltos csöndesen. Ő neki 100 esztendő vagy 1000 esztendő, mindössze egy pillanat. De annyit mondhatok neked, fiam, hogy mindaddig nem lesz békesség többé, amíg meg nem tisztul lelkében a magyar, mint gyémántkő a tűzben. És amíg ez még nem következik, addig meg kell őrizzük számukra a nagy titok tudását, mit őseink hoztak volt magukkal messzi földről, napkelet felől, Úrvárosából. Ez a mi feladatunk, Göde fiam, se több, se kevesebb. A rege szerint Gödemester vendégül látta a táltost hosszú ideig, még csak lovas legény hírül nem hozta, hogy királyi lándzsásokat láttak a népek disznajónál, páncélos lovagok parancs alatt, s fölfelé haladtak a Maros vize mentén. Ekkor Gödemester fanyerget tett föl 4 kis hegyi lóra, megrakta azokat mindenféle szükséges dolgokkal, s fölvitte vendégét a hegyekbe. 4 nap múltával tért csak vissza, 4 lovával, üres nyergekkel egymagában. Hogy hol rejtett el volt az öreg tártost, nem mondta meg senkinek, még a lovak uraknak se, akik ott vártak Mária a házánál, amikor lejött a hegyekből. Pedig megkínozták erősen napokon keresztül, mert valaki beárulta nekik, hogy ott rejtőzködött nála Bogát, a király ellensége. Végül is fejét vették, és karó tetejére szúrták föl a kapu elé, hogy mindenki lássa. A lovagurak pedig 200 fegyveressel fölmentek a hegyekbe, hogy megleljék a táltost. Senki attól a naptól kezdve nem látta többé egyiküket sem. Elnyerték őket a hegyek. Esztendőkkel később egy pásztorlegény talált valahol a sziklák között egy páncélsisakot. Lehajolt, hogy fölvegye, de abban a szempillantásban nagyot dörrent fölötte az égbolt, pedig sütött a nap, felhő se volt sehol, és fényes villám csapott a sisakba, porrá égetve azt pillanat alatt. Legalábbis így mesélt el a képéből kikelt verejtékes léhegő legény odalent a völgyben az embereknek, s még mindig reszkedett egész testében, amikor elmondta, hogy mi történt vele odafönt. A szikla, ahol ez megesett, ott emelkedik hátul a hegyekben egy kis falucska fölött, amit ma Gödemester házának neveznek. Nagy, magos szikla, ég felé meredő. Lábánál kicsi tisztás, jó vízű forrással, s a tisztás körül sűrű-sűrű erdő, amíg ellát a szem. A szóbeszéd szerint csapás vezet fel a kicsike tisztácsról, föl a sziklák közé, és odafent valahol barlangot is rejt a boróka. De ember még nem akadt rá, mert aki arra veszi az útját, az már a sűrű erdőben úgy körülveszi a fél homály, hogy elveszti benne az irányt. Ha mégis feljut valamiképpen a kicsi tisztásig, egyszer csak morajlani kezd felette az égbolt, akár van felleg rajta, akár nincs, s villám kezdi hasogatni körülötte a fákat. Akinek esze van, az futásnak ered, s akinek nincs, az bizony emberfia nem látja többé se élve, se holtan. Éjszakánként havasi pásztortüzek mellett lassú beszédű székelyek szót ejtenek néha egymás között az öreg táltosról, aki ott él valahol a villámkő barlangjában immár több mint 800 esztendeje, és őrzi régi nagy titkok tudását, melyek előzik a rontást, meggyógyítják a testet meg a lelket minden nyavajától, távol tartanak veszedelmet, pusztulást, és az igazságot győzelemre viszik. A régi nagy titkok tudása ott van ma is, mondják, a villámkő barlangjában valahol, és csak arra vár, hogy megérjen az idő, és visszatérjen urához, Istenéhez a magyar. Kőbe vésve, fába vésve, és a szent könyve megírva, ott van ma is a törvény. A nemzet, mely önmagával meghasonlik, elvész. És a ház, mely maga ellen támad, nem marad meg. Testvérgyilkos átkozott az Úr előtt. Honnan tudják mindezt az emberek ott fenn a hegyekben? Onnan, hogy minden hetedik esztendőben van egy éjszaka nyár derekán, amikor leghosszabbak a nappalok és legrövidebbek az éjszakák, s amikor pontosan azon az éjszakán ott áll a teli hold a nagy szikla felett. És aki azon az éjszakán föllopódzik a szikla alatti kicsi tisztáshoz, arra nem csap alá a villám. Az csöndben leülhet a kis forrás mellé, s ha csöndben ül ott, kis ujját se mozdítja. Pontosan éjfélkor megláthatja a teli hold alatt az öreg táltost, amint alá ereszkedik korsójával a vízre. Szót is válthat vele, kérdezhet tőle ezt, vagy amaszt, amire igaz választ kapnia fontosnak tűnik, és bármiféle betegség gyötörné, azt egyetlen szóval, egyetlen érintéssel meggyógyítja a titoktudó öreg. De csak akkor, ha az, aki ott áll előtte, az lelkében, szívében, tettében és minden szándékában valóban magyar. A titoktudó látó ember ott Gödemester háza fölött a hegyben ezt felismeri nyomban. És jaj annak, aki csalás szándékával megy fel oda. Egyetlen villámcsapás csalánnál változtatja az ilyent.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. Az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolai igazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SZAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből.

0: adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 000 000 forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, majd műsorunkban a Supertramp brit progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Supertram együttesnek egy sorozat igen sikeres albuma volt az 1970-es és 80-as években. A zenekar legjobban a későbbi számaikról ismert, mint például a Dreamer, Goodbye Stranger, Give a Little Bit vagy a Logical Song. A slágerlistákon elért sikerek ellenére nem lettek szupersztárok Nagy-Britanniában, noha Kanadában, az USA-ban és Európa többi részében azzá váltak.

Az énekes és zongorista Rick Davis hirdetéseket adott fel a Melody Maker újságban, hogy összegyűjtse a zenekar korai verziójának tagjait. Ezen törekvését egy holland milliomos támogatta, és ennek eredményeként 1969. augusztusában összegyűlt egy csapat.

Az első album 1970. júliusában jelent meg, bár az album érdekes volt zeneileg, pénzügyileg nem hozott sikert. Richard Palmer 6 hónappal az album megjelenése után hirtelen kilépett az együttesből, Robert Millar pedig ideg összeroppanásban szenvedett. A következő albumhoz Frank Farrell, Kevin Curry, ütős hangszerek és Dave Whitrop fúvola és szaxofon helyettesítette Millart és Palmert, Roger Hudson pedig átváltott gitára, és ebben a felállásba vették fel az új albumot.

Az új lemez 1971. júniusában jelent meg, az album tulajdonságai közé tartozott a The Beatles-re hasonlító zene, a kereskedelmi megközelítés a szemfelkeltő borító. Ezzel a Supertrampnek sikerült egy kultikus együttesé válnia. Az előadásokat azonban nem sikerült javítaniuk, így a holland milliómos megvonta pénzügyi támogatását az együttestől adósságai kifizetése után.

Végül fokozatosan az összes tag kilépett, kivéve Hodgsont és Davist. 1972 végén, miután Davist és Hodgsont meggyőzték, hogy folytassák, a zenészek intenzíven keresni kezdték a leendő tagokat, akik helyettesíthették volna a volt tagokat.

0: Zenes Ál című műsorunkat hallották, melyben a Supertramp brit progresszív rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítményben egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ezen ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készítelek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 gyroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatás.

0: esi napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontásfinom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A testvéri szeretet.
2: Nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk.
1: Hagyomány és megújulás meccéspontján.
3: Volt 4 szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a Magyar Protestáns Egyház történetnek.
1: Hagyomány és innováció. Kolozsváron szervezik a 35. RMKT vándorgyűlést.
4: A vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto vándorgyűlés téma köré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kihagyhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrása HR-rel foglalkozó szekciónk. A minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Bibliában ez áll. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az ige részlet Péter első könyvének első fejezetéből származik. Ennek apropóján beszélgetünk Hályos István Batári és Nevetlen falui lelkipásztorral a testvérszeretetről, Isten irántunk való szeretetéről és a mi Isten felé irányuló szeretetünkről. A riporter Birta Zoltán.
5: Most, amikor a szeretet hiányát éljük sokan, nagyon sokszor merül fel az emberi lélekben, hogy mi is ez, milyen fogalom ez, miért is van a Szentírásban oly sok alkalommal erről szó. A Szentírás mit ír a szeretetnek a fogalmáról? Mi is ez?
2: Nagyon jó, hogy erről beszélgethetünk, Zoltán, örülök a kérdésnek. Valóban nagyon aktuális ez a téma. Egyre inkább, hogy akárcsak a gyülekezeteket nézem, körülöttem levő embereket, nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk, az Úr Jézus Krisztust, azt mondja János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Tehát annyira szereti az Isten a világot, hogy még az egyszülött fiát is odaadta érte. És nagyon érdekes, hogy ha a Biblia elejét nézzük, a teremtés történetet, akkor az Úristen megteremtett mindent, megteremtette Ádámot és Évát is utána, és azt olvassuk, hogy az Isten együtt élt az emberrel. Tehát az Éden kertjében az Isten ugyanúgy jött-ment, mint ahogy Ádám meg Éva, hogy ennyire közeli szeretett kapcsolatban voltak egymással, Isten és az ember. És aztán jött a bűneset, ami ezt tönkretette tulajdonképpen, és azóta távol vagyunk alapvetően az Istentől, és ameddig vissza nem találunk az Istenhez, ugye ez fontos, hogy ez az én feladatom, az ember feladata, hogy visszamenjek az Istenhez, mert én jöttem el az Istentől. Ugye Ádám és Éva, amikor vétkezett, akkor hátat fordított az Istennek. Ugye azt mondta az Isten, hogy egyetlen egy dolgot nem szabad csak a kert közepén lévő fának a gyümölcséből lenni, minden más szabad. És hát az ember ezt az egyetlen egy törvényt nem tartotta be, és ezzel engedetlen lett, hátat fordított az Istennek, és abból a szeretet kapcsolatból, ami akkor megvolt, ezzel kilépett. És tulajdonképpen ameddig vissza nem lépünk az Istennel való kapcsolatba, az Istennel való szövetségbe, addig nem tudjuk, mi a szeretet valójában. Mert a szeretet Istentől van. A szeretetet az Isten adja. Ugye azt olvassuk a Galaták 5.22-ben, a lélek gyümölcse, tehát ott a lélek munkájának a gyümölcsét kell értenünk, és a felsorolás, 9 felsorolás van, az első felsorolás a szeretet. Tehát az azt jelenti, hogy az Isten szent lelke, aki elkezd bennem munkálkodni, az Isten szent lelke munkálja ki bennem a szeretetet. Tehát alapvetően van egyfajta szeretetem, de az a szeretet csökevényes, gyenge. Nem olyan, mint amilyennek az Isten a szeretetet annak idején elgondolta és megteremtette. De fontos látni azt, hogy lehet az ember szeretete teljes, ez sok munkával jár, ezt azért hozzátenném, de mindenképpen ott kezdődik, hogy először vissza kell fordulnia az embernek az Istenhez. Ameddig ezt nem teszi meg, addig nem fog tudni igazán szeretni. Tehát valamiféle szeretetre képes minden ember, de olyan szeretetre, mint ahogyan a szeretetet az Isten elképzelte, olyan szeretetre nem vagyunk képesek csak az Istennel, csak az Isten közelében. Mert onnantól kezdve, hogy visszafordulok az Istenhez, onnantól kezdve, hogy Krisztust elfogadom életem urának, onnantól kezdve az Isten szent lelket ad, és a szent lélek az, aki elkezdi kimunkálni bennem, hogy milyen is az igazi szeretet, és elkezd megtanítani arra. Ugye szeretnék különbséget tenni az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, mert az emberi szeretet feltételes. Tehát megvannak a feltételeim, azt mondom, hogy ha ilyen és ilyen vagy, ha ezt és ezt csinálod, akkor tudlak szeretni, de ha nem, akkor pedig nem tudlak szeretni. De az Isten szeretete feltétel nélküli. Tehát ha nem is úgy viselkedek, vagy nem is azt teszem, amit az Isten elvár tőlem, akkor is szeret engem. Ez a kettő között a különbség, és az Isten meg tud tanítani bennünket, az ő szent lelkén keresztül, meg tud tanítani arra, hogy ilyen feltétel nélküli szeretet legyen bennem. Ugye ajánlom szeretettel elolvasásra a 2 Korintus 13-at, a szeretet himnuszát, ott le van írva, hogy milyen az igazi szeretet. Azt is aláhúznám, hogy az Isten szeretetét írja le, hogy hogyan szeret bennünket az Isten. És nagyon sok minden fel van ott sorolva.
5: Sokszor halljuk, hogy szeretni kell egymást, sőt, erre még a magyar zenei világban is vannak zenétételek, hogy szeressük egymást, gyerekek, de a Biblia is ezt üzeni, hogy szeressétek egymást. Ebben a szeretetlen világban, amikor hamarabb találunk okot arra, hogy valakit utáljunk, mint hogy szeressünk, hogyan lehet ebben a világban ezt az életérzést, ezt a útravalót magunkkal vinni, valóban megtartani?
2: Ha szeressük egymást, ez egy jól hangzó dolog, de megint csak oda kell visszatérjek, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nem működik anélkül, hogy az Istennel való kapcsolatom helyre ne állt volna. Ha emlékszel, vagy ha emlékeznek a hallgatók is, akkor Jézust egyszer megkérdezték, mi a legfontosabb parancsolat. És Jézus a szeretet kettős parancsával válaszolt, ami tulajdonképpen egy sorrendet állít elénk, mert azt mondja Jézus, hogy az első ez, szeresd az Urat, a te Istenedet. És akkor van itt még tovább is, de most nem akarom végigmondani. És a második pedig ez, azt mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. Itt nagyon fontos elgondolkozni, hogy az első egyértelmű és világos, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második, ezen fontos elgondolkoznunk, mert azt mondja Jézus, hogy a második az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát először magamat kell szeretnem, hogy tudjam szeretni a másikat. Tehát van egy sorrend. Az első világos és egyértelmű, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második az, hogy szeressem önmagamat, és ha szeretem önmagamat, akkor tudom majd szeretni fele barátomat is. Tehát jön fentről, az Istentől jön hozzám, az Isten szeretetes, ha megnyugszik én bennem, vagy én rajtam, akkor tudom a körülöttem levőket is szeretni. Ez csak így működik. Csak az emberek nem veszik észre azt, hogy ez egymásra épül. Nem veszik észre azt, hogy egymást szeretni nem fog menni addig, amíg nem szeretem önmagamat, és nem fog menni addig, amíg nem szeretem az Úristent. Tehát valamiféle szeretetre képesek vagyunk, de nem arra a szeretetre, amit az Isten szeretetként adott nekünk annak idején. De egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy a hamis gyémánt vajon gyémánt-e? És akkor nyilván erre több különböző választ lehet adni, de ha valami hamis gyémánt, akkor az nem igazi gyémánt, csak úgy néz ki, mint a gyémánt. És ugyanez a helyzet az Isten nélküli szeretettel is. Szeretete az, amit tudok adni, hogyha nem ismerem az Istent, vagy nem szeretem az Istent. Hasonlít a szeretethez, de mégsem olyan. Mert a hamis gyémánt nem gyémánt. Csak úgy néz ki, de nem az. Ugyanez a helyzet az Isten nélküli szeretettel. Az ember képes szeretni, de az nem az a szeretet, amit az Isten eltervezett szeretetként. Úgyhogy a szórend mindenképp ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, utána szeresd önmagadat, és utána képes leszel szeretni fele barátodat, vagy ahogy az énekszöveg is mondja, hogy szeressük egymást.
5: Azt olvashatjuk, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.
2: Így van.
5: Hogy van ez?
2: Ugye a szeretet, mint olyan, ez már következmény. És ezért mondja János, hogy ha nem szeretem a testvéremet, akkor nincs meg az Isten szeretetének a következménye az életemben. Mert az Istennel való kapcsolat következménye az, hogy a Szentlélek kimunkálja bennem a szeretetet. Ha nincs bennem szeretet testvérem iránt, akkor azt jelenti, hogy a lélek nem munkálta ki. Ha nem munkálta ki, azt jelenti, nincs ott. Ha nincs ott, azt jelenti, nincs meg az Istennel való kapcsolatom, mert ha meg lenne, adott volna az Isten szent lelket, és tudnék szeretni. Tehát azért mondja János ezt, mert nem látszik a gyümölcs az életemben. Ha nincs gyümölcs, akkor valószínűleg azért nincs, mert az előzmények nem történtek meg. Tehát ha helyre rakjuk az Istennel való kapcsolatot, ha helyre rakom én az Istennel való kapcsolatomat, akkor ennek következménye az, hogy tudok szeretni. Ha nem tudok szeretni, akkor az egész oda vezethető vissza, hogy nincs rendben az Istennel való kapcsolatom.
5: Vannak olyan pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy senkit nem szeret, sőt, mindenki hagyja békén. Ilyenkor mi zajlathat az embernek az életében? Mi van akkor, amikor úgy érzem, hogy a világ sem szeret engem, de én sem szeretem a világot, és annak minden nemű személyét is ugyanebbe a kategóriába sorolom?
2: Vannak az ember életében nehezebb időszakok, ez igaz. Nem tudom, szerintem minden eset más, máshol keresendő a probléma forrása, de talán visszavezetném oda az Istennel való kapcsolathoz. Mert lehet, amikor az embernek nincs saját szeretete, ugye Gary Chapman óta tudjuk, hogy van az embernek szeretett tankja, és ez a szeretett tank ki tud ürülni, de ezt a szeretett tankot fel lehet tölteni, és az Isten ezt fel tudja tölteni. Tehát ha éppen úgy állok, hogy nem tudok szeretni senkit, akkor az Istenhez kell elsősorban forduljak, és az Isten tud adni elég szeretetet ahhoz, hogy tudjak másokat szeretni. Ez olyan, mint amikor nincsen erőm. Ugye, nincsen erőm, kell menjek az Istenhez, hogy kérjek erőt, és hirtelen lesz. Honnan? Olyan hirtelennek tűnik, de valójában az Isten ad erőt. Amikor elfáradok egy nap végén, de még lenne tennivalóm, és úgy érzem, hogy nincs már erőm rá, és kérem az Istent, hogy adjon, és azt veszem észre, hogy mire befejezem az imádságomat, az Isten adott erőt. Tehát ugyanez van a szeretettel is. Tehát ha elfogyott, akkor az embernek kérnie kell attól a gazdag Istentől, akinek van rengeteg. És az Isten tud adni szeretetet, hogy tudjak szeretni olyankor is, amikor a saját erőm már elfogyott, és még akkor is, ha úgy érzem a másikról, hogy legszívesebben hagyjon békén, meg békén hagyom én is őt, akkor lehet kérnem az Istent, hogy töltse fel az én szeretett tankomat, és akkor tudok menni tovább.
5: Beszéltünk az ember és ember közötti szeretetnek a fogalmáról, meg törékenységéről. Ember és Isten közötti szeretetnek a fogalmáról még kicsit ejtsünk szót itt a beszélgetésünk vége felé. Mi jellemzi az embernek a szeretetét, amikor Istenre gondol? Mennyire tud ez tökéletes lenni, vagy éppen törékeny, és mennyire tud emberi lenni ez az érzés?
2: Ugye miért szerethetem az Istent? Ez lenne nekem egy komoly kérdésem. Miért szerethetem az Istent? Csak azért szerethetem az Istent, mert az Isten megmutatta magát. Nem tudom, gondolkoztunk-e rajta azon, hogy ha az Isten nem nyilatkoztatta volna ki magát, a mai napig nem tudnánk az Istenről. De az Isten megmutatta magát. És hogyan mutatta meg? Úgy, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Értünk. És ez egy mondatban kevésnek tűnik, de ha az ember elolvassa a Bibliát elejétől végéig, akkor rájön, hogy az Isten nagyon-nagyon sok mindent tett értünk. Emberekért. És ebben személy szerint értem is. Nagyon sok mindent tett az Isten. Ha én tudom, hogy mennyi mindent tett értem az Isten, akkor bolond lennék nem szeretni az Istent. Tehát ha elolvasom azokat a történeteket, amelyeket Jézus beszél, vagy bármilyen történetet a Bibliából, amely bizonyságot ad az Isten szeretetéről, ha ezekkel tisztában vagyok, akkor az én válaszom az Istennek nem lehet más, mint az, hogy én is szeretem őt. Ha ő ennyire szeret engem, akkor az én válaszom csak is az lehet, hogy én is szeretem őt. Viszont azt tapasztalom, hogy az emberek sokszor nem tudják, hogy mennyi mindent tett értük az Isten. Nem tudják azt, hogy az Isten mindent odaadott, egyszülött fiát odaadta. Hogyha meglátjuk azt az Ószövetségben, hogy az Isten hányszor nyúlt a saját népe után újra és újra, hogy hányszor szólt az Isten, hívta az ő népét, térjetek vissza hozzám. És a nép tulajdonképpen van egy ilyen körforgás az Ószövetségben, hogy az Isten hívja a népet, a nép nem jön, akkor az Isten egy idő után bünteti a népet, a nép segítségért kiállt az Istenhez, az Isten megszabadítja a népet, és utána megint az kezdődik, hogy a nép elfordul az Istentől, az Isten hívja az ő népét, megint nem jönnek. Tehát ez a körkörösség, ami jelen van az Ószövetségben, állandóan, ez az Isten szeretetét mutatja, hogy mennyire ragaszkodik az ő népéhez, még akkor is, hogyha olyanok, hogy állandóan elfordulnak az Istentől. Tehát ha azt látjuk, mennyire szeret az Isten mindannyiunkat, és ezt láthatjuk a Biblián keresztül is, elég részletesen, akkor én úgy gondolom, hogy bolondok lennénk nem viszonozni az Isten szeretetét. Mert az a sok minden, amit Isten értünk tett, szerintem csak szeretetet érdemel válaszként.
5: Mi van akkor, amikor nem érezzük Istennek a szeretetét, vagy legalábbis nem tapasztaljuk a hétköznapokban? Háború van, szegénység van, az emberek nem tudnak kimenni a munkahelyükre, gondok vannak, betegség van, gyógyíthatatlan állapotok vannak, válás van, oly sok rossz dolog van a világban.
2: Én úgy gondolom, hogy ha nem tapasztalja valaki az Isten szeretetét, a hiba az önkészülékében van. Tehát az Isten állandóan hív, és állandóan vár bennünket, hogy menjünk hozzá. Ha nem érezzük az Isten közelségét, nagyon valószínű, hogy mi kalandoztunk el az Istentől. Tehát mi vagyunk távol az Istentől, nem az Isten van tőlünk távol. Azt szeretné az Isten, hogy mindannyian közeledjünk hozzá, azt mondja az ige is. Aki közeledik az Istenhez, ahhoz az Isten is közeledik. Tehát az Isten folyamatosan felénk fordul, és folyamatosan hív bennünket magához. Az a kérdés, hogy megyünk-e. Ha valaki nem érzi az Isten közelségét, akkor az azt jelenti, hogy ő van távol az Istentől, és nem az Isten van távol tőle.
5: Nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, sok erőt is áldásunk az életére, munkájára, szolgálatára.
2: Köszönöm én is a lehetőséget, viszont kívánom. Isten velünk, áldás, békesség.
1: Hályos Istvánnal, a Batári és Nevetlen falui református egyházközségek lelkipásztorával beszélgettünk a testvéri szeretetről.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományegyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, a riporter Hegedűs Már.
2: Hagyomány és megújulás metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
3: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyháztörténet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyháztörténetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyháztörténetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyháztörténetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamok, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
2: Itt az említett diákok, ők teológusok?
3: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak ne lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
2: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv? Tehát, hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor?
3: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen, ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
2: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot, de először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
3: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház is Erdélybe, az unitárius egyház.
2: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudnál ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
3: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És azt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt. Ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve úgy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, kisebb gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
2: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
3: Igen?
2: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
3: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
2: Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben. Milyennek kellett lenni a lelkész feleségének? Erről mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
3: Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. Stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartott-e vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
2: Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
3: Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
1: Az elmúlt percekben Bátori Némisák Marianna egyetemi docenssel beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely idén Kolozsváron szervezi meg 35. alkalommal a vándorgyűlést. A szervezet ezzel együtt a rendezvény célja a közösségépítés mellett, hogy anyanyelven biztosítson hozzáférést a gazdaság legfrissebb információihoz. A szervezetről és a vándorgyűlésről Nagy Károly, RMKT elnökkel beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
4: A Romániai Magyar Közgazdásztársaság, RMKT, a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely konferenciákkal, képzésekkel és közösségi programokkal járul hozzá a szakmai fejlődéshez és az együttműködések erősítéséhez. Egyik kiemelkedő szakmai fórumuk a Vándorgyűlés, amelyet idén 35. alkalommal Kolozsváron szerveznek. A konferenciáról Nagy Károly RMKT elnökkel beszélgettünk.
3: Először a Romániai Magyar Közgazdásztársaságról, az RMKT-ról beszéljünk egy keveset, hogy ismerjük meg a szervezetet.
5: Előre el kell mondjam, hogy nem lesz könnyű röviden, mert egy 36 éves múltú civil szervezetről beszélünk, amelynek kezdetektől az a célja, hogy a közgazdaságtant népszerűsítse, és az anyanyelven való információhoz való jutást támogassa. És ennek a célnak megfelelően 35. éve szervezzük már a vándorgyűléseinket. Az RMKT egy országos ernyőszervezettel rendelkezik, és ez alatt vannak a fiók szervezeteink, összesen 10 darab fiók szervezet Erdély különböző városaiban, illetve Bukarestben is. Körülbelül 400 aktív taggal rendelkezünk, a tagsági nyilvántartásunk viszont olyan 2000 ember tartalmaz. Bárki tagunk lehet, aki közgazdász vagy közgazdaság iránt érdeklődik, és végül is, hogyha azt nézzük, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a gazdasági kérdések elkerülhetetlenek, gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy bárki, akit ez érdekel, az a tagunk vagy a szimpatizásaink köréhez szívesen látunk.
3: Igen, itt említésre került a Vándorgyűlés, ami idén 35. alkalommal itt Kolozsváron lesz megszervezve. Erről mit kell tudni, pontosabban hol, mikor szervezik, milyen címmel?
5: A Vándorgyűlés az a Romániai Magyar Közgazdásztársaság zászlós rendezvénye. Azért Vándorgyűlés, mert minden évben más-más helyszínre visszük, Erdély különböző városaiban, illetve egyszer már voltunk Bukarestben is. Kolozsváron 2020-ban volt utoljára Vándorgyűlés, az akkori járványügyi szabályoknak megfelelően kicsit korlátozott részvétellel, és most a 35. Vándorgyűlés szeptember 24-26 között fog zajlani Kolozsváron. A rendezvény fő helyszíne az a Farkas utcai Ábesbói Egyetem központi épülete, illetve az amellett levő Aula Magna. A szekcióüléseink is az egyetem épületében fognak helyet kapni. A hagyományos díszvacsoránk, amely egyfajta közgazdászbál is, ez egy különleges helyszínen lesz majd a Gyalui Várkastélyban, és úgy gondoljuk, hogy a szakmaiságon túl a találkozási lehetőségeken és közösségépítés mellett egy különleges kikapcsolási, szórakozási lehetőséget is fogunk nyújtani a résztvevőknek. Ezen túlmenően a Vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto Vándorgyűlés témaköré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kihagyhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrással HR-rel foglalkozó szekciónk. A minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni. Az előadóink megtekinthetőek már a rendezvény honlapján, úgyhogy erről nem szeretnék most itt különösebben sokat részletezni.
3: Mi a Vándorgyűlés célkitűzése, és úgy igazából kiknek szól, kik azok, akik mindenképp vegyenek részt rajta?
5: A Vándorgyűlés az elsősorban nyilvánvalóan az RMKT tagjainak, szimpatizásainak szól. Fel szeretném hívni a figyelmet arra viszont, hogy ez most már hagyományosan minden városban az elmúlt 4 évben, ahol Vándorgyűléssel voltunk, megjelentek olyan résztvevők, akik nem tartoznak az RMKT berkeibe, viszont őket érdekelt a téma. És fontosnak tartom azt, hogy mindenikünk életét valamilyen formában, direktbe vagy indirekt módon a gazdasági jelenségek befolyásolnak. És akkor ebből minél több mindent értünk meg, vagy minél több minden tisztázódik egy-egy szakmai előadás, vagy egy-egy panelbeszélgetés szekció kerekasztalon belül, annál tájékozottabb és gazdaságilag felkészültebb társadalmi szereplőkkel találkozunk, és ebben látjuk a Vándorgyűlésnek is, és a szervezetünknek is az egyik fő célját, hogy a gazdasági nevelést, gazdasági információhoz való hozzájutást anyanyelven támogassuk. Szakmaiságon túl egy jó közösségépítés. Hasonló dolgok iránt érdeklődő, nyitott, értelmes emberekkel való találkozási lehetőség, amit úgy gondolom, hogy főleg a mai rohanó és online dominált, social media által dominált világban nagyon nagy hangsúly kell legyen, és kiemelkedő hangsúly kell kerüljön a személyes találkozókra, a személyes kapcsolatokra. Ezeknek a szerepe úgy gondolom, hogy fel fog még értékelődni a jövőben.
3: Hol tájékozódhatnak az érdeklődők, honnan szerezhetnek több információt?
5: A vándorgyűlés az RMKT honlapján, rmkt.vg.ro címen, illetve a Facebook oldalon és más social media felületeken is elérhető, és rendszeresen jelentkezünk hírlevelekkel a vándorgyűlés kapcsán, mindenkinek, aki a levelezési listánkon benne van.
1: Az elmúlt percekben Nagy Károly RMKT elnökkel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Intézmény látogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága, tájékoztatta a tárca az MTI-t. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában augusztus 31-ét követően bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is, tartalmazza a közlemény. A minisztérium célja, hogy feltárja a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzen a hibákkal, kijavítsa azt, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy a korábbi problémák ne ismétlődhessenek meg többé, tették hozzá. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet közleményében az Economus gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell egyebek mellett a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérjetartalmú élelmiszernek. De ezek az

0: Előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Megjegyezték, az egészséges ma egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória. Kitértek arra, hogy az egészséges élelmiszerek sokak számára a drágább kategóriába tartozó bio, cukormentes, gluténmentes, funkcionális élelmiszereket jelenti.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúji Egyházmegye részét képező gyülekezet már hetedik alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint ezren regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
2: Na hát itt vagyunk Abaújváron. Hanyadszor is van ez a családi nap? Mert családi napról van szó.
3: Ez a hetedik családi napunk itt Abaújváron, így július elején.
2: Honnan jött annak idején az ötlet, hogy egyáltalán elindítsanak egy ilyen alkalmat?
3: Már 7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoportja, hogy menjünk ki bábozni, és amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpáton egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, megkerestük az akkori Esperes asszonyt, hogy mi szeretnénk így ilyen rendezvényt csinálni, mi adjuk hozzá a pénzt, csak engedjék meg, adják el az áldásukat itt az egyház megyében, és akkor így indult ki ez a lelkesítő, ami azóta egyre több embert vonz ide, az elején 300-an voltak, most 1100-an regisztráltak be.
2: 1100, ez több, mint mondjuk a tavalyi, vagy a legnagyobb rendezvény volt?
3: Folyamatosan nő. Az látszik, a Covid elején felment 600-ig, utána, amikor jött a Covid, akkor utána kicsit kevesebbről indult, mikor újra tudtuk indítani ezt a rendezvényt, de tavaly 950-en regisztráltak, és körülbelül 1000-en voltak itt, most 1100-an regisztráltak, és nem tudjuk, hogy mennyi leszek itt a végén. Van karszalag, amiről le tudjuk mérni, hogy mennyien vannak, és akkor este folyamán kiderül, hogy valójában mennyien is voltunk.
2: Azt lehet tudni, hogy honnan, merről, mely gyülekezetekből jönnek, mely településekről?
3: A regisztrációnál lehet látni, de maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtt az országos szintet, és vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral a Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan két gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is ez az egyház költ, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide.
2: A mai nap programja, több helyszínen mennek a programok.
3: Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonságtételek, zenés dicsőítések lesznek. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonságtevőket próbáltunk meghívni, és akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelkigondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet, illetve vannak olyan személyek, akiknél akár valakinek lelki problémája van, a lelki problémája is kaphat egy kis beszélgetést. Két ígéretés van a nap folyamán. Délelőtt a nyitó áhítatot az Barna Sándor püspök úr fogja tartani. Van egy záró evangelizáció, amivel záródik az egész istentisztelet. Ezen a záró evangelizációra olyan 600-an szoktak itt maradni, és a Szanyi György Hajdus Ámsoni lelkipásztor fogja tartani.
2: Ugye amikor elkezdték, akkor biztos volt egy bizonyos cél, hogy miért. Azóta változott-e a cél, és egyáltalán mi manapság ez?
3: Tehát a cél Isten országának az építése, minél nagyobb missziót csinálni, illetve van egy olyan célunk is, megmondom őszintén belsőleg, hogy tehát mi egy nagyon kis gyülekezet vagyunk. Az abóivári gyülekezet egyházfenntartó járulékot fizető létszáma az 50 fő. Templomba 15-en járunk, és van bennünk egy olyan, hogy szeretnénk megmutatni, úgymond a magyar reformátusságnak, hogy egy ilyen kis gyülekezet tud egy ilyen hatalmas rendezvényt megcsinálni, mert mi élni akarunk, és Isten dicsőségére akarunk szolgálni. Tehát a mi célunk az, hogy minél nagyobb missziót csináljunk, és lehetőleg már ne csak a gyülekezetünkben, mert itt már nincs kinek, hanem úgy kifelé másoknak szolgáljunk a missziónkkal.
2: Mennyire nehéz itt a végeken? Mondhatom azt, hogy a végeken, de hát, hogyha a hitet nézzük, a reformátusságot, akkor erről nem lehet beszélni. Mennyire nehéz itt érvényesülni és az igét hirdetni, mint mondjuk közelebb a központhoz?
3: Tehát szerintem azért azt elmondom, hogy Abóivár egy 200 fős település, ebből a 200 főből több mint 100 már szlovák. De ők nem szlovákiai magyarok, hanem tényleg szlovákok, akik jöttek és a határ közelsége miatt itt házat vásároltak. Pünköskor konfirmált le az utolsó megkeresztelt lány gyermek. Az utolsó konfirmandus az 4 év múlva lesz majd az ő öccse, az utolsó megkeresztelt fiú gyermek. Tehát általános iskolás fehér gyermek, mondhatjuk így, az 2 vannak. Cigány srácok, gyerekek, ők 8 vannak. Ők is járnak hozzánk csütörtökként játszóházat tartani. Tehát úgymond az, akinek tudunk tartani bármit, az nagyon kevés. Mert hiszen el lehet gondolkodni, hogyha 2 gyerek van, akinek testvérek, akkor nagyon kevés a fiatal. Nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mind tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abóújvár él és élni akar.
2: Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
3: Új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, bőjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, bőjti időszakra pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, melyiket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a húsvéthoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek adventi ládikó neve, a nevéből adadó, a másiknak bőjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerek imádságok vannak kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennünk, és van hova fejlődni természetesen.
2: Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
3: Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
1: Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
2: Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gazt nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
3: Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nem vagy feladatom, hanem szívügye. És akkor be van osztva, hogy még néz kinek a szívügy, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügy, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, kinek mi a feladata. Nekem is a feladatom az enyém a locsolás, köbméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testvérünk ide költözött hozzánk, csinált mindenhova ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen három nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
2: A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
3: Ebből lecsó, a paprika paradicsomban általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek. Régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén például Sajósenyére jutottunk el lecsót és uborka saláta adományt.
2: Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól.
3: Igen, egy hektáros területünk van, ami valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
2: Nagy tisztelet úr, említett, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
3: Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kék pólós, tehát kék pólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kék pólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevük, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is körülbelül 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
2: Szabó Pászikszúj lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk. Hogy jött a gyülekezet?
4: A gyülekezetből jöttünk, egy kis csapattal, tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is, jó volt, feltöltődve érkeztünk azon, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ide is jövünk.
2: Mire készülnek az idei programon?
4: Mi részvevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak. Ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
2: Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön? Nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek.
4: Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó, nekünk most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mind abból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért a imádságnak a megtartása az érződik.
2: Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár a Nyírségben, akár Debrecenben, milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
4: Igen, változó, különböző, hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntesei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meghallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
2: Ugye a központi téma az anyaság.
4: Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy mindig téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk, vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.

0: a nyitóáhítatot a tiszánéneni református egyház kerület püspöke, főtiszteletű Barna Sándor tartotta.
1: Lehet Istennel építeni házat, hazát, lehet vele őrizni értékeinket, örökségünket, lehet ráhagyatkozva tervezni jövőnket, családunkat, nemzetünket, egyházunk jövőjét. És miért fontos ez ma, amikor az anyaság a téma, a szülőség? Azért, mert nincs talán olyan életterület, ami jobban megmutatná azt, hogy milyen felelősséget ró reánk az Isten, amikor bevon az életadást csodájába, és aztán felelősséget bíz reánk, ajándékot bíz, de egyen felelősséggel, és egy anya tudja, hogy mit jelent korán kell, amiről Zsoltáros szól, mert a kicsi éhes, tudja, hogy mit jelent késő feküdni, mert talán lázas, mert még kamasz, és még nem jött haza, és így várjuk, folyamatos éberség, hogy kikkel van, mit eszik, eszik, mit néz a képernyőn. És az a gondoskodás könnyen keltheti bennünk azt az érzést, hogy rajta múlik minden. És ezt a terhet akarja levenni. Szeliden ez a Zsoltár. Odalép, hogy lehet tudod ezt Istennel is csinálni.
0: A nyitó áhítat fő gondolata ugye az anyaság volt, és célra tartás, elengedés. Ez volt a három főpontból kettő.
2: Igen, az anyai hivatásnak a főpontja, az első a formálás, ugye ebből ez a Zsoltár szólított meg minket ma, és mindig hálás a szívem, amikor a kinyilatkoztatásnak ez a csodája tud érvényesülni az életemben, hogy van egy téma, amire föl kell készülnöm, és kalauz szerint kinyitom Isten igéjét, és akkor nem kell a textus választásban örlődni, hanem Isten adja azt a mondani valót. Nyilván azt a mondani valót tudja ő majd megáldani, mert nem csak az ifjak, hanem a szó is olyan, mint egy nyílvessző, amit kilövünk, és Istenre bízzuk, hogy mit végez el az emberi szívekben. Hát valahogy ilyesmit mond el a Zsoltáros a gyermekről, hogy tudjuk azt, hogy bele lehet építeni hazát, családot, nemzetet, és ajándékul ránk bízza, hogy ezt a két szót használja, örökség és ajándék, jutalom, és ez azt jelenti, hogy nem tudom csak azt mondani, hogy az én gyermekem, hanem nem birtok, hanem örökség. És igen, említette ezt a hármas szülői feladatot, ami az első a formálás, mert a nyilvesszőt meg kell formálni, ez a mi nevelésünk, ebben van nagy feladatunk, ehhez kapcsolódik a célra tartás is, fajta kezdedő lendületet és célt adni, sokféle cél lehet az ember életében, mi a legmagasabb reméljük a gyerekeink tekintetét, hogyha a leginkább életpéldánkkal azt mutatjuk, hogy van fontosabb a karriertől, a külső megjelenéstől, hogy van valaki, akinek nem csak erre a föld életre van gondja, hanem a mi örök életünkre is. Mert hát végül is ő adta Krisztust is, aki sok mindenre megtanít. És itt az elengedés kapcsán, ami a harmadik szülői feladatkör, ami tulajdonképpen végigkíséri a gyermek élete. Akkor, amikor vállaljuk, amikor elfogadjuk Istentől, és lemondunk a magunk kényelméről, és elengedjük, amikor elengedjük azt a tökéletesség illúzióját, amit talán előtte tápláltunk, hogy minden otthon mindennek ragyognia kell, megtanulunk foltokat eltakarítani, megtanulunk megbocsátani és elengedni azt, hogy mi tökéletes szülők vagyunk, annak a képét is szép lassan elengedheti velünk az Úristen, alázatra tanít ez minket is. És végül a legnagyobb persze, amikor a felnőtt élet útjára kell őket bocsájtani, és akkor is kiderül, hogy ott, ahol mi már nem tudjuk őrizni, ott az Isten meg tudja őrizni, hiszen a legnagyobb építőmester, a legnagyobb őriző az az Úristen.
0: Életünk egyik legnagyobb kihívása mindez egyébként?
2: Hát, nyilván, én legalábbis így tapasztaltam meg, hogy egészen megváltoztatta az életemet. Sőt, még a házas kapcsolatunk életét is megváltoztatja, az addig irányét, a gyermekáldás, igen.
0: És akkor jól látom, hogy egy kicsit elérzékenyült a téma kapcsán?
2: De természetesen, főleg ott, ahol a hibáról és mulasztásról van szó, mert nyilván én is érzem, hogy nem tudtam mindig tökéletes szülő lenni, és abban csak reménykedhetem, hogy Isten mindennek ellenére, aki rajt nála van a növekedés, tőle van, és ő meg tudja mutatni, hogy, hogy talán mégiscsak, amikor olyan visszajelzések vannak a gyerekeinkről, hogy mégsem volt hiába való, mégiscsak valami jóra tudtuk őket nevelni, igen.
0: Itt vagyunk a Bauhi Egyházmegyének az egyik legnagyobb rendezvénye, lehet ezt mondani. Hogyan értékeljük ezt, hogyha eljön ide valaki messziről?
2: Tűnik, hogy ma már nem csak a kerületnek ez egy ilyen gyűjtőpontja, ilyenkor július első szombatján, hanem most is érkeztek határon túl is, tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb fesztivál jellegű ünnepsége, vagy együttléte a kerületnek, amit elkezdtek előttünk már itt a Bauhiváron, és ez sikerült az egyházkerületnek is bekapcsolódnia, és együtt munkálkodni, és reménykedni abban, hogy minden ilyen együtt létet az Isten meg tud áldani azzal, hogy egy magasabb szintre emeli ez a 127. Zsoltár, a Grádi csak éneke is. Persze, ahol nem csak azt üzeni, hogy fölfelé tartanak, hanem aki a templom felé megy, azt az Isten fölemeli magához. És kívánom, hogy ezt éljük meg itt is.
3: A 7. lelkesítő családi napon jártunk a Bauhiváron.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsodabói Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talajnedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon, egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik. Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül, tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség, ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Egyébként a vármegyei települések 80%-a lehetővé teszi a kerti zöld hulladék égetést. Nézzük meg mindenképp a rendeletet. De én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől, várjuk meg azt az időpontot, amikor nem lesz ekkora hőség, nem lesz ilyen meleg, inkább akkor égessük el, ha mindenképpen égetéssel akarunk megszabadulni a kerti zöld hulladéktól. Hogyha az önkormányzatnak nincsen kerti zöld hulladék égetésére vonatkozó rendelet, akkor egyértelműen tilos. Akkor a zöld hulladékot lehet komposztálni, elszállítatni, bármilyen más megoldással élhetünk, de az elégetéssel nem. Kérek mindenkit, hogy ezeket a minimális tűzvédelmi szabályokat tartsák be, mert naponta hatalmas szabadtéri tüzek keletkeznek tűzoltóknak. 40 fokos nyári hőségben a 100-150 fokos tűz környezetében állni, több hektáros, több 10 hektáros szabadtéri tüzeket oldani, az rendkívül megterhelő munka, és nagyon komoly negatív hatása van a gazdaságra is, úgyhogy vigyázzunk, mert egy-egy apró szikrából, pici kis tűzből lesz mindig a nagy tűz.
3: És ha már a kerti égetésnél tartunk, akkor még maradnék a családi házak, vagy bármilyen kertes övezet területén belül. Ugye ilyenkor nyáron előszeretettel bográcsozunk, szalonnát sütünk. Miskolciaknak mit tud tanácsolni ez esetben, hogyha kimegyünk grillezni, bográcsozni, szalonnát sütni, ilyenkor hogyan készüljünk fel, mire figyeljünk oda?
2: Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg, tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni, tehát hogyha sűrű, lekaszálatlan, magas, száraz művényzet van körülötte, akkor számíthatunk rá, hogyha éppen bedurrantunk a bogrács alá, akkor ez el fog terjedni és égni fog a félkert, átterjed a garázsba, a házra, bármire, tehát tisztítsuk meg a tűzrakóhelynek a környezetét. Legyen mindig a kezünk ügyében valamilyen szerszám, lapát, gerebje, amivel a tüzet kordában tudjuk tartani. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében egy-két vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk, folytatjuk a kerti bográcsozást, sütögetést, főzőcskézést. Egy percre se hagyjuk magára a tüzet, tehát oké, hogy megy a meccs, nézzük a VB meccset közben, de ha éppen gól van, akkor se hagyjuk ott a grillt és szaladjunk be. De volt egy eset, nem is olyan régen, hogy valaki a kerti kiülőben begyújtotta a kerti grillt, és bement egy sörért a házba. Na most ez alatt a 30 másodperc alatt, amíg bement a hűtőhöz, kiment újra a kertbe, kigyulladt a fakerti kiülő, a tűz átterjedt a házra, a háznak égett a szigetelése, 10 milliós kár keletkezett azért, mert 30 másodperce valaki magára hagyta a parázsló grillt. Tehát tényleg figyeljünk oda erre, ha közben sörülni szeretnénk, vigyük ki előre, tüzet ne hagyjuk magára, valaki mindig legyen a tűz közelében, mindig akkor van probléma, hogyha magára hagyjuk a tüzet. Hogyha valaki társasház erkélyén szeretne grillezni, az sem megoldhatatlan, viszont nem mindegy, hogy milyen módszerrel teszi ezt meg. Például gázpalackon működő grillt az társasház erkélyén tilos működtetni. Szintén nem lehet fával, szénnel, brikettel grillezni társasháznak az erkélyén. Hogyha nincs más lehetőségünk, csak társasházi erkélyen grillezni, akkor elektromos grillt válasszunk, de előtte nézzük meg a társasháznak a szabályzatát, hogy nem tiltja-e az erkélyen főzőcskézést, mert ha igen, akkor ezt értelmszerűen nem szabad megtenni, de tűzvédelmi szempontból nem tilos elektromos grillt használni az erkélyen.
3: Hadva a mezőgazdasági tüzeknél, csak hogy értsük az elővigyázatosságot, a katasztrófavédelemnek ez mekkora munkát ad, hiszen itt gondolom nagy táblákról beszélünk, ha ne adj Isten, gond történik. Ilyenkor a katasztrófavédelem mikkel készül, mekkora gépjárműállománnyal, emberállománnyal, gondolom ilyenkor sok mindenkit kell riasztani.
2: Minden nagy tűz kis tűzként kezdi a pályafutását. Nyilván a legjobb, ha ki sem alakul. Ha kialakult, akkor igyekezünk minél hamarabb megfékezni, megakadályozni, ami eszközzel ez lehetséges. Hívjuk azonnal a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon. Pontosan mondjuk meg, hogy hol történt, milyen számon lehet bennünket utolérni. Néhány lelketlen statisztikai adat, tavalyi évben 11 pótkocsi, 15 traktor, 40 bálázó és 38 kombájn gyulladt ki, tehát több mint 100 mezőgazdasági munkagép égett. Holott évente átlagosan ez a szám, ez ilyen 60-70 körül szokott mozogni, tavaly pedig a 100-at is meghaladta. Egy kis odafigyeléssel meg tudjuk előzni, hogy ilyen rossz statisztikai adatok legyenek idén, mint tavaly. Tűzoltóknak nagyon nagy és nehéz feladatot ad a szabadtéri tüzeknek az oltása, mert amíg városi környezetben kiépített tűzivíz hálózat van, addig természetes környezetben, a gabonatábla közepén, az erdőben nincsenek tűzcsapok. A tűzoltóknak magukkal kell oda vinni a vizet. Nyilván minden tűzoltójárműben van valamennyi mennyiségű víz. Ez lehet 1000 liter, 2000 liter. Ez arra elég, hogy a tűzoltók megkezdjék az oltást, azonban a tűzoltójárművek táplálását, a folyamatos vízellátását, azt meg kell oldani szabad területen, és ezért ilyenkor mindig vízszállító járműveket kell a helyszínre riasztani, amelyek aztán ingáznak a víznyerő hely és a beavatkozás helyszíne között.
3: Hogyan látja a mostani nagy hőség, ugye hőkupolákról beszélünk, ez mekkora plusz munkát ad esetleg a katasztrófavédelemnek, milyen plusz munkákat adhat az, hogy akár 42 fokos hőség is kialakul Magyarországon, nagy Isten, itt Borsodabuj-Zemplén vármegye Miskolc környékén is.
2: Sajnos ilyen száraz időben nagyon könnyen terjed a tűz, így az apró kis szikrából, apró pici tűzből óriási tüzek alakulhatnak ki. De nem csak a tüzek adnak plusz munkát a hőségben a tűzoltóknak, nagyon sokszor riasztják a tűzoltókat egyedül élő idős emberekhez, akik már napok óta nem adtak magukról életjelet. Mindenkinek azt mondom, hogy ilyenkor, amikor ilyen meleg van, és figyeljünk jobban egymásra. Lehet, hogy egyetlen hogy vagy telefonhívással is életet lehet menteni. Idős, egyedülélő rokonainkat, ismerőseinket, hozzátartozóinkat hívjuk föl naponta többször. Csöngessük be a szomszédasszonyhoz, hogy jól van-e, szüksége van-e valamire. Mert lehet, hogy elesett, nem tud fölkelni, amire a rokona fölhívná, már késő. Tényleg egyetlen egy rövid félperces szomszédlátogatással is életet lehet menteni, úgyhogy ha ilyen extrém időjárási körülmények vannak, akkor mindenképpen figyeljünk egy kicsit jobban egymásra. Másik riasztás, ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni, mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk melegvizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a melegvizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy melegvizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk melegvizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül, mert ezt a beszorult hideg levegőt, ezt a légdugót a füstgáz nem tudja kilökni, hanem visszaáramlik. Na most, hogyha a nyílt égésterű vízmelegítőben nem földgáz és oxigén ég, hanem földgáz és a visszaáramlott égéstermék, akkor van tökéletlen égés, akkor keletkezik szénmonoxid. Amíg egy átlagos téli napon, naponta országszerte 3-4 alkalommal hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, addig a nyári melegben ez naponta 10-15 alkalom. Úgyhogy ha valahol nyáron rendszeresen megszólal a szénmonoxid érzékelő, mondanom se kell, tehát hogy minden nyílt égésterű vízmelegítő mellé szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. És hogyha ez a szénmonoxid érzékelő a nyári melegben rendszeresen megszólal, akkor hívjunk kéményseprőt, mert lehet, hogy a kéményt kívülről le kell szigetelni, vagy lehet, hogy egy húzatfokozót kell rátenni. Nyilván ezt mindig a helyszíne válogatja, nincsen két egyforma kémény, hívjunk egy kéményseprőt, pontosan meg fogja mondani, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy nyáron szénmonoxid mérgezés áldozatai legyünk, csak azért, mert meleg van, és légdugó alakult ki a kéményünkben.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárasság Borsodabó Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. Az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-kal

0: Elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság, sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SZAP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Supertramp brit progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg, tartsanak velünk.

A Supertram együttesnek egy sorozat igen sikeres albuma volt az 1970-es és 80-as években. A zenekar legjobban a későbbi számaikról ismert, mint például a Dreamer, Goodbye Stranger, Give a Little Bit vagy a Logical Song. A slágerlistákon elért sikerek ellenére nem lettek szupersztárok Nagy-Britanniában, noha Kanadában, az USA-ban és Európa többi részében azzá váltak.

Az énekes és zongorista Rick Davis hirdetéseket adott fel a Melody Make újságban, hogy összegyűjtse a zenekar korai verziójának tagjait. Ezen törekvését egy holland milliómos támogatta, és ennek eredményeként 1969. augusztusában összegyűlt egy csapat.

Az első album 1970. júliusában jelent meg, bár az album érdekes volt zeneileg, pénzügyileg nem hozott sikert. Richard Palmer 6 hónappal az album megjelenése után hirtelen kilépett az együttesből, Robert Millar pedig ideg összeroppanásban szenvedett. A következő albumhoz Frank Farrell, Kevin Curry, ütős hangszerek és Dave Whitrop fúvala és szaxofon helyettesítette Millart és Palmert, Roger Hudson pedig átváltott gitára, és ebben a felállásba vették fel az új albumot.

Az új lemez 1971. júniusában jelent meg, az album tulajdonságai közé tartozott a The Beatles-re hasonlító zene, a kereskedelmi megközelítés, a szemfelkeltő borító. Ezzel a Supertrampnek sikerült egy kultikus együttesé válnia, az előadásokat azonban nem sikerült javítaniuk, így a holland milliómos megvonta pénzügyi támogatását az együttestől adósságai kifizetése után.

Végül fokozatosan az összes tag kilépett, kivéve Hodgsont és Davist. 1972 végén, miután Davist és Hodgsont meggyőzték, hogy folytassák, a zenészek intenzíven keresni kezdték a leendő tagokat, akik helyettesíthették volna a volt tagokat.

0: Zenesán című műsorunkat hallották, melyben a Supertramp brit progresszív rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmények egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok